0: 160-an tudnak menni a vonatok jó körülmények között, de Fehérvár után egy egyvágányos és rossz állapotú pálya van, ahol ugye ez nem csak az a baj vele, hogy lassabban mennek a vonatok százzal ma, hanem az is, hogy ugye a szembejövő vonatoknak meg kell egymást várni, ettől ez zavarérzékeny. És ugye eleve mindkét parton egyvágányosak a vonalak nagy rész, tehát hogy eleve nagyon zavarérzékeny a balatoni közlekedés. Nyáron azért vannak néha nagy gondok a balatoni közlekedésben, mert ha egy vonat bekésik, műszaki hibája van, akkor bedönti az egész vonalat, mert a szembejövő vonatoknak is várnia kell. Tehát itt azt a döntést hoztuk, hogy a legfontosabb prioritás az, hogy Szabadbattyán és Lepsény között, tehát gyakorlatilag Fehérvár és a Balaton között egy új kétvágányú 160-as pálya létesüljön, ami mindkét partra jó, tehát ott meg létrejönne ez az átkötés, tehát körbe lehetne úgy vonatozni, hogy nem kell Siófokról eljönni Fehérvárig, hogy valaki az északi partra visszamenjen, hanem Lepsényen át tud szállni, tehát egyébként létrejön ez, de nyilván azért a Balatonra vasúton utazók legnagyobb része a budapesti vonalról jön, ez ilyen.
1: Mondja meg ez a leágazás történet, hogy ezeket a leágazási pontokat megteremtik. Ez pont ilyen, mint amit most említett legutóbb, hogy nem kell körbe kerülni az egészet és visszajönni?
0: Ugye az, hogy a Balatonon körbe lehessen vonatozni, ez egy ilyen régóta fölmerülő igény. Én ezt egyébként mindig is fenntartásokkal fogadtam, mert az a helyzet, hogy a nyári csúcsszezonban, amikor igazán a legtöbb ember van a Balatonon, mert februárban nyilván bármire van kapacitás, csak akkor nincs ott senki, aki ilyen típusú vasúti utasforgalmat bonyolítana, de amikor a Balatonon tényleg tele van emberekkel a mindkét vasúti vonal, akkor azért akkor tudunk mondjuk Siófokról Balatonfüredre közvetlen vonatot csinálni, hogyha ott van vágánykapcsolat, hogyha egyre kevesebb vonat megy Siófokról Budapestre, és egyre kevesebb megy Füredről Budapestre, mert nincs tartalékpályakapacitás. Amikor csúcsszezon van, maxra ki van járatva. Most csinálni egy olyat, hogy csinálunk egy kapcsolatot, amin csak rossz időben egy télen járnak vonatok, de nyáron nem, annak meg semmi értelme nincsen. Én ezt egyszer egyébként próbáltam elmagyarázni korábban is, az nem jártam sikerrel. Mi, hogy mondjam, nem politikai kormányzást folytatunk a szónak abban az értelmében, hogy nem azt a gyakorlatot folytatjuk, mint a Fidesz, hogy a különböző választókerületi képviselők, akik most már nyilván nem Navracsis Tibor, hanem a Tiszás legyőzője, igényei alapján alakítjuk csak a vasúti hálózatot, nyilván meghallgatjuk őket és a véleményüket figyelembe veszünk, de hát ez egy rendszer. Az, hogy mit csinálunk Budapesten, az néha meghatározza, hogy Békés Csabáról milyen hány vonat tud indulni. Az, hogy mit csinálunk a Balatonnál, az meghatározza azt, hogy az egész térségnek milyen a vasúti közlekedése. Szerintem pont az az én feladatom, és azért arra kért föl Magyar Péter, hogy ezt rendszer szinten fejlesszük. Mi a Balaton közlekedésében most első körben két beavatkozást azonosítottunk, az egyik, amiről az előbb beszéltem, a másik pedig az állomások rendbetétele a déli és az északi parton is.
1: A Baross Gábor terv azt ígéri, hogy a 100 kilométeres átlagsebességet próbálják elérni. Mikorra?
0: Ugye ez azt jelenti valójában, tudom, hogy ez egy elvontabb fogalom, ez egyébként a TISZA programjának a része, ez a konkrét vállalás, de ugye ez azt jelenti valójában, a 100 km per órás átlagsebesség az az, amikor már gyorsabb, mint az autópálya a vasút. Mert ugye az autópályán is lehet menni 130-al, az átlagsebességünk a városból való elindulástól a másik városból való megérkezésig az nem tud ennyi lenni, hogyha betartjuk a sebességhatárt. És vasúton, amikor 160-as pályák vannak a nyílt vonalon kinn a települések között, azért az is kb. Erre jön ki, mert ugye a városon belül nem tud 160-nal menni a vonat, meg megáll néhány helyen nyilván. Ehhez az kell, hogy minél több helyen legyenek 160-as pályák. Minden olyan beruházás, amit itt az előbb soroltam, a szegedi vonalnak a jelentős átépítése, amit elkezdünk egy éven belül Szeged és Kiskunfélegyháza között, a győri vonalnak a nagy felújítása.
1: Le vagyok nyűgözve a terv olvastán, csak hogy mikorra? Tehát, hogy mikor le lesz ez a 100 km per órás átlag?
0: Ez egy cél. Az a cél, hogy ezt minden nagy megyeszékhelyre vezető fővonalon elérjük. Van, ahol ez előbb fog menni, a Budapest-Belgrádon, most minden kritikám mellett a beruházás kapcsán. Nyilván ott, ha elkészül ez a vonal, ez most már azért nincs olyan messze, ott ez egyből megvan. Nyilván a szegedi vonalon vagy a pécsi vonalon ott akkor lesz meg, ha az átépítés kész van. És közelebb járunk ehhez mondjuk a győri fővonalon, ahol eleve jobbak a pályaparaméterek, de ott is néhány kisebb szakasz felújítását ez el kell végezni, amiket most elkezdünk. Igen. Tehát ez változó vonalanként végigveszünk
1: ebbe a Baross Gábor tervben. Egyébként 1 óra 20 perc alatt len van Győrben, tehát ez teljesen.
0: Ott a legjobb, azt hiszem, ott 91 km per óra most az átlagsebesség talán.
1: Az ön tárcája az, amely vizsgálja a Lázár Infóknak a költségvetését, ugye?
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire a szívügye, de mi a cél? Tehát, hogy vagyon visszaszerzés, felelős megtalálás, vagy mi?
0: Hát az én szívügyem az inkább az, amiről eddig beszéltünk, hogy fejlesztjük a magyar vasutat és tömegközlekedést, de természetesen tudatában vagyok annak a felelősségnek, amit egy tárca élén a közpénzek elköltésének korábbi gyakorlatának feltárása kapcsán el kell végeznünk. Hozzáteszem, hogy ebből a Lázár infó egy szimbolikus, de valójában a legkisebb ügy. Tehát ennél sokkal nagyobb ügyeket vizsgálunk az autópálya koncessziótól, az UDI szolgáltató körüli kifizetéseken át, nagyon sok más témát. Ez jelenleg is zajlik. Ugye a Mohácsi híd kapcsán is már egy átfogó vizsgálat elindult. Volt is olyan ügy buszpotlások kapcsán, ahol feljelentést tett a tárcánk. A Lázár infó kapcsán azt tapasztaltuk, hogy mikor bekapcsoltuk az egyik ilyen közvetítő, élőközvetítő rendszert, ami a minisztériumnak volt, egyébként gyakorlatilag itt az ATV élőadását is le lehetne közvetíteni, annyi eszközt vettek Lázár Jánosék, azon egyből a Lázár infó képernyői jöttek föl, és amikor a fáj struktúrát megnézték a kollégáim, akkor az látszott, hogy a digitális polgári körök választási gyűléseit, Orbán Viktor választási gyűléseit és Lázár infókat közvetítettek minisztériumi állami infrastruktúrán. Akkor elkezdtünk vizsgálódni, azt tapasztaltuk, hogy több mint 150 millió forintnyi audiovizuális eszközt szereztek be a Lázár Infók kezdetén közpénzből, tehát tényleg egy kisebb tévéstúdióra való, vagy élő tévés közvetítésre való, több kamerás élő közvetítésre elegendő eszköz.
1: Az kiderült, hogy mi?
0: Hát a tárca kommunikációs céljai hivatalosan, de valójában nehéz nem az egybe látni ezt a Lázár Infók kezdetével és működtetésével, és olyan bizonyítékokat is találtunk, hogy például azok a kis buszok, amik a sajtótudósításokon látszanak, hogy a Lázár Infók választási kampányban zajló eseményein is megjelennek, azok állami, minisztériumi járművek voltak. Miközben Lázár János azt mondta, hogy ő saját zsebből fizeti, ezt többször elmondta interjú kérdésekben, hát úgy tűnik, hogy ez nem volt igaz ez az állítás. Ez felveti tiltott kampányfinanszírozás gyanúját, jelenleg a minisztériumban egy belső ellenőrzés zajlik, annak a megállapításai alapján fogjuk eldönteni, hogy milyen hatóságokhoz, illetve az állami számvevőszékhez hogyan fordulunk.
1: Akkor már csak egy záró kérdés, hogy Komló esetében ugye megnyílik egy olyan vonal, amit például Lázár János záratott be.
0: Igen.
1: Ennek egyébként igény alapja van, tehát, hogy nagyon sok ember utazna ezzel a vonallal, vagy ez egy szimbolikus gesztus az ott élők felé?
0: Ugye éppen 3 éve, hogy bezárták ezt a vasútvonalat július 21-én, akkor azt mondta Lázár János, hogy itt csak pótlóbusz, ideiglenesen járnak pótlóbuszok, és aztán persze ez úgy maradt. Komlón volt a legnagyobb utasforgalom a bezárt vonalak közül, ezért kezdjük ezzel. Itt egy 22 ezeres várost fosztottak meg a vasúti közlekedéstől, ráadásul egy olyat, ahol nem egy vicinálison ment a vonat, és akkor az autópályán sokkal gyorsabb a busz, hanem mivel az út az kanyarog a dombok között, a vasútvonal gyorsabb volt, és gyorsabb is lesz. Most a pótló buszhoz képest 8-10 perccel gyorsabb szolgáltatást tudunk adni vasúton, és itt valójában megtakarítást nem ért el a közlekedési kormányzat, mert van teherszállítás a vonalon. Tehát a pályát fönn kellett tartani. Tehát az, hogy ott ne menjen végig a BZ, nyilván jobb lenne, ha nem BZ lenne, ahhoz meg kell csinálnunk a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, hogy legyenek új járművek, az valójában alig kerül pénzbe, és egy jobb szolgáltatást tudunk adni. Emellett megmaradnak, tehát ahol a települések eléréshez kell a busz, az megmarad, de a pótlóbuszok helyett újra vonatok fognak járni. Ennek gyakorlatilag nincsen többletköltsége, a pályát eddig is fönn kellett tartani. Itt ez egy ilyen vidékrombolás volt Lázár János részéről, hogy nem tudom, miért történt ez, ezt máig nem értjük, de egyik napról a másikra ugye leállította a budapesti vasúti beruházásokat, kiírta, hogy most a vidék jön, hogy egymásnak ugrassza mesterségesen a budapestieket és a vidéki embereket, akik lehet, hogy azt gondolták, hogy akkor most a fejlesztés jön, de aztán a vidék, most a vidék jön jelszav alatt bezárta a vidéki vasútvonalakat is.
1: Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy befáradt, fogjuk tanulmányozni a tervet, meg gondolom, hogy a vidékiek, budapestiek szintén, hogy mik a változások fő irányai, és hogyha már elkezdődnek a beruházások, akkor is visszavárjuk e témában, egyébként meg bármikor.
0: Jövök örömmel, köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Boga László adott egy interjút, aki az Egészségügyi Minisztérium fekvő és járóbeteg szakellátásáért felelős államtitkára, és bizony felhívta a figyelmet több olyan dologra, amelyet gyakorlatilag eddig is tudtunk, de ami fókuszába kerülhet a Tisza kormánynál, hogyha egészségügyről és első lépésekről beszélünk. Kincses Gyula egészségügyi szakértő vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Körülbelül az interjú tartalmával egyetért, van benne új dolog? Tehát beszéltek benne várólistáról, pszichiátriáról, arról, hogy mondjuk hogyan lehetne átcsoportosítani az egészségügyi dolgozókat.
2: Sajnos legfeljebb bővíteni tudom a leltárt, nem pedig szűkíteni. Bármerre nézünk, az egészségügyben mindig valamilyen konfliktussal, problémával, hiánnyal találkozunk. Ugye a másik államtitkár, Porpáczi Krisztina államtitkár asszony, szintén egy héten belül mondta azt, hogy az alapellátás jelenlegi rendszere nem tartható fent. Tehát általában nagyon komoly problémák vannak. Ennek két alapvető okát látom. Az egyik, amit nem tudom, hányszor el kell mondani, hogy hihetetlenül nemzetközi szükséglethez képest is, meg nemzetközi összehasonlításban is nagyon keveset költött tartósan magyar kormány egészségügyre. Ugye egyedül 2021 környékén értük el az 5%-át a közkiadásoknak a GDP-ből, de miért? Covid miatt lezuhant a GDP, tehát könnyebb volt a százalékot megemelni, másrészt a Covid kiadásokat is ebbe tették. De amúgy 4,2-4,6% között ingadozik, ez a V4-ek átlagánál is kevesebb. Tehát önmagában ki kell mondani, hogy ennyi pénzből nem lehet tisztességes ellátást nyújtani. A másik probléma, hogy megpróbálták az ellátórendszer szerkezetét gyakorlatilag megőrizni. Ugye kórházat nem zárunk be, praxis nem zárunk be, stb., mert az politikai kockázat, és ezért különböző trükkökkel kénytelenek a működés látszatát fenntartani az intézmények, és ezek a szabályok valóban teljesen kaotikus helyzeteket tudnak idézni. Valójában ma, épp múltkor beszélgettünk erről államtitkár úrral, hogy senki nem tudja, hogy akkor ki, hol dolgozik, hány jogviszonyban, milyen módon, mert muszáj. Ugyanakkor, ha belegondolunk, ugye a Muga államtitkár úr is mondja, hogy a működés fenntartásához külsősöket kell igénybe venni, akik drágábbak. Most akkor mi lenne, hogyha azt a pénzt odadnák annak az egységnek, hogy ne drágábban külsősökkel kelljen a működés fenntartani, hanem saját dolgozóikat tudják megtartani. Tehát ilyen irányú változásokra lehet számítani, de egyáltalán általában az ellátórendszernek azt a modernizációját, ami követi a technológiai fejlődést, mert ugye a probléma másik gyökeréről nem beszéltünk, hogy hihetetlenül fejlődik az orvostudomány. Másfajta technológiákkal kell és lehet ma már gyógyítani. Nem kell annyi kórházi kezelés, rengeteg dolgot meg lehet ambulanter oldani, meg lehet gyógyszerrel oldani, amit régen műtéttel, meg tartós kórházzal oldottunk meg. Na most ezt nem követi le az ellátórendszer működése és szerkezete, és ezért van ez a össze-vissza hazudozunk, foltozgatunk, toldozgatunk helyzet.
1: Egy iszonyatosan komplex problémáról van szó, ahogy azt ön is felvázolta, és körülbelül azt szoktuk meg, hogy az egészségügy az egy ilyen feneketlen kút, és politikai szempontból igen, bármilyen mondjuk radikális változtatást szeretne valaki elérni, az rögtön politikai kockázat. Mennyiben lesz más a feladata ennek a mostani Tisza kormánynak?
2: A feladat abszolút más, mert most már nem lehet tartósan ezt a spanyol falat tartom, meg elmondom, hogy jó ez így, csak majdnem, hanem muszáj egy átfogó reformot lépésről lépésre elindítani. Valóban nem lehet egy lépcsőben megoldani, mert ez az újabb ellátási zavarokat okozna, de Hegedűs Zsolt végig arról beszél, hogy nyíltság, transzparencia, párbeszéd. Tehát először el kell jutni oda, hogy a szakmán belül megegyezni, hogy merre megyünk, utána legalább ilyen fontos, vagy fontosabb, hogy a lakossággal, a betegekkel megbeszélni. hogy igen, ha megszűnik az az osztály, akkor és arrébra kell menni, akkor nehezebb a nagymamának elvinni a húslevest, de jobb ellátást fog kapni. És mi a fontosabb, hogy közel legyen egy szakmailag nem megfelelő ellátás, vagy az, hogy mindenki tisztességes, szakmailag korszerű ellátást kapjon. Tehát ezekről kell egy párbeszédet indítani, és tudom, mert különböző baráti kapcsolatok miatt tudom, hogy érdemi munka folyik, csak azt is tudom, hogy ugye nem volt ilyen, hogy egészségügyi minisztérium. Tehát nincs apparátus, aminek a tetejére át kellett az embereket ültetni, és azok teszik a dolgukat. Tehát ezért egy picit csúszásban van ez a folyamat kívülről nézve, amiről beszéltem, mert fel kell építeni magát a minisztériumot, az apparátust ahhoz, hogy ilyen működés előtt tudjon állni.
1: És arról nem beszélve, hogy bármilyen intézkedést hoznak, annak a látszata az, ha valahol az egészségügyben hosszú távú csak.
2: Igen, de nem szeretem ezt a szót, hogy gesztus politizálás, de erre is szükség van. Tehát vannak olyan dolgok, ilyen volt például a kamerák leszerelése. Ez GDP arányosan nem egy komoly összeg. Valójában ettől nem lesz se több házi orvos, nem lesz se több nővér, tehát ilyen szempontból mondhatnám azt, hogy ennek nincs semmi jelentősége, de nem igaz. Komoly jelentősége van, mert azt üzeni, hogy nem ez a rendőri megfigyelem, és majd akkor aki rossz lesz, azt megverem típusú vezetés van, hanem egy a kollégákat partnernek tekintő, szakmaiságukban hívő vezetés állt fel, amik együtt akar velük működni. Tehát ilyen irányban már vannak elmozdulások, és vannak mérhető vagy látható eredmények, de természetesen ezek még nem tudnak a működésben vagy a létszámhiányban megjelenni.
1: Amikor arról kérdezték az államtitkárt, hogy hol a legkritikusabb a helyzet, akkor gondolom nehéz volt kiválasztani, de azért felsorolt néhány területet, például a sürgősségi ellátás, vagy a gyermekgyógyászat, amiről azt gondolnánk, hogyha valamire, akkor első körben figyelünk oda, pszichiátria, sőt egyes szakterületeknek külön vezetőket, felelőseket is meghatározott. Ön ebből a nem kicsi listából melyiket tartja most a legkritikusabbnak, ami azonnali beavatkozást igényelne a mindegyiken túl?
2: Talán azért a sürgősséget, mert a többi területen lehet átszervezéssel, járóbeteg, fekvőbeteg terület átalakítással valamit csinálni. A sürgősséget nem. A sürgősségnek annak működni kell.
1: Ott nem lehet.
2: Igen, így van, így van. Tehát ezért azt tartom kifejezetten fontosnak. Ugyanakkor az is természetes, hogy a sürgősségi ellátás sem tekintendő, vagy kezelhető csak a sürgősségi osztályok tekintetében. Tehát az alapellátási ügyelettől kezdve a mentőkig ezt végig kell gondolni, és főleg ugye sok helyen a sürgősséggel az a baj, hogy felveszik a beteget, mert sürgős volt, ellátták, de nincs hova tenni. Mert nincs hova átadni a beteget, tehát azért ez se ennyire egyszerű kérdés, de ezt gondolom fontosnak, és nagyon üzenetértékűnek tartom azt, hogy a pszichiátria bekerült a bevallott problémák közé. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem volt az, csak valamilyen nem is szemérmesség, hanem valamilyen furcsa attitűd miatt régen ezt nem, hát a azok nem normális. Szóval
1: volt egy,
2: igen, azért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy a mentális egészség visszakapja, vagy megkapja azt a figyelmet, ami az ország állapotában és a közbeszéd és az egyáltalán az emberek életminőségében megilleti.
1: Ki kérik az önvéleményét?
2: Bocsánat, tehát azért volt ez a... Mert miért kérnék ki? Tehát nincs olyan pozícióban, ami ezt kellene. Ettől még természetesen vannak beszélgetések, és természetesen aktív kapcsolaton van az orvosi kamara csoportjaival, akiknek a véleményt viszont kikérik, és azon keresztül az én véleményem is eljut.
1: Kincses Gyula, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: engem megtart a zirgalom.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: akarok tenni.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Nem kér erősebb személyvédelmet Magyar Péter azután sem, hogy tegnap a nyugati pályaudvaron valaki leköpte. Biztonságpolitikai szakértők szerint a miniszterelnök biztonsági személyzete nagyot hibázott az eset során. Cseri Ferencet kérdezzük.
4: A biztonságpolitikai szakértő Zoomon van velünk. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, üdvözöllek!
4: Igen. Szóval aki néz ilyen rossz amerikai akciófilmeket vagy jókat, az is tudja, hogy különböző körök védik a fontos személyeket. Belső kör, középső kör, külső kör, ugye? Meg leháromszögelik a fontos személyeket. Elől van egy, hátul kettő, ugye? Na most itt azt látjuk a videón, hogy megjelenik az ember, és 12 másodperc múlva történik a köpés, onnantól kezdve, hogy megszólítja.
5: Igen.
4: Mi történik és itt?
5: Mert azért nem nagyon érthető. A miniszterelnök körülött nincs senki tulajdonképpen.
4: Így van, így van. Tehát 12 másodperc múlva jelenik meg valaki. Látjuk. Igen.
5: Igen, na most ugye ezzel az a probléma, ez most egy viszonylag könnyen lezajló történet volt, mert nem történt erőszakosabb cselekmény, de lehetett volna, hogy sokkal erőszakosabb is. Gondoljunk arra, hogy nem is olyan régen északi szomszédunknál a miniszterelnököt hogy lépték közvetlen közelről többször hasba. A biztonsági szolgálata ugyanúgy csődöt mondott, mert a korláton belül helyezkedtek el, a védett személy a korláton kívül, és mikor a lövések eldörültek, akkor kezdték el szaggatni a rácsot, hogy kivenjenek és elfogják az elkövetőt. Itt még sokkal könnyebb volt a dolga ennek a elborult elmélyű embernek, mert ugye az az igazság, hogy ugye a miniszterelnök a legfontosabb operatív vezetője ennek az országnak. Na most ugye elég felfokozott indulatú belpolitikai körülmények vannak, mert egy jelentős változások alatt van az ország, és várható még a jövőben is a belpolitikában. Nem mindenki tudja ezt elviselni. Ugye egy ilyen hosszantartó fideszes kormányzás után egy ilyen hatalmas nagy választási győzelem, az bizony nem mindenki számára feldolgozható esemény, és megpróbálja valamilyen úton, módon az elborult elméjét, vagy az agresszivitását kifejezni, és ha tálcán kínáljuk neki a miniszterelnököt, akkor ezt lehet, hogy meg is teszi máskor, más valaki, még agresszívabban.
4: Sőt, hát a miniszterelnök mondja, hogy ő nem kér külön szigorítást ezen a rezsimen. Most bennem azért felmerül, hogy most ki dönt arról, hogy milyen protokollt alkalmazzon az ő személyes testőrsége. És hogyha arra utasítja őt a miniszterelnök, amire, akkor a testőrség mit tehet?
5: Semmit. Semmit.
4: Na jó, de ugye például, hogyha a miniszterelnököt mondjuk nem leköpik, hanem ugye ott hadonásznak egy késsel, és 12 igen? másodperc múlva érnek oda a személyi testőrök, akkor ez, ha valami történik a miniszterelnökkel, ami ne legyen, akkor itt nemzetgazdasági következményei vannak ennek a történetnek, ahogy Tarjányi Péter is megállapította egy másik beszélgetésben.
5: Ennek egyéb más következményei is vannak nyilvánvalóan, mert okozhat egy olyan belpolitikai válságot, amely fölborítja az egész eddigi kormányzati menetet.
4: Kihagytam két lépcsőt, így van. Először politikai, és utána átszivárog ez mondjuk a forintárára, a
5: mindenre az ég a világon. Igen. Igen. Tehát ezt érdemes komolyan menni, és nem csak magának a miniszterelnöknek is, hanem a családtagjainak is. Mert ott is érhetnek bizonyos atrocitások, támadások, tehát ezt oda is ki kell terjeszteni. Én értem, hogy ő az emberek között akar élni, ott akar mozogni, de nem mindenki alkalmas arra, hogy ezt így befogadja, mint ahogy ő gondolta.
4: Ferenc, ez nem olyan, mint amikor valaki letűrt sportszára játszik egy világbajnoki döntőt?
5: De igen.
4: Hát körülbelül, igen. Nem?
5: Így van, futball nyelven lefordítva pontosan így van.
4: Értem. Mit lehet?
5: Akkor könnyebb eltörni a lábát neki, mint hogyha a sportszár föl lenne húzva a sípcsontvédővel együtt.
4: És hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mi történt az emberrel, aki ugye ezt elkövette, mert ugye mondjuk ez egy tetleges becsületsértés, tehát jogilag azért minősítsük, tehát ez, igen, ami történt, ez
5: persze,
4: az. Tehát, hogy ott azt láttuk a háttérben, hogy oda mentek hozzá, de minthogyha az intézkedés, hogy ott igazolják, felírják az adatait, erre már nem derült fény, hogy ez megtörtént-e.
5: Igen, mert a miniszterelnök úr úgy gondolta, hogy ő nem tesz feljelentést, hanem további sok sikert és jó életet kívánt az elkövetőnek, de volt, aki feljelentést tett, és ezáltal most már az ügyészség nyomozza ennek a tevékenységnek a hátterét, és feltehetően elmarasztaló ítélet fog belőle születni.
4: Mert azért a következő incidensekre fel kell készülni, tehát tudni kell, hogy a miniszterelnök személyére valaki veszélyes a nyílt utcán, ugye?
5: Így van. És mindig ezt... arra kell készülni, mindig a legrosszabbra kell készülni, de ne következzen be, mert akkor sokkal könnyebb védekezni a könnyebb ellen.
4: Ferenc, nem engedem el anélkül, hogy meg nem mondjuk, hogy az, ami történt, az kiválthatja mondjuk a miniszterelnök személye körüli testőrségen belül, vagy annak főnökségén belül a felelős megkeresését, mert azért ott mondom, nagyon sok idő telik el.
5: Így van, tehát a személybiztonsági őrök mindenféleképpen követtek el hibát. Még ha távolról is biztosították a miniszterelnök urat, akkor is, tehát a maga az idő, a megközelítési idő és az elkövetendő cselekmény között nagyon hosszú idő volt, ezáltal nagyon súlyos bűncselekményt is lehetett volna elkövetni a miniszterelnök úr ellen.
4: Hát azt reméljük, hogy egy kicsit komolyabban veszi mindenki ezt a kérdést, még a miniszterelnök is. Én most ezzel megköszönöm, hogy elméleti tudását ehhez a beszélgetéshez adta. Számítok önre legközelebb is. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm. Minden jót kívánok. Hello!
4: Megköszönöm az önök figyelmét. Teresó Tibor és Szakál Erzsébet szerkesztő kollégáim nevében is. Már dolgozunk a holnapi adáson, számítunk a figyelmükre. Jó éjszakát, viszontlátásra!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 3500 milliárdos vasútfejlesztés indul, hogy mik ennek a részletei, mi az új benne, mi az, amit legelőször láthatunk, erről is beszélünk Feld Mártonnal, aki a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja, és Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
3: Reggelt kívánok!
2: Egy nagyon hosszú sajtótájékoztatón nagyon sok külön tétel hangzott el, nem fogjuk sorra venni, ígérem. Mi volt az, ami új volt benne szakértőként?
3: Két dolog. Egyrészt maga a jelenet. Én az elmúlt 20 évben elég sok ilyen miniszteri tájékoztatót hallottam, és eszembe jutott például 2009, amikor talán a bajnai kormányminisztere azzal kezdte a működését, hogy neki az a feladata, hogy 40 milliárdot kivonjon a közösségi közlekedésből, és sok hasonló ilyet láttam ehhez képest. Nyilván öröm volt látni, hogy miniszter meg a miniszterelnök a vasútfejlesztését jelenti be, mint fő prioritásnak. A projektlistát elnézve, itt azért jellemzően olyan projekteknek a továbbviteléről van szó, melyek már korábban elindultak. Persze tanulságos, hogy az elmúlt 4 évben alig történt valami, ezért jellemzően csak előkészítési projektekről van szó, tehát itt azért jelentős a késés. Ami talán újdonság, és mindenképpen bizakodásra ad okot, új számléletű projekt, ez a Kazincbarcika és Tiszaújváros közötti tramtrain-fejlesztés, vagy például az Egerváron áthaladó vasútvonalnak a fejlesztése. Ezek olyan dolgok, amelyek eddig hát vagy egyáltalán nem, vagy részben voltak csak benne ebben a listában, ezek mindenképpen új szemléletet tükröznek. De azért szükség van még több ilyenre.
2: Lassan megszokjuk a szót, hogy tramtrain, de ez mit jelent valójában, miben más?
3: A tramtrain rendszerek azok olyan vasúti rendszerek, amelyben a jármű az tud közlekedni a városi villamos hálózaton, és utána ki tud menni a nagyvasútra is. Jellemzően nagyobb belővárosokban szokták használni ezt olyan helyen, ahol a kiinduló és a célvárosban is van valamilyen villamos hálózat, vagy ha nincs, akkor szükséges, mert mondjuk például Kazincbarcika jó példa arra, hogy a vasútállomás nagyon messze van a városközponttól, és akkor így a villamosnak a városi feltáró képességét és a vasútnak a gyorsaságát lehet egyesíteni.
2: Karácsony Gergely üdvözölte a sajtótájékoztató tartalmát, és mondta, hogy nyilván ez a fővárosnak is sokat hozhat a közlekedés az infrastruktúra szempontjából. Miért?
3: Önmagában az, hogy vannak projektek, tehát ugye az elmúlt években azt hallgattuk, hogy az összes budapesti projektet lehúzták. Más kérdés, hogy vidéken sem nagyon történt semmi a Mohácsi hidat leszámítva. És hát nyilván ezek nagyon régi tervek, amiknek a tovább viteléről szó van, akár a 3-as metró meghosszabbítása, akár a híveknek a fejlesztése, ezek vitathatatlanul lényeges dolgok, és ha ezek végre tényleg elindulnak, akkor nyilván abból a főváros is jelentősen tud profitálni.
2: Amikor a vasútról van szó, akkor általában nyilván a személyközlekedésre gondolunk, hogy mennyit késnek a vonatok, hogy nincsen légkondi, nincsen WC, stb. De a sajtótájékoztatón azért külön kiemelték a teherforgalmat is, mert hogy minden mindennel összefügg, és hogyha ebben az irányban is sikerülne fejleszteni, az mondjuk segítene nekünk autósoknak is, hogy az autópályákról átterelje a forgalmat. Ez jó irány?
3: Persze, mindenképpen jó irány. Ráadásul ugye konkrétumok is valamilyen szinten elhangzottak ezzel kapcsolatban. Nyilván persze erre egy külön stratégiát kell írni, tehát most egy ilyen tájékoztatóban minden részlet nem kerülhet bele. Ugye ami nagyon fontos, az a vonali kapacitás növelés, tehát hogy több kitérő legyen, több állomási vágány legyen. Érdemes összevetni például, hogy a 70-es években felújított Záhony-Nyíregyháza vonal, ahol még a szovjet időkben nagy teherforgalom volt, ott milyen sűrűséggel vannak például kitérési lehetőségek, és mondjuk a Győr-Budapest vonalon, hát utóbbin sokkal kevesebb, és a számottevő probléma. A kerülőirányok fejlesztése Budapest környékén nagyon fontos, hogy olyan kerülővonalakon, ahol jelenleg nincs felső vezeték, vagy más műszaki probléma van, ott tudjanak másfele is menni a tehervonatok, illetve hogy miből lesz az áru. Tehát ugye ki lett emelve ezen tájékoztatom, hogy az iparvágányokat fejleszteni kell, hogy valahonnan egyáltalán el tudjon indulni az áru. A Magyarország a 100 kilométerre vetített aktív iparvágányok tekintetében az utolsók között kullog Európában. Úgyhogy ebben mindenképpen előre kell lépni, illetve hát számos dolog van. Ugye itt az egyes kocsi fuvarozás támogatásának újraindítása is szerepelt a célok között, ez mindenképpen jó dolog. Ugyanakkor fontos, hogy ezért ebben a szegmensben az innovációt, az új mozdonyokat, automata kapcsolókészülékeket kell elsősorban támogatni, nem pedig egy ilyen közepesen vagy rosszul működő rendszernek a fenntartását.
2: Volt olyan is, aki kritizálta egyébként magát a bejelentést, például, hogy a 3500 milliárd, hogyha 10 évre bontjuk le, akkor nem is olyan sok ebben az iparágban, vagy voltak már korábban is nagy bejelentések, és nem lett belőle semmi. A kormányzatnak mi lehet az első feladata, vagy hol lehet először láthatóvá tenni azt, hogy valóban elindul egy ilyen típusú projekt, mi a véleménye?
3: Természetesen lehet mondani, hogy még több kéne, csak azért azt is figyelembe kell venni, hogy azért itt nyilván vannak tervezési, építőipari kapacitások, és ugye az, hogy az elmúlt 4 évben ennyire parlagon hagyták ezt az egész területet, ez nem úgy van, hogy csak így egy csettintésre, akkor most hirtelen felépülnek ezek a kapacitások, és akkor itten soha nem látott tempóba lehet előre haladni. Én azt gondolom, hogy azért 10 évre ez az összeg is meglehetősen ambiciózus. Ugyanakkor tény, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem annyira a pénzen múlik, tehát nem csak a fejlesztési dolgokkal érdemes foglalkozni. Ugye volt ebben a tájékoztatóban szó például a mellékvonalak kapcsán a lassú jelek felszámolásáról, az foglalkozni, ugye volt ebben a tájékoztatóban szó például a

0: pozitív és régóta várt dolog. Én mondjuk speciál nem teljesen látom át, hogy ez csak Rákospalota Újpestig szerepel most ebben a projektlistában ez a projekt, vagy ez ugye Káposztásmegyerig volt eredetileg tervezve, hogy miért nem odáig megy, hiszen ugye alapvetően a kéregvezetésű, mélyvezetésű szakasza az ugye az Újpest központ és Rákospalota Újpest közötti, utána a felszínen menne tovább, tehát onnan már viszonylag olcsón tovább lehetne vinni, ráadásul a 14-es villamos pályája úgy lett kialakítva, hogy a metrót akár fogadni is tudja későbbiekben. Ez egy kicsit furcsa dolog, de nyilván, ha már csak a Rákospalota-Újpest vasútállomást eléri a metró, az is előrelépés.
1: Feld Márton, köszönöm.
0: Én is köszönöm, viszont hallás.
2: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A VMN oldalán olvastunk egy izgalmas cikket, ami felkeltette a figyelmünket. Ebben dr. Balog Anna, a legfőbb ügyészségi ügyész, egy ilyen hiánypótló kutatást készített, ami azt mutatja meg, hogy bizony, amikor gyermekpornográf felvételekről, digitális felvételekről beszélünk, akkor fiatalok is érintettek, és nem is kevesen, 10 elkövetőből, akiket elkövetőnek hívunk, 4 maga is gyermek, egészen sokkoló adat. Reményné Csekő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője, vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A cikket olvasva nyilván meglepődik az ember, hogy gyermekek is érintettek ebbe, aztán, hogyha végigolvassa a cikket, érthetővé válik szerintem, hogy sokszor a gyermekek, a fiatalok, azért elsősorban mondjuk gimnazista korú gyermekekről beszélünk, nem is tudják, hogy mi a probléma ezzel. Vagy mondjuk olyan felvételekről van szó, ami viccesnek tűnik, hogy rögzítjük, vagy jónak tűnik, hogy rögzítjük, de beleegyezéses kapcsolat alapján történik. Neked mi volt az első benyomásod, amikor ezeket az adatokat láttad?
2: Hát talán az, hogy mennyire sokkoló az, hogy milyen tág ez a jogi tényállás, hogy mennyire széles az a kör, amit a gyermekpornográfia gyűjtőszó alá így be kell söpörni, és bár az áldozat szempontjából minden olyan helyzet, amikor egy intim képpel valaki visszaél, az félelmetes károkat és traumát tud okozni, de ha az egész folyamatot nézzük, és minden szereplőjét, akkor nagyon nem mindegy, hogy ez mondjuk egy konszenzuális gimnáziumi szerelemben született felvétel, ami egy hirtelen kattintással így kikerül mondjuk a baráti körből az osztálycsoportba, az osztálycsoportból a világhálóra, vagy egy rossz indulatú felnőtt hideg számító módon gyerekeket kihasználva, behálózva készít mondjuk anyagi haszonszerzés szempontjából, vagy a saját szexuális problémáiból adódóan kifejezetten rossz indulattal gyerekekkel visszaélve felvételeket, hogy ez bizonyos szempontból így az esetekben ugyanaz a gyermekpornográfia, és közben meg egészen mások a megoldások.
1: Az is érdekes volt szerintem a cikk kapcsán, hogy úgy tűnik, hogy nem tájékozottak a fiatalok abból a szempontból, hogy mi minek számít, hogy ne engedjem, hogy készítsenek rólam egy fotót, egy felvételt, bármennyire szerelmes valaki 16-17 évesen, vagy hogyha hozzám eljut egy ilyen fotó, akár felnőttként, és én azt tovább küldöm, hogy Jézus, nézd, a gyerekedről mondjuk egy ilyen fotó terjed, már maga az is bűncselekmény, hogyha mondjuk az érintett szülőnek elküldi valaki. Mit tapasztaltok? Hogyan lehetne ezen változtatni, és ez, ami számomra kitűnik a cikkből, ez valóban így van-e?
2: Abszolút így van, és hogy az is nagyon elgondolkoztató, hogy úgy tűnik, hogy nem csak a fiatalkorúak, a gyerekek vannak vakon, hanem nagyon sokszor a gyerekekkel foglalkozó szakemberek és a szülők is. Tehát az, hogyha ilyen közös borzongás céljából én egy szülői közösségben megosztom azt, hogy XY a lányomról, fiamról ezt készítette, ezt küldte tovább, az már ugyanezt a bűncselekményt megvalósítja, illetve az is egy rossz út, ha mondjuk egy tanári kar csap fel így nyomozónak, és kezd el gyűjteni olyan képeket, amik gyerekekről szóló intim képek, amiket kizárólag a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline-ja, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a biztonságos internet.hu bejelentő felületén lehet bejelenteni és kezelni. És így nagyon nehéz edukációról beszélni, szóval, hogy fontos egyáltalán a szülőknek és a pedagógusoknak az edukációja, és akkor onnan tud ez tovább menni, hogy egyrészt a digitális szexuális nevelés valahogy alappá váljon, és az a fajta határvédelem, ahogy a gyerekek, fiatalok a saját határaikat tudják védeni, hogy tudjanak határozottabban nemet mondani, illetve vegyék észre, hogy a saját viselkedésük mások határait megsérti.
1: Az elmúlt most már években azért hangsúly volt azon, hogy mondjuk akár a gyermekvédelem területén milyen gondok vannak, és a gyermekekkel milyen problémák fordulnak elő. Ez most egy újabb olyan tanulmány lehet, ami felhívhatja valamilyen problémára a figyelmet. Nálatok az alapítványnál mi az, ami fókuszban van? Ti hogyan tudtok segíteni? Kiknek tudtok segíteni? Ki fordulhat oda?
2: De a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány lelki segélyszolgálatának a legmarkánsabb tapasztalata az elmúlt években, hogy a tizenévesek mentális egészsége az rohamosan romlik, minimum egy 5-6 éve folyamatosan romlik, és nagyon komplexek azok a problémák, amik ezek a számok mögött vannak, és például az egyik az, hogy az online terekben sincsenek biztonságban, illetve hogy a kortárs közösségekben sincsenek biztonságban. Tehát egyrészt a digitális nevelés, másrészt pedig a kortárs bántalmazás, a bullying és a cyberbullying elleni megelőzés és prevenciós programok, ezek nagyon reméljük, hogy prioritást kapnak.
1: A Covidot szokták emlegetni, mint robbanó pont, hogyha a gyermekek digitális biztonságáról beszélünk, illetve annak elvesztéséről, de azóta már eltelt jó pár év.
2: Hát igen, és mintha így futnánk a problémák után. Rengeteg olyan anyag van, akik vonalnak is vannak, pedagógusoknak szánt segédanyagaink, kisfilmjeink, amiket be lehetne vinni az iskolába, és szerintem nem fair, nagyon sok gyerek és családdal szemben nem fair, csak a szülőktől várjuk azt, hogy változás legyen. Én abban gondolkodnék, hogy több lábon kell ennek állni. Egyrészt vannak olyan for-profit szereplők, akik tehetnének még többet a biztonság érdekében, másrészt fontos egy nagyobb állami felelősségvállalás, fontos a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek a felkészítése, és természetesen a családé is.
1: Az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy a civilek, vagy akik mondjuk akár ezt a digitális nevelést, megelőzést elindíthatnak, szinte ki vannak tiltva a közintézményekből, az iskolákból. Ebben az irányban várható változás?
2: Nagyon reméljük, hogy igen, és azt gondolom, hogy ez is az egyik lába tud lenni, hogy minél több olyan felvilágosító, prevenciós program kerülhessen be az iskolába, ami növeli annak az esélyét, hogy kevesebb legyen a tudatlanságból, felkészületlenségből elkövetett akár konkrét bűncselekmény is. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy sokkal nagyobb ereje tud lenni annak, hogyha a gyerekekkel nap mint nap találkozó felelős felnőtteknek az attitűdje és a felkészültsége változik, és erre is vannak már ilyen jó kezdeményezések, pedagógus továbbképzések és olyan programok, amikben tényleg az a cél, hogy egyetlen gyerek sem maradjon egyedül, hogyha elbizonytalanodik abban, hogy mit lehet és mit nem, vagy ha áldozattá válik egy akár online térben történő visszaélésnek.
1: Csekő Borbála, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Várjatok egy nagyon, az normál.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 13-áig. Ezen a napon Jerevánban győzött a magyar labdarúgó válogatott. És szintén 2025. november 13-án a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Róna Jegon vendége Hernyák Tamás, a Hernyák birtok borásza volt, és arról beszélgettek, hogy védettséget kapott az egyeki pezsgő.
2: Van egy friss hírünk, azzal folytatjuk a borműsort, védettséget kapott az etyeki pezsgő, hogy mitől védik, vagy hogy ez mit jelent, ennek fogunk utána menni. Hernyák Tamás, a Hernyák birtok borásza és tulajdonosa a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval ez a védettség az etyeki pezsgőnek, ez valójában miről szól?
3: Nos, az eredetvédelmet hagyta jóvá most az Európai Unió. Nekünk eddig az elmúlt 5 évben egy átmeneti védettségünk volt, egy nemzeti oltalom alatt álltunk. 2020 óta létezik ez a fogalom, hogy etyeki pezsgő. 2017-ben állt össze egy tucat etyeki borász, és ismerte fel, hogy önmagában az etyeki pezsgőnek nincs stílusa, nincsenek szigorúan kőbevésve a szabályai, és elég laza keretek között készíthetik el. Ez egészen pontosan azt jelentette, hogy 40 különböző szőlőfajta engedélyével lehetett etyeki pezsgőt készíteni, lehet tangpezsgő technológiával, tradicionális technológiával, tulajdonképpen mindenféle technológia megengedett volt, és szerettük volna ezt szűkíteni, szigorítani, hogy az etyeki pezsgő arculata, stílusa, ízvilága az sokkal egységesebb legyen.
2: Mi az, amit kizártak? Mert hogyha ezek szerint a 40 féle szőlő az kicsit túlzás volt, akkor nyilván megszabadultak jó néhánytól. Merre felé szűkítették?
3: Abszolút. Hát a 40 különböző fajtát 4-re tudtuk leszűkíteni. Azért ez hosszú átpezsgőzött éjszakák sorozata után jutott el ide a tagság.
2: Hát biztos csak kóstoltak.
3: Abszolút, abszolút, természetesen. Komoly szakmai kóstolók voltak. Néha vakon kóstoltunk, néha meghívott külsős vendégekkel, szakértőkkel, mire eljutottunk ahhoz a 4 fajtáig, amit a többség, a közösségünk a legjobbnak talált. Ez a Chardonnay, a Pinot Noir, a Pinot Blanc és a Pinot Gris. Ez a 4 fajta egyébként itt Etyeken a filoxéra vész után települt el, és azóta meghatározó szőlőfajtái a borvidékünknek, úgyhogy nem volt nehéz kiválasztani, hiszen hogyha egy kicsit külföldi kitekintést teszünk a pezsgők világába, ez a négy fajta a világ legjobb pezsgős vidékein szintén jelen van.
2: Az Európai Bizottság ugye azt hagyta jóvá, hogy mostantól kezdve az oltalom alatt álló eredet megjelölések nyilvántartásában is szerepel az etyeki pezsgő, de ennek van egy nagyon komoly leírása ilyenkor, hogy mi mindennek kell megfelelni, vagy mi mindennel kell azonosnak lennie, kezdve azzal, hogy a földrajzi terület, vagy a talaj, és így tovább, és így tovább. Mi volt a legnehezebb ezek közül, a feltételek közül?
3: Én azt gondolom, hogy azonban az imént túlestünk a szőlőfajták kiválasztása, ami sokkal egyértelműbb volt, de nyilván ez is nagyon fontos, hát ugye földre az járójelzőről van szó, tehát hogy lehatároljuk a szűk területét, ami az etyek budai borvidéken belül egy kisebb terület, ez az etyeki központ, tehát az etyek közterület, etyek területi hatósága alá vonatkozó szőlődűlők tartoznak bele, és kizárólag tradicionális technológiával készült pezsgők 24 hónapos minimum palackos érleléssel viselhetik ezt a nevet, hogy etyeki pezsgő.
2: Hol lehet ezeket megkóstolni? Hát egyrészt nyilván önöknél az etyeki borászatokban. Oké, ezt értem. Mennyire terjedt el az etyeki pezsgő az elmúlt bő évtizedben?
3: Hát az elmúlt évtizedben volt egy szép nagy felívelése, és ez még tovább is tart, én úgy látom. Hivatalosan ugye 2020-as szüretből készíthetünk pezsgő alapborokat, hogy azokat nevezhetjük etyeki pezsgőnek. Tavalyi év második felében kerültek az első etyeki pezsgők a piacra, és hát ebből a 12, most ma már inkább több 13-14 termelőnek, nem mindegyik termelőnek van még etyeki pezsgő, ami eredetvédett. Én azt gondolom, a következő 1-2-3 évnek lesz az a termése, hogy minden egyes etyeki borkészítő előáll a saját maga etyeki pezsgővel is, és akkor el fogunk jutni egy ilyen 100-200 ezer palack éves forgalomig, ami már a magyar piacon szerintem szembetűnő lesz, és ha nem is minden étteremben, de remélhetően, hogy minden második étteremben lesz valamilyen etyeki pezsgő a
2: minden
3: a
2: etyeki borász egyféle ízvilágú pezsgőt fog készíteni, hogyha az etyeki?
3: Hát ennek pont ez a lényege, hogy ha meghatározzuk az azonos szőlőfajtákat és egy nagyjából azonos technológiát, akkor bizony egyféle stílusban indulunk el. Aztán minden egyes háznak, minden egyes pincészetnek meg lett a saját maga kis stílus eleme, amiben apró fineszekben, különbözőségekben megtalálja a saját maga ízlésvilágát, de nem lesz akkora nagy szórás, mint ennek az eredetvédelemnek a megszületése előtt volt, amikor Ircsai olivérből, Sauvignon Blancból, illatos muskotályos borokból is készült pezsgő, és az nagyon nagy kontrasztban volt például egy neutrálisabb fajtából, egy Chardonnayból készült pezsgővel. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb érdeme az eredetvédelmének, hogy most már az a több mint 1 tucat etyeki pezsgőkészítő hasonló stílusú pezsgőket állít elő.
2: Ami azért is jó, mert hogyha az ember megkóstol egy ilyen fajta pezsgőt, amire az van írva, hogy etyeki, eredetvédett, az azért lesz majd különösen izgalmas, mert innentől kezdve bármelyiket leemelheti a polcról, vagy megrendelheti valamelyik étteremben, ami ilyen, az olyan lesz, ugye?
3: Pontosan, hát ez a földrajzi árujelző, vagy hogy mondjam, ez az EU-s oltalom, ez azért is különleges, mert olyan klubba került bele az etyeki pezsgő, mint Európán belül a champagne, a káva, a francia korta, vagy a prosecco, tehát Magyarországról ez az egyetlen olyan földrajzi árujelző, ami kizárólag pezsgőre vonatkozik. Tehát vannak szép magyar pezsgők más borvidékeken is, de az etyeki árujelző innentől kezdve csak a pezsgővel lesz.
2: Világos, de értjük, tehát ezzel lehet majd azonosítani. Ami ilyen, amire az van írva, hogy etyeki pezsgő, azt fontosan tudjuk, hogy mit kapunk. Hát hiszen ennek ez a lényege. Hát ez egy izgalmas időszak lesz akkor önöknek, mert hogy most nyilván termelni és piacot találni, ez lesz a következő feladat.
3: Hogyne, hát azért ez egy nagyon nagy mérföldkő a számunkra, hogy az adminisztrációs akadályokat megléptük, és azért nem könnyű volt megugrani, hogy az Európai Unió is elfogadjon minden leírást. Viszont innentől kezdve nem tudunk megállni, meg hátradőlni, hiszen a termelés az minden évben ott van. Csiszolnunk kell a stílust, és előbb-utóbb tényleg minden egyes egyeki borásznak elő kell állni a saját pezsgőjével, és bemutatni azt a világnak.
2: Jó megyeki pezsgőket kívánok önöknek és nekünk. És nagyon köszönöm szépen. És gratulálok ehhez a haladáshoz, mert hát akárhogy is nézzük, ez egy nagy lépés előre. Hornyák Tamás, a Hornyák Birtokról hallották. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: zirgalom.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, egyet lapozunk a naptárban, és 2025. november 14-ére lépünk. Minden év november 14-én az inzulint felfedező Sir Frederick Banting születésnapján tartják a cukorbetegek világnapját, ami a cukorbetegség veszélyeire, megelőzésére és a betegek támogatására hívja fel a figyelmet. 2025. november 14-én a Spirit FM Generátor című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége, Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánya volt, és arról beszélgettek, hogy megérte a nukleáris területet érintő Orbán-Trump megállapodás.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban ismét a Generátor, és hát egy olyan témát hozok most, ami tényleg mondhatjuk azt, hogy nagyon friss, nem teljesen, hiszen egy héttel ezelőtti eseményekről fogunk beszélgetni vendégemmel, hiszen az Orbán-Trump találkozót többféle szempontból elemezték a szakértők, az elemzők, nyilván ebben a műsorban pedig egy adott eseményre fogunk fókuszálni, méghozzá azokra a szándéknyilatkozatokra, megállapodásokra, ami a nukleáris területet célozza, és hát ebbe ki lenne más segítségemre, mint Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánya. Üdvözlöm ismét nálunk.
3: Jó napot kívánok.
2: Hát nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan a rendelkezésemre állt, de azt hiszem, hogy fontos mérföldkő volt ez a találkozó. Akárki akárhogy is ítéli meg, azt lehet mondani, hogy ez egy hatalmas előrelépés volt több szempontból, de hát, hogy a nukleáris szempontból, a nukleáris ipart érintő szempontból miért volt fontos, azt fogjuk most kifejteni ebben az adásban, a többire én nem eveznék rá, mert mindegyik megérne egy külön adást, és azt is szeretném előre leszögezni a hallgatóknak és a nézőknek, hogy nem fogunk a részletekbe menni, hiszen a korábbi adásokban pont önnel beszélgettünk már arról, hogy az üzemanyagkazetták hogyan néznek ki, hogyan épülnek föl, kik lehetnek a beszállítók, és egyébként a kismoduláris reaktorok tekintetében is már egy egész adásban foglalkoztunk azzal, hogy miben más ez a jelenleg nálunk üzemelő 4 blokkhoz képest, mit tudnak a kismoduláris reaktorok a nagy atomerőművi reaktorokhoz képest, miben eltérőek, mi az előnye, mi a hátránya. hátránya, úgyhogy most szigorúan ezekre a megállapodásokra tekintve talán kezdjük is az üzemanyagkazettákat érintő részt. Ugye a találkozón Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nukleáris üzemanyag megállapodást kötöttek az amerikai Westinghouse-zal, amelynek célja, hogy amerikai nukleáris üzemanyag szállítása történhessen Paksra. A szerződés értéke körülbelül 114 millió dollárra tehető. Hát rögtön nem egyszerű kérdéssel érkezem. Ez a 114 millió dollár hatalmas összegnek tűnik, ugyanakkor aki ebben az iparágban mozog, tudja jól, hogy ezt hamar el lehet tapsolni. Körülbelül mennyi üzemanyagra lehet ez elegendő?
3: Eszter, mielőtt válaszolok a kérdésre, azt szeretném mondani, hogy szerintem ezek a megállapodások trendfordulót jelentenek a magyar atomenergetikában és az egész energetikában, mert egy olyan lehetőség csokrot nyitnak ki, ami korábban nem volt hozzáférhető. Úgyhogy ez szerintem rettentően lényeges esemény az egész magyar energetika szempontjából. Na hát a 114 millió dollár, az körülbelül ilyen 4-5 évnyi üzemanyaga lehet egy darab paksi blokknak. Nagyon fontos érteni, hogy az összes kormányzati kommunikáció diversifikációról beszél. Tehát nem azt mondja, hogy lecseréljük az orosz üzemanyagot, hanem azt mondja, hogy diversifikáljuk, új szállítót vonunk be a rendszerbe, annak érdekében, hogy az ellátásbiztonsági célokat jobban lehessen teljesíteni, hogy nagyobb biztonságban legyünk ellátási szempontból. Mit jelent ez pontosan? Azt jelenti, hogy a jelenlegi üzemanyagszállítási szerződések, a jelenlegi keret azt biztosítja, hogy a Rosatom egyik leányvállalata, a Tvel szállítja Paksra az üzemanyagot most már nagyon-nagyon régóta. Egyébként nagyon stabilan, nagyon megbízhatóan és műszakilag nagyon magas színvonalon. De a háború okán sajnos felmerültek újabb kockázatok. Egyrésztről láttuk azt, hogy a kőolaj és a földgáz tekintetében voltak olyan országok, amelyekkel szemben Oroszország ezt az energia exportot, az európai ország szempontjából importot politikai eszközként használta, és hát el kell jutniuk ezeknek az energiahordozóknak a felhasználás helyére, most esetünkben az atomerőművű üzemanyagnak Paksra, és még hogyha meg is van az orosz szállítási szándék, de függünk azoktól az országoktól, amelyeken át kell, hogy jöjjön ez a szállítmány. Tehát lehet egy olyan helyzet, amikor adott esetben az orosz üzemanyag nem tud eljutni Magyarországra, mert a vasúti szerelvényt nem engedik át, vagy adott esetben akár a repülőgépet, ami szintén tud szállítani atomerőmű friss üzemanyagot, nem engedi át valamelyik ország a légterén. Úgyhogy az ellátás ilyen értelemben a szállítás biztonságától is függ, úgyhogy emiatt is nagyon lényeges az, hogy legyen egy alternatíva. Az Európai Bizottság nagyon régóta szeretné, hogy az összes VVR, tehát orosz erőművet alkalmazó ország rendelkezzen alternatívával, és egyébként én úgy látom a piacot, hogy valójában egyik partnerországunk sem cseréli le az orosz üzemanyagot, hanem biztosít egy másik forrást, hogy az előbb elmondott nagyobb biztonság az rendelkezésre álljon. Úgyhogy tulajdonképpen ez az amerikai-magyar megállapodás most arra ad lehetőséget, hogy elkezdjünk a Westinghouse-zal együttműködni, és néhány évnyi üzemanyagot tudjunk vásárolni. Most érdemes arra kitérni, hogy ez pontosan hogyan lehetséges. Ugye beszéltünk korábbi adásban arról, hogy a nyugati atomerőmű üzemanyagok és a VVR atomerőműveknek az üzemanyaga az nem kompatibilis. Egyszerűen más a geometriája, más anyagokat használ, teljesen másképp néz ki. Tehát itt nem lehet egyszerűen venni egy amerikai erőművi üzemanyagot és berakni a paksi atomerőműbe. Most egy atomerőművi üzemanyagban speciális anyagokat használunk, és az adott reaktor ciklusához, kampányaihoz illeszkedő dúsítást kell alkalmazni, speciális geometriában kell elrendezni ezeket az anyagokat. Ez specifikus tudást igényel, és nem csak, hogy specifikus terveket kell készíteni, és nem csak, hogy rendelkezni kell egy olyan gyártóművel, ami képes ezt az üzemanyagot előállítani, hanem minden országban, ahol ilyen atomerőmű üzemanyagot akarnak alkalmazni, rendelkezni kell hatósági engedéllyel. ugye a nukleáris biztonság az nemzeti hatáskörben van, úgyhogy az adott országok saját nemzeti hatóságánál kell megszerezni az adott üzemanyag alkalmazására vonatkozó engedélyeket, és ez nem csak a reaktor fizikai, termohidraulikai, mechanikai számításoknak a benyújtását jelenti, hanem kísérleti alapon is igazolni kell azt, hogy az adott üzemanyag biztonságosan fog tudni működni. Úgyhogy itt van egyrésztről egy tervezési, egy dokumentációs munka, egy engedélyezési feladat, és ezen kívül igazolni kell kísérletekkel, hogy az adott üzemanyag kompatibilis lesz a reaktorral, jól fog működni, és nem lesznek olyan meghibásodások, amelyeket nem szeretnénk. Úgyhogy ezekben az országokban általában valamilyen kisebb töltettel indítanak, néhány üzemanyag kazettát beraknak egy reaktorba, néhány évnyi besugárzással igazolják azt, hogy ez működőképes és kompatibilis, és utána tudnak áttérni a nagyobb léptékű alkalmazásra. Én azt gondolom, hogy valami olyan megoldás a célszerű, hogy ezeknek a tesztkazettáknak a besugárzását követően, amihez még egyszer mondom, hogy hatósági engedélyre van szükség már magához a tesztekhez is, ezt követően mondjuk egy vagy két reaktor ezt az alternatív üzemanyagot használja, tehát beállhatunk a csehekhez, a finnekhez hasonlóan egy olyan rezsimre, amikor valamelyik kinevezett paksi reaktor tartósan csak Westinghouse üzemanyaggal működik, még más reaktorok orosz üzemanyaggal fognak működni. Összességében ezt jelenti ez a keretrendszer, ami most így kialakult.
2: Azt ugye tudjuk jól, már korábbi adásban is volt róla szó, és máshol is ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy két évre elegendő fűtőanyag mindig rendelkezésre áll a paksi atomerőmű telephelyén. De attól még fontos kérdés lehet az, hogy a Westinghouse-zal most kötött megállapodás tulajdonképpen mikor fog fizikálisan testet tölteni. Ugye itt említette Attila, hogy azért ez egy hosszú folyamat, viszont azt is hallottuk már korábban, hogy nem először környékezi meg a Westinghouse-t Magyarország, ha mondhatom így, mert már korábban is voltak róla egyeztetések egy esetleges diversifikációról. Ez meg tudja gyorsítani a folyamatot? Ők már rendelkeznek némi adattal a paksi atomerőmű vonatkozásában? A tervezést meg tudja gyorsítani?
3: A tervezés mindenképpen meg tudja gyorsítani. Nyilván a háborút követő, vagy a háború kitörését követően indultak ilyen tárgyalások, tehát szerintem a Westinghouse számára nem csak a többi, nem csak a cseh, a finn vagy a szlovák atomerőműnek az adatai állnak rendelkezésre, hanem a paksi adatok is. Itt ebből a szempontból a kulcselem az, hogy legyen meg a megfelelő gyártókapacitás, tehát ha megvannak a tervek és az engedélyek, akkor onnantól kezdve a gyártókapacitás a lényeges. Ugye ez nem feltétlenül köztudott, de a 90-es évek második felében a British Nuclear Fuel, a BNFL fejlesztett VVR-440-es reaktorok számára üzemanyagot. Akkor az egy finn-magyar brit együttműködésben valósult meg, és mind Finnországban, mind pedig Magyarországon engedélyt szerzett a BNFL üzemanyagra az engedélyes, de akkor csak a finnek rendeltek egy blokkra üzemanyagot, nagyjából 10 éven keresztül szállított a BNFL a lovizai atomerőmű egyik blokkjához üzemanyagot, és utána ez egyszerűen a többi VVR 440-es reaktor nem kapcsolódott ehhez a programhoz, és akkor azt a gyártósort aztán utána valamikor 2007 környékén leállították, és utána le is szerelték. Tulajdonképpen ezt a munkát melegítette most fel a Westinghouse, tehát ugyanaz a gyár, ami akkor a BNFL számára Svédországban gyártott VVR-440 üzemanyagot, az ugyanaz a gyár tudja most ezt a munkát elvégezni. Tehát ez a Westinghouse üzemanyag, ez valójában nem Amerikában gyártódik, hanem ebben a svédországi üzemben. Tehát az adatokat nyilvánvalóan ismerheti a Westinghouse. Nagyon lényeges azt érteni, hogy itt a komponensek szállítása is szükséges ahhoz, hogy ez az egész lehetséges legyen. Tehát tulajdonképpen ez, hogy a Westinghouse fogja szállítani ezeket az üzemanyagokat, ez azt jelenti, hogy a hozzá kapcsolódó, vagy a hozzá szükséges természetes uránt, a dusítási szolgáltatásokat, a konverziós szolgáltatásokat, a pálcákhoz szükséges csöveknek a gyártását, az összes komponensnek a gyártását, tulajdonképpen ez a nyugati térfélre hozza, tehát nem orosz komponensekből fog a Westinghouse VVN-440 üzemanyagot gyártani, hanem a saját rendelkezési körében beszállítóktól fogja vásárolni ezeket a komponenseket, és ezekből fogja összeállítani ebben a svédországi gyárban ezt az üzemanyagot.
2: Lehetett hallani, hogy azért a Framatom is lépte el az üzemanyagkazetták gyártása tekintetében, bár ott ugye felmerült, hogy az oroszokkal együttműködve hozták ők ezt létre. Várható további diverzifikációs döntéslépés szükséges lehet-e, vagy pedig teljesen fölösleges?
3: Ugye, amit az előbb megbeszéltünk, az azért nagyon lényeges, mert tehát a 90-es évek végéről, 2000-es évek elejéről ennek a gyárnak, ennek a svédországi gyárnak, és ilyen, ezen keresztül a Westinghouse-nak van VVR 440 tapasztalata. És a finn, cseh, szlovák, illetve ukrán atomerőműveken keresztül most ott fel fog futni egy gyártás, és mivel ezek nagyon-nagyon hasonló üzemanyagot használnak ezek a reaktorok, pici eltérések vannak csak, ezért ez mindezeket a tapasztalatokat a paksi üzemanyag gyártása szám során is tudja a Westinghouse használni. Ilyen értelemben a Westinghouse a VVR 440 tekintetében előrébb tart, mint a Framatom, mert a Framatom nem gyártott korábban VVR 440 üzemanyagot. A Framatom úgy döntött, szerintem egyébként helyesen, hogy két szakaszra bontja ennek az üzletnek a felépítését. Az első szakaszban egy joint venture keretében a Rosatommal együttműködve, de Európában állítja össze ezeket az üzemanyag kazettákat, hogyha kap erre megrendelést, és ezt az időt, tehát ezt a néhány évet, ami alatt joint venture-ben gyártja a Rosatommal az üzemanyagot, ezt az időt arra használja, hogy kifejleszten egy saját üzemanyagot, tehát hogy tulajdonképpen a reaktor specifikációja alapján tulajdonképpen tiszta lapról, nulláról megtervez egy Framatom gyártású üzemanyagot, ami akkor adott esetben a későbbiekben mind az orosz Tvel, mind pedig az amerikai svéd Westinghouse üzemanyagnak az alternatívája tud lenni. Tehát, hogyha a Framatom ezt az egész folyamatot végigcsinálja, akkor tulajdonképpen a VVR 440 reaktoroknak a piacán akár három szállító is lehet. Ez a diversifikáció, az ellátásbiztonság, és adott esetben akár az árverseny szempontjából is nagyon kedvező lenne, ha tényleg tartósan lenne három különböző szállító ezen a piacon.
2: A szállítók nincsenek könnyű helyzetben, hiszen ha Magyarországra tekintünk, akkor nem csak a VVR 440-ben kell már most gondolkodniuk, hanem szóba jöhet a VVR 1002-es blokkba történő üzemanyagkazetta gyártás is, és azt az egyenes beszédbe vendégeskedve Attila elmondta, hogy a Paks 2 blokkjai orosz üzemanyagkazettákkal fognak elindulni, viszont hogyha számoljuk itt az éveket, akkor fontos lehet ebbe is lépéseket tenni. Várható-e, hogy a Westinghouse ezt is megcélozza?
3: Én azt gondolom, hogy várható. Ugye a Westinghouse-nak van VVR 1000-es reaktorok számára üzemanyaga, és onnan már nem nagy lépés a VVR 1200 számára üzemanyagot gyártani. Tehát azt gondolom, hogy hosszabb távon ez mindenképpen felmerül. Mind a mellett, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint az Európai Unióban csak a paksiak, csak a Paks 2 reaktorai lesznek VVR 1200-asok, ugye más nem tervez jelenleg VVR 1200-at építeni, de adott esetben lehet olyan konfiguráció, lehet olyan gyártás optimalizálás, ami eredményezheti azt, hogy a VVR 1000 és az 1200 számára is gyártson a Westinghouse alternatív üzemanyagot.
2: Ha valaki ezeket végig gondolja, akkor viszont rögtön felmerülhet benne az a kérdés, hogy ugye Paks 2 még nem épült meg, mindenki azon izgul, hogy mikor és hogyan, de most nem is ezekre a kérdésekre keresném a választ, hanem vajon az oroszok érdeke nem sérül-e, hiszen nyilván ők azzal a szándékkal építik a Paks 2-t, hogy a korábbi évek tapasztalataihoz hűen, majd Magyarország tőlük vásárolja az üzemanyagkazettákat. Így viszont most már tarthatnak attól, hogy esetleg a jövőben ez nem így lesz.
3: Ez egy jogos kérdés, és egy jogos aggodalom. Tudni kell azt, hogy a csehországi Temelini atomerőmű, ugye ott két darab Vévjer ezres blokk van, a 90-es évek végén fejezték be ezeknek az építését. Ott a legelső pillanattól kezdve amerikai üzemanyaggal indultak. Tehát, hogy a Temelini erőművet befejezték az oroszokkal együtt a csehek, és ott lehetséges volt az, hogy a legelső pillanattól kezdve nem orosz üzemanyaggal történjen az üzemeltetés, és aztán a későbbiekben a verseny hatására aztán végül is lecserélték a Temeliniek az amerikai üzemanyagot, és átálltak orosz üzemanyagra. De szóval van előttünk példa. A PAS 2 szerződéses rendszere olyan, hogy a legelső időszakban a szerződés értelmében orosz üzemanyaggal kell működtetni. Egyébként ez az üzembehelyezés szempontjából szerintem technikailag egy jobb helyzet, mert hogyha a tervező által biztosított üzemanyag.
2: Hát igen, így akkor a garancia indulunk, is.
3: Akkor a garancia rendszer teljesen egyértelmű, abszolút. Ha bármilyen műszaki probléma van, akkor egyértelmű, hogy ki terhel ennek a felelősséget. Tehát én biztatnám magunkat arra, hogy a PAKS 2 megépülésénél az üzembe helyezés és az első időszak az orosz üzemanyaggal működjön. De hát az a helyzet, hogy az üzemanyagpiac, az atomerő üzemanyagpiac, ez egy nagyon élő piac, annak ellenére, hogy kevés a szállító, de azért van közöttük verseny, és bizony a Rosatom, a Tvel, a cégen keresztül nagyon ügyes volt abban, hogy a nyugat-európai és az amerikai piacra belépjen. Az elmúlt 20 évben számos atomerőbe szállítottak orosz üzemanyagot. Amerikába is jelenleg az újított urán 20%-a az Egyesült Államok atomerőműveiben Oroszországból származik. Tehát, hogy ha az orosz üzemanyag bemehetett a nyugati piacokra, akkor nyilvánvalóan a háborútól függetlenül is azt mondják a nyugati kormányok, hogy hát akkor az orosz erőművekbe is engedjék be a nyugati üzemanyagot. Úgyhogy ez a verseny szerintem meg fog maradni, ezzel szembe kell nézni.
2: Ezek szerint akkor eddig árversenyben egyébként az oroszok akkor nagyon erősek voltak, de most akkor ne is az árakba menjünk bele jobban, hanem még mindenképpen szeretnék egy választ abba kicsikarni, hogy előfordulhat-e Attila szerint, hogy viszont amikor az oroszok megkötötték velünk a PAKS 2 szerződést, akkor hát hogy is mondjam, ők úgy kalkuláltak, hogy ebből masszív bevételük lesz. Előfordulhat-e az, hogy most viszont akkor egy kicsit hátráltatják a projektet, vagy megfordul a fejükbe, hogy mi lenne, hogyha mégse építenék meg? Nehéz kérdés.
3: Nehéz kérdés, nem tudok az oroszok fejével gondolkodni. Itt adottak a feltételek, adott a szerződéses keretrendszer, és zajlik egy projekt. Én azt gondolnám, azt remélném, hogy egy szerződéses partner, egy szállító tartja magát a megállapodáshoz, tartja magát a szerződéshez, és megvalósítja a létesítményt. Ugye a teljes érdekmúlásnak én nem látom az okát. Nyilvánvalóan itt egy korszerű technológiáról van szó, nagy atomerőművi építési piacon kevés szereplő van, tehát ez egy mégiscsak egy export lehetőség az Európai Unióba a Rosatom számára, úgyhogy én azt remélem, hogy ehhez a szerződéshez tartani fogja magát a Rosatom.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb. Yeah!

0: életben.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. Változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
3: Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabadstrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók.
2: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, máshol többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Budapesten megnyitották a Margit hidat. A 4-es és a 6-os villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. A 9-es, a 26-os, a 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz újra az eredeti útvonalon jár. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvasai Jenő út között, a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvasai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Jövő héten, 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért Egyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már a nyár elején jelezte a szakma, hogy bajok lehetnek a Balatonnál. Több szempontból. Az asszály az egyik kérdés, de most nem erről lesz szó, hanem a turizmus tekintetében. Hogyha valaki arra járt az elmúlt hetekben, akkor valószínűleg tapasztalta, hogy sokkal kevesebb a turista, mint mondjuk egy évvel korábban. De hát szakmailag is bajban vannak, mert nagy a munkaerőhiány. Hogy eddig milyen a szezon, innen indulunk majd Pali Róberttel, a Balatoni Szövetség elnökével, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, kezdjük sokkal.
1: A nyár közepén tartunk, ez a balatoni szezon tekintetében most éppen mit jelent?
2: Én ugye a Balatonra születtem, balatoni gyerek vagyok, tehát 56 éve itt élhetek, amit a neveltetésemből is adódik, hogy nem érdemként, hanem adományként tekintek a Balatonra, és láthatom, hogy hogy van átalakulóban a Balaton és a térsége. Még mindig a legvonzóbbnak lehet mondani a Balaton, a Budapest után a legkiemeltebb turisztikai térség, és a legvonzóbb is, a legjelentősebb. Vannak jó szezonok, vannak jobb szezonok, és vannak kevésbé jó szezonok. Ilyen a mostani is, hiszen rengeteg összetevője van. Az például, hogy az elmúlt években látható, hogy megszűnőben vannak azok az egy és két hetes balatoni nyaralások, hanem inkább kevesebb időre, akár hétvégére koncentrálódnak az ide érkező kedves vendégek, illetve az időjárásnak is óriási nagy befolyásoló tényezője van ebben a kérdésben, és az is, hogy az elmúlt években ugye a 4 évszakosságra törekedtünk rá, tehát nem csak a Balaton partra, hanem a Balaton térségére, hiszen egyenrangú településekről beszélünk, akár Balatonparton vagy a térségben, ez nagyon fontos a szövetség életében, és inkább hálózatos jelleget szeretnénk ölteni, tehát az alulról jövő szerveződéseket, hogy tegye a dolgát mindenki, és akkor nem lennének ezek a rossz, olyan helyén, nem helyén való akár, ezért van jelentősége a médiának, hogy milyen híradások is jönnek akár időjárás jelentésben kapcsolatban, vagy a Balaton és a térségével kapcsolatos jelentések. Akár, ahogy ön is említette a bevezetőjében, éppen a vízhiánnyal kapcsolatban, hogy ezt hogyan mondjuk el, hogyan beszélünk, hogyan tárgyalunk, vagy tájékoztatjuk a lakosságot, illetve az odaérkező kedves vendégeket. Tehát nagyon fontos a szemléletformálás, és ha szükséges a szemlélet átalakítás is, és a példamutatás. Nemzeti kincsünk a Balaton. Tehát ezzel egyenrangú, hogy nemzetgazdasági érdekről beszélünk. Tehát az Ősz-Balaton kérdését kell felvetni, és a Balatoni Szövetség mindig is a demokratikusan megváltott kormánynak szeretne segíteni a döntéshozásában.
1: Nemzetgazdasági kincsről beszél, és ez vélhetően így van, ugyanakkor azt nyilván nem lehet, hogy nem beszélünk a problémákról, amik sújtják a Balatont. Én magam is tapasztaltam, egy napra sikerült lejutnom a Balatonra, és azon a helyen, ahol máskor nem tudom, 3 métert sétáltunk, és tudtunk úszni, ott nagyon hosszan kellett ahhoz sétálni, már most, hogy egyáltalán a vízszint elérje azt az élvezhető szintet, ahol lehet pancsolni. Tehát van egyrészt ez az asszály kérdés, másrészt pedig sokan arra panaszkodnak, és ez nyilván nem egy reprezentatív felmérés, hanem hogyha ott akaratján körbe kérdeztem az árusokat, vagy a büféseket, hogy sokkal később indult az idei szezon, mint mondjuk az iskola kezdés vége, ahogy azt korábban megszokták. Ezekkel a problémákkal hogyan lehet megküzdeni, és mik az okok?
2: Igen. Ezekkel szembesülünk, ezért is említettem, hogy vannak jó szezonok, meg jobb szezonok ebben az esetben. Ugye a visszatérő vásárló, a visszatérő vendég a legjobb vendég, tehát a vendégekért is folynak harcok, hogy hozzájuk menjenek a szolgáltatókhoz. Ezért is nagyon fontos a vendég elégedettség, mert mindig a vendég fogja eldönteni, hogy visszatér-e ugyanarra a helyre, vagy ajánlani fogja-e esetleg másoknak is. Ezért mondtam a médiának az óriási jelentőségét, hogy hogyan mondjuk el, illetve a kormányzatunknak, azoknak a szakembereknek, hogy milyen kellő tájékoztatást adnak és tudunk adni a lakosságnak és az odaérkező kedves vendégeknek. A vízkérdésében is ez. Az egyik legkutatottabb tó a Balaton a világon. Tehát megvannak minden eredményünk arra, és minden szakembergárda megvan arra, hogy cselekedjünk. De most már a cselekvésnek az ideje már régen eljött, tehát megfelelő módon szükséges kommunikálni a lakossággal, helyesen, illetve az odaérkező vendégekkel. Az igaz dolgot kell folytatni, és ezáltal javulni fog a morális a szemléletünkben, hogy becsüljük, tiszteljük a Balaton, és ne jussuk arra a szintre, ahol sajnálatos módon a Verencei tó jutott, hiszen ezek már 9-10-15 éve megfogalmazott gondolatok voltak, amiben cselekedni szükséges. És na, itt van a jelentősége.
1: Akkor soroljunk kérem néhány olyan dolgot, ami mindenképpen sürgető cselekedet lenne, és akár ugaszkodjunk el a vízszinttől, mert hogy arra éppen mondjuk nincsen ráhatásunk. Van-e munkaerőhiány? Azt lehetett olvasni június elején, hogy szakácsot például nem találnak, éttermek nem tudnak kinyitni. Valóban később indult-e a szezon? Mi ennek az oka? Ugye ön említette, hogy most már inkább néhány napra megyünk le, és nem hetekre. Ennek mi az oka? Lehet-e például az, hogy a Balaton hasonlóan drága, mint hogyha valaki lemegy a horvát tengerpartra, ott viszont 90%, hogy jó időn van, a Balatonnál nem. Szóval melyek azok az okok és cselekmények, ha már az őszinte beszéd, amin lehetne javítani, vagy mondjuk a kormányzat segíthetne?
2: Mindenképpen a leülni a minél hamarabb a vízügyi szakemberek és a döntéshozók, tehát a politikai döntésformálók és döntéshozókkal. Ez a legfontosabb lenne, hogy kristálytisztán megjelölni, hogy mik azok a pontok, amiben cselekedni szükséges. Megvannak ezek, és a megoldások is hozzá, de ezért mondtam, hogy cselekedni szükséges. Amit mi tehetünk hozzá, a rólunk kialakított véleménnyel, akik itt élünk, vagy ide jönnek, a szemlélet formálásban. Amit ön említett, hogy jóval nagyobb a kínálat itt az elmúlt években. jóval nagyobb lehetőségek vannak, és kínálatok vannak a Balatonnál, és a Balaton térségében is, mint szálláshelyeknél. Tehát a szálláshelyek szerintem az elégséges, amik már most vannak a környezetben. Itt az, a minőségi turizmusra lenne nagyobb igény. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy a szezonálitás elhúzódott, tehát a meghosszabbodtak azok az itt töltött olyan szerkezeti átalakításban, hol a május is egy erős volt, tehát a tavasz egy erősnek mondható, és látható, hogy átalakulnak az embereknek az igényei. Egy egyre nagyobb igények vannak, és most már nem csak kifejezetten csak a fürdőzésről szól, hogy lejövünk strandolni, esetleg összeköthető kerékpáros turizmussal, összeköthető akkor egy borozással, egy élményadással, tehát mind olyan aktív eltöltött időre, és ebben kínálat van, egyre nagyobb kínálat van, és a vendég, a kedves vásárló eldöntheti, hogy hova és melyik helyekre, akár a pénztárcájához függően, akár más igényekhez, melyiket választja. Említette a munkahelyet, igen, mert a vállalkozóknál, a kis vállalkozóknál az üzemeltetési költségek náluk is megnövekedtek. Tehát nem mindegy, hogy egy szakács, vagy felszolgáló, vagy éppen más szolgáltatásban hogyan és miképpen tudja kiszámíthatóan fizetni a kollégáit, alkalmazottait. Ez nagyon fontos, a kiszámíthatóság, hogy legyen nem csak a jelenben, hanem a jövőben is. Ezért szorgalmazzuk a Balatoni Szövetség, hogy egységes régióként kezeljük a Balatont és a térségét. Nagyon fontos lenne, mert ilyen kis puzzle-ökből áll össze a Balaton, és ezért ez a puzzle-okat, a tudást nem csak meg kell érteni, hanem a tudásoknak az összefüggését is kell. És ez ősz nemzeti kincsünk, és ősz nemzetgazdasági érdekünk is egyben.
1: Pali Róbert, köszönöm.
2: Köszönöm szépen önöknek.

0: Az asszályhelyzetről folyamatosan beszélünk. Egyrészt arról, hogy mondjuk a Duna alacsony vízállása milyen problémákat okozhat, akár a paksi atomerőműnél, akár mondjuk a környezetben, de a mezőgazdaságra is súlyos hatással van az asszályhelyzet, hogy hol tartunk most, ezt fogjuk Koncz Mátéval átbeszélni, aki a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok!
0: Mekkora a baj most a mezőgazdaságban? Egyáltalán látszik-e már a nyár közepén, hogy mondjuk nyár végéig mire lehet számítani?
1: A helyzet gyakorlatilag katasztrofális, azonban túlságosan leegyszerűsítő megközelítés lenne, hogyha azt mondanánk, hogy súlyos asszálypusztító a mezőgazdaságban, innentől kezdve nagy a gond. Szövetségünk már a tavalyi év második fele vége, az őszi időszak óta folyamatosan figyelmeztet és felhívja a figyelmet arra, hogy elsődlegesen a piaci árak változása, és emellett különösképp az állattenyésztésben azok az állatbetegségeknek a megjelenése, ami tovább nehezíti a munkát, nagyon-nagyon súlyos helyzetet alakított ki. Óriási volt a gond már akkor. Erre érkezett rá az őszi-téli csapadékhiány, majd egy nagyon-nagyon forró és nagyon-nagyon száraz tavasz, ami összességében tetézte ezt a helyzetet. Nagyon nagyok a kiesések, vannak az országnak olyan térségei, ahol szinte egy harmada termett meg a szokásos mennyiségnek, amiből látható különösen magyarázatot nem igényel az, hogy mekkora problémát jelent azoknak a gazdálkodóknak, akinek a szokásos mondjuk 6 tonnás termés mennyiség helyett csupán másfél termett meg. Azonban még ez is kezelhető lenne, ha a piaci árak egy irányba mozdulnának, hogy valamilyen szinten kompenzálni tudnák ezeket a kieséseket. Ha visszaemlékszünk a 2022-es időszakra, amit mondjuk az idei évig a nagy asszályként emlegettünk az elmúlt években, ott azt láttuk, hogy már egy eleve magas árpozícióról indulva egy hatalmas áremelkedés következett be, ami kompenzálta azt a terméskiesést, amit a gazdálkodók döntő többsége elszenvedett. Így összességében az év végén, amikor mérleget kellett húzni, akkor a hangsúlyozom nem mindenkinél, de a gazdaságok többségénél egy kezelhető eredmény keletkezett. Na, ez hiányzik most a rendszerből, és ebből adódóan vagyunk kénytelenek azt mondani, hogy szinte biztos, hogy a növénytermesztési tevékenység országos szinten veszteséges lesz az idei évben Magyarországon.
0: Súlyosabb a helyzet, hogyha az asszályt veszük, mint akkor 2022-ben?
1: Nagyjából hasonló. Nagyjából hasonló. Látni kell, hogy nagyon-nagyon kevés csapadék hullott az idei év első felében. Nagyon meleg volt, de hát ezt éreztük mindannyian az áprilisi időszak.
0: Most sajnos vagy szerencsére pont nem érezzük, mert igen, ősz van odakint.
1: És ehhez kapcsolódik, hogy már a tavalyi évről is egy komoly vízdeficitet hoztunk magunkkal, hiányzott nagy mennyiségű nedvesség a talajból, ugye ezt tetézte az utánpótlás hiánya.
0: A nézők épp egy aktuális térképet láthatnak, ami azért nagyon riasztóan fest, hogyha rápillant, az asszály helyzetet mutatja, és ugye pirosan láthatják azt, ahol nagyfokú asszályhelyzet van, és kritikus azok a vörös foltok ezen a piroson belül. Hát ez pont azt a területet érinti, hogy ránézünk, amiről mondjuk a mezőgazdasági területek jutnak eszünkbe.
1: Igen, ez többségében az ország növénytermesztésre hasznosított területét fedi le, és a legsötétebb foltok azok az Alföldön és az ország keleti, délkeleti részén találhatók, ahol ez a tevékenység meghatározó egyes térségek gazdaságában.
0: Szezonban most hol tartunk? Mi az, ami igazán veszélyben van? Például a kukorica?
1: A kalászos gabonafélék betakarítása megtörtént. Az őszi betakarítású növények elsődlegesen a kukorica és a napraforgó, ami még kint van. A helyzet ott is riasztó. Kukoricánál, ami az ország legnagyobb területen termesztett növénye volt hosszú időn keresztül, látható, hogy az elmúlt években, hiszen ez a probléma nem most kezdődik, évek óta beszélünk róla, hogy a helyzet egyre súlyosabb és súlyosabb. Ez a nedvesség hiány, a talajnedvesség csökkenése, ez ezt a növényt érinti a legjobban. A vetésterület már lefeleződött. Ha szakmai megközelítésbe helyezzük a kérdést, egyre nehezebb döntést hozni arról, hogy mit is kellene vetni, mit is kellene termelni, mi az, ami ezeket az időjárási változásokat valamelyest tolerálja. Ezekre a kérdésekre azonban exakt válaszok ebben a pillanatban nincsenek.
0: Nézzük a gazdálkodók oldaláról, nekik mondjuk az elmúlt pár év, meg az idei szezon mit üzen. Ha veszteséggel kell termelni, nyilván nem jó kedvel kezd bele valaki egy következő szezonba. Őket lehet kártalanítani valahogy, hogyan hat mondjuk az idei eddigi szezon vagy helyzet rájuk?
1: Addig eljutottunk, hogy komoly veszteségek fogják jellemezni az asszályból és az árakból adódóan a növénytermesztést, de hiába olcsó a takarmány, miután az állati termékekből, elsődlegesen a sertéshúsból komoly feleslegek vannak Európában, így az állattenyésztőket is. Amennyiben a mezőgazdasági termékek, akár a gabonafélék, akár a teljes hús piaci pozíciója valamilyen szinten helyre billenne, amennyiben el tudunk mozdulni abba az irányban, akár csak Magyarországon is, hogy elsődlegesen a magyar termékeket keressék a fogyasztók, vagy a magyar termékeket kínálják a kereskedők, és ez egy belső keresletet generál, már az is rengeteget segíthet egy oldalról az állattartók, más oldalról az ő takarmányukat megtermelő növénytermesztők számára. Tehát a fontos, hogyha a válság kezelésének megoldásait keressük, az lenne, hogy a magyar gazdaság elsődlegesen a magyar alapanyagokat használja annak érdekében, hogy ez a helyzet valamilyen szinten stabilizálható legyen.
0: No, milyen intézkedés kell ehhez a bizonyos helyrebillenéshez, ahogy ön fogalmazott, és akkor közelítsünk a fogyasztói oldalhoz, mert hogyha bemegyek egy áruházba, vagy bármilyen boltba, akkor nyilván vannak, akik mondjuk esetleg a magyar termékeket nézik, de azért a magyar fogyasztóra az jellemző, hogy melyik az olcsóbb a kettő közül.
1: Ha a gazdasági megközelítésben vizsgáljuk a kérdést, akkor a stabilitás az, ami hosszú távon akár a termelői oldalnak, akár a kereskedőknek és a fogyasztóknak is egy kiszámítható, tervezhető környezetet jelent. Örülhetünk annak a hét elején, hogy mennyire olcsón tudunk mondjuk sertéshúshoz jutni, de tudnunk kell, hogy ez azt fog jelenteni, hogy a hét végére, vagy a következő hét elejére nyilván túlzok.
0: Elég tudatosak vagyunk mi fogyasztók ehhez?
1: Önmagunkban sajnos nem. Ezért kell egy olyan összefogás, ezért kell egy olyan közös gondolkodás, aminek mentén mindenki belátja, próbálva hozzátenni a saját lehetőségeit, hogy a stabilitást akár vásárlói oldalról, akár piaci megközelítésben elsődlegesen a hazai termékek kereskedelembe helyezése és fogyasztása jelentheti.
0: Szintén még a fogyasztói oldalnál maradva, amit most elmondott a szájhelyzetről, az nekem mit jelent? Mi lesz drágább a boltban?
1: Ebben az időszakban olcsóbb állati termékekkel, elsődlegesen hússal találkozunk, ez azonban középtávon azon gazdaságok termés mennyiségének kiesésével, akik ebből a veszteségből adódóan kiszállnak ebből a ringlispírből, várhatóan áremelkedéseket fog hozni már középtávon az év második felére. Tehát talán rövidlátást jelenthet most nagyon örülni annak, hogy olcsó termékekkel is találkozhatunk a boltban, mert ez gyorsan visszájára fog fordulni.
0: Itt mondjuk sertéshúsról beszélünk?
1: Elsődlegesen a sertés az, ahol ez legmarkánsabban megjelenik, de akár a tejtermékeknél és kicsi részben a baromfi termékeknél is hasonló a helyzet.
0: A fix ár az azért sokat segít ebben, ha ez marad, akkor az segíthet a gazdáknak?
1: Ugye fix árunk ebben a pillanatban nincs. Tehát egy ár és top intézkedés van, igen. Ami a kereskedelmi ár és a beszerzési árakhoz hozzáadott ártöblet fixálásával azt akadályozza meg, hogy nagyon nagy kilengések legyenek. Ez tompítja a folyamatokat, de természetesen megakadályozni nem tudja. Fölvetettük még a tavalyi év végén, hogy a nagy kilengéseket időleges felvásárlási árszint rögzítéssel lehetne kezelni. Ebbe az irányba a kormányzat nem mozdult el, azonban amennyiben ez nem történik meg, akkor úgy más irányból kell valamilyen formában támogatni a hazai gazdaságot. Ennek az elsődleges lehetősége pedig tényleg a hazai termékek fogyasztásának ösztönzése lehet.
0: Koncz Máté, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az AS ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4 felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csak nem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvánra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkában létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén derült az ég. Az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: Budapesten lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utc és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. Torlódásra kell készülni a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Kvassai Jenő úton a Weissmann-Fried úttól, a Gubacsi úton és a Mester utcában befelé a Könyves-Kálmán körút előtt. A 2-es és a 24-es villamos a rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Karbantartás miatt ma üzemzárásig a 3-as villamos nem közlekedik az Élessarok és az Örs vezértere között. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota MÁV telep és Kőbány alsó vasútállomás között, a 62A villamos Kőbány alsó vasútállomás és az Örs vezértere között. Pótlóbusszal utazhatnak az Örs vezértere és Kőbány alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Jövő héten, 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan indulóknak a BKK javasolja, hogy inkább a déli pályaudvart vegyék igénybe, ami az M2-es metróval könnyen elérhető. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Az elmúlt napokban Magyar Péter posztolt Fülöp Otondal, a vidéki prókátorral közös képet, és Romsics Ignáccal is. Mindketten potenciális névként felmerültek, amikor találgatás indult el, hogy ki lehet a következő köztársasági elnök, vajon ez egyfajta castinge. Innen indulunk, Nagy Attila Tibor politikai elemzővel, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez már egyfajta visszajelzésmérés?
2: Azt gondolom, igen. Egy casting, de egy átgondoltabb casting, tehát Magyar Péter miután belekóstolt a forró levesbe, most már óvatosabb, tehát most már nem mondja meg Magyar Péter, hogy kit szeretne köztársasági elnöknek, hanem meghallgat egy-két embert, figyel, tehát ellentétben Polgár Judit esetében, amikor teljes egyértelműséggel elmondta, hogy őt kellene oda tenni a köztársasági elnöki pozícióba, és felháborodtak a kommentelők, ugyanis ők azt hitték, hogy napokig tartó társadalmi egyeztetés lesz. Ehhez képest Magyar Péter egy nap alatt le akarta zárni a dolgot. Most ehhez képest átgondoltabb a folyamat azért, tehát nem mondja meg Magyar Péter, hogy ő kit szeretne, valóban Fülöp Botonddal is találkozott, fényképezkedett, aztán most a nagy hírű, méltán nagy hírű, komoly hírű Romsics Ignác történész professzor úrral, úgyhogy én azt gondolom, hogy most így nyugodtabb mederben megy a folyamat, számomra azért hetetlen, hogy miért nem eleve így kezdte Magyar Péter, de hát ebből is látszik, hogy azért fura, hogy ezt fogom mondani, de még a miniszterelnöknek elég kevés politikusi tapasztalata van, 2,5 év, és már is miniszterelnökként vezetheti az országot.
1: Ugye azt egyértelművé tette a tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón is Magyar Péter, hogy ez egy félreértés volt, tehát társadalmi egyeztetést ő nem ígért, hanem azt kérte, hogy egyébként javasoljanak neveket az emberek. Ez a folyamat hol tarthat, és most akkor találgathatunk, hogy ez casting vagy nem, de akkor azt kell figyelnünk, hogy a következő napokban kivel találkozik, miről kerül ki poszt?
2: Nem bírom megállni, hogy közbevetőleges megjegyzést azért tegyek. Tehát Magyar Péter szombatesti Facebook posztját lehetett úgy érteni, hogy igenis társadalmi egyeztetés lesz, hiszen arról beszélt, hogy tessék mindenki, szervezetek, állampolgárok mondjanak véleményt, és lelkesen mondta ezt, hogy tessék véleményt mondani. És én is úgy értettem, megmondom őszintén, hogy miután 30 nap áll rendelkezésre az új köztársasági elnök megválasztására, hát akkor miért ne lehetne napokon át ezt megejteni, habár a Fidesz most előkészítette egy csúnya játékot azáltal, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult az alaptörvény 17. módosításának az egyik pontjának a megsemmisítése érdekében, amellyel eltávolították Sulyog Tamást. Úgyhogy nagyon izgi lesz, hogy az Alkotmánybíróság erre majd mit fog mondani, de igen, ahogy az elhangzott, most ez a folyamat elvileg megy előre, és szabályozott keretek között, tehát a 30 napon belül a Tisza frakció meg Magyar Péter majd állást fog foglalni, és akkor, hogyha gondolom a Fidesz indítványt azért el fogja utasítani az Alkotmánybíróság, nem lesz akadálya az új köztársasági elnök megválasztásának, aki valóban lehet akár Romsics Ignác vagy Fülöp Botond is, milyen, a vidéki prókátor.
1: Milyen politikai feladatot von magára, hiába effektíve nem, de egyébként ebben a politikai környezetben, amikor a Fidesz azt kommunikálja, hogy illegitim a következő köztársasági elnök, a jelölt, akit be fognak mondani a végén.
2: Igen, az új jelölt, illetve az új köztársasági elnök mindenképpen egy politikai viharba, illetve egy olyan politikai helyzetbe fog belecsöppenni, amelyben a politikai élet kisebbik része, de azért elég fontos része az ellenzék nagy része, nem fogja őt legitimnek elismerni.

0: sem tartotta annak idején az ellenzék jogszerűek, legitimnek, és megmondta, hogy onnantól kezdve nem ismer el semmit, amit a hatalom csinál. Most ebben nem megyek bele, csak arra mondom, hogy láttunk már ilyet a magyar politika történetben, úgyhogy megyünk vissza az időben ilyen értelemben, ez nem tölt el engem túl sok bizakodással. De ezzel szembe kell nézni a köztársasági elnöknek. Még egy másik ponttal szembe kell néznie majd az új köztársasági elnöknek, hogy bevallottan ideiglenes köztársasági elnök lesz. Ezt beletették egyébként az alaptörvény 17. módosításába is. Magyarul az új alkotmány megalkotásáig fog tartani a mandátum, ami lehet, hogy csak másfél év lesz. Lehet, hogy lesz kettő év is, nem tudjuk még.
1: Ezt kizárja bármi, hogy utána mondjuk újra választák?
0: Nem zárja ki, de akkor ő neki a nép bizalmát kellene kérnie, mert Magyar Péter többször elmondta, hogy ő igazából a nép általi közvetlen elnökválasztást tartaná jónak. Hát érdekes lenne a helyzet, hogyha mondjuk Magyar Péter is szeretne köztársasági elnök lenni majd két év múlva, mert hogyha elindulna a most megválasztandó köztársasági elnök, meg Magyar Péter is, akkor egymás ellenfelei lennének.
1: Ennek kicsi a valószínűsége annak tükrében is, hogy ugye úgy kommunikál most Magyar Péter, hogy semmiképp ne politikai szereplő legyen az, aki egyébként majd köztársasági elnök.
0: Hát igen, meg gondolom azért arra ugye ügyelni fog Magyar Péter, hogy lehetőleg ne egy vele nagyon szemben álló személy legyen majd a következő köztársasági elnök, hanem olyan, aki hajlandó alapvetően a Tisza-féle kormányzást támogatni, vagy legalábbis élesen nem ellenezni.
1: Nézzük az ellenzéket. Holnap várható ugye Orbán Viktor tusványosi beszéde, erre minden évben szoktunk figyelni, a politika meg a politikai elemzők, újságírók. Egyébként ezt élőben közvetítjük majd az ATV Extrán 10 óra 30 perctől. Mi várható ettől a beszédtől, és várható-e az, hogy Magyar Péter szintén valamit próbál dobni, hogy tematizálja azt a napot is?
0: Igen, én azt gondolom, hogy valamit majd kitalálhat Magyar Péter, hogy Orbán Viktor beszédének a jelentősége ne legyen akkora. Az, hát ez egy nagyon fura helyzet, mert eddig azt szoktuk meg 16 éven keresztül, hogy Orbán Viktor kormányfőként beszélt tusványosan. Volt már arra példa, hogy ellenzéki vezetőként beszélt, de akkor még egy nagyobb ellenzéki párt volt a Fidesz, mint most. Hát mindenképpen fel kell rázni a Orbán Viktornak a híveit. Hát a legújabb, most éppen az Ávesz tette közzé, hogy a Fidesz 20% alatt van már a biztos pártválasztók körében, tehát fel kell rázni a híveit, és kell valamilyen vonzó perspektívát mutatni. Most a jelek arra utalnak, hogy Orbán Viktor a nemzeti ellenállás köré igyekszik majd vonni a mondani valóját. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb irány, tehát itt valami tartalmi újítás lehet, hogy nem ártana, mert az, hogy nemzeti ellenállás önkény ellen küzd majd a Fidesz, az a Fidesz, amelyik egyébként csökkentette a szabadságjogokat az elmúlt 16 évben, a fékek és ellensúlyokat, nem áll jól. Szóval az a baj, hogy a Fidesz a most megtalálta a jogállamiságot, mint fontos értéket, de korábban az előző 16 évben még gúnyolódtak azon, hogy az Európai Unióban nem lehet tudni, hogy mi a jogállamiság fogalma. Szóval én hitelességi problémát azért érzékelek, hogyha a Fidesz nagyon rámegy erre a nemzeti ellenállás dologra, bár, ahogy az előbb említettem, a magyar politika történelemben ennek megvan a hagyománya.
1: Nagy Attila Tibor, köszönöm.
0: Én is köszönöm.

0: Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg, amire sokan furcsán nézhetünk, különösen Irán kapcsán, de helyre tesszük, ígérem, Kaiser Ferenccel, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Mert hogy Iránnal ugye pont az a probléma, hogy ne legyen atom, most meg akkor mégis?
1: Hát ugye Irán nem szövetséges az Egyesült Államoknak,

0: Szaúd-Arábia, igen. Kérdés egyébként lesz-e megállapodás, mert nem, mint ez bármit is jelentene, mert gyorsan változhat. Nemrég ugye Donald Trump, az amerikai elnök, a Truth Social-on, ami hát nevével ellentétben igazságot ritkán tartalmaz, egy olyan posztot tett közzé, ami viszont valószínűleg komoly izrael nyomásra születhetett, hogy csak akkor fogják végrehajtani ezt a megállapodást, ha Szaúd-Arábia csatlakozik az Ábrahám egyezményhez, tehát elismeri Izraelt és felveszi vele a diplomáciai kapcsolatokat. Most Szaúd-Arábia erre hajlott is 2023. október 7-e előtt, egy rövid ideig még utána, és azóta viszont tekintettel arra, ami a palesztinokkal történik Gázában, Szaúd-Arábia egyre messzebb került ettől a megállapodástól. Tehát ez egyelőre még a levegőben lóg. Keveset tudunk róla, hogy az amerikai energetikai miniszter jelentette be először, nem ismerjük a megállapodás szövegét, annyit tudunk, hogy lehetővé teszi azt is Szaúd-Arábia számára, hogy amerikai technológiával urándúsítson, amire egyébként semmi szükség nincs egy országnak ahhoz, hogy atomreaktort üzemeltesse, hiszen valószínűleg Westinghouse, tehát amerikai gyártmányú reaktorai lesznek Szaúd-Arábiának, ami az érthető módon a Westinghouse fogja a fűtőelemeket is szállítani. Tehát ebben az összetételben eléggé fölösleges dolog az urándúsítás. Elvileg arra Szaúd-Arábia adott garanciát, hogy 6% fölé, ugye ez az atomerőműben használatos dúsítási szín nem dúsít, de hogy ez később hogy alakul, azt nem tudjuk. Tehát ez egy picit az Amerika Egyesült Államok kinyitotta Pandora szelencéjét, véletőleg azért, mert Szaúd-Arábia elkezdett puhatolózni Kínánál, meg az oroszoknál is urándúsítás kapcsán.
1: Na igen, helyre tenné, hogy mi a békés és nem békés atom közti különbség, ugye a 6%-ot említette?
0: Ahhoz, hogy atomfegyver, tehát nukleáris láncreakciót gyakorlatilag automatikusan végbe megy, ahhoz 90%-ra kell dúsítani. Irán kapcsán is az a legnagyobb probléma, hogy volt legalább fél mázsa 60% fölé dúsított urán, ami semmi másra nem alkalmas, csak arra, hogy ebből bomba minőségű urán csináljunk. Tehát elvileg vannak arra garanciák, gyakorlatilag meg nem tudjuk.
1: Mi történik most Irán és Amerika között? Ugye tegnap ismét egy komolyabbnak tűnő fenyegetést tett közzé Trump, de hát már többször hallottunk hasonlót.
0: Igen, a legfontosabb hír talán az, hogy új front nyílt a háborúban. Ugye Iránnak talán a legütőképesebb, még megmaradt szövetségese, úgynevezett helyettesítője, vagy szép új magyar nevén proxia, a jemeni huszi mozgalom két szaudi tartályhajót megtámadott a Vörös-tengeren, egész pontosan a könnyek vagy csiralom kapujában, a szép nevű Bábel-Mandeb tengerszorosban, ami újabb súlyos csapás a globális ellátóláncokra, ugye a kőolaj világpiaci ára egyből $100 fölé ugrott megint, tehát kiterjedt a háború. Szaúd-Arábiát, Katart, Kuvaitot lövik az irániak, hiszen az ott lévő amerikai bázisokról is hajtanak végre Irán ellen támadást. Tehát valószínűleg ez azért is alakult így, mert az Egyesült Államoknak a térségbeli arab szövetségesei, az úgynevezett olajmonarchiák egyre mondjuk úgy morcosabbak a fejlemények ilyen alakulása miatt. Ezért kellett egy óriási gesztust tenni valószínűleg Szaúd-Arábia felé, hogy ezeket a hangokat kicsit elhallgattassák. Ugye Szaúd-Arábia mind méretét, mind katonai képességét, népességét, stb. Tekintve messze kiemelkedik a úgynevezett olajmonarchiák közül. Tehát, hogy amit ő csinál, az jelentős hatást gyakorol a többi térségbeli olaj államra, nyilván Iránt kivéve.
1: Várható az, hogy belátható időn belül megállapodás szülessen Irán tekintetében? Tehát, hogyha nem is béke, de valamilyen rendezett helyzet jöjjön létre?
0: Nem vagyok optimista. Azért sem, mert még mindig nem tudjuk pontosan, mi a fenét akar az Amerikai Egyesült Államok. Tehát az iráni vezetés álláspontja nagyjából egyértelmű, ők túl akarnak élni. Tehát Irán sokkal kiszámíthatóbb ebből a szempontból. Az amerikaiak célkitűzéseit még mindig nem ismerjük, ugye össze-vissza kommunikálnak az egyes szereplők külön-külön, és hát maga Trump elnök naponta többször is ellentmond saját magának. De a külügyminiszter más mond, a védelminiszter más mond, és amíg nincs egyértelmű amerikai álláspont, ami mellett mondjuk így hosszabb ideig kitartanak, addig nagyon nehéz bármiről is megegyezni, és azt mondjuk betartani.
1: Amerikában félidős választások közelednek, ugye novemberben. Ez az egész helyzet hogyan hathat Trump megítélésére, és most akkor, ha már, ha nem is össze-vissza kommunikáció, de egy újabb vám megszorításról, csomagról beszélnek, milyen az ő megítélése most?
0: Nem jó. Tehát, ami nem meglepő, hogy ő azzal kampányolt, hogy nem fog háborút indítani. A szaudi, bocsánat, az Irán elleni a legnagyobb, de hát ugye megbombázta ő már Nigériát, beavatkozott Irakban, elrabolta, akarom mondani, meghívta a vendégségbe a venezuelai elnököt. Nyilvánvalóan ez a mostani Irán elleni konfliktus már csak a hossza, meg a költsége miatt ellentmondásos információk vannak, de valahol 50 és 100 milliárd dollár között volt eddig ez a háború. Ez még az USA-ban is döbbentesen nagy összeg. Nagyon népszerűtlen, és ami a legfontosabb, tartósan magasan maradt az Egyesült Államokon belül az üzemanyagár. Tehát az amerikai szavazók többsége is így van, a pénztárcája alapján szavaz, és az Egyesült Államokon mindig ezek a hatalmas nagymotorú benzinzabáló mostrumok a divatosak, főleg azokban az államokban, ahol Trumpnak a szavazó bázisának a nagyobbik része él. És ők most morcosak. Ráadásul ez az a tábor, aki hát finoman szólva is erősen antiszemita, és ott az a kommunikáció, hogy ez az egész háború Izrael miatt van.
1: Végszóra nagyon röviden, azért beszéljünk az orosz-ukrán helyzetről is, mert hogy az utóbbi időben nem nagyon van vezető hírek között, holott zajlik a háború a szomszédunkban.
0: Az oroszoknak most van egy jelentősebbnek tekinthető siker, ez a Kosztantyinivka nevű településnek az elfoglalása. Ez az ukrán erődövnek, ugye a Donyec megyének a belévő megerődített városoknak a legdél-keletebbi volt. Az a baj, orosz szempontból még mindig van három ennél nagyobb, tehát van egy pici orosz térnyelés, de iszonyatos mennyiségű áldozatok árán, és az ukrán drónok elképesztő vérfürdőt rendeznek, plusz Ukrajna most már az Azovi tengeren, tehát elvileg Oroszország belvizén is meg tudta akadályozni a jó forgalmat. Tehát igazából ez a konfliktus döntetlenre néz ki, csak azt nem látjuk, hogy ukrán részről látunk megegyezési hajlandóságot, orosz részről semmit sem. Tehát az a baj, hogy ez továbbra is zajlani fog. Nyilván, mivel nem történik érdemi változás, kivéve amikor egymás rakétázzák a felek, mert ugye lehet a lángoló épületeket mutatni, akkor kevésbé szerepel a hírekben.
1: Kaiser Ferenc, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javítóintézetek, a HVG írt erről. Úgy tűnik, hogy megállt, és visszafordult a folyamat, hogy mit hozhat ez. Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel fogjuk átbeszélni. Jó reggelt,
2: kívánok!
1: Ez innentől kezdve azt jelenti, hogy minden úgy lesz, mint az előtt volt?
2: Hát összességében azt jelenti, nyilván kétszer ugyanarról nem beszélhetünk, mert azt gondolom, hogy egy sokkal gyermekcentrikusabb ellátás lesz a jövőbe, ahol hát az agresszív személyzetet gondolom sokkal hatékonyabban ki fogják szűrni, vagy nem is kerülnek alkalmazásra, és azt gondolom, hogy az ellenőrző szerveknek és a szerveknek nem nevezhető, de civil mozgalmakhoz, tehát a civil mozgalmakat képviselők is bejuthatnak ezekbe az intézményekbe, hogy hát valamilyen szinten ellenőrizzék az ott folyó tevékenységet, és itt mindenek előtt egyfajta gyermekjogi megközelítésre kell gondolni.
1: A Szőlő utcai fiatalok hol vannak most, és ők hova kerülhetnek?
2: Hogy hova kerülhetnek, arról fogalmunk sincsen. Szanaszét vannak, négy felé osztva az országba. Az teljesen megnyugtató, hogy a tervezett tököli bővítés az nem fog megvalósulni, tehát nem fiatalkorúak börtöne mellé telepítenek javítónevelő intézetet, ez biztos, ez önmagában egy örömhír. De hogy pontosan hol lesz az új intézmény, az nem tudjuk.
1: Örülünk, de félig örülünk, így fogalmazott, amikor elkezdtük a beszélgetést, mielőtt beült volna. Például a szakember hiány azért nem egy rövid távon megoldható probléma, hogyha gyermekvédelemről beszélünk. Erre mi lehet a megoldás?
2: Hát ugye a miniszterelnök bejelentette a 25%-os bérfejlesztést az egész terület számára. Ez nem csak gyerekvédelem, a teljes szociális szféra értendő alatta. Hát, hogy ez mikor realizálódik, és ugye a szakszervezetek egy része úgy gondolkodik, hogy ha netán egy későbbi időpontban, mondjuk 27. január 1-től, akkor esetleg visszamenőleges jelleggel, hát nyilván az sokkal jobb lenne. Na de ez a 25%-os bérfejlesztés, ez sokat jelent, de nem mindent. Tehát itt egy szakmai megújulásra van alapvetően szükség, és olyan életpálya modellre, ami hát motiválja az embereket, hogy ezen a területen vállaljanak munkát.
1: Lát erre törekvést az új kormányzat részéről?
2: Abszolút.
1: Gondolok itt arra, hogy nem csak a gyermekvédelem kapcsán, de úgy tűnik, hogy elindult egy szakmai egyeztetés.
2: Igen.
1: Szervezetek között egy
2: koordinációs
1: testületben.
2: Az ágazati miniszter létrehozott egy tanácsadó és koordinációs testületet, amelynek hát különféle szervezetek a tagjai, és van egy 24 pontos cselekvési terv, nekem nincsen felhatalmazásom, hogy erről beszéljek, de ez a 24 pont, ez nagyon mélyen taglalja a megoldásra váró feladatokat, amiből most hirtelen egyet kiemelek, ez a kórházba tartott minden egészségügyi indok nélkül ott lévő csecsemőknek a helyzetének a megoldása. Ebből a megoldásból annyi látszik, hogy egészen rövid távon ezt nem lehet megoldani. Középtávon reálisnak tűnik az, hogy olyan képzést alakítsunk ki, egy most is létező 60 órás képzés megtoldva további 30 órával, ami alkalmassá teszi a nevelőszülőket, a különleges szükségletű, azaz 0-3 éves korú gyerekek ellátására. Most ez azért legalább egy év szükséges. Most az a mozgalom, ami ugye azt jelenti, hogy megyünk és ölelgetjük a babákat, az egy nagyon jó dolog, de azért azt tudni kellene, hogy azért annak is megvan a szakmai protokollja. Szóval az nem úgy van, hogy fölkapunk egy babát, azt elkezdjük ringatni, bár sok ember van, akinek ez a szükséglete, hogy ilyet csináljon, de nem biztos, hogy ez egybeesik a baba szükségletével. Úgyhogy vannak szervezetek, akik ezt hosszú ideje csinálják, értenek is hozzá, úgyhogy én tudnám javasolni, hogy az újonnan előlépő lelkesedők keressék meg azokat, akiknek van már szakmai tapasztalatuk.
1: Mint ahogy egyéb más területen is, hogy
2: önkénteskedünk.
1: Értem, hogy nem mondhat el a pontok közül, a célirányok közül többet, nem fogom erről faggatni, de kik vesznek részt ebben a koordinációs testületben, tehát mennyire garancia, hogy valóban szakemberek ülnek ott, akik
2: Ugye magamat nem fogom dicsérni, de én a Család Gyermek Ifjúság Közhasznú Egyesületet képviselem. Az SOS Gyermekfalvak Egyesülettől kezdve elég hosszú lenne felsorolni azokat a civil szervezeteket, ezt hangsúlyoznám, amelyek hát eddig is letettek valamit az asztalra, és valószínűleg nem véletlenül kérték fel őket. Úgyhogy úgy a szervezeteket képviselő személyek vonatkozásában garancia van arra, hogy hát hogy ez a 24 pontos cselekvési terv, ez átalakul egy olyan, nem tudom, akciótervé, határidőkkel és felelősökkel, és hozzárendelt forrásokkal, hogy ez belátható időn belül megvalósítható lesz.
1: Mi az, ami kormányzati részről kell ehhez, hogy megvalósuljon ez a terv? Gondolok itt arra, hogy akkor a szakmaiság ezek szerint úgy tűnik, hogy megvannak az irányelvek, hogy mi az, amin változtatni kellene. Beszéltünk egyrészt mondjuk szakemberhiányról a szociális területen, de gondolok itt nem tudom, büntetési tétel változtatásáról. Tehát mi az, amiben mondjuk egy Tisza kormány hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek tényleg létrejöjjenek?
2: Hát eleve a kormány kezdeményezte ennek a testületnek a létrejöttét, ami hát abszolút pozitív dolog, és jelzi az egész társadalom felé, hogy igényli a társadalmi részvételt a politikai és szakmai döntések meghozatalához. Most itt, amire én azt mondom, hogy egy szakmai lépés például, hogy legyenek olyan nevelőszülők, akik kifejezetten speciálisan alkalmasak a 0-3-es gyerekek ellátására, annak van egy jogszabályi háttere. Tehát ez az oktatás, a képzési programot, a képzési programba a belépést, kilépést, minősített, millió apró részlete van ennek, amit hát jogszabályba kell rögzíteni. Ezek nem ördögtől való dolgok, de ezeket meg kell csinálni, és ezek időigényesek, és nyilván egy ilyen jogharmonizációra is szükség van, mert ugye az utóbbi 16 évben azt vettük észre, hogy olyan jogszabályok születtek, amik élesen ütötték a másik jogszabályt, mert úgy idegből vagy indulatból születtek ezeknek a jogszabályoknak jelentős része. Hát ennek véget szeretnénk vetni.
1: És a civilekbe sem juthattak ilyen intézményekbe.
2: Hát nem.
1: Molnár László, köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: Alig heverték ki a sportrajongók a foci VB-t, már is itt a Forma 1, ráadásul itt nálunk, úgyhogy van min izgulni azoknak, akik követik az eseményeket. De mit jelent mindez egyébként mondjuk gazdasági szempontból? Erről is beszélünk Szabados Gábor sportközgazdásszal, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
0: A tavalyi Forma 1 kapcsán azt olvastam, hogy egyfajta rekord volt, rengeteg külföldi érkezett, gazdasági szempontból is nagyon jót tett az országnak. Ilyenkor már látszik, hogy mondjuk ez a hétvége mit hoz nekünk?
1: Az már látszik nyilván, hogy például mennyi jegy fogyott el, hiszen ilyenkor már azért elég nehéz jegyhez jutni. Természetesen a többi az még nem látszik, de hozzáteszem, hogy azok a számok, amelyek ugye ilyenkor nyilvánosságra kerülnek, hogy például mennyit költöttek a turisták, stb. Ezek ugye olyan felmérések, amelyek általában utólag készülnek el, nyilván vannak előzetes becslések is, tehát azért ez nem egy olyan pontos rendszer, hogy azonnal láthassuk a számokat. Itt nyilván a korábbi eseményekből és más eseményekből is lehet becsülni, illetve általában készülnek olyan közvéleménykutatásra hasonló felmérések, tehát egyszerűen a szurkolók megkérdezése, ami alapján azért elég jól fel lehet azt mérni, hogy összességében ez milyen gazdasági hatást jelent. Itt ugye azt tudjuk, hogy a résztvevő nézőknek a jelentős része külföldi, tehát ez akár ilyen 80% fölött is lehet bőven a külföldieknek a részaránya, és hogyha az ő költésükbe belevesszük azt, hogy ők azért ugye nyilván nem csak a jegyet veszik meg, hanem azért jelentősebb költést is, 1000 euró közeli költést is véghez vihetnek fejenként, akkor azért láthatjuk azt, hogy itt bőven-bőven 50 milliárd forint fölött van az, amit Magyarországon elköltenek. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az az összeg, ami például a magyar vállalkozásoknál egy plusz bevételként lecsapódik a nagydíjnak köszönhetően.
0: Annak már hagyománya van, hogy a Forma 1-et nálunk is rendezik. Ez brand szempontjából mit jelent Magyarországnak?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ez még fontosabb is, mint a költés. Tehát itt mindig lehet beszélni a számokról, ezek nagyon jók, de összességében Magyarország számára ez a brand hatás, ez sokkal többet ér. Tehát ez egy olyan országimás hatás, amit máshogy egyszerűen nem tudnánk megkapni, megszerezni. Magyarország értékét, pozícióját, helyét a világban semmi más nem tudja ennyire növelni. Gondoljunk abba bele, ugye 21 néhány országban van Formula 1-es nagydíj. Önmagában, hogy ebben a körben benne vagyunk, kik vannak itt a világ legnagyobb, gazdaságilag legerősebb országai, és a legdinamikusabban, gazdaságilag legdinamikusabban fejlődő országok. Gyakorlatilag nincs semmilyen olyan kritériumrendszer, ami alapján mi egy ilyen elit csoportba beletartozhatnánk. Tulajdonképpen a Formula 1 az egyetlen. Egy olyan térképre, egy olyan mezőnybe tesz minket, ahol egyébként lássuk be, nem lenne semmi kedvalónk. Tehát ilyen szempontból tényleg egy magasabb polcra helyezi Magyarországot ez a Formula 1-es futam. Nem véletlen, hogy itt a környező országokban még soha nem volt Formula 1-es futam. A volt szocialista országok közül is csak Oroszországban volt egy ideig. De most gondoljuk arra, például Skandináviában sincs, talán a 70-es években volt utoljára svéd nagydíj. Tehát egy olyan körben vagyunk benne, ami kifejezetten egy ilyen elit státuszt ad az országnak, és ez nyilván ez turizmusban, gazdasági befektetésekben, a magyar exporttermékeknek a külföldi forgalmában, de minden másban, akár a magyar munkavállalóknak a magyarországi megítélésében, tehát rengeteg olyan kérdésben segíti a magyar gazdasági és társadalmi hatást, ami egyébként az egész magyar nemzet megítélésére hatással van.
0: Van reálisan olyan hasonló presztízsű sportesemény egyébként, amire potenciálisan pályázhatna Magyarország? Tehát, hogy mondjuk megvan hozzá az infrastruktúránk, vagy kialakítható lenne, és hasonló hozadéka lenne? Nyilván a foci VB után kérdezem ezt.
1: Gyakorlatilag csak a labdarúgás, igen. Ugye volt idén már Magyarországon Bajnokok Ligája döntő, az nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanez a pozitív hatás, de gyakorlatilag labdarúgáson kívül más sportág nem tud ilyen hatást kifejteni. Tehát ugye volt már atlétikai világbajnokságunk, úszó világbajnokságunk, az ugye lesz még egy jövőre is. Nyilván ezeknek is nagyon komoly hatása van, de Formula 1-hez és labdarúgáshoz semmi más nem mérhető.
0: No, akkor ha már foci és foci VB, kérem, hogy értékelje az idei VB-t is, ami sokak szerint túl hosszú volt. Volt, aki ki volt akadva, például az öcsém, aki foci rajongó, hogy miért kell oda ivószünet, meg hosszabb reklám a döntőben, stb. De hát ennek nyilván mind gazdasági hatásai voltak Amerika szempontjából. Hogyan látja, hogyan értékeli ezt a több mint egy hónapot?
1: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a problémák, amelyek itt felmerültek, akár valóban a mérkőzések mennyisége, akár ugye a reklámszünetek, nevezzük nyugodtan a reklámszünetnek, nem kell ivószünetnek becézgetni. Persze, ezeknek mind gazdasági oka volt. Azért volt több csapat, hogy a FIFA több pénzt tudjon keresni, azért voltak a reklámszünetek, hogy a FIFA több pénzt tudjon keresni, és így tovább, és így tovább. Ez be is jött, tehát tényleg óriási rekordbevételt ért el a FIFA. Aminek örülni lehet, futball szurkolói szempontból, most ez egy dolog, hogy a FIFA pénzügyesei minek örülnek, ezt tegyük félre. Aminek szurkolói szempontból örülni lehet, hogy ez nem okozott szakmai problémát. Ugye sokan féltek attól, hogy nagyon felhigul a mező, gyenge lesz a mérkőzés színvonala, ki fognak lógni az új csapatok. Nyilván volt egy-két csapat, aki kilógott, ami minden VB-n van, de alapvetően az új országok megállták a helyüket, akár Zöldfoki köztársaság, de még Curaçao is, tehát tényleg szakmailag azt gondolom, hogy egy jó színvonalú világbajnokságot láthattunk minden egyéb probléma ellenére, ennek szurkolói szempontból abszolút örülni kell, és ráadásul ugye azt láttuk, hogy azok a sztárok, akiktől a legtöbbet várta az ember, azok tényleg, hát ilyen küzdelmet ugye a góllövő listán szinte még egy világbajnokságon sem láttunk, tehát tényleg a legnagyobb sztárok a legjobb formájukat hozták. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy szakmailag és szurkolói szempontból is egy jó világbajnokságon vagyunk túl.
0: No, de akkor azt mondja, hogy sportközgazdászként igazából tanácsolná, hogy tartsák meg ugyanezeket a következő VB-re is?
1: Azért mindent nem. Tehát én is azt gondolom, hogy például ez a reklámszünet bármennyire is hasznos volt pénzügyileg, a labdarúgástól idegen, a játékot megtöri, tehát ez például szakmailag én azt gondolom, hogy nem használ a labdarúgásnak, tehát hosszú távon ez nem jó. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a mai digitális világban már vannak olyan megoldások, akár most hasamra ütök, beúsztatok reklámot a képernyőre a közvetítés közben, amivel azért ki lehet azt kerülni, hogy a játéknak meg kelljen állnia. Tehát én azt gondolom, hogy erre feltétlenül azért nincsen szükség, nem vért, hogy az UEFA is azt mondta, hogy már pedig bajnokok ligájában, Európa-bajnokságon nem fognak ilyet alkalmazni kötelezően, tehát csak akkor, hogyha ezt az időjárás valóban indokolja. A nagyobb létszám, én továbbra is azt gondolom egyébként, hogy szakmailag a 32-es mezőny az indokoltabb lenne, de olyat még nem láttunk, hogy a világbajnokság létszáma csökkent volna, csak olyat, hogy nő. Tehát ehhez jobban mindenki hozzászokik, hogy ezen 48 lesz a minimum, aztán még az is lehet, hogy ezt is növeli a FIFA, hiszen már revesgetik, hogy akár 64-re felemelik a következő VB-re a létszámot, akár csak egyedi jelleggel. Ott már azért azt gondolom, hogy ott nagyon komoly problémák lehetnek szakmai szempontból, tehát én azt nem javasolnám a FIFA-nak, de nyilván nem engem fognak megkérdezni.
0: Szabados Gábor, köszönöm.
1: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosulta a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az AS ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csak nem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkában létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén derült az ég. Az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban lezárták a soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába és a Lechner-Ödönfasor, Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a közvágó híd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágó hídnál a Kvassai Jenő úton és a soroksári út szerviz útján állnak meg. Lassú az előrejutás a soroksári úton befelé az Illatos úttal, a Weiss-Manfréd út. A Weiss-Manfréd út Kvassai Jenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában befelé a Könyves Kálmán körúthoz közeledve. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határ úttal, az Üllői úton befelé szakaszonként. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Hétköznapokon napközben lezárják a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Pálya utca és a Kossuth-Lajos utca között útépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Tegnap este kijöttek a ponthatárok, nekem nagyon sok ismerősöm örült, hogy akár első helyre felvették a gyermekét, gratulálunk nekik és mindenkinek, aki felvételt nyert, de hogy minek lehet örülni és minek nem, mennyire volt erős, mondjuk mennyire magasak a mostani ponthatárok, mik a kedvelt szakok, nagyon sok kérdésem van, ezeket átbeszéljük majd Kosztonyi Gáborral, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Volt meglepetés az idei ponthatárokban?
2: Én szerintem mindenképpen, ami nem a pedagógus szakmához kapcsolódik, az, hogy voltak olyan jogász képzések, ahova jelentősen csökkent a pontszám. Számomra az egyik legnagyobb meglepetés, hogy az államilag finanszírozott nappali alapképzés két legmagasabb ponthatára az osztatlan tanárképzésre volt. Az egyik, ha jól emlékszem, akkor Szegeden ugye egy francia-magyar szakos tanári, a második pedig itt Budapesten egy matematika-technika szakos tanári szakra volt. Ez mindenképpen érdekes.
1: Így van, ezt föl is írtam magamnak, 492 pontról beszélünk, ami azért jóval magas.
2: Ez majdnem a maximum, igen.
1: Ami ilyen jóval magasabb, mint mondjuk így a középmezőny, és ez a francia nyelv és kultúra tanára, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ez az osztatlan tanári képzés, ez mit jelent egyébként pontosan, és mi az oka annak, milyen tényezők vannak, amik ilyen magasra képzés, ez mit jelent egyébként pontosan, és mi az oka

0: hogyha ők kikerülnek a pályára, akkor a szakma krémje lesznek?
1: Remélhetőleg maradnak a szakmában, igen.
0: Melyek voltak a legkedveltebb szakok? Mindig erről is szoktunk beszélni. Lát-e bármilyen változást az elmúlt évekhez képest?
1: Mindenképpen van, hát eleve már az, hogy végre kezd visszaállni egy olyan normális létszám a felsőoktatásban, ami azt gondolom, hogy kell, tehát szüksége van az országnak ennyi diplomás emberre. Ha most csak a közoktatás, köznevelés rendszerét nézzük, akkor azért még közel sem vagyunk, mondjuk azt, hogy közel sem lehetünk elégedettek. Többen jelentkeznek pedagógus szakra, csak itt mindig a számok mögé kell nézni. Tehát ha azt nézzük, hogy államilag finanszírozott, nappali tagozatos, osztatlan tanárképzésre első helyen 3000 diák jutott be, ez azért még kevés. Sokan jutottak be nyilván mesterképzésre, ezt akik nem értenek ennyire a rendszerhez, akkor azt hadd világítsam meg, hogy ők már pedagógusok, tehát ők már a pályán vannak, valószínűleg második, harmadik vagy negyedik szakjukat szeretnék megszerezni. Nagyon népszerűek ugye a gyógypedagógia szakok, azonban itt is mindig föl szoktuk hívni a figyelmeket, hogy is érdemes a számok mögé nézni, mivel egyre több az olyan gyerek, akinek valamilyen problémája, akár tanulási, akár egyéb problémája, tehát mondjuk sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerek, és mivel az állam eddig ezt nem nagyon tudta megoldani ezt a feladatot, nagyon sok szülő egyszerűen kényszerből beiratkozik és elvégez egy ilyen szakot, hogy tulajdonképpen hát ő maga próbáljon segíteni a gyermeke fejlődésében.
0: Lépjünk kicsit túl a ponthatárokon, és beszéljünk a felsőoktatás helyzetéről. Ön mit lát a következő mondjuk tanévben? Mennyire zavaros a helyzet így a kekvák kapcsán?
1: A kekvák azok mindenképpen problémát jelentettek eddig is. Most, hogy megszűntek, itt az lehet a probléma, hogy ugye januártól szűnik meg nagyon sok kekva, ez bármilyen hihetetlen, de ugye mi pedagógusok a boldog új évet a szeptember 1-én szoktuk kívánni, és nálunk ugye tanévben számítunk, tehát most is ugye majd a 2026-27-es tanév kezdődik. Az mindig egy kicsit problémás, hogyha ilyen tanév közbeni váltások, méghozzá ilyen jelentős váltások lépnek életbe.
0: Mit üzen a diákoknak? Hogyan lehetne őket nyugtatni ebben a helyzetben?
1: Hát egyrészt én is gratulálok nekik a pedagógusok szakszervezete nevében, azoknak, akik rögtön bejutottak, még ha nem is az első szakra, de hogy élből. A többieknek azt kívánom, hogy a pótfelvételin találják meg azt a lehetőséget, amivel el tudják kezdeni a felsőoktatási tanulmányaikat, aztán nyilván majd lehet onnan már, ha az emberben van egy intézményben, akkor onnan már átlépni, tovább lépni sokkal könnyebb. És hát ne felejtsük el, hogy most kezdődik az igazán nehéz feladat, az adott esetben a szállások megszerzése. Tehát ha valaki nem a lakóhelyének megfelelő felsőoktatási intézményben nyert felvételt, akkor itt most a kollégiumi helyek, az albérletek, vagy ha olyan szerencsés helyzetben van a család, hogy esetleg egy kis lakást tudnak venni, hát akkor ezeket most nagyjából van rá. Hát egy, mondom azt, hogy szűk másfél hónapjuk, hogy ezt megtalálják, és el tudják kezdeni a tanulmányait.
0: Hétfőn foglalkozunk is majd a témával. Gosztonyi Gábor, köszönöm.
1: Én köszönöm a megkeresést, minden jót, viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. Július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Ma van az öngondoskodás világnapja, ami igazából valami olyasmit jelent, hogy felelősek vagyunk magunkért és az egészségünkért, de hogy pontosan mit akar ez, és egyáltalán ez a felelősség, ez hogyan megosztható, erről is beszélünk dr. Spányik András pszichiáterrel, a Panoráma Poliklinika alapítójával és orvosigazgatójával. Jó reggelt kívánok! Ez a nap mire próbálja felhívni a figyelmet? Induljunk innen.
2: Igen, ez a nap egy nagyon érdekes dátuma van, hogy a 7.-24. egy szimbolikus dátum, a WHO azért erre a napra tűzte ki az öngondoskodás világnapját, mert azt akarja ezzel üzenni, hogy a hét minden napján, a nap minden órájában 7.24 lehetőségünk van az öngondoskodásra, mert elhangzott, hogy a felelősség is, de valójában nem csak felelősség a WHO megfogalmazásában, hanem ez egy lehetőség is. Ugye arról elég szűkösek az erőforrások, egyre több ember él a Földön, egyre tovább élünk, és azt, hogy mindenkinek megfelelő egészségügyi szolgáltatás vagy prevenció elérhető legyen, abban az emberekre, tehát ránk is szükség van. Úgyhogy ilyen szempontból egy kapacitás bővítésként is lehet arra gondolni, hogyha mi magunk megfelelően tudunk az öngondoskodásban részt venni. De ez mit is jelent? Ugye hát mindenféle módon mi is öngondoskodunk folyamatosan. Ugye maga a prevenció is része, a megelőzés tehát, hogy ne is alakuljanak ki akár betegségek, és ez persze a mentális egészségünk szempontjából is fontos, de a testi egészség, tehát testi-lelki egészség szempontjából is. A másik pedig, hogy ha már vannak esetleg betegségek, akkor azokat karban tudjuk tartani megfelelően, és ebben ne csak az orvosra, meg az ellátórendszerre támaszkodjunk, hanem magunkra is, de hogyha belegondolunk, mondjuk egy cukorbeteg páciens, amikor méri a vércukrát, akkor is az öngondoskodás zajlik ilyenkor már.
1: Próbálom igen lefordítani a fogyasztói vagy felhasználói oldalra. Jelenti ez azt is, hogy akkor táplálkozzak egészségesebben, járjak edzeni, mert ugye az is hozzásegíthet, hogyha megelőzésről beszélek, vagy tájékozódjak minél több felületen arról, hogy mondjuk éppen milyen járvány közeledik, tól egészen addig, hogy járjak-e rendszeresen szűrővizsgálatra, hogy nézzem meg a vérképemet évente egyszer. Tehát mekkora ez a spektrum?
2: Tökéletesen összefoglalta, így van, tehát ezek a megelőzés részek, és ha pedig már van sajnálatos módon valamilyen krónikus, elhúzódó betegségünk, akkor pedig megfelelően tartsuk ezt karban. És ugye a magyar egészségügy, meg a magyar közgondolkodás az különösen sújtva van attól, hogy mi már az ellátórendszerekben gondolkodunk, sok kórház, sok orvos kell ahhoz, hogy mi jól legyünk, és kevésbé gondolunk arra, hogy mit tehetünk mi magunkért, akár a testi, akár a lelki egészségünkért. És itt akkor nagyon sok mindent el is mondott, hogy ha az ember a testmozgásra megfelelő szerepet ad, az például egy iszonyatosan fontos dolog, hogy a napi 20 percet sétál valaki már, és kicsit odafigyel arra, hogy miket eszik, akkor egészen más egészségre számíthat, mint az, aki mondjuk egyáltalán nem mozog egy nap. Tehát például ugye az elhízás, ami az egyik legnagyobb probléma, az a szinte minden betegségnek megnöveli a kockázatát. Tehát, hogyha nem figyelünk oda a táplálkozás és a testmozgásra, akkor az ízületi problémáktól kezdve akár a korai demencia, tehát szellemi hanyatlásos betegségeknek a kockázata is megnő, de az összes daganatos betegségnek a rizikója ezzel megnő. Tehát például azzal, hogy mozgunk és megfelelően táplálkozunk, már rengeteg mindent el tudunk érni, és hát elmondta azt is, hogy a szűrővizsgálatokra is el kell menni. Ugye nagyon sokszor azért nem mennek el az emberek a szűrővizsgálatokra, mert attól félnek, hogy ott valami súlyos dolog ki fog derülni. És ugye ez egy érthető lélektani dolog, hogy miért nem megyünk el, csak ugye minél később megyünk el, vagy minél későbbi állapotban, annál kisebb az esély arra, hogy akár egy egyszerű beavatkozással meg lehet előzni a nagyobb bajt. Tehát mondjuk itt ilyenkor mindig fölhívjuk mondjuk az egyik vezető magyar halálokra a figyelmet, az emésztőszerv rendszeri vastagbél daganat, az egy nagyon gyakori, vagy a nőknél az emlő daganatnak a valószínűsége, mind a kettő korai felismerése elképesztően hatékonyan gyógyítható. Tehát ha időben felismerik, akkor szinte kis műtéttel akár, vagy egy kisebb beavatkozással teljes értékű életet élhet egészségesen valaki.
1: Most ezen a világnapon beszélünk egy ideális világról, de mondjuk a magyarok tekintetében mennyire jellemző az, hogy kezdik felismerni az emberek ezt a fajta öngondoskodást?
2: Hát sajnos ez problémás, tehát ebben nem állunk jó helyen a szűrővizsgálatokban sem, tehát ebben ugye van primer, tehát elsődleges, meg másodlagos megelőzés. Az elsődleges megelőzés, ami elhangzott, hogy hogyan tudunk úgy élni, hogy ne is alakuljanak ki a betegségek. A második, hogy korai stádiumban elkapjuk ezeket a betegségeket. Egyikben sem vagyunk sajnos jók. A magyar közgondolkozás az úgy van, hogy mi amikor már baj van, akkor elmegyünk és megszerelnek minket. Ezen biztos, hogy változtatni kell, mert ahogy a WHO is éppen ezért, tehát ezért hozta létre ez az egészségügyi világszervezet ezt a világnapot, mert most már nagyon sok eszköz áll rendelkezésre, egyáltalán azzal, hogy most már az AI, tehát a mesterséges intelligencia, az internet mindenki számára elérhető, és nagyon sok eszköz is van már, ahogy említettem például a vércukormérők, amik tényleg viszonylag olcsón bárkihez el tudnak jutni. Tehát ott vannak a kezünkben azok az eszközök, amivel nagyon sok mindent meg lehet előzni, nagyon sok mindent meg tudunk tudni, hogyha jól tudjuk használni. Szóval, hogy a jövő az inkább arra mutat, hogy mindenkinek nagy szerepe van a saját egészségének a megőrzésében is, és ahogy mondtam, ez egy lehetőség, abban, hogy teljes értékedet legyünk, de azért egy felelősség is, ahogyan kezdte, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy más minket hogyan gyógyít meg, hanem mi mit tudunk tenni a saját egészségünkért, és egyébként közösségi szinten is.
1: Hát például azt, hogy beszélünk róla, igen, és eljut az emberekhez ennek a híre, hogy jé, hát ha el kellene gondolkodni, de mondjuk az egyéni felelősségen túl hol vannak azok a kvázi beavatkozási pontok, ahol erre rá lehet irányítani a figyelmet. És gondolok itt arra, hogy mondjuk mi egy kormányzati felelősség, mondjuk kampány események szervezése, vagy akár az önkormányzati szinten, vagy intézményi szinten, egyes szakrendelők szintjén, ahhoz, hogy eljussunk odáig, amiben rosszul állunk, hogy öngondoskodjunk, ők azért azt gondolnám, hogy jelentősen hozzájárulhatnak ehhez.
2: Szerintem majdnem mindent felsorolt egyébként, hogy mik azok, amik, vagy azok a pontok, ahol beavatkozni szükséges, és lehet is így van, itt a médiának elképesztő szerepe van, vagy nekünk orvosoknak, hogy amikor hívnak minket, akkor erről tudjunk beszélni, és hívjuk fel a figyelmet. Még talán az kimaradt, hogy az oktatásnak elképesztő szerepe, vagy ez már gyerekkorban megtörténjen, és mindenkinek ez világos és egyértelmű legyen, hogy mit tehet, és mi a felelőssége. De a WHO is arra hívja fel a figyelmet, hogy minél közelebb az emberekhez, tehát pont amit mondott, hogy az önkormányzatok, akár a ház szervezetei, vagy mindenki, aki tud ebben részt venni, az a figyelemfelhívásra és az eszközök biztosításával, kampányok megszervezésével és a lehetőség biztosításával. A kormányzatról is mondott egy pár szót. Eddig ugye még nem sok ideje volt az új kormánynak, hogy beváltsa az ígéreteit, elkezdtek dolgozni, de az biztos, hogy az egész kampányidőszakban nagyon nagy hangsúly volt a népegészségügyi megelőző intézkedéseken és pont ezen az öngondoskodás szerepén, hogy ehhez minden eszközt meg is kapjanak az emberek, és ebbe az irányba tereljük az ellátórendszert, házi orvosi rendszert, meg az is egy nagyon fontos dolog, mert mondtam, hogy nem lehet már mindent az orvosokkal megoldani, mert ebben világszinten hiány van, és ez csak rosszabb lesz, hogy minél több szakembert be lehessen vonni abba, hogy a megelőzés időben megtörténjen.
1: Remélem, sikerült egy kicsit felhívni a figyelmet.
2: Reméljük.
1: Dr. Spányik András, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertin testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertin.hu webshop jóvoltából.
1: Újabb nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús Rövid Film Fesztivál. Hogy mi ez pontosan, és mit jelent azoknak, akik mondjuk részesei lehetnek ennek a fesztiválnak, azt is megbeszéljük Deák Dániel fesztiváligazgatóval. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mit jelent ez a mostani elismerés? És eleve egy nemzetközi fesztiválról beszélünk, szóval ezt próbáljuk kontextusba helyezni, hogy egy brit elismerés egy nemzetközi fesztivál tekintetében felemeli még jobban, vagy beveszi mások közé?
2: Így van, talán inkább onnan közelíthetjük meg, hogy ez egy elitklub, amibe bekerült a fesztivál. Ugye a világon több mint 2000 filmfesztivál van, az elég nagy szám, és ahogy az arányokat érzékeltessem, 30 olyan van, amelyik megkapta a BAFTA-nak, a Brit Televíziós és Filmakadémiának ezt az elismerését, hogy aki a Friss Húson szerepel a filmjével, brit vonatkozású filmmel, az jogosult arra, hogy elinduljon az ő díjukért. A BAFTA-ról azt kell tudni, hogy az Oscar díj után a második legjelentősebb filmes díj. Tehát, hogyha visszaemlékszünk például a Saul fia című filmre, az is nyert BAFTA-t, és annak is az volt az egyik legnagyobb elismerése. Tehát a világon mindenhonnan érkeznek filmek, és tulajdonképpen egy elit díjhoz járulhat így hozzá a Friss Hús is.
1: Milyen kritériuma van annak, hogy valaki egy ilyen elit klubba bekerüljön? Annyi filmet tudtok már felvonultatni, vagy olyan minőségű filmet, vagy a zsűri olyan minőségű?
2: Hát ez olyan, mint a Coca-Cola receptje, hogy pontosan sose árulják el, hogy hogy van. Azt hiszem, hogy talán kicsit demagóg módon fog hangozni, de ez 13 év kemény munkája. A recept, mindig igyekeztünk a legjobb külföldi szakembereket Magyarországra hozni. Elég sok nézőt tudunk a filmeknek biztosítani, tehát világszinten is elég jól állunk abban, hogy hányan látják nálunk a filmeket. És azt is lehet látni, hogy amik filmek nálunk bemutatkoztak, azok további fesztiválokon sikereket aratnak. És szerintem, hogyha ezt a képletet összerakjuk, akkor ebből kijön az, hogy ez egy világszinten is elismert fesztivál receptje.
1: Honnan indult a Friss Hús? És egyáltalán a rövid film, mint kategória, az mennyire változott meg a megítélése az elmúlt években? Ugye korábban azért, mint aki filmesztétikára járt, szintén volt ez a legyintés, hogy jó, hát a mozifilmek a nagy filmek, és a rövid film meg az, aki már nem tudta elmondani hosszabban. Ma viszont egy ilyen felgyorsult világban azt gondolnám, hogy ez lehet, hogy pont megfordul, hogy aki röviden el tudja mondani a lényeget, az lehet, hogy még inkább sikeres lehet, mint akinek másfél óra kell hozzá.
2: Így van. Hát egyrészt ugye onnan indultunk, hogy a rövid film az egy gyakorlópálya volt, vagy egy névjegykártya azoknak, akik aztán nagy játékfilmet szerettek volna csinálni. Ez részben még mindig így van, mert ezen a feladatokon keresztül bizonyítják a fiatal tehetségek, hogy alkalmasak arra, hogy aztán elkészítsenek egy nagyobb ívű filmet, sokkal több pénzért, sokkal több emberre, sokkal nagyobb felelősséget, tehát ez továbbra is megvan.
1: Egyfajta casting?
2: Egyfajta casting és egyfajta próbatétel, amit hogyha valaki sikeresen kipipel, akkor mehet tovább.
1: Pilotadás.
2: Így van, így van. Egyébként sok sorozatnak is, később is tévésorozatnak is rövid film volt az előképe, tehát ez abszolút működik. Ez azért ma már egy kicsit bonyolultabb, annak köszönhetően, hogy egyrészt az interneten keresztül is nagyon jól fogyasztható tartalomról van szó, tehát akár a nagy streaming platformokon, akár a videómegosztókon nagyon népszerű a rövid film, ahogy az előbb mondta, azért, mert röviden, tömören be tud valamit mutatni. És ehhez jön hozzá az is, hogy a filmes események is egyre népszerűbbek, tehát továbbra is szerencsére járunk moziba hagyományosan, ahogy régen, de egyre többször úgy megyünk, hogy valami különleges alkalomhoz kötődik ez. Például a fesztivál is ilyen, ahol egyébként utána beszélgethetsz emberekkel, ismerkedhetsz, buli van, valami olyan speciális dolog kapcsolódik hozzá, ami kiemeli a hétköznapokból, és erre is nagyon alkalmas a rövidfilm, és pont ezért kezdtünk el a friss hússal annak idején foglalkozni, hogy a kérdés első felére is válaszoljak. Mert azt láttuk, hogy Magyarországon nincs egyrészt ilyen fesztivál, másrészt akkor pont elég rossz, akkor is pont elég rossz állapotban volt a magyar film finanszírozás, és nagy átalakulások voltak. A korábbi nagy magyar filmszemle az éppen megszűnt, vagy épp akkor nem szervezték meg, és ott álltak azok a rövidfilmesek, akik amúgy lelkesen és akár pénz nélkül is mindig megcsinálják vagy megvalósítják az álmaikat, de hát nem volt hol bemutatni. És itt találkozott ez a mi ambíciónkkal, hogy mi pedig láttuk, hogy ennek nagyon is lenne értelme, és annak idején, tehát már 2013-ban elkezdtük, és azóta szerencsére töretlenül fejlődik.
1: És hova nőtt ki? Tehát idén például milyen volt a fesztivál? Minél többen jelentkeznek, vagy minél több helyről jelentkeznek?
2: Igen, szerencsére tényleg töretlen a fejlődés, talán abban a két évben, amikor a Covid hatással volt ránk is, akkor kevesebb nézőnk volt, de akkor is meg tudtuk csinálni, és az akkor nagy dolog volt. De egyébként mindig egyre több nézőnk van, egyre több filmet kapunk. Ez a két dolog, ez szerencsére állandó, vagy hát állandóan növekszik. És idén is azt lehetett látni, hogy mindig egyre többen és többféle emberek jelennek meg nálunk. Tehát most már nem csak azok, akik a filmek iránt érdeklődnek kifejezetten, vagy család, rokon, stb., aki érintett filmeknek a
1: kíséretében,
2: igen, hanem azok is, akik például egy tévéműsorban hallanak erről, és felkelti az érdeklődésüket, és ez egyre tágabb kör szerencsére, illetve ugye most megkaptuk ezt a BAFTA elismerést, de 2024-ben Oscar kvalifikáló fesztivál is tettünk, az volt az első ilyen nagyobb elismerésünk, az pedig a nemzetközi jelentőségünket növelte meg, tehát ott volt egy óriási ugrás abban, hogy láttuk, hogy egyre többen akarnak hozzánk a filmjeikkel eljutni, egyre többen akarnak eljönni a fesztiválra is, tehát egy ilyen nemzetközi csomópont lettünk hirtelen.
1: Próbáltam megnézni az idei nyertest, nem találtam. Mikor láthatók ezek, és hol, hogyha valaki éppen mondjuk kisgyerek és anyuka is nem tud elmenni a fesztiválra?
2: Hát egyrészt vannak best of vetítéseink különböző zenei fesztiválokon is, meg különböző mozikban, kertmozikban nyáron, ezt a honlapunkon érdemes figyelni, hogy ezeket hol lehet elérni. Illetve, hogyha ezek sajnos nem jön össze, ezeket ott megnézni, akkor pedig az internetre fel fog kerülni, de arra egy kicsit várni kell. Úgy működik ez, hogy amíg a fesztiválokon futnak ezek a filmek, addig nem lehet őket online megnézni, de egy kis idő után, egy-két év után meg lehet. Tehát most a tavaly előtti filmek aktuálisak ilyen
1: ezeket
2: szempontból.
1: Ezeket tekintem majd. Ilyenkor már szervezitek a következőt? Mi történik most?
2: Igen, már kiírtuk a nevezéseket, tehát ha valakinek van a tartsalban olyan filmje, amivel be szeretne mutatkozni, akkor ezt beküldheti hozzánk, ezt rögtön a fesztivál után elkezdjük, illetve hát persze, tehát ahogy mondtam, nagyon sok nemzetközi vendégünk van, őket már most meg kell hívnunk, le kell fixelni, hogy jöjjenek, és hát nagy terveink vannak, tehát szerencsére elég jól úgy látjuk, hogy a magyar film körül elég jól átalakulnak a dolgok, nagy reményeink vannak, hogy mi is ezzel együtt tudunk fejlődni.
1: Úgy látom, hogy erről majd egy következő alkalommal beszélhetünk, Deák Dániel. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon szép napjuk és szép hétvégéjük. Én hétfőn várom majd még önöket, amíg Rónai Egon pihen. És hétvégén ugye tusványos, ne feledjék az ATV Extrán, amit lehet az élőben közvetítünk. Viszontlátásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: mint a tünemény.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
2: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A Suzuki globális elnök vezérigazgatójával tárgyalt Budapesten a miniszterelnök. Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alap törvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalta a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Az intézkedés különösen azoknak jelenthet segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Kinevezte a Klebersberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. A tanár végzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba, közölte Lannert Judit. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pút felvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: A kultúrát hallják, tehát jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást. Könyvet ajánlunk, ráadásul olyat itt rögtön az elején, ami karácsonyi ajándéknak is megteszi, főleg, ha valaki az irodalom nagy barátja, és mondjuk szereti Jókai Mórt. Mert hogy Salendre megírta Jókai Mór történetét, Jókai 200 emlékén van most, úgyhogy az apropó is adott volt, és hát nekünk meg itt van Salendre a vonalban, akit egyéb iránt ismerhetnek az Újságmúzeum olvasói is, úgyhogy régi ismerősként köszöntelek, szervusz Endre.
5: Szervusz Egon, örülök, hogy hallok, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Szóval 33 történetet hoztál Jókai Mórról ebben a könyvben, miközben különben te már foglalkoztál Jókai nevelt lányával is korábban, egy másik kötetben, úgyhogy azt gondolom, hogy testre szabott, testhez álló volt a téma.
5: Így van, hát ezt tudni, hogy a Kertész Imre intézett ki ezt fel arra, hogy kicsit mutassam meg Jókainak a másik arcát. Ugye azt tudjuk, hogy íróként remek és zseniális és korszakos. Na, de milyen ember volt Jókai Mór? Ez lett volna úgymond a feladat. Én nagyon örömmel vállaltam, és kíváncsi voltam, hogy mire jutok vele kapcsolatban, hisz azt tudjuk, hogy 48-ban fordalomban részt vett, tudjuk, hogy miket alkotott, de milyen ember volt? Erre voltam leginkább kíváncsi, és hát ugye nagyképűen azt mondom, fél évet töltöttem Jókaival napi szinten, és hát arra jöttem rá, hogy Jókai egy gyermeki kíváncsisággal megáldott, elképesztően szenvedélyes ember volt. Ha mondhatok egy-két példát ezzel kapcsolatban.
0: Hát hogyne?
5: Hát ugye azt kevesen tudják, hogy ő amatőr csillagász volt. Azt is nem sokan tudják, hogy jósként is funkcionált, hiszen 1872-ben a Jövő század regényében, képzeld el, hogy megírta azt, hogy be fog következni azt, hogy az ember repülni fog. Megjósolta az első világháborút, sőt azt is megjósolta, hogy lesz műanyag. Azt is kevesen tudják, ugye egy komótos bácsiként látjuk Jókait, főleg az időskori képei miatt. Hát Jókai egy szőke volt és kékszemű, és heves vérmérsékletű ember. Ugye a márciusi ifja például egymással is párbajoztak. Lehet tudni, hogy Petőfi és Vasvári Pál párbajozott, és hát Jókai volt két alkalommal is pisztolyt ragadott. Egyszer például Puszki Ferenccel, a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatójával párbajozott, és itt megint az emberi mi volta, ugye a párbaj révén a Puszkinak volt lehetőség, hogy először lőjön, viszont csődöt mondott a pisztolya, Jókai viszont azt mondta, hogy ő nem fog egy olyan, egy védtelen emberre nem fog lőni, tehát ilyen ember volt, de hát említettem azt, hát
0: még jó, hogy Puszki nem lőtte le, képzeld el, ott maradtak volna vele együtt a regények is.
5: És mi lett volna velem, ugye? Hát nem születik meg a Jókai 33-szor, és hát említettem azt, hogy a finom lelke, ugye rózsákat metszett, rózsákat termesztett, szőlője volt a Svárdhegyen, de például rajongott a boxért, az ökölvívásért, kiváló távolugró volt, csendben mondom, mellette viszont Petőfi remek magasugró, és hát mindketten csodálatosan vívtak. Szóval Jókainak ezt a szenvedélyes oldalát próbáltam felderíteni, úgy érzem, hogy sikerült.
0: Na várj, még mielőtt csak szépet és jót, vagy izgalmasat, azért arról is emlékezzünk meg, hogy ő a női nemet is szenvedéllyel szerette.
5: Kétségszerűen így van, de hát ez az oldal, amit azért már jobban ismerünk. Igen, hát ugye az első felesége 8 éve volt idősebb, Rabolfalvi Róza, aki mellett hűsége kitartott, és aztán ugye Rabolfalvi Róza halála után ismerkedett meg a nála 55 éve fiatalabb Nagy Bellával, a fiatal színésznővel. Hát azt tudjuk, hogy ezt a kapcsolatot nem nézték jó szemmel, a közvélemény egy része is furcsálotta. Jókai viszont azt tartotta erről, hogy felnőtt ember, mindenki eldönti, hogy hogyan él, arról nem beszélve, hogy tényleg meggyőződése volt, hogy Nagy Bella a lelkébe lett szerelmes, ezt ki is hangsúlyozta, és el is hiszem, hiszen egy nagyon nagy formátumú emberről beszélünk, aki amellett, hogy remek író volt, csodálatos humora volt ezzel kapcsolatban, csak egy egész rövid történetet elmondok engedelmeddel. 1894-ben egy milánói lap megírta, hogy Jókai Móra, híres magyar író, öngyilkos lett. Erre Jókai besételt a Nemzet szerkesztőségébe, és mondta, hogy hát fiúk, ezt helyre kell tenni, hát ez nem így történt. Írjátok meg, hogy nem lettem öngyilkos, hogyan is lehettem volna szüret idején. Tehát ez is mutatja az ő zseniaitását.
0: Rosszkor nem lehet, hát nyilván. Igen, hát jön persze. Az újbor, hát hogy gondolja.
5: Így van. Szóval nagyon jó, igen.
0: Azt akartam kérdezni, hogy amikor az ember így beleássa magát az apróságokba is, akkor egy másik Jókai bontakozott ki előtted, mint amit a regények, meg igen, a iskolai tanulmányok alapján meg lehetett tudni?
5: Hát most elmondtad a lényeget, én azt szerettem volna, és nem titkolt célja a Kertészi Intézetnek sem, hogy ezekkel az érdekesség faktorokkal, hogy az embert állítjuk középpontba, ezzel hozzunk kedvet a fiataloknak is Jókaihoz. Ha megismerik az embert, és ezt a sokoldalú embert, akkor talán kedvet kapnak hozzá íróként is. És ezzel kapcsolatban mindenkinek azt javasolnám, hogy először olvassanak Jókai novellákat, a rövidebbek, nagyon jók, hát ugye az a nyelvi gazdagság, ami őt jellemző, az brilliáns, aztán kisregényeket, és akkor neki lehet esni nagyregényeknek is. Tehát ez a célja, én ezt szeretném, hogy a maga módján ezekkel a szórakoztató írásokkal egy kicsit felhívja a figyelmet rá, és nagyon örülök neki, hogy a Jókai év remekül sikerült, csodálatos kiállítások, könyvek jelentek meg, sőt, hát képzeld el, voltam a Avatón, Gödöllőn, egy Jókai vonatot is átadtak, felmatrifeszták Jókai arcképével, ami keresztül Kasul bejárja Magyarországon, és ez már csak azért is jó, mert ugye tudjuk, szerintem te is így voltál kiskorodban, hogy én is lestem a vonatokat, ajaj. És hát... Na itt akkor látni fognak egy Jókai vonatot a gyerekek.
0: Hát ha egy vonat jár, és az pont a Jókai, akkor már jól járunk.
5: Igen.
0: Mert azt ugye nem lehet tudni, hogy jár-e éppen. Na, induljunk ki abból, hogy igen. Viszont írsz 33 különálló történetet. Volt olyan, amit ezért nem írtál meg, vagy inkább az volt a gondod, hogy lesz ebből ennyi?
5: Inkább az utóbbi volt. Én nekem egyetlen egy kérdés volt bennem. Ugye Jókai tudjuk, hogy 48-as forradalmár volt, és gyűlölte a Habsburgokat, ezt ki is fejezte az írásaiban. És hát ugye ehhez képest 1867-ben támogatta a kiegyezést. Nekem az volt kicsit a félelmem, hogy akkor most Jókai milyen ember volt valójában, gyáva, mert ugye sokan ezt hangsúlyozták akkoriban kortársa is, és brilliánsan kiviláglott, rengeteg írással foglalkozott ezzel, a napilapokban is mindig, mikor célkeresztbe került, elmondta, hogy olyan világpolitikai helyzetben élt Magyarország, hogy a nemzetnek egyetlen megmaradása csak ez volt, hogyha kiegyeznek a Habsburgokkal, és csak egy érdekes adalék, ugye Jókai egész életében, a emigrációban szenvedő, vagy ott élő Kossuth Lajossal voltak nekik párbaraik írásban. Ugye a Kossuth az teljesen ellene volt a kiegyezésnek. De azért jellemző módon, amikor Kossuth elhunyt, akkor a gyermekei Jókai Mórt kérték föl, hogy mondja el a búcsúbeszédet a Kerepesi úti temetőben, és meg is tette, és egy nagy ívű beszédet mondott. Tehát amellett, hogy ez a két géniusz egymással nem értett egyet a kiegyezés kapcsán, amellett tisztelték egymást, hát olyannyira, hogy azt is tudni lehet, hogy Kossuth az emigrációban gyűjtötte Jókainak az könyveit, és egyébként Jókai pont azért vállalta el ezt a gyászbeszédet, mert fülébe jutott, hogy nem csak, hogy gyűjtött el, hanem jegyzetelt is belőle, tehát ők ketten azért tisztelték egymást.
0: A te írásodból tudom, hogy Jókai abban bízott amatőr csillagászként, nem ismerve a valóságot, hogy majd a Marson egy bolygón fog újjászületni, egy új életet elkezdeni halála után. Hát
5: igen, igen.
0: Ez aligha, de mondjuk egy krátert elnevezhetnénk ott róla.
5: Hát elneveztek róla egy kis bolygót, azt nem tudom, tudod, ez nem is olyan rég volt, pár évvel ezelőtt. Érdekes egyébként, és ez is a gyermeki lelki, ugye Jókai hitfű református volt, úgy is nevelkedett, ehhez képest éjjelente Balatonfüreden a villájából kémlelte az eget és a holdat nézte, és valóban így volt, hogy ő kijelentett többször, hogy azok az emberek, akik jót cselekednek, és erkölcsösen élnek, és tisztességesen, azok valami nagyon jó helyre fognak kerülni, ha nem is a mennyországba, és ő tényleg azt tartotta, hogy milyen jó lenne, ha a Marsra kerülne, és hát Egon, legyünk romantikusak, lehet, hogy ott is van.
0: Oké, maradjunk ebben. És olvassunk Jókairól sokat a te tolladból, mert hogy írtál egy könyvet, ami felkínál jó néhány Jókai történetet, egész pontosan 33-at, Jókai Mor 33-szor Salendre tollából. Endre, köszönöm.
5: Én köszönöm. Szervusz, Egon.
1: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.

Kulturális műsorunk jelentkezik a Kultúra. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Szabó Bettina, a mai szerkesztő, Róna Jégon vagyok, és az első vendég dr. Kolarik Tamás, akivel egy könyvről fogunk beszélgetni, amelynek ő az egyik szerzője. És hát én azt gondolom, hogy az ő életpályája adja, hogy persze, hogy filmmel foglalkozom most is, hát hiszen producer, filmet oktat, filmes oktató, és hát most megnézzük közelebbről egy kicsikét a könyv által, hogy kik azok a magyarok, akik az amerikai filmtörténetbe, és hát így tulajdonképpen a világ filmes történetébe beírták a nevüket. Jó napot ki, akik az amerikai filmtörténetbe, és hát így tulajdonképpen a világ film

0: rajzot?
1: Nagyon jó kérdés. Én is ugye mind a két szót használtam. Valójában ezeket az önéletrajzokat mi írtuk, de többeknek van önéletírása, és ezeket az önéletírásokat természetesen felhasználtuk az önéletrajzok során. Ilyen például Adolf Szukor vagy William Fox, akik írtak, illetve irattak önmagukról önéletrajzot, amelyet egyébként egy pár évvel dr. Takó Sándor barátommal és szerzőtársammal haza is hoztunk Magyarországra, és le is fordítottuk. Na, ezeket az önéletírásokat és az ebben lévő adatokat természetesen felhasználtuk a könyv összeállítása során.
0: Itt vannak stúdióalapítók, rendezők, zeneszerzők, hát Rózsa Miklós például, szóval olyan alakjai a világ filmgyártásának, akik már mind a mai napig, hogyha visszatekintünk, megkerületetlennek látszanak, de csak nekünk, vagy még az amerikaiak is tudják, hogy ahogy akkor mondták, nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenni, szóval, hogy mindenhol ott voltak a magyarok.
1: Igen, valójában ez tényleg úgy néz ki, hogy ezek az alkotók és stúdióalapítók nem csak az Attila út és a Kiskörút között világhírűek, ahogy ugye Budapesten szoktuk mondani, hanem valójában világhírűek, sőt, a legtöbbük sokkal híresebb külföldön, mint Magyarországon. Pressburger Imre neve például kevéssé ismert Magyarországon, Oscar-díjas filmrendező, aki egész életében magyarnak tartotta magát, magyarul gondolkodott, és mégis a világ filmgyártásának az egyik legnagyobb alakja lett. Michael Powell-el csinált több tucatnyi filmet a Nagy-Britanniában, tehát Angliában, és ő akkora jelentőségű filmalkotó. Például, hogy az elmúlt években Scorsese egy 2,5 órás dokumentumfilmet tisztelgett az ő munkásság előtt. Na, hát róla azért azt gondolom, hogy kevesen tudunk Magyarországon, vagy kevesebbet tudunk Magyarországon, mint Angliában, vagy az Egyesült Államokban, és ön említette Rózsa Miklós, tehát vajon hány honfitársunk tudja, hogy Rózsa Miklós 17-szer volt Oscar-díjra jelölve, 17-szer, és 3 Oscar-díjat kapott. Tehát ezek a hollywoodi magyarok, ezek az alkotók, akik a világ filmgyártását alapvetően határozták meg, hogyha megbocsátanak a hasonlatért, és egy futball hasonlattal élhetünk, nincs olyan világválogatott, amelyet ne játszanának. Ha összeállítanánk a producerek világválogatottját, a legjobb 11-et, egészen biztosan Adolf Szukor lenne a csapatkapitány, irányító, középpályás, és mellette William Fox, nem tudom, fejezné be a támadásokat, de akár a köztünk, még aktívan köztünk lévő Csupó Gábor is beférne bőven ebbe a csapatba, aki ugye minden idők egyik legjelentősebb animációs producere.
0: De bizony. Ugye a Paramount Pictures az Szukor Adolf életműve, a 20th Century Fox az pedig William Foxy, azaz Fried Vilmosé. És hát ha megnézzük, hogy a Disney stúdió alapításában hogyan vettek részt a magyarok, vagy ha végigmegyünk ezen a soron, akkor igen, ők ott valamit nagyon tudtak, vagy valamire nagyon ráéreztek, mennyire itthonról vitték, és mennyire ott tanulták azt, amitől ők nagyok lettek.
1: Hát a filmtörténészek Európában és az Egyesült Államokban most már azért egyöntetően állítják azt, hogy az ott osztrák-magyar monarchia kulturális hagyatéka, kulturális legnyomata ott van Hollywoodon. Valójában Hollywoodot és az amerikai filmgyártást ebből a régióból kivándorolt vagy emigrált alkotók hozták létre, és nem csak a stúdióalapítókra gondolok, hanem vegyünk egy példát, a Kertész Mihály példáját, aki ugye Michael Curtiz néven a világ leghíresebb filmrendezője volt a saját korában, több mint 100 filmet rendezett, többek között az 1942-ben Oscar-díjjal leismert Casablanca című filmet, és hogyha visszagondolunk a Casablancára, nem csak a magyar színészet miatt, hanem akár a színek berendezése miatt, számtalan olyan az osztrák-magyar monarchiából, vagy akár Budapestről, vagy akár a New York kávéházból átvett utalást találtunk ebben a filmben, és ugye a Casablanca az a film, ami nincs olyan filmtörténész a világon, aki nem mondaná azt, hogy a Casablanca a világ 10 legjobb filmje között helyet kap, tehát ilyen alkotókat köszönhet a világ Magyarországnak, az osztrák-magyar monarchiának.
0: Ráadásul ezeknek az alkotóknak egy jelentős részéről ön már korábban is írt könyvet, például Csupó Gáborról, hogy csak egyet mondjak, vagy William Foxról, ha jól sejtem. És hát igazából az ő életük ismerete az bizonyos mértékig most nehezítette is a munkáját, mert egy kötetbe, ami róluk szól, sok minden belefér. Itt meg az ember óhatatlanul bizonyos korlátok közé kell, hogy szorítsa magát.
1: Így van, de hogy tisztességes legyek önmagammal szemben, ugye amit az először kérdezett, Szukor Adolfról és William Foxról valójában nem írtunk önéletrajzot, hazahoztuk azokat és átszerkesztettük. Persze Csupor Gáborról már Takó Sándor kollégával

0: monográfiát készítettünk, és ebben a munkában, ahol 60 alkotót mutatunk be, úgyhogy közben kitekintünk a kortárs magyar alkotókra is, azért többen a segítségünkre voltak. Ki kell emelnem Muszatics Péter filmtörténész nevét, vagy Hubai Gergely, aki egy pár éve sajnos elhunyt, a munkám kezdetén nagyon sokat segített nekünk ebben az összefoglaló munkában. Valóban nem volt egyszerű sokszor 3-5 oldalban lefordítani azokat az életrajzokat, amelyek akár egy könyvtárat képesek lennének megtölteni, de azt gondolom, hogy talán sikerült az önéletrajzok és az összefoglás során megfogni a lényeget és talán az izgalmas tartalmatokat is, amellett, hogy a kötet több mint 800, több esetben Magyarországon még soha nem látott, soha nem publikált képpel dolgozik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, vizuálisan is nagyon izgalmas kötetet sikerült összeállítanunk, és hogyha nem veszi szerénytelenségnek, akkor azt azért talán lehet jelenni, hogy akár a nemzeti önbecsülésünket is tudja erősíteni egy ilyen kötet, hiszen hogyha végigolvassuk, akkor láthatjuk, hogy a magyar kreatív elme, a magyar, hogyha szabad ezt a szót használni, génius hány helyen megjelenik. A világ filmgyártásában a producerektől, a zeneszerzőig, az operatőröktől, a forgatókönyvíróig, és ne felejtsük el ezzel párhuzamosan tisztelni azokat, akik itt vannak velünk szerencsére és alkothatnak, csak egy nevet, hogyha megengedi szerkesztőre, egy nevet, csak Koltai Lajos nevét, aki a minden idők egyik legnagyobb operatőre, és nem félek használni ezt a szót. Hány olyan magyar alkotó van, akinek a nevéből ugye gyakorlatilag egy angol főnév, igenév lett, ugye ez a Lajos ing elnevezés, ami a világítás bizonyos formájára
1: volt.
0: Ezt a szót mindenhol a világon ismerik, vagy akár mondhatnánk Rófusz Ferenc nevét, aki egészen egyedit és egyedülállót hozott létre a világ animációs filmgyártásában. Én többször voltam Rófusz Ferenccel külföldön, ahol különböző filmfesztiválokon tartottunk előadást, Ferenc pedig mesterkurzust. Én láttam, amikor Barcelonába beléptünk a filmfesztiválra, és ugye Rófusz Ferenc nem egy média szereplő, tehát nem a különböző videoklipekből vagy kiradókból ismerik a nevét, és az azt, tehát beléptünk a filmfesztiválra, és azt képzelje, hogy 300 ember volt ott. Egy 300 ember állt föl, fordult Ferenc felé, és megszűni nem akaró vastapsal fogadta, tehát ilyen alkotóink vannak, ilyen alkotók alatt előtti szeretnénk tisztelegni ezzel a kötettel.
2: Zsigmond Vilmos benne van, ha már Koltai Lajost említett, hogy még egy operatőrt kerítsünk?
0: Zsigmond Vilmos is benne van, és Kovács László benne van, ugye a szelíd motorosok operatőre, vagy a harmadik típusú találkozások operatőre, ugye Zsigmond Vilmos, hát ők is olyan klasszisai ennek a világnak, hogy a futballban talán az egy kicsit közismertebb Puskás Ferenchez vagy Kubalához hasonlíthatók, vagy akár bőven mondhatjuk azt is, hogyha mondjuk Kertész Mihály ma alkotna, akkor az ő nevét úgy ismernénk, mint Spielberg, Coppola, meg Scorsese nevét összegyúrva, tehát ezek hihetetlen nagy alkotók voltak a saját korukban, de ha megengedi, akkor még azt hadd jegyezzem meg, hogy benne van például ebbe a kötetbe Erik Weiss néven született, Zuglóban, a Jávorka Ádám utcában felnőtt, illetve ott kisgyerekesedett Houdini, aki ugye az Egyesült Államokban az egyik legfontosabb szórakoztatóipari szereplő volt, nem beszélve arról, hogy több filmben is sikerült megőrizni az emlékét. Többek között az első Houdini filmben például magyar szereplő Tony Curtis játszotta Houdinit, nem olyan régen, hogyha meg jól emlékszem, akkor szintén a magyar gyökerekkel bíró Oscar díjra is jelölt, vagy Oscar díjas színész Alexander Brody is játszotta Houdinit.
2: Hát és volt egy remek film, ami őt idézte meg, és az magyar film volt Feleki Kamillal és Eperjes Károlyal, ha erre emlékszik. Hát annyi futballal kapcsolatos analógiát hozott, hogy van egy olyan érzésem, hogy a következő valami a futballfilmek vagy a sportfilmek világába vívő könyv lesz, de most azért ezt ajánljuk.
0: Talán azért bátorkodtam futballsort, azt hiszem, a Bölöni filmet készítettem, amit nemrégen mutattak be Romániában és Budapesten is, hogyha szabad mondani, akkor elég nagy sikerrel, és talán ezért is van ilyen közel a futball hasonlat, meg talán azért is, mert a film meg a futball a filmben kisgyerek óta tanyát ütött, és valahogy nem távozik onnan. és nem gondolom kegyeletsértésnek, remélem ön se, hogyha a futball példákkal próbál.
2: Sőt,
0: hát ezek alkotóknak a nagyság.
2: Azt gondolom, sokan vannak úgy, akiknek a szívében, lelkében párhuzamosan elfér ez a két dolog, a futball meg a film. Most a film barátainak ajánljuk, akár karácsonyi ajándékként is a Budapest Hollywood című alkotás, Kodarik Tamás és Takó Sándor munkáját. Az előbbivel beszélgettem, magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. Ez az alcím, és ez volt a mi témánk. Kodarik úr, köszönöm szépen!
0: Köszönöm.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. Lassú a haladás a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Kvassai Jenő úton a Weiss-Manfréd úttól, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttól a Mester utcáig, a Mester utcában és a Gubacsi úton a Könyves-Kálmán körút előtt. Az Üllői úton a Ferenc körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávot csatorna karbantartás miatt. A 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárták a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat a Kucsma utca és a Kánfor utca között, csatorna felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.
4: Hello, Geszti Péter vagyok.
5: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
6: Beléd szerettem.
4: Beléd szerettem.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Folytatjuk a kultúrát. Gornagy Miklós van itt a vonalban, az MCC nevelésért és közösségfejlesztésért felelős igazgatója. Nem utolsó sorban maga is élsportoló egykoron, világbajnok vízilabdázóként. Szeretettel köszöntelek újra itt az adásban.
4: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget és a beszélgetést.
3: Arról beszélgetnénk alapvetően, hogy egy sportolónak, hogyha ismerté válik, milyen kötelezettségei vannak, ha úgy tetszik, a társadalom felé, a saját generációja felé, vagy éppen a fiatalok felé. De én ettől visszalépnék egy kicsikét, mert magának a sportolónak is meg kell tanulnia, hogy milyen ismertnek lenni. Utána következik az, hogy az mivel jár.
4: Igen, ha bár a maga az ismertség az hozadéka az elkötelezettségnek és a sikernek, ami az elkötelezettség hoz magával, úgyhogy ez inkább olyan, hogy ez azzal jár, és ahogy a sportoló továbbra is tudja azt az utat járni, amit sportszakmailag magának kijelölt és harcol érte, akkor meg kell birkózni azokkal a kötelezettségekkel is, amit az ismertség hozhat magával. Nekünk is még, amikor a vízlabda válogatottban órákig kellett autogramokat osztogatni, akkor azért könnyedén eshetünk abba a hibába, és néha az ember gyarló, azért estünk is, hogy fáradtak vagyunk, nincs annyira kedvünk. Szerencsére mindig jött egy bölcsebb vízlabdázó, vagy akár edző, aki mondta nekünk, hogy srácok, addig jó, amíg kérik, mert amikor üres huszodból fogad minket, az ennél sokkal rosszabb. Úgyhogy ilyenkor új erőre kaptunk, és nagy örömmel teljesítettük.
3: Igen, de én pont erre gondoltam, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát az, hogy te ismert vagy, és téged az utcán is felismerhetnek, hogy egy vízilabda meccs után ott várnak kinn az uszoda előtt, az már az a pillanat, ameddig eljutottál, és ott akkor kötelességeid vannak. És ehhez képest jön a következő szint, hogy mit tudsz visszaadni?
4: Igen, nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a válogatottság, vagy akár az ismertség a sportban, az olyan kötelezettségekkel is jár, mert hogyha egyszer esetleg egy fiatal játékos azt látja, hogy könnyelműbbek vagyunk esetleg annál, mint amit magunktól megkövetelünk, az edző megkövetel, vagy akár nem tudom, ne adj Isten, sportszerűtlenek vagyunk a vízben, akkor onnantól kezdve ez úgy tűnik, mint a legitimé válna másnak is, úgyhogy ez egy olyan felelősség, amit büszkén kell tudni viselni, és örömmel is tettük ezt, és tulajdonképpen a mai napig ez így van. Tulajdonképpen úgy nézzük, ez egy élethosszig tartó penzum, de jó, hogy ez így van, mert ez saját magunknak is egy kis keretet ad.
3: Összejártok? Mondjuk a barcelonai világbajnok csapat mennyire tart össze ma 2025-ben, 12 évvel később?
4: Ez egy érdekes kérdés. Magáról a sportról is, illetve a vízlabdáról is, hogy annyira fókuszált egy-egy időszak, egy-egy felkészülés, vagy akár azt mondom, egy-egy év is egy csapat életében, hogy akkor gyakorlatilag összenezünk, és akkor jó, ha a szívünk is egyszerre dobban, vagy egy kicsit egy költőjében fogalmazunk ki magam. De igazából amit lefújják az utolsó mérkőzést, onnantól új realitások kezdődnek, és mindenki megy a saját maga új közegébe. Úgyhogy természetesen, amikor volt a 10 éves évforduló, akkor nagy örömmel találkoztunk, közös vacsora is volt, de olyan napi kapcsolatban nem vagyunk, az egyéni jó barátságokon kívül, de csapatszinten nincsen kapcsolat valójában.
3: Mennyire, hát nem, ez nem, nem, majdnem azt mondtam, hogy mennyire kötelező egy ismert idolnak, legyen a sportoló, vagy bármi másért ismert ember, valamiféle mintát nyújtania. Mennyire dobhatja ezt le magáról, mondván, hogy én olyan vagyok, mint eddig voltam, engem nem érdekel, hogy ismernek. Ugye látunk erre is példát épp a sportból.
4: Szerintem ez egyéne válogatja, ki hogyan éli ezt meg. Azért az önazonosság az nagyon fontos, tehát hogy nem kell kibújni senkinek a bőréből. Nincs arról szó, hogy bárki bármire kötelezve lenne. Ez inkább arról szól, hogy talán ez a visszaadás, amit mondtál, hogy ha törődünk a jövő generációja, vagy hogy mondjam, akkor azért rossz példát jó szívvel azért én nem adnék másoknak. Én sokkal inkább arról beszélek, hogy milyen hibákat követtem el én esetleg, hol volt az, amikor nem voltam észnél, és hogy ők esetleg ebből tanuljanak. tehát mindenkinek megvan a saját maga útja, tehát ezek egyéni döntéseknek a sorozatai.
3: Azt szokták tőled kérdezni, hogy hogy lett neked a sport mellett két diplomát, közgazdász vagy meg jogász? Azt gondolom, hogy egyik sem egy egyszerű út, sport nélkül sem.
4: Persze, sokszor szóba kerül. Igazából engem nagyon felüdített, tehát én nagyon-nagyon szerettem tanulni, sőt, talán mondhatom, hogy most is szeretek új ismeretekkel foglalkozni. Engem mindig feldobott a medencén kívüli közegnek a világa. Nagyon monoton tudott lenni azért az uszodai élet, amellett is persze, hogy nagyon izgalmas, tehát hogy ez a szónak a jó értelmében nevezhetjük monotonnak. Az első diplomám az a közgazdász diploma, ott nappalin végeztem, az ott a két edzés között, illetve reggeli edzés előtt oda-vissza ingáztam a főiskolára. Nem tudom elképzelni, hogy ezt ma hol tudnám megcsinálni, igaz, hogy a pályád mellett ezek már nehezebb dolgok. De a jogegyetemen pedig ott egyrészt nem feltétlenül maradtam a tanrendnél, tehát több hosszabb idő alatt végeztem, mint mondjuk a 4 év. Másoddiplomás képzés, illetve nagyon sok segítséget kaptam a Károly Gáspár Egyetemtől, amit ezúton is köszönök, mert egyéni tanrendel és egyéni vizsgarendel a válogatott érdekeit abszolút szem előtt tartva tudtam vizsgázni, teljesíteni, és enélkül biztosan nem sikerült volna.
3: Lehet erre buzdítani a fiatal sportolókat? Lehet erre példát mutatni, vagy igazából ez megint ugyanarról szól, amit egy másik összefüggésben említettél, hogy kinek a sajátja?
4: Kinek a sajátja, de a vízilabdából a szempontból jó helyzetben van, mert nem lehet megteremteni egy életre szóló egzisztenciát, még a legnagyobb klasszisoknak sem, vagy talán egynek, kettőnek. Itt a tanulás az mindenképpen fontos, mert egyszer a karrier véget ér, egyszer relatíve, de megöregszünk, tehát a 36 évesen lettem nyugdíjas a vízilabdában, és azt mindenki tudja, aki profi sportra adja a fejét, hogy ez egyszer bekövetkezik, és ott felkészülten kell állni utána a következő életciklusra, és ez a tanulás nélkül ez nem megy.
3: Ugye vannak öttusázók, vívók, vízilabdázók, akik ezügyben példák, érdekes módon kevéssé a labdarúgók, akiknél azért eléggé ritka, hogy valaki egyetemet végezzen. És ennek nyilván megvan a maga szociális háttere, csak én nem látom át.
4: Igen, a szociális háttér, ez nagyon fontos, mert a vízilabdázni azért azt látjuk, hogy ahhoz, hogy az ember vízilabdázzon, hogy objektíve kell egy medence. És a medencék azok hol vannak, tehát a fővárosban van, nem tudom, 10 fölötti uszoda, illetve elsősorban megyei jogú városokban, ahol azért általában jobb jövedelmi családok laknak, pláne akik a gyermekeit el tudják vinni uszodába, vállalják ezt is. Amíg egy focipályát le lehet tenni akár olyan településeken is, ahol esély sincs arra, hogy vala úszodát húzzanak föl, nem hogy mondjuk kifűtsék azt, hogy egy kompetens és jó edző legyen ott. Úgyhogy a focinak vagy a futballnak szerintem sokkal nagyobb a társadalmi lefedettsége, hogy így fogalmazzak, és ennek okán is kevésbé lehet benne a tanulási hagyomány ugye a családokon belül. Tehát ennek valóban van egy társadalmi háttere, de az is biztosan számít, hogy a vízilabdás az egy hagyományosan, ha mondanom, talán mondhatom, hogy most már évszázad óta egy iskolázott társaság, és hát ennek a hagyománynak illik megfelelni, hiszen egy erősen hagyományőrző brigád vagyunk.
3: Az, hogy te visszatértél az Egyesült Államokból, ahol a New York-i képviseleten külgazdasági ataséként dolgoztál, annak a sporthoz és a sportbeli megbízásokhoz volt köze?
4: Hát a sporthoz biztosan volt köze, hiszen egy évet dolgoztam a külügyminisztériumon előtte, és azért azt nem gondolnám, hogy az én ellenállhatatlan szakmai történetem dobta azt, hogy én elmehessek oda külgazdasági atasénak, sokkal inkább az, hogy egy edzői fogással élve a miniszter úrtól megelőlegezett bizalomként kaptam ezt a lehetőséget, úgyhogy én ezt, ahogy a vízben is mindig a lehető legjobb tudásom szerint próbáltam megélni, és igyekeztem élni. Remélem, hogy úgy sikerült, de az a diplomák is biztosan nagyon fontosak voltak ehhez.
3: örülök, hogy ezt elmondtad, bár egyébként nem erre kérdeztem, hanem hogy hazajöttél, és ott vagy a Vízilabda Szövetségben, sportdiplomáciai főtanácsadó vagy a külügyminisztériumban, tehát hogy maradtál a sportban, függetlenül attól, hogy egyébként a diplomáid mi mindenre predesztinálnának, mégiscsak valahogy ezzel élsz, ezzel a sportmúlttal, és azzal, hogy ezer szál köt ehhez.
4: De hogy erre gondoltál? Hát persze, egyértelmű, hogy a sport nekem az életem részévé vált, tehát hogy a 19 éves koromban mentem le először uszodába, onnantól kezdve gyakorlatilag én folyamatosan klórgőzben vagyok, a szemem ugye hetente legalább háromszor piros a klór miatt, a mai napig tegnap is edzésem voltam, hétvégén meccsem lesz, úgyhogy nekem ez folyamatos életmód, és én nagyon hiszek a sportban is, tehát hogy én abszolút úgy gondolom, hogy ebben a mostani világban, ahol azért hitelességi válság is van, nagyon nehéz olyan értékeket adni a fiataloknak, amiket nem lehet generálni, amik az AI-ja nem helyettesíthetőek, azokra igazából nagyon kevés utolsó bástya van, de hadd legyek olyan elfogult, hogy az egyik utolsó ez a sport, ami valóban arra tanít, hogy hosszú éveken át tartó, kitartó munkával, elkötelezettséggel lehet olyan célt elérni, ami az ember személyiségét és fizikumát is egyaránt fejleszti.
3: Én erre szoktam gondolni, amikor hajnalban viszem a lányomat úszni, hogy ezért érdemes. Így van. Gornay Miklós,
4: így van, és nem beszéltünk.
3: Mondjad?
4: És annyit elmondok, hogy ez nem csak a sportot erősíti, hanem hallom, ahogy mondtad te is, a szülőt is, úgyhogy ez már mindenkinek jó.
3: Igen, legalábbis újra megtanultam hajnalban kelni. Ennyi. Köszönöm szépen. Örülök, hogy beszéltünk. Gornay Miklóst hallották az előző percekben.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Átvidágítják az állami számvevőszéket, csökkent a repülőgép balesetek száma, napos gomoly felhős idő lesz elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ASZ ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Ukrajna folytatta a légitámadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket, már a virradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen hárman megsebesültek. Közben újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadása a Fekete-tengeren, a román partokhoz közel. Feltehetően tengeri drónnal ütközhetett, vagy tengeri aknarobbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta az útját. Spanyolországban veszélyhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyenlőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés. Több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légiutasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légikatasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ma kezdődik a Művészetek Földje Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmos III. Című köztéri alkotását. Idén külön programsorozatot szerveztek a fesztivál létrejöttét kezdetét bemutató eseményeknek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez a gazdasági műsorunk, a több-kevesebb, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy azt a héten megszokhatták, én helyettesítem Róna Jegon kollégámat, és hát már is egy igazán izgalmas, friss és aktuális téma kapcsán keresem vendégemet. A vonal túloldalán Dorna Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökét üdvözlöm.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: Ugye azt mondtam, hogy friss és aktuális, ez részben igaz, hiszen maga a vasút helyzete az tulajdonképpen az elmúlt években kardinális kérdés volt a szakembereknek, az utasoknak egyaránt. Most viszont friss és aktuális, hogy a Boros Gábor vasútfejlesztési terv 2026 és 35 közöttre célokat tűzött ki, és mindezt megismerhettük Vitézi Dávid és Magyar Péter sajtótájékoztatója keretében is. Gyorsabb közlekedést, új intercity-ket, állomásfelújításokat és a hármas metró meghosszabbítását jelentette be többek között a kormány. Ön hogyan látta ezt a bejelentett tervet? Ugye tudjuk, hogy most az a helyzet, hogy baromi sok mindent kellene megcsinálni, de valóban a legégetőbb dolgokkal tudnak elkezdeni foglalkozni azonnal?
7: Számunkra úgy tűnik, hogy a legégetőbb dolog, amivel foglalkoztak, az a kommunikáció volt, mert abból aztán kaptunk bőven egy mellékes információ, hogy ezzel párhuzamosan folyik a közlekedési operatív programnak is a felülvizsgálata, és ennek a véleményezését mi már megkaptuk. Augusztus 5-ig kell véleményeznünk, ez még egyelőre egy nem nyilvános anyag, tehát az én fejemben ez a sajtótájékoztatón a nagy közönségnek felvetített dolgok, illetve a hivatalos dokumentáció, az már így összekeveredik egy kicsit, és hát ebből a hivatalos dokumentációból azért egy egészen más kép rajzolódik ki, mint az, amit a politikus urak hurrá optimista módon ott bemutattak. Hát azért messze nem olyan szép a leányzó fekvése.
4: Egyébként sokan azzal a kritikával éltek, hogy tulajdonképpen most megint ugyanazokat a hosszú távú terveket a következő évekre kivetítve hallhattuk, amit eddig is. A nagy kérdés az az, hogy mennyire tud a megvalósítás útjára lépni. A különbség az, hogy a Brüsszelből hazahozott pénzek reményében tehették, gondolom, ezeket a nagyívű célokat. Ön hogyan látja, ugye említi, hogy van valami, amit mi még például nem láttunk, ön mint szakember, igen. Tulajdonképpen mi az, ami hibázik és különbözik a kommunikáció és a szakmai anyag között?
7: Például a szakmai anyagban benne vannak azok a projektek is, amiket viszont töröltek. Ez 26 darab.
4: De gondolom forráshiány miatt, nem? Tehát ugye, ahogy említettük, most, minden nem fér be a kalapba.
7: Na de nem arról volt szó, hogy most a jóisten pénze is ránk esett? Akkor miért is kell projekteket törölni? Hát, szóval itt azért lesz probléma, és én azért remélem, hogy még az elkövetkezendő két hétben azért még sikerül még néhányat megmenteni közülük.
4: Ezek, amit említ 26 projekt, hogy képzeljük el ezek? Milyen jellegűek? Csak hogy el tudjuk képzelni, hogy mennyire halogatható.
7: Például, hogy... Mondok akkor néhányat, remélem ezért most nem fognak engem felfüggeszteni. Hát például a Debrecen számára a villamosok vásárlása. Ezt törölni szándékoznak, mert valami ugye ami a bejelentett, majd lesz majd egyszer tramtrén. Csak a probléma az, és hogy majd azok a villamosok fognak majd akkor járni. Csak az a probléma, hogy Debrecenben ez a 9 darab villamos, amire szükség van, ez a jelenlegi villamosok cseréjéről szól valójában. Tehát ez nem egy fejlesztés, hanem a jelenlegi lassan üzemeltethetetlen KCV, ezek a kék színű villamosoknak a cseréjéről szól, amelyekhez már nincs alkatrész, már nincs gyártó, nincs semmi. Ezt törölni, ez hát nem csak hogy szakmaiatlan, hanem hát bunkóság is, és én fölhívtam Debrecent, és ők tátott szájjal nézték velük, senki nem egyeztetett erről.
4: Lehet ez a büntetés, de hát ne is hozzuk be ezt a szálat.
7: Szóval a helyzet az az, hogy egy olyan anyag került itt bemutatásra, sajtótájékoztatón is, és aztán kidolgozásra mélyebben, ami a világon senkivel nem lett egyeztetve. És ezért maradtak benne ilyen súlyos hibák.
4: De nem lehet, hogy azért, mert úgy érzi Vitézi Dávid, hogy neki viszont van annyi tapasztalata, hogy akkor az ő szakmai rutinja és tapasztalata alapján valahogy priorizáljon?
7: Ez mindig elő szokott jönni, hogy a Vitézi Dávid az mekkora szakember. A Vitézi Dávid nem szakember. Sima közgazdász. Ő nem mérnök. Tehát nem ért ezekhez. Ez egy nagyon szépen felépített profil, amit ő évtizedek óta építget a sajtó kedves segítségével, de valójában ő ehhez nem ért. Ő egy politikus. Csak nagyon ügyesen adja el magát. Neki vannak emberei, akik súgnak ezt-azt. És ő ezt készséggel elhiszi, és nagyon sokszor ezek az emberei őt beviszik az erdőbe. Mi pedig, akik megmondjuk neki, és mindig is megmondtuk neki, hiszen hát valaha együtt indultunk, csak mi a szakmát választottuk, ő meg a politikát. Mi mindig megmondtuk neki egyenesen, hogyha valamit ő rosszul gondol. Ezt ő a lelkére vette, és ott hagyott minket 2011-ben. Na azóta ő csak olyanok körében forog, akik szintén nem nevezhetőek szakembernek. De ezt zárjuk is le, szóval politikai igények mindig elő tudnak jönni, itt-ott-tam-ott, de jelen esetben olyan mennyiségű marhaság került bele az anyagba, ami fizikailag, időben, pénzben, egyszerre akár, meg még a megvalósíthatatlan kategóriába is kerül, és nagyon nehezen látszik, egyébként a legtöbbre az van ráírva, hogy majd 2030 után, tehát azért tehát erősen vitatható ez az egész csomag úgy, ahogy van. Nagyon úgy néz ki, hogy erre a napra nem volt éppen mit bejelenteni, ezért felépítettek egy ilyen csomagot, hogy próbálják az aznapot is uralni, de hát ez ha finoman akarnék fogalmazni, akkor ez még nincs kész. Ezen még kéne egy pár hónapot dolgozni, és akkor lehetne belőle egy kiérlelt szakmai anyag, de ez most jelen állapotában nem tart itt.
4: De egy pár konkrétumot is nézzünk. Ugye az egyik fejlesztési irány, hogy a versenyképes eljutás lehetőségének biztosítása minden megyeszékhelyre 100 km/h átlagsebességgel. Azért, amikor egy adatot látunk, akkor nagyon fontos, hogy viszonyítsunk. Miért napjainkban egyébként hogyan lehet eljutni a megyeszékhelyekre?
7: Hát attól függ, hogy mivel.
4: Nem gyalog.
7: 100 kilométeres átlagsebességgel még autópályán is nagyon nehéz ezt megcsinálni. Ez egy olyan feltétel, ami hát ha valaki mondjuk fizika órán ült azért, még az általános iskolába is figyelt, akkor elég gyorsan kiszámolhatja, hogy hát ezt lehet, hogy sosem fogjuk tudni teljesíteni. Tehát mondjuk egy Zalaegerszeg, egy tipikus dolgot mondjak, amit közúton se lehet ilyen tempóval megközelíteni. Tehát ezek irreális kitűzések, hogy 100 kilométeres átlagsebességgel, ugye főleg egy vonat esetében, ami ugye több helyen megáll.
4: Igen.
7: Mert ha nem állna meg sehol, akkor talán, de mivel hát azért mégiscsak meg kell állni a több helyen, ez eleve lehetetlen. Tehát szóval azért az általános iskolai fizika óra szintjét legalább el kellene érni akkor, amikor ilyen politikai vállalásokat és kijelentéseket teszünk, ezt az anyagot nem mérnökök írták. Tehát ezért kerülhetnek bele ilyen vállalások, ami azért rossz, mert innentől kezdve hát besározza Baross Gábor nevét. Ő biztos nem írt volna le ilyet, mert lehetetlen vállalásokra csak az lesz majd a válasz. Egyébként érdemes megnézni az internetes reakciókat. Ha a finomabb részét szeretném összefoglalni, akkor a hiszem, ha látom. Uh-huh. Körülbelül ez a döntő része a dolog. Annyiszor lett már ígérgetve minden az embereknek, hogy konkrétan nem hiszik el az egészet. És amikor ennyire nagy hívű, nagy stílű bemondásokat látunk, és hát mondjuk a Vitézinek a múltjából azért elég sok ilyen sajtótájékoztató volt már, és ha visszaemlékszünk, mennyi is valósult meg ezekből? Hát egy kezemen meg tudom számolni, tehát, és az utóbbi 10 évben ebből a nulla. Tehát azért az ő ígérgetései azok, én nem is értem, hogy a miniszterelnök ezeket miért kajálja be. Láthatólag ők most nagyon egy húron pendülnek, de itt a vetítési faktor ebben az anyagban sokkal magasabb volt, mint a realitás. Tehát ezen még néhány hónapot kellett volna dolgozni azon, hogy ez egy vállalható, szakmailag vállalható anyag legyen, így csak egy propaganda termék. És nagyon kár volt előni a Baross Gábor nevet.
4: Nagyon röviden, mert elszaladt az adásidőnk. Érdeklődni szeretnék még arról, hogy van egy olyan pont is, sok másik mellett persze, hogy a vasúti áruszállítás helyzetének javítása. Ugye sokat halljuk, hogy a közutaink, hogy is mondjam, barátságosabbá válnának, hogyha a vasúti áruszállítás nagyobb számban történne, de ez meg mindig azt teszik hozzá a szakemberek, hogy hát javítani kell ott a lehetőségeket. Ön hogy látja ezt?
7: Hát igen, ez a politikai duma része, a valóság pedig az, hogy a vasúti árufuvarozás, amit évtizedek óta követel a fuvarozó szakma, a legfontosabb beruházás, a Vénulnak nevezett vasúti elkerülőgyűrű, teherforgalmi vasúti elkerülőgyűrű létrehozása lenne, és erről egy hang nincsen ebben az anyagban, tehát a első oldalakon szereplő nagyívű politikai vállalások, és aztán a projekt listában megjelenő munkák, azok nincsenek összhangban egymással. Tehát lehet azt mondani, hogy majd itt mi majd vasúton szeretnénk szállítani, csak hát ehhez pályákat is kellene építeni, és ezeknek a tervezgetése évtizedek óta megy, de mint látható most sem fog előre haladni. Mondom, én láttam a részletes listát is, tehát nem csak a prezentációt, nekem megvan a úgymond a hivatalos projektlista is, és abból tudom állítani, nincs benne ilyen. Uh-huh. Tehát abban egyetlen egy olyan tétel nincs, ami a vasúti áruforozás segítő projekt lenne. Így tudom értékelni a dolgot. De elhamarkodottnak gondolom, és ez teljesen jó lett volna akár szeptember-októberben meglépni ezt a dolgot, amikor egy kicsit kipofozódik az anyag. Ez még fogalmazhatok úgy, hogy nyers. De akár vitára is bocsáthatták volna, de nem. Mert pontosan hiába hirdetik azt, hogy társadalmi párbeszéd, pont az maradt el. Vagy az is, mint ahogy Debrecen városával sem kommunikáltak arról, hogy elveszik tőlük a projektjeiket, úgy senki mással sem kommunikáltak, például a balatoniakkal, hogy akkor hát nem lesz villamosítva Balatonfüred és Tapolca között a vonal, hanem lehet továbbra is átszállni. Szóval ezek olyan dolgok, hogy elköltünk előkészítésre egyébként súlyos pénzeket, alátámasztjuk, hogy mire van szükség. Ezt mindenki jóvá hagyja. A teljes szakma, beleértve a fuvarozókat, a vasutasokat, mindenki egyetért abba, hogy ezt kell csinálni, és akkor jön Vitézi Dávid, és így áthúzza az egészet, mert ő tud valami jobbat. Ő tud egy rövidebb utat az erdőn át, ugye, a viccből. Tehát, ugye, tehát a légvonalnál is tud rövidebbet. Csak hát, hogy mondjam, ő politikus, és nem mérnök. És én csak azt, hogy ilyen egyfajta zárszóként is hogy a fizika mindig győz. Ezek a projektek bármit is mondanak politikusok, bármit is ígérnek. Ha az nincsen megfelelően mérnökileg alátámasztva, akkor az meg fog bukni, mert a fizika mindig győz.
4: Hát azt hiszem, hogy bár említett, hogy a tervezgetések évtizedek óta mennek, szerintem nem kell évtizedeket várni ahhoz, hogy mi újra beszélhessünk ezekről a témákról, hiszen ezek szerint a következő időszakban bőven lesz miről. Dörner Lajosnak, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
7: Nagyon szívesen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Munkaerőpiaci témával folytatjuk műsorunkat, hiszen Sinka Judit, a HR vezetője a Jobtin HR szolgáltatónak van a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
2: Én is üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Azt mondják, hogy eltűntek a jó szakmunkások a munkaerőpiacról. Miben mérhető ez? Honnan látható az, hogy ez abszolút igaz és számokkal alátámasztható?
2: Hát egyrészt végeztünk mi is egy ilyen kutatást a cégünkkel, kéggaléros toborzás és kiválasztás gyakorlatai és kihívásai körében, és ugye az ott megkérdezett cégek legnagyobb része megerősítette, hogy igenis vannak problémák, mind a szakképzetlen munkaerő, mind pedig a szakképzett munkaerő nem is megtalálásában, mert ugye most már nagyon jó toborzási csatornák állnak rendelkezésre, hanem inkább abban, hogy ezek megfelelő.

0: azért legyenek ezek a munkavállalók, őket megfelelő időben tudjuk megtalálni, eljuttatni őket arra a munkahelyre, ahol szükség van rájuk, és hosszú távon is ott tudjuk tartani. És ez a szám, ez sajnos kifejezetten például a szakmunkások esetében csökkenő tendenciát mutat. Tehát nem tudunk annyi munkavállalót, szakképzett munkavállalót keresni, mint amennyire a vállalatoknak szüksége van.
1: A képzettséggel rendelkező szakember lett kevesebb, vagy pedig nagyobb lett az igény ilyen munkaerő alkalmazására?
0: Én azt gondolom, hogy a képzési rendszerünk az azért hagy némi kívánnivalót maga után egyrészt. Nem is feltétlenül olyan szempontból, hogy maga az oktatási rendszer nem jó, hanem ugye azt látjuk, hogy manapság szinte minden családban a fiatalok, azok inkább ugye főiskolára, egyetemre mennek szívesebben, és kevésbé vállalják ugye azt a régi kétkezi munkát, szakmunkát, hogy így mondjam, tehát mindenféleképpen az iskolák kevesebb embert bocsájtanak ki. A régi gárda, aki meg még rendelkezik ilyen képességgel, hát ők meg azért azt gondolom, hogy egyre inkább kiöregszenek már a szakmából, úgyhogy nyilván az ő számok is így kevesebb.
1: Mik lennének a legfontosabb szempontok abban a tekintetben, hogy amikor munkaerőt keresnek, akkor mik az elvárások, és egyébként mennyire nehéz ezeken az arányokon javítani, tehát hogy mit lehet tenni, a bérigény az a legnagyobb probléma, és esetleg a béreket kellene emelni, vagy pedig mondjuk egy nagyobb kampánnyal ösztönözni a szakmunkások képzését?
0: Nagyon érdekes a kérdés, amit feltett, mert egyébként a felmérésből, de a saját tapasztalataink alapján is az derül ki, hogy ma már nem csak a bér a legfontosabb szempont, hanem sokkal inkább fontosnak tartják a munkavállalók egy munkahelynél a kiszámíthatóságot. Tehát, hogy tudják pontosan, hogy hány műszakban kell dolgozni, milyen gyakran kell nekik túlórát vállalni, milyen az a közösség, ahová érkeznek, milyen a munkahelyi környezet. Tehát, amikor döntenek egy munkahely kiválasztása mellett, akkor ezeket a szempontokat ugyanúgy figyelembe veszik, mint a bért. Ugye én azt gondolom, hogy egyébként a sok esetben a bér az, amin a legkönnyebb mondjuk változtatni, abban az esetben, hogyha valakit meg akar egy cég szerezni. Az összes többi feltétel az szerintem sokkal több időt vesz igénybe, sokkal nagyobb erőbefektetést igényel a cégek részéről.
1: Hogyha a felvezetőmben azt állítottam, hogy eltűntek a jó szakmunkások a munkaerőpiacról, akkor felmerül a kérdés, hogy maga a munkáltató egyébként mik a trendek, hogy azt a keveset legalább hol találják meg?
0: Ugye, mint ahogy mondtam is az elején, nem is a megtalálásuk a nehéz feladat, hanem azt, hogy ők megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre, és ami még ettől is sokkal-sokkal nehezebb feladat, az a megtartásuk. Ugye egyrészt, mint ahogy mondta is, hogy a bér az fontos szempont, és manapság, amikor több hal van, hogy így mondjam, több halász van a piacon, mint mondjuk hal, akkor ilyen esetben nyilván hajlamosak az emberek, akár nem tudom én, néhány ezer forintért is választani egy másik munkahelyet. Ezért ugye sokkal fontosabb az, hogy egy vállalat olyan hátteret tudjon kialakítani ezeknek a munkavállalóknak, amivel sikerül őket a cégnél tartani. És még egy nagyon fontos szempont, ez is saját tapasztalás a cégek szempontjából, hogy sokkal inkább érdemesebb nem kész szakembereket keresni, és nem a 100%-os megfelelésre törekedni, hanem egy sokkal fontosabb szempont, hogy olyan munkavállalókat tudjunk találni, akikben benne van a tanulási hajlandóság, akik hajlandóak egy cégnél akár az új technológiát, akár a digitalizációt, automatizációt, vagy ami éppen aktuális, azt elsajátítani, megtanulni.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy miként alakul ez a munkaerőpiac, de nagyon szépen köszönöm Sinka Juditnak, a JobTen HR szolgáltató, HR vezetőjétől, hogy kicsit betekintést adott, hogy hogy is állunk most a szakmunkások tekintetében. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, viszontlátásra, további szép napot.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Lassú a haladás a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Kvassai Jenő úton a Weiss-Manfréd úttól, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttal a Mester utcáig, a Mester utcában és a Gubacsi úton a Könyves-Kálmán körútnál, a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. A Soroksári út Kvassai Jenő út csomópontban rendőrök irányítják a forgalmat. A 17. kerületben a Cinkotei úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttal a DeFerenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelőziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témán kicsit adózás, de ugyanakkor önkormányzat is, és hogy miért mondom ezt, Magyar Péter miniszterelnök bejelentése alapján az új kormány egy törvénymódosító csomag keretében 5 adónem teljes megszüntetéséről nyújtott be tervezetet, és ezek között a települési adó is szerepel. Így hát fogtuk magunkat, és tárcsáztuk Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, hogy megkérdezzük, hogy ez mekkora probléma egyáltalán, mi is az a települési adó. Üdvözlöm!
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A települési adó tulajdonképpen egy olyan adó nem, amit sok mindenre korábban mondták, hogy füstadóként is be lehet vezetni. A település azon dolgaira szokták ezt igénybe venni, vagy vették igénybe, amire nem találtak másként megoldást, és mindenféleképpen fontos volt, hogy az illető, aki ilyen tevékenységet folytat, vagy valamilyen formában terheli a település környezetét, az ezért külön adót fizessen. Ezt 19 település vezette be az országban, tehát tulajdonképpen jelentéktelen a 3200 településhez képest. Nekem ezzel ilyen tekintetben nincsen bajom, mert szerintem a bevezetésénél sem volt igazán meghatározva az a cél, ami miatt ezt általánosságban mindenki bevezette volna. De ugye azért ez mégiscsak egy adó. Az adó tekintetében, amik az önkorlátoknál ugye kommunális adó, építménynagyó, terekadó, iparüzési adó és idegenforgalmi, ez az 5 önkormányzati adó, ehhez jött a települési adó, ez most megszűnt. Én azt gondolom, egy ilyen adó nem elvetésénél vagy megszüntetésénél érdemes lett volna végigbeszélni az összes többi adónemnek a kérdését. Milyen formában lehet változtatni rajta. Ugye nem kizárt az, hogy vannak keresztszámok, amin belül lehet csak mozogni a településnek, hogy ezen érdemes változtatni. Nagyon sok mindennek kapcsolatosan lehetett volna dönteni. És itt van ugye a gépjárműadó, amit a Covid-ra való hivatkozással vette el még a korábbi kormány, és hát azóta nem kaptuk vissza. Összességében tehát azt mondom, hogy nem az a baj, hogy egy adó nem megszűnik, mert ez nyilván azoknak az embereknek jó, akiknek nem kell ezt fizetni, hanem az a baj, hogy ebben a kérdésben nem konzultáltak az önkormányzatokkal, az önkormányzati szövetségekkel, mondhatnám azt, hogy ebben a kérdésben sem konzultáltak, minden korábbi ígéret ellenére, és ugye itt egy csomó elvarandó szál van a jövőt illetően az önkormányzati adók szempontjából, amit egységesen kellene kezelni, hogy ez mennyire egészíti ki az önkormányzatok állami forrásait, egészíti ki a többi forrásait, és mennyire elegendő a mindennapi működéshez a továbbiakban.
1: Mielőtt a jövőre rátérnénk, azért nekem szöget ütött valami a fejembe. Említette ugye, hogy csak 19 települést érint ez az adónem megszüntetése, tervezett megszüntetése. De valami oknál fogva ez a 19 település ezzel a lehetőséggel valamiért élt. Az ő életükben vajon okozhat-e likviditási problémát? Mert nem tudom, tehát tényleg nem tudom, de lehet, hogy pont azért vetették ki, mert az ő, hogy is mondjam, finanszírozásukhoz ez egy szükséges bevétel.
4: Mindenképpen így van. Ezeket akár egyenként is végig kellett volna vizsgálni, hiszen lehet, hogy a mindennapi működésük szükséges feltételeit tudják ebből biztosítani. Tehát, ha ez kiesik ez az adónem, akkor nekik ez lyuk lesz a költségvetésben. Ezért is kellett volna ezt végig tárgyalni. Mert ahogy elhangzott az előbb, és ahogy mondta, igen, ők nem véletlenül vetették ki, nyilván azért, mert az elmúlt időszakban az önkormányzatokat kivéreztették, és úgy gondolták, hogy ebből a forrásból nagyobb lakossági teher nélkül tudnak bevételt csinálni, hiszen ugye ezt a települési adót nem biztos, hogy mindenkinek fizetni kell, és ezzel tudják kiegészíteni a költségvetésüket.
1: Említette ugye a jövőt, és azt, hogy érdemes lett volna az önkormányzati adókról unblock beszélni, és azt unblock kezelni, és döntéseket hozni. Úgyhogy akkor azért bennem a kíváncsiság felmerült, hogy az elmúlt hetekben mit tapasztalnak, folynak-e az egyeztetések az önkormányzatokkal?
4: Sajnos nem folynak. Két nappal ezelőtt ülésezett a 8 országos önkormányzati szövetségnek az elnöke, melyek között ugye, mint lakosságarányos legerősebb szövetség mi vagyunk, de itt voltak a megyék, megyeigú városok is, és a sajnálattal vettük tudomásul, ki is adtunk egy nyilatkozatot két nappal ezelőtt, hogy annak ellenére, hogy kértük, hogy tárgyaljon velünk a miniszterasszony, vagy legalábbis a tárca, erre a kérésünkre még választ sem kaptunk. Ez nem jó, mert egy találkozó ugyan volt már a miniszterasszonynal, aki azt ígérte, hogy partnerséget kell kialakítani önkormányzatok és kormány között, de hát ez nem történt meg. És mi kértük az úgynevezett önetnek az összehívását is, ez az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa, aminek van egy önkormányzati oldala, mi 8-an képezzük az önkéti oldalt, és ugye a másik oldalon a belügy, vagy a bocsánatot készítem, most már településfejlesztési, vidékfejlesztési minisztérium áll, mint organizatőr és vezetője, de ott van a pénzügyminisztérium, és még azon kívül a tárca. Tehát ez egy komoly egyeztetési szint. Kértük a miniszter azt, hogy hívja össze, jogszabályban rögzített keretek között működik, és kell összehívni. Erre sem kaptunk választ. Most a két nappal ezelőtti tanácskozásunkon az egyik dolog az volt, hogy azokat az elképzeléseinket, amik az önkormányzatok 2026-ban megoldandó problémáik közé tartoznak, azokat a kéréseinket, és egyébként pedig, másodikként pedig egy önkormányzati stratégiai kitekintés, hogy merre megyünk, ezt szeretnénk megtárgyalni az önet keretein belül, és kérjük újra a haladéktalan összehívását, hiszen az első témában, ami 2026-ban megoldandó, az komoly működési gondok léphetnek fel, finanszírozási kérdéseket kell megbeszélnünk, valamilyen formában az év végéig tudjanak működni ezek a települések. És ezért is kértük újra a miniszter asszonytól a találkozót, hát ez már szerintem júliusban nem fog létrejönni, utána létrejön vagy nem, azt nem tudom, de akkor újra fogjuk kezdeményezni, mintaddig, amíg nem tudunk végül is érdemben egyeztetni. Az elmúlt 16 év egyik nagy problémája volt, ugyan megvoltak ezek a keretek, de érdemi egyeztetés nem volt. Kaptunk tájékoztatást, el tudjuk mondani a véleményünket, ez kétségen kívüli, de érdemben nem tudtunk egyeztetni, az egyeztetésnek ez két oldal kell, és kell egy szándék, hogy akkor ebben vagy abban a formában egyetértünk abban, hogy így vagy úgy menjenek a dolgok tovább.
1: De akkor ebben eddig nincs változás.
4: Semmilyen változás nincsen.
1: Azzal mit tudnak kezdeni, hogy azért itt azért, hogy is mondjam, a kezdeti heteket követően nagyon sok polgármestertől hallottam azt, hogy elgondolkodott azon, hogy meddig tud a pályáján maradni, és azért olyan hangokat is lehet hallani, hogy aggódnak a kis lélekszámmal rendelkező településvezetők, hogy vajon előfordulhat-e az, hogy úgy szervezik át őket, hogy nem maradnak meg ebben a formában?
4: Azért nem olyan egyszerű hozzányúlni az önkedő törvény ezen részéhez, hiszen...
1: Kétharmaddal ezeket, sem?
4: Kétharmaddal hozzá lehet nyúlni, de ezeket a működéseket az Európai Charta is szabályozza. Tehát lehet sok mindent csinálni, így vagy úgy, meg szándékokat, vagy netán politikai szándékokat érvényesíteni, de azért minden nem lehet megcsinálni, hiszen mi egy megválasztott szektora vagyunk a közéletnek, közel 3200-an, a mandátumunk, amikor mi elindultunk a választástól világosan, ki volt jelölve, ezeknek a csorbítása az minimum szemben megy az európai önkormányzati chartával, de szerintem a magyar jogállamisággal is. Tehát ez nem ez a probléma. Még az sem lett volna igazán probléma, hogy 24%-kal csökkent a jövedelmünk, ha ezt előtte tudjuk egyeztetni. Tehát ha a televízióból tudjuk meg, vagy a híradásokból, hogy csökken a jövedelmünk, annak nem nagyon örülünk. És szerintem az önnek a fizetéséből is elvesznek 24%-ot, nyilván nem örül. Senki ember nem örül. Ilyen nagyon ritkán fordul elő. És éppen ezért egy érdemi egyeztetés jó lett volna, mert azért az is jól esett volna, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok település, mint mi is, nagyon keményen kiálltunk az önkormányzatiság mellett, a bizony politikai ellenségeket is, vagy ellenfeleket is erősítettünk e tekintetben, szerettük volna a változást. És azt gondoltuk, hogy a jelenlegi kormány programjában meghirdetett önkormányzati barát politika fog érvényesülni, eddig ebből semmit nem láttunk. Nyilván a kormányzat felállása még mindig tart, és türelemmel vagyunk, csak látni kell azt, hogy vannak az év végéig elvarandó szálak, amihez forrás kell, hiszen kiüresítették az önkormányzati rendszert, és bizony nagyon sok település működési gondokkal fog küzdeni az év végéig.
1: Reméljük, hogy hamarosan pozitívabb hírekről tudunk beszámolni. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének, a MÖSZ elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz értünk így ma délután, és hát nézzük is, hogy mi az, amivel foglalkozunk. Hát nem túl szívderítő hírrel, hiszen sokat halljuk, hogy rekordokat döntenek a hazai tavak és folyók a vízállás tekintetében, és hát nem pozitív irányba, hanem negatív irányba. A vonal túloldalán Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét üdvözölhetem. Szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Valóban történelmi rekordokról beszélgethetünk?
2: De azt valóban elmondhatjuk, hogy mindenhol nagyon-nagyon alacsony a vízállás. Ugye itt most nem egy éves hiányról beszélünk, hanem gyakorlatilag Magyarország területén az átlagosnál szárazabb időjárás következtében 2021 óta úgynevezett halmozott csapadék hiány figyelhető meg. Ez például a leginkább érintett területe az Alföldön és a Tisza hazai vízgyűjtőjén. Ugye jóval hatványozottabban jelentkezik, és ugye az a baj, hogy a most következő pár napban, illetve az előttünk álló nyári hónapokban sem nagyon jósolnak mást a szakemberek, tehát továbbra is marad az átlagosnál melegebb, illetve szárazabb időjárás.
1: Ugye említetted, hogy 2021 óta ez a halmozott csapadék hiány, amiről beszélgethetünk, főleg az Alföldöt érinti, akkor mondhatjuk azt, hogy a Tisza és a Tiszató az, aki, vagy amelyik a legrosszabb helyzetben van a vizeink tekintetében?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a Tiszató ugye szerencsére nem, hiszen ez egy duzzasztott víztest, ugye ez azt jelenti, hogy a Tiszatavat eredetileg kiskörei tározóként, hát mondhatom így, hogy anyakönyvezték, és ez egy víztározó, és ugye itt szerencsére vissza tudjuk tartani a Tiszán érkező még oly kevés vizet is, amikor van egy kis plusz. Tehát itt azért például azt el tudjuk mondani, hogy ugye itt a nyári vízszint, egy úgynevezett szabályozási vízszint, az 740 cm, de ezt most megváltoztattuk nyilván a vízhiánynak, a vízhiány miatt, és természetesen mindenhol, ahol csak tudunk, visszatartunk vizet, így itt is többet. Tehát most például 750 cm-ig emelték a szolnoki vízügyi szakemberek ezt a vízárást, és ez például több mint 1 millió köbméter víznek a betározását jelenti. Tehát a kiskörei tározó, vagy hát mondjuk úgy akkor Tiszató feletti Tisza szakaszokon azért nem annyira rossz a helyzet, mindenhol nagyon alacsony a víz. Tehát ezt félre ne értse senki, én pontosan tudom és látom is, hogy mindenhol nagyon alacsony vízállásokat mérnek a kollégák, és a vízmérték alacsony szinteket mutatnak, de pont a Tiszató az, ami viszonylag jobb helyzetben van.
1: Ilyenkor az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak azon túl, hogy figyeli az adatokat, milyen feladatai vannak ezzel a közel nem egyszerű nyárral?
2: Május közepén kezdett el dolgozni az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, mert ugye a vízügyi igazgatóságok a működési területükön kiemelt figyelmet fordítanak a víz visszatartási lehetőségeknek a kihasználására. Gondolok itt akár az idéglenes, akár a kiépített víz visszatartó műtárgyakra, és ugye ennek a védekezésnek a koordinálása az, amit ellát az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ugye ennek a védekezésnek a keretein belül pedig leginkább az ökológiai és egyéb célú vízpótlású beavatkozásának, végrehajtásának a koordinálása az egyes helyszíneken, azoknak az előkészítése, ugye itt gondolok a holtágakra, a csatornák ökológiai vízpótlására, hiszen itt azért szerencsére annak ellenére, hogy ahogy említettük ugye a beszélgetés elején, alacsonyak a vízállások, de azért vízkészletünk mindig van, és amikor éppen van egy akár csak tényleg egy nagyon kevéssel több, akkor ugye ezt mi kihasználjuk, a vízügyi ágazat, és most például jelenleg 688 millió köbméter vizet tartunk vissza ezekben a tározókban, holtágakban, medrekben, és hát ugye nyilvánvaló, hogy ez a mennyiség mondjuk a júniusi számokhoz képest, ha valaki erre emlékszik, már egy kicsit kevesebb, hiszen most már július van, és száraz is az időjárás, illetve a vízhasználatosak folyamatosak, de ami nagyon fontos, hogy a tavalyi ugyanebben az időszakban lévő mennyiségnél 32%-kal több vizet tartunk vissza, tehát igazából ezt tesszük most, hogy ezt a munkát koordináljuk. Itt például olyan dolgokra is kell gondolni, hogy a vízügyi igazgatóságon ugye például a humán erőforrás az azért behatárolt, tehát ott sincsenek sokan a kollégák, hogyha valahova kell, akkor másik igazgatóságról, akár vízrajzosok, akár szivattyúkezelők, akármilyen szakemberek, vagy akár gépek is egyik igazgatóságról a másikra átmennek dolgozni, átrendeljük őket, úgy, hogy minden vízügyi igazgatóságon megmaradjon a biztonságos munkavégzés. De mondom, a kiemelt dolog, amit koordinálunk, az ezek az ökológiai és egyéb célú vízpótlási beavatkozások.
1: Sok kérdést tett fel mostanában egy ismerősöm, egy tó mellett él, és benne merült föl kérdésnek, hogy egyébként ilyen helyzetben, amikor ekkora, hogy is mondjam, a vízhiány, és láthatóan az élő környezet nem mindegyik tagja éli túl, és döglött halak úszkálnak a tó vagy a folyó tetején, akkor egyébként például ennek a koordinálása vagy jelzése az illetékesek felé is a ti feladatotok, vagy pedig ez abszolút nem tartozik hozzátok?
2: Ami halakkal összefügg, az nyilvánvalóan a Magyarországi Horgász Szövetség.
1: Tehát igen, azért mondom, hogy jelzés tekintetében, hogyha látjátok az ellenőrzések, a víz magasságának ellenőrzése során, hogy ilyen lép föl, akkor szoktatok ennekik szólni, vagy pedig ez abszolút nekik kell.
2: Természetesen ez minden tónál nagyon komoly közös munka van. A Velencei tónál pedig kimondottan folyamatosan beszélnek egymással, és folyamatosan tartnak egyeztetéseket a különböző szerveket, gondolok itt a Nemzeti Parkra, a MOHOSZ-ra, illetve a vízügyi igazgatóságra.
1: Egyébként egy ilyen év, mint az idei, az például az infrastruktúra fenntartás tekintetében egy könnyebb vagy nehezebb? Gondolok itt arra, hogy a mindenféle gátak, szivattyú telepek, hogy is mondjam, karbantartása, rendben tartása is, hogy mondjuk ne legyen akadálya a vízáramlásában, ez ilyenkor nehezebb, vagy egyébként, amikor magas vízállás van, akkor sokkal több a hordalék, sokkal több a feladat ilyenkor?
2: Nyilván akkor több a hordalék, igen. Tehát olyankor ez nehezebb, ilyenkor tudnak elvégezni ilyen munkákat.
1: A Duna tekintetében egyébként én amellett élek, azt mondják az ott élők, hogy ők nem nagyon emlékeznek ilyen alacsonyra. A számok egyébként mit mutatnak így az elmúlt évek összehasonlításában? Valóban ennyire alacsony a Duna vize?
2: A Duna vízállásának negatív rekordjai, azért most egyelőre ugye a Budapesttől délre lévő szakaszokon jelentkeztek, tehát Tastól lefelé dőltek meg negatív vízállás rekordok, Budapest felett még nem, de kétségtelen, hogy ott is nagyon alacsony a vízállás. Ugye azt azért tudni kell, hogy itt is most nem is hetekről, hónapokról beszélünk, de évekről beszélhetünk lassan, hogy a szokotthoz képest jóval kevesebb csapadék hullott ugye a Dunának az alpesi vízgyűjtő területén, és ami nagyon komolyan megfigyelhető, szintén most már évekre visszamenőleg, hogy az átlagosnál jóval melegebb is van a vízütő területen, tehát amikor például esik csapadék, akkor az nem hóformájában múlik, hanem esőformájában, tehát azonnal lejön az a viszonylag kevés csapadék is, és ugye ez a úgynevezett hóban tárolt vízmennyiség, ez most már egyre, hát sajnos elenyészőbb, tehát így az átlag alatt van nagyon-nagyon komolyan, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a vízdítő területeken ugyanennyire kevés csapadék esik évek óta.
1: És akkor, ha jól értettem, akkor az előrejelzések szerint a nyár az már abszolút így fog kifutni, úgyhogy, hogyha más reményekben reménykedünk a jövőt illetően, akkor ehhez valószínűleg majd terveket kell készíteni.
2: Hát ezt én most így nem tudom.
1: Nem a tervekre értem, hanem az előrejelzésre gondoltam, hogy akkor jól érzékelem, hogy ez a nyár már így fog kifutni.
2: Igen, nekünk vannak úgynevezett hosszú távú előrejelzéseink, ezek alapján szárazabb és melegebb lesz a nyár maradék pár hete is az átlagosnál. Ugyanakkor mindig, hát én azt mondom, hogy a hatnapos előrejelzés az, amiből igazán egy vízügyes szakember dolgozni tud és dolgozni mer, és ennek alapján most úgy tűnik, hogy hát mind a Duna, mind pedig a Tisza vízütője lesz egy nagyon-nagyon-nagyon kevés csapadék, ez talán arra elég lesz, hogyha ez mind le is hullik, hogy főleg a Dunán a most következő egy-két napban, és tényleg nagyon kevésről beszélünk, tehát ez senki ne értse félre, egy olyan 1-2 deciméteres vízszint emelkedés várható. Ez nagyon kevés, de most azt gondolom, hogy így nyár közepén minden egyes deciméternek nagyon örülnünk kell.
1: Hát reméljük, akkor legközelebb még több deciméterről tudunk beszámolni. Siklós Gabriellának, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Ez volt mára a több-kevesebb. Még holnap jelentkezünk a héten, akkor is én, és nem pedig Hegon, hiszen szabadságát tölti, addig is legyen mindenkinek szép napja, aztán estéje, és holnap találkozunk itt az éterben.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Átvilágítják az állami számvevőszéket, csökkent a repülőgép balesetek száma, napos gomoly felhős idő lesz elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ASZ ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Ukrajna folytatta a légitámadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket, már a virradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen hárman megsebesültek. Közben újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadása a Fekete-tengeren, a román partokhoz közel. Feltehetően tengeri drónnal ütközhetett, vagy tengeri aknarobbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta az útját. Spanyolországban veszélyhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyenlőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés. Több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légiutasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ma kezdődik a Művészetek Földje Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmosz harmadik című köztéri alkotását. Idén külön programsorozatot szerveztek a fesztivál létrejöttét kezdetét bemutató eseményeknek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdv újra, itt folytatjuk a fórum beszélgetéseket, és ha minden igaz, itt van velem a vonalban Judit. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, Kinga, üdvözlöm Önt is, és a tévénézőket is.
2: Köszönjük.
3: Én most nem a politikához szeretnék hozzászólni, hanem egy olyan témához, ami már volt az ATV startban is szó. Vannak, tudja, ezek a depók, ezek a raktáráruházak, vagy raktárbeváruházak, ahonnan a futárszolgálat a házhoz szállítja azokat a termékeket, amiket olyan vásárlók, mint mi, tehát akik betegek, idősek, egyedülállóak, nem tudunk elmenni megvenni, étrend kiegészítőktől kezdve az égvilágon minden. Most én azt szeretném csak fölhívni valakinek a figyelmét, hogy ugyan nézzem már egyszer ezekre a depókra egy fogyasztóvédelmi felegyelőség, az mindenképpen, mert olyan használhatatlan hamisítványokat hoznak ki, fölbontani a postás jelenlétébe se lehet, nem tudjuk megnézni, mit veszünk át. Ha visszaküldjük, akkor a pénz az biztos, hogy nem fogják visszautalni, mert azt se tudjuk, hogy honnan jött, mert többnyire...
2: Ezek webshopok? Tehát interneten rendel innen?
3: Igen, a Facebookon többnyire. Facebookon lehet rendelni, és olyan termékek, ami mit tudom én, étrend kiegészítőtől kezdve vannak ruházatitól. Igen. Most éppen ugye a fogak, ezek a szilikonos fogbet a legjobban menő termékek. Én ötször, tehát mindig különböző, mert mindegyik gyártó különböző a gyártó. A csomag eleve úgy jön ki, hogy rá van ragasztva a futárszolgálat emblémája, hogy meg se tudjam, hogy hova küldjem vissza. De ez ugyanígy mással, és olyan termék is van, amit nem is kértem soha büdös életben, de mivel vártam egy csomagot, mondjuk egy ilyen étrend kiegészítőt, ami dobozban van, és olyat hoz a futárszolgálat, megfogtam, hogy ne, ez biztos az étrend kiegészítőm, és akkor tudja, mi volt benne? Egy műanyag férfi borotva. Elektromos férfi borotva. De kaptam már egy körülbelül 3XL-es hatalmas nagy narancssárga pólót olyan anyagból, amivel fölmosni sem érdemes, mert nem lehet. Tehát, hogy olyan minőségű termékeket szállítanak ki, hogy visszaküldeni sem érdemes, mondjuk nem is tudok elmenni a postára, de hogyha egyetlen egyet visszaküldettem a barátnőmmel, persze egy büdös félért nem utaltak vissza.
2: Ilyennel sajnos nekem is és a családtagjaimnak is volt tapasztalata. Egyrészt a közösségi oldalakon itt-ott hirdetésben található termékeknél nagyon-nagyon sok az olyan webshop, akiről utólag kiderül, hogy egyáltalán nem az, aminek hirdeti magát, nagyon sok az elkevert rendelés, ahol, ahogy ön is mondja, valami tök mást küldenek ki. Ez valószínűleg nem egy szándékos dolog, hanem összekeverik, és nem figyelnek oda, meg nem foglalkoznak vele.
3: Meg olyan gagyi termék, amit nem lehet használni semmire.
2: Két fontos dolgot szeretnék javasolni. Egyik részről, hogy soha ne rendeljen ilyen hirdetésből, hanem keressen rá magára a termékre. Vannak szolgáltatók, például azt hiszem árgép.hu. Itt mutatom is, a kollégákat kérem, hogy mutassuk meg a weboldalt, van még sok ilyen. Ezek ilyen ár összehasonlító oldalak,
3: igen,
2: ahova az ember beírja a terméket, hogy azt mondja, tudom is én valami telefont mondjuk, csak hogy egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondjak. Okos telefon, és akkor... Ez itt megmutat, összehasonlít különböző árakat különböző webshopokból. De mondom, nagyon sok hasonló szolgáltató van, nem csak ez az egy. És itt, hogyha belekattint az ember egy termékbe, most tök mindegy, hogy miért, nem szeretnék reklámot csinálni ennek a konkrét terméknek, itt mutatja az árakat, de mutatja például, itt mutatja, amivel könnyen be lehet ugrani, hogy mennyi valójában a szállítási díj. Rá lehet keresni, hogy adnak-e garanciát, hogyan érvényesítenek garanciát. Én azt javasolnám, hogyha konkrét terméket keres, internetes vásárláshoz, akkor a termékre keressen rá, és próbálja meg olyan webshopot keríteni, aminek van fizikai boltja is, tehát hogyha például rákeres, tudom is, mondjon egy étrend kiegészítőt, amit szedni szokott, mint kollagén?
3: Azzal nincsen gond, mert
2: szerencséje van. Én már kollagénen élek. De mondjuk, mit tudom én keresek kollagént.
3: De kollagénre nincs szükségem, hanem azt a
2: jó, de most csak a példakedvéért. Csak a példakedvéért mondom, jó?
3: Igen.
2: Tehát rákeresek, hogy kollagén készítmény anyám tyúkja, és feldob nekem valahányféle webshopot, akkor én azokat végig szoktam lapozni, és meg szoktam nézni, hogy van-e nekik fizikai boltjuk, mert akkor az egy ténylegesen létező cég.
3: Igen.
2: És nem csak egy ilyen webben bejelentett akármi csodácska.
3: Igen.
2: Akinek van fizikai boltja, és arról mondjuk lehet értékelést találni, vagy valamilyen véleményt találni, meg lehet találni a térképen, az már eleve tud lenni egy pluszpont. Érdemes megnézni, hogy milyen értékeléseket talál, ahol csak tökéletes, kiváló, minden a legszuperebb volt, ott érdemes gyanakodni, mert ott valószínűleg valakinek a saját kommunikációs munkatársa álnéven írta ezeket a véleményeket, ez egy elég gyakori tétel.
3: Igen, ez
2: tehát ahol őszintébb, valódibbnak tűnő véleményeket talál, ott nagyobb az esély, hogy ez egy ténylegesen létező bolt.
3: Meg sem értem a véleményeket, komolyan mondom, én most mindenhol, ahol ezeket a termékeket láttam, mindenhol lefényképeztem, és fölraktam a fotót, és odaírtam, hogy szemét ne rendeljétek.
2: Értem, de amikor ön a saját maga számára keres rendelési lehetőséget, akkor sajnos érdemes megnézni ezeket a véleményeket, bár engem is bosszantani szokott, amikor ezeket végig kell bogarászni, de ahhoz, hogy meg tudja állapítani, hogy ez egy valóságos helye, ez egy lehetséges fogódzó, hogyha van telefonszám, érdemes őket felhívni, és mondjuk rákérdezni, hogy a boltban van-e ez meg az, ott a válaszból ki fognak terülni dolgok. Tehát, hogyha mondjuk azt mondja, hogy itt van 3 csomag, vagy azt mondja, hogy ebből most kifogytunk, de tudunk rendelni, akkor az sokkal valószínűbben egy igazi bolt, és nem csak egy ilyen webes felület. Ez az egyik dolog, amit javaslok.
3: Bocsánat, képzelj el, hogy engem egy ilyen a megrendelésemmel kapcsolatban fölhívott egy hölgy, onnan, ahonnan megrendeltem. És el is mondta, hogy hogy kell használni, meg hogy holnap fogom megkapni, vagy holnap után a GLS fogja kihozni, 2000 forint a futárszolgálati költsége, és ezek után idehozta nekem ugyanazt a, majdnem kimondtam a csúnya szót, a szemetet, és amit már mondjuk egy évvel ezelőtt próbálkoztam vele, és ugyanazt a szemetet kaptam meg, és annyira fel voltam háborodva, dühömben nem tudtam, hogy mit csinálja, hogy mondtam, hogy a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek érdemes volna egy ilyen depóba elmennie, és jól átnézni, hogy mennyi ócska szemét
2: van. Na, akkor mondom, hogy mit lehet ebben az ügyben tenni.
3: A pedig az, hogy a NAV-nak, mert hogy ezek nem küldenek számlát, ami azt jelenti, hogy szürke. Szürke,
2: hát online rendelésnél általában e-mailben küldik a számlát, de ebbe hát most nem tudok részletesebben belemenni.
3: Nem küldenek.
2: Amit javaslok, ez a másik javaslatom, kérem a kollégákat, mutassuk meg az oldalt. Ugye a Fogyasztóvédelmi Hatóság, van nekik egy weboldaluk, a rendkívül alkalmatlan nkfh.gov.hu oldal, de megtalálja őket, ha beírja, hogy Fogyasztóvédelmi Hatóság. Na, és akkor itt ezen amúgy teljesen alkalmatlan ilyen tartalom karuzelen, van itt egy ilyen rész, hogy panasza van, hová fordulhatok. És akkor itt érdemes megnézni ezeket az elérhetőségeket, és akár online, itt van egy ilyen, hogy ügyindítása, remélem látszik a képernyőn, igen. És akkor itt konkrét esetet be lehet küldeni. Tehát be tudja küldeni az oldalt, ahonnan ezt vásárolta, az ezzel kapcsolatos e-mail kommunikációt, a panaszát, mi egyebét. Ennek a hátránya az sajnos az, amint láthatja, hogy ez az ügyfélkapunk keresztül működik, amire önmagában be lehetne adni néhány fogyasztóvédelmi panaszt. De ha valamiért gondja van önnek ha valamiért nem működik önnek az ügyfélkapus verzió, az akkor van itt e-mail cím, nálam. Meg telefonszám is. És viszont, hogyha megtesszük ezeket a feljelentéseket, az segít abban, hogy a fogyasztóvédelem fel is számolja ezeket a kamucégeket. Rengeteg az átverés.
3: Igen, meg
2: digitális kereskedelemben.
3: Nem is adót nem fizetnek utána. Tehát ez meg az adóhatóságra tartozik. Mert ez a szürke kereskedelmet erősíti. Hogy áfát nem fizetnek.
2: Hát fiktív cégek nem szoktak áfát fizetni, erről a részéről én sajnos nem tudok ennél részletesebben nyilatkozni.
3: Igen, szóval azért mondom, hogy olyan felháborító tényleg, hogy az ember jó szándékkal megrendel valamit, hát nyilván nem a nagy pénzűek, mert ők elmennek olyan helyre, ahol meg tudják venni, meg egészségesek, meg rengeteg pénzük van, megveszik, mert ezek viszonylag azért ilyen 20 000 forint körüli árak. Tehát még olyat, hogy az ember azt mondja, napban, hónapban rászánok ennyit, és akkor utána megjön, és akkor ráadásul először nem is az jön, hanem egy egészen más, amit nem is rendeltem, csak valahonnan ők levették azt, hogy...
2: Mondom, ez sajnos egy gyakori jelenség, muszáj megnézni, hogy milyen webshopból rendel, és tényleg azt javaslom, hogy a Facebookon itt-ott-amott lekattintott reklámokból, ha lehetőség van rá, akkor ne rendeljen, hanem keressen rá termékre.
3: Jöhetnek, hogy ezt hozták, azt hozták, visszaküldöm azonnal, az biztos.
2: Azt értem, hogy visszaküldi, de a postaköltséget akkor is ön fogja fizetni, meg akkor is önnek lesz vele problémája.
3: Nem, mert ha nem veszem át a csomagot, hanem visszaküldöm a futárszolgálattal, akkor nekem már nincs újabb költségem.
2: De ez ügyeskedés. Az ügyeskedésnél szerintem sokkal praktikusabb és hosszú távon kifizetődőbb, hogyha ügyes.
3: Hogyha megtalálja
2: azokat a helyeket, ahonnan érdemes rendelni, megbízható cégek, látszik rajtuk, hogy valódiak, esetleg látta is már a boltjukat, fizikailag tudja, hogy léteznek, az egy sokkal biztosabb módszer, én ezt javaslom.
3: Hát köszönöm szépen.
2: Lehet, hogy 1-2 ezer forinttal drágább lesz ez az étrend kiegészítő, de az lesz, amit rendelt.
3: Hát igen, és most remélem, hogy abban bízok, hogy sokan látják is most ezt a beszélgetést, meg hallják a beszélgetést, hogy mindenki figyeljen oda, hogy ne vegyenek, mert én is olvasom, hogy sokan odaírják, hogy ne vegyél, mert valami gagyit a küldenek. Oda, hogy én is odaírom.
2: Sajnos nagyon sok az átverés.
3: Nagyon-nagyon sok az átverés, igen. Ezt szerettem volna csak mondom.
2: Köszönöm szépen, Judit,
3: és
2: sok szerencsét kívánok a következőhöz.
3: Köszönöm.
2: Viszont hallásra. Itt várakozik már a vonalban Marika. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Réka! Hát én a leköpéshez szeretnék hozzászólni.
2: No.
4: Hát mit képzelnek emberek, akárhogy is ő a magyar miniszterelnök? Ez hogy? Oda megyek és leköpöm? Én majdnem sírva fakadtam, komolyan mondom. Ilyen nincs.
2: Miért? Meséljem.
4: Hát most, Réka, magának van egy ellensége. Oda megy magához is leköpi. Ön mit szólna hozzá?
2: Én nem szoktam köpködni, én köptek már le elég
4: kellemetlen. Nem, ha önt leköpni valaki.
2: Megtörtént már, nem volt egy csodálatos.
4: Hát nagyon
2: esés.
4: Sajnálom, de milyen dolog ez? Hát hol élünk? Ő magyar miniszterelnök. Hogy jön hozzá egy ember, hogy oda megy és leköpi?
2: Én nem akarok rossz indulata lenni, Marika, de szerintem senki más se lehet leköpni, nem?
4: Azért mondom, hogy ön, ha oda mennek, senki más. Én is a szomszédomra haragszok. Eszembe nem jutna, hogy oda megyek és leköpöm.
2: Nem? Magyar Péter nem tett fejlentést, de valaki más
4: Igen.
2: ő helyette tett. Viszont a 24.hu azt írja, itt kollégákat kérem, mutassuk meg, hogy továbbra sem kér megerősített védelmet, annak ellenére, hogy biztonsági szakértők, és ugye az én mai első telefonálom is arra hívták fel a figyelmet, hogy erre szükség volna. Azt írja, hogy nagyon köszönöm a sok támogató üzenetet, ugyanakkor továbbra sem kérek megerősített védelmet, szeretnék ember maradni az emberek közt, teszem, amíg tudom, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő ezzel szemben azt mondta, hogy ezt nem Magyar Péternek kell eldönteni, hanem
4: így
2: olyanoknak,
4: van,
2: akik értenek
4: van,
2: hozzá.
4: Így van, én szerintem is, én minden tiszteletem a miniszterelnök úrért, egy emberen sok minden elfér, sok minden, de azért, na, igenis, vegye magát körbe, igenis, kemény izékkal, mert hónap után lelövik, mit, nem, ezt nem.
2: Marika, most lejárt az időnk ebben a részben, de folytathatjuk ezt a témát egy rövid szünet után, maradjanak velünk.
4: Visszahívna nagyon, mert van egy más témám is.
2: Visszahívjuk, igen. Köszönjük szépen, és nem sokára folytatjuk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Lassú a haladás a Kvassai Jenő úton befelé a Soroksári út előtt, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttal a Mester utcáig, a Mester utcában a Könyves Kálmán körútnál, valamint a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt. Baleset történt a Róbert Károly körúton a Vágány utca után a Rákóczi híd felé a külső sávban. Karbantartás miatt ma a 3-as villamos nem közlekedik az Éles Sarok és az Őrs vezértere között. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és a Kőbánya alsóvasút állomás között, a 62A villamos pedig az Őrs vezértere és Kőbánya alsóvasút állomás között. Pótlóbusszal utazhatnak az Őrs vezértere és Kőbánya alsóvasút állomás között. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégén a 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrs vezértere között közlekedik a pótlóbusz. A 28-a villamos nem jár, helyett a 28-as villamossal lehet majd utazni, ami viszont az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles Sarok között. A 37A villamos sem közlekedik hétvégén, helyette a 37-es villamos jár. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Itt is van újra a Fórum, és ha minden igaz, itt is van velem újra Marika. Hol engem, Marika?
3: Itt vagyok.
2: Szuper. Na, hol is tartottunk?
3: Hát, hogy ez kikérem magamnak, meg mit, tehát emberek mit képzelnek magukról, hogy oda mennek egy miniszterelnökhöz, és leköpik. Emberek, hát azért hol élünk? Biztos volt olyan annak, amikor az Orbán Viktort is leköptük magunkba, vagy nagyon távolról.
2: Mondjuk úgy, hogy haragudtunk rá.
3: Így van, de szerintem, ha valaki ezt, ő vele csinálja. Szokták mondani, a műanyagokat is zárva adnak? Igen, azt hiszem.
2: Ezt még nem, nem hallottam.
3: Nem? Nem, ez már nem régi. Van. Ez már nem vagyok egy fiatal ember, úgyhogy ez régi, hogy mondták, hogy ha bekerül börtönbe, akkor a műanyagokat is rákerülne. Szóval rárohadnak, mindegy. Tehát azért szerintem ez úgy lett volna anno. Nem? Ha valaki közvetlen közelről oda megy hozzá, és leköpi. Ez milyen dolog? Na, tehát ez már, tehát én igenis azt mondom, Magyar Péter vegye magát körbe, kemény kis izékkal, mit tudom, mit testőrökkel, ő azért az emberek közé kimegy, ki is ment, ki is fog menni, és hát tisztelem benne, szeretem is benne. De ne hagyja magát azért. Na, nem?
2: Hát ez mindenképpen egy sérülékeny pont, amit végig kell gondolni.
3: Hát ez nem jó dolog. Jó, tehát ez, én elítélem is, ez nem jó dolog. Én szeretnék öntől kérdezni valamit.
2: Na, figyelek.
3: Tehát van az olyan, hogy plazma véradás.
2: Igen.
3: Ismeri ön? Biztos.
2: Igen.
3: Azt árulják én nekem, hogy az valakinek anyagi hasznot is hoz, azon kívül, aki adja. Mert nekem van egy pár ismerősöm, hetente elmennek kétszer-háromszor adni pénzért, igen, ami konyhába besegít. És nem mennek lopni, csalni, hazudni, elmennek, adnak vért. Őnekik nyilván előny. De ez még valakinek más is?
2: Persze, rengeteg mindenre használják a vérplazmát, mindjárt mondok is.
3: Én azt megértem, hogy ez egészségügyi okból kell. Jó is, hogy adják. Én ezt mind meg is értem, tudom is. De ez valakinek még hoz valami anyagi előnyt?
2: Na most van az a fajta véradás, egyébként akkor itt elmondom, hogy az országos vérellátó szolgálat, vagy hogy hívják ezt? Véradó szolgálat. Országos vérellátó szolgálat, itt mutassuk is meg akkor a honlapjukat, hogyha méltóztatik nekem ezt betölteni. Most kicsit trükközik velem az internet a mai napon.
3: Tudom is.
2: Szóval, hogy az országos vérellátó szolgálat folyamatos hiányt tapasztal, folyamatos bajban van, úgyhogy minden véradás nagyon sokat segít. Van ez a része. Ez az, amit ugye az állami egészségügy kezel. És van az a fajta plazmaadás, amit magáncégek kezelnek. Ezeknek a célja lehet magánegészségügyi célú, de elsősorban inkább gyógyszeriparban használják fel ezt a plazmát, legalábbis az én információim szerint. Ugye itt ez még mindig a vérellátó szolgálatnak a weboldala, ami a vércsoportokról szól, itt írják, hogy melyik vércsoportból mennyire elegendő készletük van.
3: Ez mind rendben is van, meg én tudom is, csak hogy most az...
2: Tehát ezt elsősorban gyógyszerek előállításához használják.
3: De ebből most azon kívül, hogy a betegnek haszna van, vannak emberek is, akiknek haszna van? Azon
2: hát a gyógyszeripar egy elég nagy haszonnal dolgozó ágazat, igen.
3: És ez valamilyen szinten ellenőrizve van, hogy hát ez...
2: Az Európai Uniós tagállamokban nagyon szigorúan ellenőrizve vannak az ilyesfajta termékek. Ennek ellenére szerintem megígyezhetjük, hogy az a fajta véradás, pénzért véradás, ami igazából már a 60-as, 70-es években elterjedt, és a 80-as években vált igazán átfogóvá, egy problémás gazdasági szektor, ezt úgy hívják a társadalomtudományok, hogy a túlélés gazdasága. Van többféle ilyen műfaj, többek között például a véradás, plazmaadás is ilyen, amit ugye azért csinálnak emberek, nem azért csinálnak, mert jókedvükbe csinálják, hanem így azért, mert így valamiből meg kell élni, és
3: kell
2: a szegénység
3: élni.
2: Az
3: így van.
2: Ilyen lehetőségeket kínál.
3: És akkor még egy kérdésem lenne, hogy most van egy ismerősöm, aki hetente háromszor elmegy, hogy jó, fölvilágítják, hogy semmi bajod nem lesz, meg blablabla, ez nem tudom.
2: Hát nagyon sokat kell ennie, abban biztosak lehetünk, meg pihennie, hogyha heti három ilyen plazmaadásra elmegy. Nem tudom megmondani fejből, hogy itt milyen mennyiségű vért vesznek le. Megpróbálok utána nézni.
3: De az most azért kérdezem ezt az anyagi, akinek aki adja, hanem aki veszi, úgymond, hogy ők tökéletesen fölvilágosítják azt az embert, akitől elveszik azt a vért, úgymond, hogy őnek is semmi egészségi hátránya nem származik
2: hát
3: belőle.
2: Reméljük. Tudom így hirtelen megmondani. Azt látom egy vonatkozó weboldalon, azt írják, hogy a plazmaadományozásnál a vérnek csak a folyékony részét, a plazmát távolítják el, a vért alkotó részeire választják szét, ez általában centrifugálással szokás, a plazmát testsúlytól függően, ez ilyen 650-850 milliliter lehet, az elég sok egyébként.
3: Így van.
2: Tehát az 65-85 centiliter sok. Megtartják, tehát a plazmát veszik át, a többit pedig visszaadják a szervezetének ugyanazon az infúzión keresztül, amin levették a vért. A plazmából fontos gyógyszereket állítanak elő, például immunhiányos vagy vérbetegek számára.
3: Tehát én nekem ebben nincs is semmi bajom, hogy az egészségügynek ennek szüksége van rá. Tehát semmiben nincs bajom. Elmegyek, adok vérplazmát, mert de az, hogy anyagilag aki adja, jól jár, meg az is anyagilag, aki veszi.
2: Igen, természetesen. Ez elég nagy biznisz, legyünk őszinték. És a vérplazma adásért korábban még jóval nagyobb összegek jártak, tehát ilyen vaskos tízezrek, most ez tekintélyesen lement, de ez egy nagyon-nagyon, gazdaságilag jövedelmező ágazat a gyógyszergyártásban.
3: Értem, és akkor ezt valahol az egészségügyi minisztérium azért ellenőrzi, hogy nem tudom.
2: Az Európai Unión belül ez...
3: Önnek, most bocsánat, hogy beleszólok, hogy nekem van egy közvetlen ismerősöm, aki hetente háromszor elmegy.
2: Én nagyon csodálkoznék, hogyha a heti három plazmaadás a szabályos lenne. De, értem, hogy miért megy el, mert
3: elpénz.
2: Elhiszem, hogy megtörténik, de hogy szabályos, abban kételkedem.
3: Ez az. Tehát ez az.
2: Jó, a vérkészítmények véradás rendszere nagyon szigorúan ellenőrizve van, és akkor itt most megosztok egy elég sötét történeti részt erről. Részben azért is, mert egyébként a HIV-AIDS járvány, ami valójában mostani kutatások szerint úgy tűnik, hogy már az 1920-as években jelen volt a Európában és Észak-Amerikában, és hát Afrikában valószínűleg ennél korábban is, mert hogy onnan származik eredetileg a vírus, mint hogy általában meleg égövi tájakról szoknak ezek a vírusok kiindulni. Szóval már az 1920-as években, 100 évvel ezelőtt voltak olyan személyek, akiknek utólag a maradványaiból kimutatták a HIV vírusokat, de a HIV fertőzések igazából a 70-es években robbantak be olyan mértékben, ahogy abból majd világméretű járvány lett, és ehhez sajnos hozzájárult az a fajta valós, mély tudás, sterilizálás, a most ismert protokollok nélküli véradási, véreltömlesztési rendszer, amiben egyébként a mostani plazmaadáshoz hasonlóan nagyon sokan azért, mert nem volt más választásuk a megélhetésre, véradásból szereztek annyi pénzt, hogy valahogy eltengődjenek. És mivel ekkoriban nem cserélték a tűket, nem volt tudás azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell fertőtleníteni ezt a felszerelést, nagyon sok fertőzést adtak így át. Aztán lehet belőle egy morális pánik, hogy a melegek tehetnek mindenről, nem a melegek tehettek róla.
3: Igen, jó, ezt ismerjük, igen.
2: De például a Szovjetunióban nagyon sok gyerek kapott HIV-fertőzést, azért, mert nem cseréltek tűt két injekció között, igen, nem igen. Volt szokás, nem ez volt a protokoll. Ma azért olyan iszonyatosan szigorú a vérvételi és injekciózási protokoll, az összes infúzió, azért cserélünk mindenhez teljesen felszerelést, mert ebből az óriási fiaskóból megtanultuk, hogy ez több ezer, több millió életre veszélyes.
3: Igen, én ezt mind megértem, de még mindig ez a izé, hogy nem mindegy, de mondom, higgy el, ön...
2: Értem, hogy miért aggódik.
3: Hogy heti háromszor elmegy az illető. Én aggódom érte, őnek is szüksége van áll rá pénzre, meg persze. Szüksége van, családja persze. Van, minden, csak én nem tudom. Lehet, hogy az én hülyeségem, meg az én, mit tudom én, mint.
2: Nem, mondom, most ennek nem tudok hirtelen utána nézni, hogy mi a szabályos, vagy hogyha itt nagyon hosszan nyomkodom ezt a képernyőt, akkor biztos megtalálom, de nem hiszem, hogy ez egy élvezetes beszélgetés lenne. Nekem ez gyanús. A véradás ennyiszer biztos, hogy nem engedélyezett. Ha az ember bármilyen gyógyszert szed és a többi, akkor ezek ugye mind korlátozott tételek. Én inkább arra gyanakszom, hogy itt esetleg kivételt tehetnek, vagy nem tartják be annyira szigorúan a szabályokat, a hatóságok maguk, amikor ellenőriznek, ezt nagyon komolyan veszik.
3: Remélem. Na, mindegy. Nem, nekem ez mindegy. Én mondom, nem is a véradótól, mert őnek is szüksége van a pénzre.
2: Hát lehet, hogy alternatíva kéne, hogy meg tudjon élni enélkül is. És akkor ez a probléma is bezárulna.
3: Van neki keresete is, meg minden, de sajnos kell egy plusz is, hogy persze. Még tudjon törleszteni. Hát nehéz körülmények, meg mit tudom én, már egy dolog, hogy van füzetése, meg minden, de mégis a ott a mindenféle gyerekek, bármi, tehát nem tudom, én csak azon aggódom, hogy egészségügyileg mennyi javasolt.
2: Értem, értem. Marika, nagyon szépen köszönöm a hívást, most el kell búcsúzzak öntől, viszont hallásra, mert már itt várakozik a vonalban Ilona.
4: Jó reggelt, kedves Réka, üdvözlöm önt.
2: Köszönöm a türelmét. Kevés időnk maradt, de mondja el, hogy miről szeretne beszélgetni, és aztán majd később visszahívjuk, hogy kifejtsük.
4: Arról szeretnék beszélni elsősorban, még visszatérve, lehet, hogy már egy picit, de hát még a napokban történt a Sulyog Tamás visszahívásával kapcsolatosan, és úgy egyébként is még a mindennapi dolgokról, amit itt az egyszerű, egyszerű közéleti magyar állampolgárok.
2: Akkor vágjunk bele a Sulyog Tamásba, és az összes többivel visszahívjuk, jó?
4: Hát a Sulyog Tamás szerintem, ahogy most sokan mondják, hogy ez nem lehetséges lett volna valószínűleg, hogy jogilag ez legitim, és én szerintem pedig egyszerűen, mondom, itt az egyszerű emberek véleményét nagyon sokan itt a nyugati határszélen vagyok, amellett, hogy a keleti határon születtem, és ott éltem 21 évig, de nagyon sok emberrel beszélek, és nagyon soknak ez a véleménye, hogy jogilag legitimnek tartjuk, de viszont nem volt alkalmas erre a posztra, mert már akkor, mikor elkezdte, vagy már előtte nagyon régen, nem tudom az időpontot pontosan, de régen ugye volt neki egy földmutyija, amit a déli határszélen először béreltek, vagy bérbeadták a gazdák külföldieknek, és akkor pár éven belül valahogy úgy csűrte, csavarta, hogy átjátszotta ezeket a földeket külföldi tulajdonba. Tehát ez és akkor
2: ja, a magyar termőföldek tulajdonjoga korlátozva van. Ezt úgy fogalmazta meg a 444 vonatkozó cikke, hogy ezek törvénytelen zsebszerződések voltak. És ha méltóztatik betölteni Hász János cikke, akkor már mutatom is. Szóval ha rákeres valaki ennek a részleteire, mert nem annyira tájékozott, mint Ilona, akkor megtalálja például a 444-en, mutassuk is meg, az a címe a cikknek, hogy mik voltak azok a törvénytelen zsebszerződések, amik miatt a lemondását követelve feljelentik Sulyog Tamást, ez egy 2024-es cikk.
4: Igen, és akkor ugye nem tudták már megkezdeni az eljárást ellene, hogy ugye az volt az érv, hogy hát valószínűleg ez így is volt, hogy elévült. Na de megcsinálta. Hát nekünk itt ez a problémánk, hogy megcsinálta, és hogyan, a idézőjelben mondom, hogy a szent magyar földet.
2: Egyrészt másrészt egy kérdés a jogi felelősség, meg a jogi hatája valaminek, és másik kérdés a morális mandátum, amikor az ember köztársasági elnököt keres.
4: Igen, egyszer, és akkor nem tudom, hogy ez már nekünk itt a szemünkben ez egy olyan dolog, hogy ez elvileg már nem is méltó erre a titulusra, beosztásra, de hát nem csak ez van, hanem több minden más
2: van. Van például Ungvári Krisztián állítása szerint Sulyog Tamás következetesen rettentő nagyokat hazudik édesapja állítólagos üldöztetéséről. Erről is beszélgessünk majd, mi most elmegyünk egy szünetre, és aztán vissza fogjuk hívni valamivel délután. Tartson majd velünk, és addig is szép napot mindannyiunknak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Suzuki globális elnök vezérigazgatójával tárgyalt a miniszterelnök, csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalta a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Az Agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. Az egyeztetéseket folytatják. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk.
2: ezért kérjük, ne telefonáljanak.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
3: Üdv, újra itt folytatjuk a fórumot, és itt van velem újfent a vonalban Ilona, akivel nemrégiben abba hagytuk a beszélgetést, akkor még Súlyog Tamásnál tartottunk, és Súlyog Tamás feltételezett zsebszerződéseiről, akkor idéztem a 444 cikkét ezzel kapcsolatban,
4: vagyok,
3: de hát azért vannak Súlyog Tamással kapcsolatban.
4: Akkor még csak egy pár összenetet szeretnék még mondani, amit hát, úgy látjuk mi egyszerű emberek, hogy neki kötelessége lett volna megtenni, vagy úgy tenni, ahogy az kell. Nem elég az, amit ugye Magyar Péter mondott, hogy ilyenkor és olyankor nem szólalt meg bizony, mikor neki meg kellett volna szólalni. Igaziból nem védte meg a magyar embereket egy olyan szempontból, hogy meg kellett volna szólalni, vagy esetleg normakontrollra visszaküldeni olyan törvényjavaslatot, vagy valami intézkedést, ugye a rendeleti intézkedés miatt nem biztos, hogy mindig törvényt kellett módosítani, de nem szólalt meg, tehát nem igazán képviselte a magyar állampolgárokat, én úgy érzem. Illetve ez a tényleg egy szösszenet, a másik dolog, hogy ugye ő a hadsereg főparancsnoka is volt itt Magyarországon.
3: Hát papíron, igen.
4: Igen, és hát ugye ez volt egy kötelezettsége, hogy állami ünnepségeken ő ugye el kellett, hogy kísérje a nem tudom, ha zászlófelvonás volt akkor, vagy hát más egyéb állami ünnepsége, amikor neki föl kellett vonulni. Igen. És egyébként egy ránézésre egy nagyon Schneiding idősebb embernek tűnt, nem pocakos, magas, hát különre nagyon is megfelelt volna erre a bizonyos kötelezettségének az elvégzésére, de hát annyit azért megtehetett volna, hogy amikor ott katonával fölvonul elől, hogy megpróbáljon hát ütemesen menni ezzel szemben, ő mindig csak sasszézott, utal akarta érni, vagy valami, és hát akkor ment
3: ezt
4: volna a saját tempójában, ment volna a saját tempójára, és ezzel nem lett volna semmi gond. Tehát még ilyen kifogalszok is voltak, csak én azért mondom, hogy elmondom, hogy miket. Hát illetve ez meg a másik az én véleményem, hogy mint magyar emberek, hát ott új évkor, tehát szilveszter, és akkor új évkor, új év első perceiben ugye szokott lenni köztársasági elnöki köszöntő.
3: Igen.
4: És ha jól emlékszem, az első évben nem is tartott.
3: Tényleg?
4: A második tartott.
3: Nem. Én nem emlékszem.
4: Én úgy emlékszem, hogy nem tartott az első évében. A második évben pedig most ugye legutóbb, hát odaállította maga a Kapu Tibor űrhajósunkat, akit nagyon tisztelek én is, hogy hát mondott vagy másfél mondatot összesen a Súlyog Tamás. Ezzel szemben a Kapu Tibor legalább 4-5 mondatot mondott.
3: És nem lehet, hogy jobban jártunk Kapu Tiborral?
4: Hát nem. Én
3: azért Súlyog Tamás nem bizonyult akkor a karizmának.
4: Való, mert szerintem nem is vállalná. Tehát én nem vállalná.
3: Nem, mert mint úgy értem, hogy azzal, hogy Kapu Tibort kellett hallgatnunk szilveszterkor, azzal lehet, hogy mint közönség jobban jártunk.
4: De hát átadta neki a kötelességét gyakorlatilag, és nem teljesítette azt, hogy esetleg mi vár a magyar emberekre, vagy mit kíván a magyar embereknek, tehát ez minden köztársasági elnök megtette az előtt, és ez nagyon jól esett. Az ember föláll, elmúlt éjfél, és akkor a pohár pezsgővel, a családtagjaival itt áll, és megvárja még nekünk a köztársasági elnök ilyen-olyan évet kíván. Tehát ezek voltak ezek az apró szösszenetek. Mellette még akkor elmondanám azt, hogy amit Magyar Péterék elmondanak, elmondtak még ilyen nem is politikai, hanem hát más kötelezettségeit, amikor ugye meg kellett volna szólalni, egyedek nem tette, és valószínűleg mi úgy gondoljuk, hogy parancsra nem tette meg, tehát most akár lehetett volna belőle jobb köztársasági elnök is, de hát végül is nem nagyon csinált semmit, illetve ami kötelező feladatai nem tudta elvégezni, illetve hát az a bizonyos földmutyi. És azért még szeretnék egy-két témát, de csak egy-egy mondatot igen. mondani, hogyha most ön akarja hallgatom. Elmondani a véleményét.
3: Nem, hallgatom, mondja csak.
4: Ja, hát akkor hát ezzel kapcsolatosan a Magyar Péter rég, hogy most akkor azt mondja a fideszes ellenzék, hogy jogellenes ez a törvény is, amit hoztak. Én nem mondom, nem értek hozzá, de több jogásztól hallom, hogy lehetett volna másképp, egyebek. Én elhiszem, de itt a sok pontot teszek erre az ügyre, de amit ez az ember, ez a mai, mostani miniszterelnök azért véghez vitt az országba, mi is nem ismertük, csak akkor, mikor belépett 2 évvel ezelőtt, és végigjárt az országot majdnem 2-szer. Én a nagyobb városoknak, ahol jelen volt, azt hallgattam, és ráismertem, hogy minden igaz, amit mond, vagy legalábbis mi úgy érezzük, és nem ennek ellenére én nem a Tiszára szavaztam, mert én az egy mozgalom volt még akkor, és ahogy ez végigjárt át a Magyar Péter előtt le a kalappal, nagyon-nagyon tisztelem érte, amit csináltak gyakorlatilag a kormányváltás ügyébe, de hogy hát végül is nem ismertem magát a Tisza mozgalmat se, és ugye miután nem ismerte az ember, nem mert, és hagyományosan, ahogy addig szavaztam, mint pártra, mert ők mintha nem párt lett volna még akkor, és hát úgy gondolom, hogy én akkor a listán úgy szavaztam, mint ahogy azelőtt mindig szoktam, viszont itt a képviselőnk, a helyi képviselőnk visszamondta a jelölést az utolsó percben, és akkor hát akkor viszont a Tiszának az egyéni jelöltjére szavaztam, mert helyi ember, itt a zeneiskola igazgatója volt, uh-huh. És én bízom benne, amilyen megbízatást kapott, az becsülettel el fogja végezni, amit a Magyar Pétertől kapott, mert itt is nagyon-nagyon jó vezetője volt ennek az iskolának sok éven keresztül.
3: Hát és ez nagyon jó hát, lenne, meglátjuk.
4: És akkor még az Orbán Viktorról annyit szeretnék mondani, ugye tegnap is meghallgattam ezt a beszédéből részleteket. Hát én nem is tudom, hogy ellenállást hirdet, vagy milyen mozgalmat hirdet, és felkér minden magyar embert, állampolgárt, hogy csatlakozzanak hozzájuk, és hogy megdöntsék ezt az önként.
3: Hát.
4: És
3: mit
4: akkor, hát meg azt kérdezni csak egyet tőle, hogy és a poloskáktól is ezt kéri, hogy csatlakozzanak?
3: Én nem hiszem, hogy Orbán Viktornak averziói vannak azzal kapcsolatban, hogy honnan kapja a támogatást, amit kap.
4: Jaj, hát ez a szomorú, mert akkor, mikor ezt elmondta, azt hiszem, hogy március 15-i beszédében, ha jól emlékszem, akkor valahogy engem úgy szíven ütött, én olyan rosszul éreztem utána magam, mert tudom, hogy mi az, hogy esetleg poloska, meg csótány, meg egyedek, de hát azért ezt az embertársaira, aki a Magyarország miniszterelnöke, hát azért kikérjük magunknak. Úgyhogy ő is csak válogassa meg a szavait, mert ugye nagyon nem tetszik nekik a Magyar Péter stílusa. Ezek ott vannak 3 hónapja, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltak, elkezdtek, tegnap is az a vasúti tájékoztató. Nagyon értettem, hogy mit beszél a Vitézi Dávid, és tényleg igaz szükséges, mert én is végig szoktam utazni az országot, Szombathely, Budapesten él a lányom, Debrecenben a kereslányom,
3: hát
4: a Nyíregyházán pedig a hugom. Úgyhogy temető, egy adat, mindegyiket meglátogatom, és bizony-bizony a Nyíregyházi állomás aránylag föl van, újítva, nincsen probléma vele, de a Debrecenitől kezdve, és hát Budapest gyönyörű város, én mindig azt mondom, hogy közel lakok itt Bécshez, de a aránya közel, körülbelül olyan távolság, mint ide Budapest, de hogyan mondjam, mindenki azt mondja, hogy Bécs milyen nagyon szép, szép, nekem akkor is Budapest szebb, mint igen, és illetve hát nagyon-nagyon sok szép hely van Magyarországon, úgyhogy én így meg vagyok elégedve ezzel a kis Magyarországgal, és ránézek úgy a térképre, hogy de van kerítve az, hogy milyen nagy volt ez a Magyarország, hát sajnos akkor Trianon az már régen volt, nem tudtunk abba beleszólni, de hát én most azért mégis vissza a Sólyog Tamásra egy lépéssel, hogy igaziból itt az emberek a Bárándi Pétert szeretnék
3: ő is felmerült, hát valóban, azért többek neve felmerült, viszont lassan el kell búcsúzok Öntől, Ilona, mert nagyon elment az időnk. Úgyhogy ne haragudjon, hát semmi gond. Köszönöm szépen, hogy hívott, és már itt várakozik a vonalban Évi.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm szerkesztőasszony, és valamennyi nézőt, hallgatót. Tegnap néztem az Aktuál című műsorát, nagyon jó volt, nagyon tetszett, azonban hiányoltam egy jogász vendéget, amely Hankó Balázsnak a kijelentésére reagált volna, és világosan elmagyarázta volna a magyar népnek, hogy bizony-bizony ez egy beismerő vallomás volt. Beismerő vallomás, ismételten kihangsúlyoznám, mert meggyőződésem, hogy egy jogász kollega ezt így értékelte volna.
3: Meséljen, hogy érti ezt a beismerő vallomást?
5: Hát, ami ki volt írva, tisztelt szerkesztőasszony, hogy ugye szó szerint idézték az ő gondolatait Hankó Balázs miniszternek
3: a gondolatait. Igen, a Gödöllői Hírportáltól.
5: Igen, hogy meg kellett tennem. Tehát kormánydöntés volt, és meg kellett tennem, amit mondtak. És nem biztos, hogy szó szerint, de ez a kellett, ez biztos, hogy szerepelt benne.
3: Na most, azért kevésbé áldozatként adja elő ezt a történetet Hankó Balázs az interjúban, inkább arról beszél, hogy hát ez nem az ő egy személyes döntése volt. Áldozatnak most a Tisza kormány miatt tekinti magát.
5: Hát ez egy téves.
3: Tehát azért ez nem egy nürnbergi parancsra cselekedtem, hanem egy aféle... Én büszkén megcsináltam, de hát nem az én ötletem volt típusú.
5: Hát én azt gondolom, hogy egy jogász ember ezt egy beismerő vallomásnak kötette volna, és azt is megemlítettem, hogy ennek folyamányaképpen, miután ezt kijelentette a Hankó úr, a legfőbb ügyész azonnal lemondott. Miért is? Azért, mert szervesen kötődik ehhez a gondolatmenethez.
3: Én azért gyanítom, hogy a legfőbb ügyész lemondásának legalább annyi, ha nem több köze van az ukrán aranykonvoj terrorizálásához.
5: Önnek igaza van, az is mértékadó, de ez a beismerő vallomás is. Na most, hát a továbbiakban azt szeretném önnel tisztázni, hogy Orbán Viktor hazajött Amerikából, és azonnal egy ilyen ellenállási mozgalmat hirdetett.
3: Sőt, kijött a székházból, mert ottan nincsenek szerverek, és akkor... Már nem lehet bemenni sajtótájékoztatót tartani.
5: Asszony, mert sajnos, és ezt idézőjelesen mondom, sajnos nem telefonált oda az ügyészség, aki kiment a székházhoz, hogy halló, figyelem, jönni fogok, és legyenek szívesek felkészülni. Hát az ügyészségnek az a dolga, hogy rajta üssön ezeken a szörnyűségeken. Gondoljunk csak az aranykonvoj ügyre, hogy ott sem telefonáltak oda, hogy halló, figyelem, nem sokára jövünk.
3: Pedig mennyire más lett volna a helyzet, nem?
5: Ugye? Úgyhogy ez egy döbbenetes, hogy ilyeneket állítanak, és hát szörnyen sajnálom, hogy gyűlöletet még mindig forralnak, és nem nyugszanak, és nem akarnak tudomásul venni dolgokat, hogy vége van.
3: Nem, de az ukrán ellenességet, ezt lecsavarták szemmel láthatóan, az most nem működik. Ne haragudjon, el kell búcsúzunk, mert ebben a részben lejárt az időnk, de hogyha van kedve, akkor pár perc múlva még folytathatjuk. Maradjanak velünk!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor, Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Lassú a haladás a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttól a Mester utcáig, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt manap közben időszakosan lezárják a belső sávot távhővezeték felújítás miatt. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik Rákospalota felé, nem érinti a Szél Kálmán tér, Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Pirek-pürög a műsor tovább, ahogyan Galla Miklós fogalmazott a Csini Babában konferenciéként, és továbbra is itt van velem Évi.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm
3: a szerkesztőasszony. Mondanám is tovább, tehát Orbán Viktor, amelynek pártja megbukott, jól jött neki a világbajnokság, itt hagyta a pártját. Ez egy jó ürügy volt ez a világbajnokság, és neki ez egy jó kis körbenézés volt, hogy mit tud az ő pártja ő nélküle tenni. Hát a világon semmit. Na most visszajött, és akkor meghirdette ezt az ellenállási mozgalmat, erre mindenki rákapott. Igen ám, csak előzetesen ez a Gulyás Gergely, aki a frakció vezetője volt, hát szépen kilépett, mert már nem bírta, nem ment le a portán az a sok-sok minden, ami kihullott csontvászként a szekrényből, egész egyszerűen.
2: Gondolja, ettől sokat be Gulyás Gergely?
3: Igen, Gulyás Gergely kilépett, és elég volt. Azt mondta, hogy elég, nem bírom tovább. Nem csinálom ezt, nem csinálom ezt, és jól is tette.
2: Mondott ilyet? Én csak azt láttam, hogy választástechnikai dolgokra hivatkozva adta vissza a hivatalát.
3: Hát jó, hát ez egy ügy volt, tisztelt szerkesztőasszony. És aztán megerősítette, hogy Tusványosra megkapta, meghívott, és nem megy el. Hát ez is egy nagyon erős kártya a Fidesznek és Orbán Viktornak. Na most a továbbiakban, tisztelt szerkesztőasszony, szeretném Laco Adrient ajánlani az önök tisztelt.
2: Nagyon népszerű.
3: Igen, Laco Adrient szeretném az önök tisztelt figyelmébe ajánlani, ugyanis óriási tudás, szaktudással rendelkezik, ismeri a magyar társadalmat, és tud a 16 évről dolgokat mesélni. Úgyhogy én nagyon-nagyon kétvál szélességgel támogatom Laco Adrient, de Flegg Zoltán is előkerült nálam, de Laco Adrient vezeti a listát. A továbbiakban Bóna úrnak, a Veke tagjának szeretnék néhány gondolatot elmondani.
2: Meséljem. Bóna úrnak most... az utóbbi időben még semmi nem tetszett, amit Vitézi Dávid kiejtett a száján, és én szeretem Vitézi Dávidot kritizálni, de időnként kicsit aránytalannak érzem a dolgokat. Az apró pénz, az semmi, ez sem ennyi.
3: Igen, pontosan így van, tisztelt szerkesztőasszony, ahogy mondja, egyetértek minden gondolatával. Úgyhogy Bóna úr a 16 év alatt egyet senki nem állt vele szóba, belenyomták a betonba, és most, hogy végre följött a víz alól, hát neki semmi nem tetszik. Úgyhogy nagyon visszás az ő viselkedése, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy végre 20 milliárd helyett 3500 milliárd áll a rendelkezésre, magyar emberek, megindultunk, jaj de jó, hát rettenetesen nyilatkozik, és nagyon unszimpatikus.
2: Hogy mondjak egy kis háttérinformációt erről, jó?
3: Igen.
2: A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, ez a VEKE, ennek azért egy-két évtizedre visszanyúlik a története, és Vitézi Dávid még egyébként tinédzserként, lelkes közlekedés, tömegközlekedés rajongóként itt kezdte BKV iránt lelkesedés hivatalos formáit gyakorolni, azaz neki is a VEKE-be nyúlnak vissza a gyökerei. Mostanra azonban a VEKE Bóna Lászlón kívül jelentősebb aktív tagsággal sajnos nem büszkélkedhet. Van neki hivatalosan tagsága, de rossz nyelvek szerint ez inkább egy egyszemélyes szervezet, mint bármi más. Legalábbis a látszat ez. És nem tudom, hogy milyen személyes értettség állhat a hátterében, vagy van valamiféle konkrét konfliktus, de azt látjuk az utóbbi időben, hogy a Vitézivel szembeni kritika a VEKE-nek a fő tevékenysége. Most mondom, én is kritizáltam sokat Vitézi Dávidot, szerintem lehet szabad, muszáj, de hogy tulajdonképpen az is rossz, amikor levegőt vesz, az azért időnként elég feltűnő, legalábbis a VEKE nyilatkozataival kapcsolatban.
3: Igen, én is így érzem, úgyhogy egyetértek önnel, tisztelt szerkesztőasszony. Engedje meg, hogy megkérdezzem, kit vittek el az NKA ügyben parlamenti képviselő és minisztériumi alkalmazott? Kiderült-e már ennek a személynek?
2: Ja, a legutóbbi lecsukásról beszélünk, mert ugye már többeket, tehát többek között Búzs Balást is lefogták. Egy pillanat már is keresem, de azt hiszem, hogy erről még talán nincsen konkrét dolog. Egy pillanat, jó?
3: Igen.
2: A Népszava azt írja mai napon, hogy Hankó Balázs azt írja, hogy gyerekeknek szóló pedofil színházi előadástól tagadta meg a támogatást, kár, hogy díjnyertes darab volt a bántalmaz, a gyermekbántalmazásról. Hankó Balázsról itt egy nagyon érdekes fotót közölt a Népszava, itt kérdezem a kollégáimat, hogy meg tudjuk-e mutatni, mert elég szórakoztatóan néz ki ilyen kis LED glóriája neki, lett neki. A Független Előadó Művészeti Szövetség, akik ugye El Simon László dicstelen első államtitkársága óta képviselték a szakmának azt a részét, akiktől tulajdonképpen egy tolvonással szinte az összes támogatást megvonták. A független színházak ugyanis az első áldozatok között voltak. Ők most hát egyfajta igazságtételt kapnak mégis azzal, hogy legalábbis elkezdték komolyan venni őket, de nem látom egyelőre, hogy kit tartóztatták.
3: Egyelőre még nem tudható.
2: Azt láttam a Népszavánál szintén, igen, hogy ez ma reggeli, nem, tegnap délutáni hír volt, hogy újabb gyanúsított letartóztatását indítványozta az ügyészség, de hogy azóta kiderült-e, hogy ki volt ez, azt még nem látom.
3: Akkor majd az hamarosan. Még egy gondolatot, Balázs Gyula cégei mégis átveheti az állam. Miért?
2: Már is mondom, jó? Egy pillanat türelmet kérek.
3: Miért fontos ez az állami cégeknek?
2: Ez szerintem kevésbé az állami cégeknek fontos. Ugye ezeknek a kommunikációs és rendezvényszervező cégeknek tekintélyes része állami rendezvényeket szervezett. Így például az idei augusztus 20-a is rájuk van bízva, mert a hirtelen kapkodásban nem nagyon volt más megvalósító, ha jól emlékszem, augusztus 20-a volt, talán augusztus 20-a volt, szóval 444 idézi a G7-et, egy pillanat türelem, amíg megnyílik nekem a G7, itt is vagyunk, és már olvasom is, hogy több forrásból is úgy értesültünk, írja a G7, hogy nagyon szoros határidővel zajlik Balázsi Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha a kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam, Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben, mégis átveheti őket. Az nem egyértelmű, hogy a kormányzat miért gondolta meg magát, de vélhetően azért, mert felismerték, hogy a cégekben tényleg elég jelentős vagyon van. Időközben arról is gondoskodtak, hogy a csoport legalább addig ne váljon fizetésképtelenni, amíg el nem dől a sorsa. Ha teljesen nem is oldották fel a bankszámlának zárulását, de lehetővé tették, hogy az érintett cégek a számláikat ki tudják fizetni. Innen idézett, született egy olyan döntést, hogy mi nem veszük át ezeket a cégeket, stb. Ezt Magyar Péter mondta az RTL-nek a Pityergős interjú után közvetlenül. Akkor úgy tűnt, hogy a kormány ezzel lezárja a történetet, de most úgy tűnik, hogy meggondolták magukat.
3: Hát ez nagyon különös. Ott sírva ríva beszélt Balázsi Gyula, ennek előtte, még választás előtt, hát olyan pökrendien válaszolt az újságírók kérdéseire, hogy ész
2: mondta. Ha egyáltalán, mert hogy módszeresen került-e ugye az újságírókat, tehát igen, ahhoz képest, igen, hogy milyen mértékű vagyon és állami megbízás vagyon koncentrálódott nála, Simicska-Lajosi magasságokba lehetne emelni, annyira keveset
3: igen,
2: láttunk,
3: pontosan így van. Tőle. Pontosan így van. Torockai úrról szeretnék ott a parlamentben, ez a hat fő, hát tisztelt mi hazánkos választópolgárok, teletömték ennek a hat főnek a zsebét milliókkal, és ez a hat fő ott a világon semmit nem tud önökért tenni. A világon semmit. Az önök édesanyjának, édesapjának a nyugdíját nem tudják emelni, nem tudnak áfacsökkentést végrehajtani.
2: Na most a Mi Hazánk parlamentbe jutott képviselőire gondol, igaz?
3: Igen, pontosan erre a hat főre. Családi vállalkozásban művelik több évtizede már ezt a képviselőséget,
2: hát második évtizede, és 2010
3: semmit nem
2: óta
3: tudtak elrendezni. Tisztelt mi hazánkosok, legyenek olyan kedvesek ezt végig gondolni, hogy ennek a hat főnek teletömték a zsebét milliókkal, és az önök életét, az önök édesanyjának, a gyerekeinek, az unokáinak az életét nem tudják javítani. Gondolják ezt végig.
2: Ezt csak annyival egészíteném ki, hogy én úgy emlékszem, hogy a Mi Hazánk soha nem is ígérte, hogy emelni fogja a nyugdíjakat, vagy hogy az életszínvonalat javítaná. Az ő tevékenységük nem az ilyen hétköznapi mondén dolgokra korlátozódik, mint megélhetés, életben maradás, az ország működtetése.
3: Tehát ezt kellene végig gondolni. Ezt kellene végig gondolni, hogy nem egy kisebbségi csoportnak az utálatát erősíteni, hanem amit elmondtam, azért kellene harcolniuk, de hát ezt soha nem tették meg, tisztelt mi hazánkos választók, próbáljanak gondolkodni, erőteljesen gondolkodni ezen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Nagyon köszönöm a hívást, Évi. És kiváló napot kívánok. Viszont hallásra, itt még gyorsan idézek ebből az emlegetett G7 cikkből, ha már ilyen szépen összejöttünk. Ugye Balázsi Gyula már emlegetett pityergős interjúban úgy fogalmazott, hogy az érintett társaságok, innen idézek, még a legóvatosabb becsléssel is 80 milliárd forintnyi értéket képviselnek, idézet vége. Erről a cégek akkor elérhető 2024-es adatai alapján azt írtuk, hogy barokkos túlzásnak tűnik, azóta azonban a vállalatok közé tették a 2025-ös beszámolóikat, ezekből pedig látszik, hogy a túlzás is az érték, azért nem barokkos. Ugye ez itt egy összehasonlítás az emlegetett milliárdokról. Balázsék különféle rendű rangú cégei, ugye ezek szinte kizárólag állami megbízásokból éltek ezek a cégek, és ezért is volt az a feltételezés elsőre, hogy itt állami megbízás nélkül ezek úgyse érnek semmit. Egy pillanat, és most azt írja a G7, hogy mégis megnézik alaposabban a kérdést. Megkezdődött a folyamat most nyáron, hogy átvilágítsák a cégeket, megtekintsék a vagyonukat. A határidő ismereteink szerint, írja a G7, 30 nap. Több forrásból is úgy hallottuk, hogy a munkára két Big Four céget, az EY-t, az EY-t és a Deloitte-t kérték fel. Állítólag előbb a jogi, utóbb a pénzügyi átvilágítást végzik, amelynek augusztus elejére le kell záródniuk. Ha az eredmények pozitív képet mutatnak az érintett vállalatokról, akkor az állam mégis átveszi őket. Hogy ez mégis milyen formában történik majd, biztos vagyok benne, hogy erről is tudhatunk majd a G7-en keresztül, akik azért elég komoly munkát raktak abba, hogy kövessék ezt az ügyet. Azt írják, hogy azért nem váltak fizetésképtelenné ezek a cégek, vagy azért nem omlottak össze gazdaságilag a várakozások ellentétben, mert rövid távon úgy kezelték ezeket a problémákat, hogy a cégek számláit nem oldották ugyan fel teljesen, de azt megengedték, hogy a zárolás időpontja óta befolyt összegekből tovább gazdálkodjanak. Magyarul az április vége előtt a számlán lévő pénzhez továbbra sem fér hozzá a csoport, az azóta befolyt bevételekből viszont kifizethetik hitelezőiket és alvállalkozóikat, úgyhogy ez stabilizálta a likviditási, tehát a fizetésképességi helyzetet. Hosszabb, és ha jól tudom, még egy telefonálunk várakozik. Halló!
4: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
4: Én vagyok. És egyetlen egy kérdésem lenne a szerkesztőasszonyhoz. Jól Igen? hallottam én egy délelőtti betelefonálónak a, hát egy mondatát félfülel, hogy csörömpöltem a konyhában, még csobogott a víz, de Na, mintha mi azt az? Mondta volna, hogy 2006-ban Kalasnyikovval, vagy mivel lőttek, mondja.
2: Hát én Kalasnyikovra nem emlékszem, ugye 2006 volt ez a híres október 23-ai évforduló, őszött kitörése után, amikor ott tankot kötöttek el a Deák téren.
4: Tudom, csak mintha ő ezt mondta volna, hogy Kalasnyikovval, vagy mivel.
2: Én hát ilyenre nem emlékszem, vízágyúra, meg gumilövedékre, igen.
4: Hát nem tudom. Ha félrehallottam, akkor bocsánat.
2: Mármint, hogy a telefonáló valóban mondott ilyet, mondom, a Kalasnyikov az nekem sem dereng 2006-ból. Bár néztem a partvonalról az eseményeket.
4: Félrehallottam volna, nem tudom.
2: Nem hallotta félre, mondom, a telefonáló mondott ilyet, csak szerintem sincs igaza.
4: Hát tehát én nem vagyok egy fegyverszakértő, de nem tudom, hogy a Kalasnyikovval lehet-e gumilövedéket tenni.
2: Szerintem nem arról beszélt, hogy a rendőrök lövöldöztek Kalasnyikovval, Kalasnyikovból gumilövedékkel, hanem hogy a zavargás során lövöldöztek volna gépkarabéllyel, de én nem emlékszem ilyenre. Szerintem ott tankot kötöttek el.
4: Hát igen, sok mindent csináltak, de Kalasnyikovval, hogy nem lőttek, az biztos szerintem.
2: Örülök, hogy ezt tisztáztuk. Ne haragudjon, hogy megváradtam, sajnos lejárt az időnk, de ha nem bánja, akkor legközelebb, amikor a fórumban leszek, akkor visszahívom. Kívánok mindannyiuknak kiváló napot, délután a kollégáim várják. Engem legközelebb holnap este az Aktuálban láthatnak, hallhatnak. Nagyszerű napot kívánok, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt, a többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Magyar Péter miniszterelnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy a folyamatosan romló közbiztonság miatt 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A PUT felvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett, a kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt. A nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Az agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáét. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Forma 1. Budapesten kerül megrendezésre a következő Forma 1-es kör. Gyakorlatilag, amikor az adást a rádióban halljátok, az egy pénteki nap, talán egy kicsit hamarabb már lemegy a közösségi média felületeinken, de itt vagyunk mi most hétfőn? Hétfőn beszélgetünk Szabó Andrással, az Audi márka vezetőjével. Szia András!
3: Szia Gábor!
2: És egy kicsit szeretném, hogy az F1-ről beszélgetnénk, már csak az is nagyon aktuális, és az Audi F1 Revolut, így hívják hivatalosan a csapatot, ugye? Audi F1 Revolut?
3: Audi F1 Revolut Team egészen pontosan.
2: Szóval az Audi F1 Revolut Team az első szezonját futja. Nézzük meg, hogy mi történt eddig, elégedettek vagytok-e, meg egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi az Audi és az F1 viszonya.
3: Tegyük ezt, ez egy rettenetesen hálás téma, tehát erről borzasztóan könnyű és jól lehet beszélni. Ha jól emlékszem, akkor 2024-ben született meg az a döntés, hogy az Audi, mint márka belép a Forma 1 világába, és már akkor elkezdett nézni, milyen lehetőségeket tudja ezt megtenni, és ugye a döntés az volt, hogy egy meglévő csapatot, a nevezetesen az Sauber istállóját vásárolja meg, illetve lép fele partneri kapcsolatot, de inkább lehet, hogy a felvásárolja, az egy jó megközelítés, mert nem is nagyon hallatszik már az Sauber kifejezés, amikor formájáról beszélünk, de ez nem azért van, mert nem egy szörnyen profi csapatról beszélünk, hanem azért, hogy az Audi teljesen saját képére formálja a csapatot. Ugye előbb már beszéltünk róla, Audi F1, Audi Revolut F1 Team a hivatalos neve a csapatnak, ugye Revolut a névadó szponzora a csapatnak, és ahogy említettem az előbb, az Sauber csapatnak az átvételével lépett be a szágódó cirkuszba az Audi, ami azt is jelenti, hogy a két pilótát, Nico Hülkenberget és Gabriel Bortoletot is a csapatban tudhatjuk, hál' Istennek. És ami érdekessége a csapatnak, szerintem ez viszonylag unikális, hogy a motornak a gyártása, tehát a hajtásláz gyártása, az átkerült a németországi Neuburgba, ott van az Audi sportnak a központja, de a karosszéria, illetve rengeteg más elemnek a gyártása, az van ott Hinwilben, Svájcban.
2: Igen.
3: Tehát egy picit kettő székhelye van jelen pillanatban az Audi F1 csapatnak, és Audi Revolut F1 csapatnak, és majd talán belemegyünk a részletekbe, hogy milyen emberek alkotják ezt a csapatot, mert szerintem nagyon érdekes történetek vannak a csapatnak a részvevői között, és hát röviden válaszol a kérdésed, de az első év szerintem parádés. Nem elvárások nélkül indult az Audi az első évében, de reálisan látta azt, hogy új csapatként azért nem fog ebben az évben a bajnoki címért küzdeni, de most már ugye három verseny volt, amikor Gabriel Bortoleto pontot szerzett, az elmúlt kettőn 8.-8. helyen zárt, úgyhogy alig várom, hogy a Hungaroringen hol fogunk zárni.
2: Milyen pályának tippelitek a Hungaroringet az Audi számára? Ez neki fekvős pálya, vagy itt? Ugye itt a motorerő talán a Hungaroringen nem annyira fontos.
3: Igen, én úgy tudom, hogy motorerőben azért még nem vagyunk ott a toppon, tehát abban még van hova fejlődnünk. A Hungaroring egy rettenetesen technikás pálya, rettenetesen szeretik a versenyzők. Ugye Nico Hülkenberg személyben majd borzasztóan tapasztalt versenyző, aki rengetegszer volt már a Hungaroringen. Én szerintem nekünk ez a pálya jobban fekszik, mint sok másik, meg mintha most egy olyan flowban lenne a csapat, ami egy picit így bizakodásra ad okot.
2: Na, ez szuper. A Sauber pedig hát nem tegnap kezdte a Forma 1-es versenyzés, egy nagyon jó nevű. Azt szokták mondani, hogy ugye a Forma 1-es csapatok gyakorlatilag majdnem 100%-a, vagy döntő többsége az Egyesült Királyságban van, és hogy ott központosul valami olyan technológiai, meg talán edukációs központ, ahol ezek a mérnököket lehet szépen kinevelni, és ehhez képest unikális, hogy nektek nem hogy egy székhelyetek, hanem kettő, egy svájci, meg egy németországi.
3: Egyébként három, mert ebben az angol közegben is van egy kis támaszpontja az Audinak.
2: Aha.
3: Ez egy félmeddig örökölt, félmeddig tudatos döntés volt az Audi csapat részéről. Ugye az örökölt rész az, hogy az átvett Sauber csapatból mindenki Hinwilben, Svájcban dolgozott. Tehát értelemszerűen, amikor rettenetesen szakembereket veszel át egy korábbi cégből, akkor nem azzal kezdett, hogy urak, hölgyek, akkor most mindenkinek költöznie kell gyakorlatilag a csatorna túloldalára. Ez nem működőképes, ez egyik gondolat. Az, hogy ugye két támaszpontunk, vagy két székhelyünk van, az ugye abból adódik, hogy az Audinek meg Ingolstadttól nem messze Neuburgban van ugye a motorsport központja, illetve abból is fakad, hogy ha jól tudom, akkor Hinwilben nem is volt elég nagy maga a létesítmény, tehát fizikailag nem fér el a csapat ennyi emberrel. Nyilván az Audi többletforrásokkal rendelkezik, duzzasztja a csapatot, látja azt, hogy hol van szükség fejlesztésekre, és egyszerűen fizikailag nem férnek el. És amit mondasz, ez azt hiszem viccesen talán el is nevezték a Forma 1 Silicon Valley-ének. Egyik oldalról valóban ott egy olyan mérnöki tudás összpontosul, hogy ha ott vagy, mint fejlesztő, mint csapat, akkor nyilván profitálsz ebből, hogy ott bármely nézzel, nagyon jó F1-es szakemberek.
2: Eldobsz egy követ, az eltalál egy F1-es mérnököt.
3: Pontosan. Ez ugyanakkor hátránya is, hogyha neked van nagyon jó F1-es mérnököd, akkor egészen könnyű átcsábítani máshová.
2: Ez egyébként valós, így a Forma 1 berkeimből, te erről hallasz valamit?
3: Én úgy tudom, hogy igen. Tehát ez a fajta agyelszívás, pláne ezen a szinten, ez rettenetesen erősen működik. Aha. Ugye ezek azok a borzasztóan fontos munkát végző mérnökök, akik kevésbé látszanak a közvélemény számára.
4: Igen.
3: De ez az agytől ezt a háttérben, ami rengeteg minden meghatároz. És úgy tudom, hogy igen, ezen a környéken elképesztően nagy csata zajlik a jó szakemberekért. Az Audinak egyébként az a stratégiája, és erről Mattia Binotto beszélt egy podcastban, hogy kifejezetten igyekszik kinevelni fiatal, tehetséges mérnököket, akik adott esetben ott ebben az angliai közegben is tudnak nevelkedni, és később felállni nekik, hogy akkor no, egy költözéssel, de akkor Hinwilben vagy pedig Neuburgban folytassák a munkájukat, de abszolút ez a gondolat, hogy nem a meglévő csapattársakat kimozdítani a meglévő hétköznapjaikból, hanem őket ott fejleszteni, illetve ott tovább dolgozni velük, és fiatalokkal bővíteni a csapatot, mert a csapatnak bővülnie kell.
4: Figyelj, hogyha Audi, akkor megkerülhetetlen a kérdés, hogy Győr. Bármilyen módon a győri operáció kötődik az Audi F1-es csapathoz?
3: A győri operáció jelen pillanatban tudomásom szerint nem kötődik az F1-es csapathoz. Uh-huh. Azért volt benne három ilyen megengedő mondatrész, mert én, mint ugye Porsche Ungáriánál az Audi márkavezetője, egyáltalán nem vagyok napra kész az összes információról, ami Győrben megvan. Azt tudom, hogy a magyar nagydíj, tehát a Formula 1-es magyar nagydíj lett az Audinak az egyik úgynevezett highlight része, az európai highlight része, és szerintem ennek van ahhoz köze, hogy Magyarországon van egy nagyon-nagyon komoly gyártóegység az Audinak. De ennél több összefüggés, ilyen pillanatban nem tudok még.
4: Már csak azért is, mert azt hiszem rendelkezik kompetencia központtal, meg ilyen motorfejlesztése. Biztos vagyok benne, hogy valamilyen tudás mozog abban az Audiban is, ami ott a pályán megy körbe.
3: Ugye egyik oldalon mindig nagyon tiszteletben tartjuk azt, hogy mi nem az Audi Hungária, tehát mi nem a győri gyár vagyunk, ezért nem is igazából nem akarnék ilyen tolokkal ékeskedni, mert nincs is meg a megfelelő info hozzá. De azt mondom, tudom, hiszen találkoztam két olyan magyar származású mérnökkel Neuburgban, teljesen véletlenül meghallottuk, én Vinnyvel voltunk itt Neuburgban, meghallottuk, hogy magyarul beszélgetnek, és elkezdtünk egy pár szót váltani velük, és hogy Győrben kezdték a pályafutásokat. Tehát Győrben voltak mérnök, és onnan kerültek ki az Audi Neuburgi motorfejlesztő központjához.
4: A Hungaroring, az az Audi számára, ez picit hazai futam?
3: Teljesen hazai futam, hiszen miután nincsen német nagydíj klasszikusan, ezért az Audi azt mondta, hogy az európai hazai futam, az a Hungaroring lesz.
4: De jó, akkor mi vagyunk az official Audi.
3: Így van.
4: Otthoni futam. Készül bármivel is a csapat? Nyilván túl azon, hogy a fejlesztések folyamatosak, de mondjuk, hogy akár másképpen is ünnepelje azt, hogy ez a hazai futama. Van ilyen előkészület?
3: Itt jövünk mi a képbe, és amiatt a sales, illetve a marketing részleget értem. Ugye a csapat minden versenyre felkészül, és szeretné a legjobb eredményt elérni, de ugye mögötte van egy elég komoly gépezet, aki azt biztosítja, hogy az a mondás, amit már szerintem többször elmondta, és lehet már unalmas, hogy win on Sunday, sell on Monday, tehát hogy minél többet profitáljunk abból, hogy van egy Forma 1-es csapatunk, és ezzel rengeteg embert elérünk, hogy ez legjobban megvalósuljon, és erre építünk mi rá egy eléggé komplex hétvégi programot. Csütörtökön kezdünk egy kiemelt rendezvénnyel este a kiemelt ügyfeleink részére, média részére, és péntektől vasárnapig a Millenárison leszünk megtalálhatóak, láthatóak, gyertek el minél többen, kiállítjuk az R26-os versenyautónak a replikáját, kiállítunk egy odantúj RS5-ös Audit, szervezünk közönséget, találkozott, és szombat este egy kis meglepetés, és készülünk Forma 1-es témában.
4: Még akár ott lehetnek a pilóták
3: nem,
4: is?
3: Nem.
4: Önnek is sokkal szigorúbb.
3: Ott magyar vonatkozású meglepetéssel készülünk. Nem, nincs még meg a pontos előadói lista, de szombat estére tervezünk egy nagyon-nagyon mérhető beszélgetést a Forma 1-ről olyan emberek, akik értenek hozzá, és nagyon közelről figyelik a szágódó cirkusznak a mindennapjait. De nem ígérem meg, de jó szansz van arra, hogy legyen például az a fényképész, aki talán egyedül magyarként, de nem ők 100%-ig biztos, az összes formális futamon ott van, és nekünk külön képeket csinál az Audi Forma 1.
4: Mert ő a hivatalos fotós.
3: Így van, pontosan.
4: Wow, hát akkor aztán biztos mindent lát.
3: Mi például a social felületeinken törekszünk arra, hogy ne a gyártól átvett egyébként remek képeket használjuk, hanem a direkt a mi számunkra készített, a magyar fényképész kollégá által készített képeket használjuk.
4: De jó. Voltunk Goodwoodban, elég sok mindent láttunk. Előtte voltunk Ingolstadtban, mi a Vinivel, elég sok mindent láttunk, de Goodwoodban láttunk egy olyan autót, amit eddig még soha nem láthattunk. Mesélj már erről egy kicsit, kérlek.
3: És ez furcsa olasz neve volt, igaz?
4: Igen, és én utána is olvastam a mesternek, Nuvolari mesternek, Tazio Nuvolari, és egészen elképesztő életútja van.
3: A szágódó mantovai. A magáról az autóról nagyon gyorsan egy kis anekdota. Én április végén voltam egy sajtórendezvényen, és este beszélgettem egy gyári kommunikációs vezetővel, és este voltunk már a hivatalos program után, vacsora után iszogattunk a bárban, egy kellemes hangulatú beszélgetés volt, és ott én felvetettem neki, hogy nekem most rettenetesen hiányzik egy olyan autó, ami annyira megmozgatja a fantáziát az R8-as korában, és így félmosolyan mondta, hogy majd figyeljem a Monaco nagy díjatot, majd csodát fogok látni. Nyilván az ember ilyenkor elkezd kérdezgetni, semmit nem mondott erről, és derültékből villámcsapásként ért engem is, és nem csak engem, hanem gyakorlatilag mindenkit, belétve a közönséget is, hogy bemutatta ugye az Audi Nuvolárit, ami egy 499 darabban készülő szupersportautó. Itt ketté bontám a történetet, ami nekem megdöbbentő volt, hogy az Audi úgy csinálta ezt a projektet, ugye erről borzaton kevesen tudtak.
4: Senki nem tudott róla senki. Szinte semmit.
3: Én márciusban kaptam egy betekintést, hogy 28 végéig, 29-ig milyen modellek várhatóak. Ez természetesen nem szerepelt közöttük, de nem csak én nem tudtam róla, hanem nálam sokkal jobban a tűzhöz közel lévők sem.
4: Volt egy koncepcióautó, ami nyomokban Nuvolárit tartalmazott.
3: Nagyon-nagyon régen ezelőtt.
4: Aha.
3: De senki nem látta jönni ezt a projektet. És itt egy pár szót tehetsünk arra, hogy mi ez a Nuvolári.
4: Igen, ez az autó, erre érdemes egy pár gondolatot rátenni.
3: Ez egy 4 literes V8-as motorral szerelt, egyébként 3 elektromos motorral megtámogatott 1000 lóerő fölötti rendszer teljesítményű autó. Alapjai a Lamborghini Temerario, tehát ezt el kell mondani, hogy koncernen belül ugye nyilvánvalóan volt hova nyúlni, és hát azt gondolom, nem a legrosszabb sportautót építeni, de az Audi mindenben megpróbált egy kicsit többet, egy kicsit jobbat, egy kicsit erősebbet. Tehát a Nuvolári erősebb, mint a Temerario.
4: Azt hiszem csak 920 lóerős a Temerario, emlékeim.
3: Csak
4: szerint.
3: 920.
4: Jó, bocsánat, a csak miatt, igen. Én azt vezettem, hogy mondom, majd elmondom neked, milyen vezetni.
3: A Temerariót? A Temerariót. El tudom képzelni, hogy ez egy cool élmény lehetett. És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus, hogy beszéltek arról nekünk korábban, hogy az Audi 3 oknál fogva lépett be a Forma 1-be, és ezen okok közül az egyik az volt, hogy miután hibrid érában vagyunk, sanszos az, hogy miután megy az autóipar az elektrifikáció felé, kisebb-nőbb döccenőkkel, meg kisebb-nőbb kerülőkkel, de nagyjából az arra felé tart.
4: De az irány az ez.
3: Irány az ez. Az Audinak eleve van egyébként rutinja per történelme az alternatív hajtásrendszerekben, ugye gondolok itt a különböző hibrid modellekre, amikkel nyertünk Le Mans, Dakar, azt, hogy sok-sok technológiai újítás.
4: RTSTD
3: például adott esetben. Igen. Tehát, hogy sok-sok technológiai fejlesztés egészen gyorsan le tud csorogni az utcai autókba, és a Nuvolárinak az ékes példája. A fékrendszere például, egy Audi Ceramic Pro nevű továbbfejlesztett kerámia fékrendszer például közel van a Forma 1-es technológiához, mint az utcán eddig tapasztalt kerámia fékes fék technológiákhoz. Saját hűtésrendszerrel mi egymásra. Nem akarod nagyon belemenni a technikai mélységeibe, én se értem egyébként annyira, tehát én sem ebből annyira felkészült, de az a lényeg, hogy mind a motorvezélésben, mind a motor kialakításában, mind a fékrendszerben eléggé rendesen nyúltak a Forma 1-es fejlesztésekhez már most, és ez szerintem egy remek jó üzenet, hogy tényleg amit a Forma 1-ben fejlesztünk, az amennyire tud megjelenni az utcai autókban.
4: Na, ami egy picit vissza a Nuvoláriához és a Nuvolári alapjait adott a Temeráriohoz, hogy nekem ami nagyon tetszett, hogy a Lamborghinit azt képzeld, a Vini még vezette a ringen is, ott volt egy olyan rendezvény, ez a Corsa Lamborghini, vagy ami is hívták, ahol gyakorlatilag megvan a videóra, 270 valamennyivel van a fékpont a Hungaroring végén, tehát annyira engedték. Elképesztő volt, én a Box utca falán néztem és videóztam, hogy egészen elképesztő menet teljesítmény, és erre licitált rá az Audi,
3: így van.
4: Ugye erre a technológiára. Ahogy egy kicsit beletúrtam magam, egyrészt az a motor, hát ez valami elképesztő, 10 000 fordulatszámra képes, ugye? És mi ki is forgattuk, tehát volt olyan, hogy mi vezettük ezt közúton, és ott is el tudtuk forgatni 10 000-ig, természetesen szigorúan csak olyan körülmények között. De amikor a Hungaroring célegyenesében visítva mentek végig ezek az autók, 2,6 a Nuvolári, a 0-100-a, ha jól emlékszem, 2,6, és talán
3: egy-két tizeddel jobb, mint a Temerario.
4: Azt hiszem egy vagy kettővel jobb, igen.
3: De jobb.
4: És a 0-200-a is 7 másodperc környék. Valami ilyenre emlékszem, most nem készült a Nuvoláriból, de amikor megláttuk Goodwoodban, fél nekem leesett az állam. Tehát annyira elképesztően futurisztikus, jó értelembe véve, és most csak nagyon finoman, mert nem arról szól nyilván, meg elegáns úri emberek vagyunk, nem bántjuk a versenytársakat, de amikor azért vizuálisan erősen környezetszennyező módon láttunk már autókat mostanában elkészülni, a Nuvolári kifejezetten jól nézett ki.
3: Én értem, mire gondolsz, és semmiképpen nem fogok erre reagálni. Amikor Null Light megláttam, én borzasztóan örültem annak, hogy egyrészt, amit a koncepcióval megmutattunk, és ami jövőre jönni fog, ugye a koncepciót bemutatotta az Audi Münchenben tavaly, ami egy picit az Audi új forma nyelvét hivatott előirányozni. Ugye a Null Light ez teljes mértékben ennek a személyiségnek megfelelően készült, és ez nagyon jó, hogy már most
4: nagyon modern, nagyon futurisztikus.
3: De elképesztően letisztult.
4: De ezt akartam mondani, de nem esik túlzásokba. Tehát...
3: Ahányszor beszélgetsz valamilyen dizájnhoz értő ember az Audinál, mindig elmondja, hogy az új formanyelv, ugye a Massimo Frascella által bevezetett új dizájnnyelv, amit még nem látsz még a közúti autókon egyelőre, de érkezni fognak szépen, nem is olyan lassan egyébként, az tipikusan arról szól, hogy vissza szeretnénk térni ahhoz az érzéshez, ami a korábbi Audi-ban volt, tehát ez a híres Audi klik, ugye amikor úgy kattan az a kapcsoló, hogy annak kattannia kell, anyagminőségben mi egymásban, de legfőképpen abban, hogy a fizikai gombokra ismételten több hangsúlyt helyezünk, a képernyők számának, illetve nagyságnak a kárára. És mi azt mondjuk, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy túl sok a képernyő az autóban, mi azt gondoljuk, hogy kevesebb is elég. És meglátjuk, ezt hogy fog beválni. Engem megtalálnak ezzel, én rettenetesen szeretem ezt a fajta gondolkodásmódot. Egyébként csak egy nagyon gyors kitekintés, én most jöttem az a Q7-nek a tálnak ezzel, én rettenetesen szeretem ezt a fajta gondolkodásmódot. Egyébként

0: nagyon szép limitáció, hogy 1000 lóerős autón, azt hiszem 1001 és az elektromos motorok is különlegesek benne, ez az axiál fluxusú. Most ebben nem fogunk ennek egy rovatot nyitni, de ez a legújabb generációs, nagyon nagy teljesítményű. És talán nagyobb az akkumulátora is, mint a Temerariónak.
1: Ebben nem vagyok biztos, azt szerintem az lehetséges, nem tudom.
0: Én valamiért úgy remélem, hogy nagyobb. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ez egy limitált darab. Felmerül a kérdés, hogy miért?
1: Ez egy viszonylag drága autó, nevezzük meg a dolgot, tehát ez egy 600.000 eurónál kezdődő autó, és
0: láttunk már drága csúnya elektromos autót ágaskodolóval ugyanennyi pénzért.
1: Ez egy borzasztóan szép, nem elektromos, hanem hibrid meghajtású autó. Én azt gondolom, az exkluzivitását szeretné ezzel megőrizni az Audi. Itt tényleg azért egy olyan rétegről beszélünk, aki általában gyűjteményben, vagy pedig versenyezni szeretné ilyen autókkal, viszont óriási büszkeség, és noha nem ez volt a felkérdezésnek a lényeg, de ide kell szúrnom ezt a gondolatot, hogy jelen pillanatban Magyarországon 2 aláírt szerződést rendelkezünk ezekre az autókra, és ebből nem az a csúcs, hogy Magyarországon 2 döntöttek-e mert az autómet, hanem tudtunk hozzá kvótát is kapni.
0: Hát hogyne?
1: 8-10 érdeklődőnk van per volt erre az autóra. Mi igyekeztünk úgy dönteni, hogy aki először szerződik, illetve aláírja azt, hogy ő egy megrendelés számot magának lefoglal, mert ugye 499 az sorszámozott lesz. Tehát nem az lesz, hogy 1/499, hanem sorszámozottan. Nem emlékszem pontosan, melyik 2 sorszámot kaptam Magyarország, de az a lényeg, hogy mind a 2 sorszám mögött, ugye egyet kaptunk eredetileg, és kaptunk hozzá még egyet nagyon nehezen, nagyon sok küzdelem árán. Mind a 2 mögött ott van egy magyar ügyfél, akinek a gyűjteményében egy ilyen autó be fog kerülni, és ez óriási nagy büszkeség. Tehát ha belegondolsz abba, hogy az Audi 1.600.000 autót ad el évente nagyjából, és akkor abból ki lehet számolni Magyarország súlyát.
0: Abszolút.
1: És 499 autó,
0: azt mondtad volna, hogy egyet se kapunk, én azt is azt mondtam, hogy teljesen realisztikus. Azt azért hadd kérdezzem már meg, hogy kell valami előfeltétel annak, hogy ha én szeretnék egy Nuvolárit? Tehát most azt mondanám, hogy figyelj, Andis, rám borult a hétvégén a lottó, és ismerlek téged, segíts már, szeretnék egy Nuvolárit. Vagy egyszerűen csak azt mondom, hogy ha időben aláírtad a szerződést, és kifizetted az előleget, akkor lehet egy Nuvolárit. Most már nem, nyilván már elfogyott, de lehetett volna?
1: Ahogy a gyár is azt mondta, hogy first come, first serve, tehát aki először szándéknyilatkozatot tesz, és ez egy komoly szándéknyilatkozat, tehát mögött az egy komoly pénzmozgásról már az elejétől kezdve.
0: Gondolom.
1: Ott nem nagyon fogunk szelektálni, hanem tényleg az elsőnek adjuk oda az autót, de Magyarországon olyan ügyfelek, illetve olyan érdeklődők jelentkeztetnek, olyan komoly autógyűjteményük van, hogy mi nem is tudtunk a különbséget tenni ők közöttük. Én azt gondolom, hogyha egy olyan helyzet fennállna, hogy beérkezik sokkal több megrendelés, mint hogy ez is helyzet, és mi nekünk még több kvótánk van, akkor amellett, hogy ki az, aki először jelentkezik, nyilván figyelembe vettük volna azt, hogy mi autóparkkal rendelkezik. Autóparkat most egy gyűjteményt értek, mert ezek valóban gyűjteménybe illő autók.
0: Mikorra készülnek el?
1: Ezeket az autókat jövő év első negyed évben kezdik gyártani, tehát a jövő évi szállítás várható 27-ben.
0: És Németországban készülnek az autók?
1: Is, mert hogy az alapautó a Lamborghini-nél készül, és utána kerül az Audihoz
0: át. Carson, vagy?
1: Szerintem Neuburgban.
0: Vagy Neuburg?
1: Egyébként, de ebben most nem jöttem sem biztos.
0: Valakivel beszélgettem, és valamelyik név a fejemben van, de lehet, hogy lehet.
1: Nekem Neuburg, de lényeg az, hogy először a Lamborghini, ugye egy Temerario, akkor beszélünk, és utána az Audihoz, és utána jön el hozzánk. De egyébként ami érdekes még, hogy és ez szinte nagy büszkeség, hogy a 499-ből az Audi csinál 50 darabot, mindössze 50 darabot, ami festésében teljesen az R26-os versenyautónak az dizájnelmét kapja meg, és a mi két autónk az egyik az ilyen.
0: Az a még limitáltabb verzió. Van.
1: Tehát abból, amiből 50 lesz a világon, abból egy Magyarországra kerül.
0: De szép.
1: Igen, ez egy nagyon nagy büszkeség, hogyha itt lesz, akkor...
0: Vajon fogjuk látni valahogy is?
1: Meg fogjuk próbálni azt elérni, hogy az autót azért meg tudjuk mutatni.
0: Hát akkor a tisztelt tulajdonosnak így, ha szabad így üzenni, hogy nagy szeretettel, ha másképp nem, akkor egy privát bejárásra nagyon szívesen megnéznénk az autót. Bár amit ott kint láttunk, Goodwoodba, az tényleg elképesztő volt. Tehát valóban élőben ez az autó egészen elképesztő. Lassan az időnk végére érünk, úgyhogy picit még kanyarodjunk vissza egy perc erejéig a hétvégéhez. Hogy érkezett az F1-es csapat? Hogy érkeztek ti? Ti gondoskodtok az ő szállásukról? Ti gondoskodtok arról, hogy ők Magyarországon hogy érezzék magukat? Hogy ez egy külön operáció, mindent intéznek maguknak.
1: A kooperációban vagyunk velük ebben a témában, például mi adjuk az autókat a csapat részére.
0: Milyen autóval mennek a hulkék?
1: Mind a ketten egy RSQ8-al, SQ8-al fognak közlekedni. Két nagyon hasonló autóval, más lesz a színük, ha mindig, az mind a kettő SQ8-as Audi lesz. Volt egy

0: egészen komoly autólista, amit a csapat leadott, hogy milyen autókat szeretnék, milyen pozícióban lévő.
1: Megizzasztott benneteket? Azért kicsi ország vagyunk, hiába igen, nagy importőr, de kicsi ország nagy importőr.
0: Igen, nyilván egészen más, nem tudom Nagy-Britanniában egy ilyen autólistát leadni, de nem izzasztott meg bennünket. Ráadásul, ami eddig is jellemző volt az Audi Formula 1 csapatára, hihetetlen partnerek mindenben. Tehát nem csak kérnek, hanem rengeteg mindent adnak is, ez egyik fele, a másik elképesztően rugalmasak nagyon sok szempontból. Tehát mi az autóparkot biztosítjuk, illetve rengeteg közös tevékenységünk lesz majd a hétvége során, illetve van ugye az a két település, amiről beszélgettünk, ahol három napon keresztül a közönség megnézheti a versenyatokon az elsőtöst, az ugye mi szervezésünk, de ott is rengeteg inputot, meg rengeteg dolgot kapunk tőlük, tehát nagyon sok a kooperáció ebben, de egyébként egy külön operáció az, aki a csapatot utaztatja ide, hozza. Nekünk egyébként leginkább időnk velük találkozni, a csütörtök esti rendezvényünkön lesz, ahol többen ott lesznek.
1: Te egyébként a két pilótával neked van valamilyen hivatalos vagy nem hivatalos találkozód?
0: Nagyképpen mondhatnám, ismerjük egymást, mert találkoztunk kétszer, de ugye ők találkoztak aznap este 200 emberrel.
1: Igen.
0: Tehát nem volt akkor élmény nekem. Nekünk is igazából ezek a találkozási pontjaink vannak, ahol vagy a pedokban tudunk majd ők találkozni, de informálisan, vagy pedig ezeken a kötött rendezvényeken. Egyébként ezt mindig elmondom, hogy erre szóba kerül, amikor erre lehetőségem van. Elképesztően nyitottak és elképesztően megközelíthetőek az Audi formális csapatának tagjai, mind a pilóták, mind Mattia Binotto a csapatfőnök. Ellen McNish-sel nincs még tapasztalatom, nem találkoztunk még egyszer sem személyesen, de nincs okom azt hinni, hogy ne úgy legyen. És ami óriási dolog, hogy olyan emberek dolgoznak ezen a projekten, hogy Mattia Binottot nem kell bemutatni, ugye igen, a Zsantotfél iskolából
1: Ferrari-tól.
0: A világ minden tapasztalata a háta mögött van, és ilyen pillanatban a versenypályán lévő operációja felelős versenyigazgató, az Ellen McNish pedig háromszoros Le Mans bajnok,
1: igen.
0: És egyszer Binotto azt hiszem azt emelte ki egy podcastban, hogy egészen más a mentalitása egy versenyzőnek ezekben a pozíciókban. Nem minden versenyzőből lesz jó csapatfőnök, meg nem minden csapatfőnök volt versenyző, de amikor egy ilyen operációs vezető egy versenyző múltra rendelkezik, az azt jelenti, hogy ő nagyon érti a pilótát, nagyon érti, mi történik az autóban, nagyon érti, mi történik a pilóta fejében, és ez szerintem egy hatalmas nélőnyt jelent.
1: Igen. Fél percben milyen eredménnyel lennétek elégedettek? Mit vártok?
0: Nagyon röviden az Audi azt mondta, hogy ő 2030-ban szeretne a világbajnoki címért versenyben lenni. Ez az év az abszolút a tanulás éve. Szerintem pontokat szerzünk, az fantasztikus lenne. Nekem személyesen egy vágyam van, én borzasztóan szeretem Nico Hülkenberget, és nagyon sajnáltam, hogy eddig egy csomó technikai malőr, mindenféle hülyeség történt vele. Én nagyon szeretném, hogy ő is pontot szerezne a Hungaroringen.
1: Szabó András, köszönöm szépen, legyen így, megáldjuk. A hétvégén nyilvánvalóan nézni fogjuk a futamot és a versenyt. Sok sikert az Audi F1 Revolut teamnek. Jól tettem sorba a szavakat?
0: Tökéletes.
1: Köszönöm, hogy bejöttél és elmondtad nekünk. Ti pedig hétvégén nézzétek a Magyar Nagydíjat. Ez egy óriási rendezvény, egy óriási esemény. 86 óta, akkor ez a 40. Vagy ez tavaly volt? Nem baj, ezt majd megírjátok kommentben. Köszönöm, hogy itt voltatok, én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Semán mondja, sziasztok, aloha.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt hónapban. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000 dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvizsgálását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az állami számvevőszék ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az azbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, melyek rendelkeznek azbesztérképpel, folyamatosan mérik a határértékeket és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén az elmúlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e, vagyis jövő hét szombat. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez.
2: A Spirit FM híreit hallották.

elment, jobb lett. Néha nyit magány most jót tett. Tudom, hogy nem volt hiába, csak kár volt a rengeteg dráma. Nagy volt az ára.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Újabb gyanúsítottat tartóztattak le az NK a titkos kifizetései miatt. Folyamatos ügyeletben vannak a mentők a Hungaroringen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a híre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormány főszavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban űrlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében. Ez volt az első eset az orosz-ukrán háború kitörése óta, jelentette be az államfő. Eko Szardán hangsúlyozta, a pilóta nélküli szerkezetet azért lehetett lelőni, mert az akció lakatlan terület fölött történt, így nem veszélyeztetett senkit. Ukrajna folytatta a légicsapásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Mára virradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen 3 megsebesültek. Éjszaka az orosz légvédelem csaknem 600 ukrán drón semmisített meg. Az oroszok közben ismét fekete-tengeri kikötőket és közép-ukrajnai területeket támadtak. Odesszában üzem- és kenőanyagot tároló tartályok, Izmailban katonai kiszolgáló létesítmények semmisültek meg. Csernyihívben pedig egy üdülőt és egy benzinkutat ért találat. Sebesültekről nem érkezett hír. Ma délután kezdik eltávolítani a tegnap talált szennyezőanyagot a fekete körösről. Várhatóan ma megérkeznek a vízminták előzetes eredményei is, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A nagy mennyiségű úszadék terjedését merülő fallal akadályozzák meg. A térségben található 2 szabad strandot bezárták, a kárelhárítási feladatokat továbbra is harmadfokú készültség mellett végzik. Itthon folyamatos ügyeletet lát el a Hungaroringen az országos mentőszolgálat. A Forma 1 magyar nagydíj versenynapjain 13 mentőautó és egy mentőhelikopter teljesít szolgálatot. Emellett egy belgyógyászati és egy traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia is rendelkezésre áll. A mentők a versenyzők biztonsága mellett a nézők megfelelő ellátására is figyelnek. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 18-áig. Ezen a napon a parlament 140 igen, 10 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadta a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslatot. A megszavazott törvény a laboratóriumi hús előállítása és forgalomba hozatala tekintetében általános tilalmat fogalmaz meg. És szintén 2025. november 18-án a Spirit FM Magenta podcastjében Manc László és Mészégető Marcsi vendége dr. Nagy Claudia Vivien volt, és arról beszélgettek, hogy milyen új dimenziók nyílnak meg az orvoslás előtt.
3: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta podcast, és ebben az epizódban kicsit az űrbe fogunk kalandozni. Mai vendégünk dr. Nagy Claudia Vivien, az űrorvosi szakmáról fogjuk őt kérdezgetni, kardiológus, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa. Szia Vivien, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
3: Én visszagondolok, hogy engem az űr mikor vonzott először, és talán a Star Wars-ként, Han Solo-ként szerettem volna a Star Wars-ban neki menni az űrnek, aztán én maradtam a Földön. Neked mi volt ez az első pont, amikor úgy gondoltad, hogy ez egy annyira izgalmas terület, hogy elindulnál?
4: Hát gyakorlatilag egészen hasonló tudok mondani. Nekem a kedvenc filmem a Csillagok háborúja volt, és még most is az egyik legnagyobb kedvenc, és gyerekkorom óta rengeteg alkalommal megnéztem, szerintem ezerszer biztos. Úgyhogy Han Solo-t én is kedveltem, Luke Skywalker-t is, úgyhogy meg az összes szereplőt egyébként kívülről tudtam a szöveget. Úgyhogy gyakorlatilag valahol itt kezdődött, meg mindig is érdekelt minden, ami egy kicsit ilyen jövőbemutató, futurisztikus, elektronikai eszközök sokkal jobban érdekelnek a mai napig egyéb más dolgokhoz képest, úgyhogy nekem is valami ilyesmi.
5: A hallgatókban biztosan felmerül a kérdés, hogy mi miért beszélgetünk egy orvossal a Magenta Podcast keretein belül, ahol ugye általában a digitalizációval foglalkozunk, és hát a válasz nagyon egyszerű, az űrkutatásban egy csomó olyan dolog történik, vagy történt már évtizedekkel korábban, ami aztán valahogy lecsorgott a hétköznapi életünkbe, és ugye van több ilyen technológiai fejlesztés is, ami már bejárta ezt az utat, akár csak az okos órákra, ha gondolunk, de ezt nem én szeretném elmesélni, hanem kíváncsi vagyok, hogy te mik azok a fejlesztések, amiket kiemelnél, amik kifejezetten innen érkeztek bele, és egészségügyi vonatkozásai vannak?
4: Igen, hát nagyon sok ilyen van. Az első és legfontosabb az a monitor, érdekes módon, amit ugye mindenhol használunk az egészségügybe, tehát a mentőautótól kezdve az intenzív osztályig mindenhol van beteg megfigyelő monitor, ami az alapvető élettani paramétereket rögzíti, EKG-t, vérnyomást, testhőmérsékletet, stb. És ez az űrkutatásban, az űrorvosnásban lett kifejlesztve, és onnan került át a hétköznapi gyakorlatba. De több egyéb ilyen eszköz is van, és hát ebből származtathatók részben azok a telemedicinás eszközök, amiket ma is már egyébként használunk, és például egy okos óra is, ami tud rögzíteni egy EKG-t, egy egészen jó minőségű egycsatornás EKG-t sok esetben, az diagnosztikus is lehet, például egy ritmuszavarnak a felismerésében, vannak olyan ritmuszavarok, amik csak időnként jelentkeznek, és ezeket nagyon nehéz elkapni, akár egy Holter, úgynevezett Holter EKG, valami 24 órás EKG-t rögzít, mert hogyha nem minden nap van, akkor adott esetben nem tudjuk látni, és ha van egy ilyen okos óra, amivel tudjuk ezt az egycsatornás EKG-t panasz alatt mondjuk rögzíteni, akkor már is megvan a diagnózis.
3: Nagyon érdekes, mindig azon gondolkodok, hogy az nekem a legnagyobb félelme mondjuk az lenne, ha én űrhajós lennék, hogy elindulok nagyon messze, és valaki innen úgy segít, hogy közben rengeteg kilométer van közöttünk. Milyen adatokat gyűjtötök ilyenkor, most akár Kaputiborra, hogyha gondolok, hogy milyen élettani adatok azok, amik hozzád eljutnak, és miben tudsz neki innen távolról segíteni?
4: Igen, ez az űrorvostannak egy nagy kihívása, hogy nem mint egy valós, nem is azt mondom, hogy valós, mint egy gyakorlati orvos-beteg kapcsolat, hogy ott van, jön hozzád a beteg, megvizsgálod, elmondja a panaszát, mindenféle diagnosztikus eszközzel rendelkezésre, kicsi-nagy egyaránt, amivel meg tudod mondani, vagy amit tudsz kérni, hogy közelebb kerüljél a diagnózishoz. Itt elég limitált az az eszközpark, amink van. Tehát egyrészt a telemedicina az nagyon fontos. Mikor az űrhajós az űrben van, akkor vannak rendszeres orvosi beszélgetések, ami egy videokonferencia, aminek a során elmondja, hogyha valami problémája van, és egyébként bármikor kérhet soron kívül is ilyen privát orvosi beszélgetést, és vannak az űrállomáson olyan telemedicinás eszközök, amiknek a segítségével egy diagnózis fel tudunk állítani. Például van egy ultrahang készülék, aminek a képanyaga is direktben lejön a NASA-hoz, és hát nem orvosok az űrhajósok sok esetben, és nincsen gyakorlatuk ultrahang készítésben. Az alapokat megtanulják a tréningjük alatt, de mindig van egy olyan úgynevezett guider, egy irányító szonográfus, aki ott van az űr központban, és irányítja az űrhajós kezét, meg mondja, hogy milyen felvételeket vegyen fel. Tehát ez is a telemedicinának egyik formája. EKG-t tudnak készíteni, azt az EKG-képet le tudják küldeni, vagy például a szemfeneket is meg tudják vizsgálni, van olyan készülék, és annak is a képét direktben látjuk. Tehát ezekre van lehetőség, de hát mégis egy egész más körülmény, mint itt az átlagos betegellátás.
5: Most, hogy így az átlagos körülményektől eltérő körülményeket említetted, nem fontos kihangsúlyoznunk azt, hogy mi is történik egy emberrel akkor, amikor elhagyja a föld légkörét. Amellett, hogy biztos vagyok benne, hogy akik mondjuk hallgatják ezt az adást, szeretik ezt a témát, és esetleg már tudnak bizonyos körülményekről, de hogy ezt azért is fontos talán itt kihangsúlyoznunk, mert hogy a kiképzése során az űrhajós nyilván tudja, hogy mi fog történni vele, hogy mi történik a testével, és nagyon izgalmas számomra az, hogy ő neki ebben a megváltozott körülmények között kell észrevenni azt, hogyha ehhez képest még van elmozdulás, és mikor kell felkeresse az orvost. Szóval igen, térjünk ki arra, hogy mi is történik az emberrel az űrben.
4: Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, mert az űr az az emberi szervezetnek minden szervrendszerére hatással van. Máshogyan és máskor jelentkeznek ezek a hatások. Vannak azonnali hatások, korai hatások, és vannak a későbbi fázisokban kialakuló eltérések. Például nagyon látványos és azonnali hatás az, amikor kikerül az űrhajós az űrbe, ugye megszűnik a gravitáció, nekünk a keringési rendszerünk úgy alakult ki, hogy a gravitáció ellen dolgozzon, tehát ne a lábunkban gyűjjön össze a vér, hanem szépen eljusson mindenhova, a létfontosságú szervekbe, agyba például. De amikor kikerülünk a gravitációból, az úgynevezett mikrogravitációs környezetbe vagy súlytalanságba, akkor ez az erőhatás megszűnik, és a teljes keringő, illetve a keringési rendszeren kívüli folyadékmennyiség is ugye fölfelé indul el, a felső testfeje felé, aminek látható jele is vannak, például egy úgynevezett holdvilágarc, láthatóak nyakivének, pipaszerlábak, és hát ennek következtében tünetek is vannak, mert már az első fél óra után jelentkeznek, egy kellemetlen teltségérzés a fejben, lehet fejfájás, hányinger, szédülés, ízérzés és szaglási zavar, ordugulás. Ezek mind vannak, de néhány nap alatt a szervezet csodálatosan tud ehhez alkalmazkodni, kiválasztással, tehát a vizeletürítés útján egy körülbelül 20%-a a testfolyadékoknak távozik, és egy új egyensúlyi rendszer alakul ki, tehát ezek a tünetek mérséklődnek, illetve megszűnnek, de ugyanilyen elven, vagy hát ugyanígy az első pár napban jelentkezik, már ez is rögtön az elejétől fogva, hogy egy picit megbolondul az egyensúlyérzékelő rendszerünk, mert hát az is a földi körülményekhez fejlődött ki, és egy ilyen, mint a tengeri betegség, űrtengeri betegség, space motion sickness alakul ki, és ez még ugye hozzátevődik ehhez a folyadékeltolódáshoz, tehát még kifejezettebb hányinger, hányás, szédülés jelentkezik, ami az első napokban nagyon kellemetlen tud lenni.
5: És volt-e olyan, akár a Kapu Tiborral való közös munkátok során, vagy a korábbiaknál, hogy észrevettem mondjuk az űrhajós azt, hogy valami még ezekhez képest is eltérő dolog történik vele, és azt hirtelen kellett orvosolni, vagy szerencsére egy smooth együttműködés volt ez?
4: Igen, hát Kapu Tibornál hála Istennek nem volt semmilyen komolyabb egészségügyi probléma, egészségügyi szempontból kifejezetten jól vette ezt az akadályt, és nem volt semmilyen váratlan esemény. Viszont én európai űrhajósokkal is foglalkozom, az Európai űrügynökségnek is vagyok a hivatalos űrorvosa, tehát volt más űrhajósom is, és voltak kisebb-nagyobb egészségügyi problémák egyéb európai űrhajósoknál, és hát azért figyelnek magukra az űrhajósok, és érzékelik. Tehát vannak ezek a kellemetlen tünetek, amikkel ők egyébként tisztában vannak, mert a kiképzésüknek a része egy egészségügyi képzés is, amikor megtanulják, hogy milyen hatással van az űr az emberi szervezetre, ezt részben az űrorvosoktól kapják meg, ilyen rendszeres elbeszélgetés van az űrmissziókat megelőzően, ahol végigmegyünk ezeken a típusos tüneteken, meg hogy mire kell odafigyelni, hogy ezen kívül, hogy még milyen egyéb dolgok lehetnek, mert most, amit felsoroltam, itt viszonylag hosszan, az csak az akut, tehát a korai szakban fellépő hatások, még emellett sok minden más is van, például a vázizomrendszerre kifejtett hatás, vagy akár egy vérszegénység is ki tud alakulni, csak ezek kicsit hosszabb távon jelentkeznek. Úgyhogy nagyon sok minden van, végig kell velük beszélni, és az űrhajósnak nagyon fontos az, ők általában nagyon teljesítményorientált emberek, szeretik a maximumot nyújtani mindenben, alapvetően ilyen a személyiségük, és hát, hogyha valami egészségügyi probléma akadályozza őket, akkor azt ők inkább minél hamarabb igyekeznek jelezni, abból a célból, hogy minél hamarabb ez megszűnjön. Úgyhogy...
3: Az a nagyon érdekes, hogy közben, mikor biztos ti is tudjátok, hogy vannak olyan szituációk, amikor a filmet nézem, amikor valaki fuldoklik, hogy te is ugyanúgy fuldokolsz, mint a főhős. Tehát mikor így hallgatlak, és beszélünk arról, hogy a kiképzés során persze érnek ilyen hatások, ha én ott lennék, valószínűleg tudnám, hogy oké, még csak 3 percet kell kibírnom, és vége, de egyszer, hogyha megtörténik a kilövés, és ott fönn vagyok, ott már nincs vége, tehát ott tartanom kell magam. Mennyire kell neked, vagy nektek kicsit pszichológusként is működnötök, hogy amikor valakire rátör az, hogy nem tud kilépni, egyszerűen nem tud akármikor visszajönni, ez nem egy kiképzés. Itt heteket, hónapokat fönn vannak az űrbe, hogy mennyire kell ilyen módon is megnyugtatni őket.
4: Igen, a pszichológia azért rendkívül fontos alappillére az űrorvostannak, és hát sokkal korábban kezdődik, mint az űrmisszió, mert az űrhajós kiválasztástól ez egy rendkívül fontos téma, és az orvosi kiválasztás, ami egy nagyon szigorú szabályrendszer alapján működik, annak szerves része a pszichológiai válogatás, ami 1-2 napot, általában 2 napot vesz igénybe, csak az űrhajós pszichológiai vizsgálata, diagnosztikája a kiválasztás során, mert nagyon fontos, hogy az űrhajósnak egy stabil, egészséges pszichéje legyen, nem csak különböző patológiáktól mentes, de még azon túlmenően is egy olyan pszichológiai háttérrel kell rendelkeznie, ami pont ezekben a helyzetekben segíti, mert hogy ez mindegyiküket eléri, hogy ott vannak, megtörténik ugye a felbocsájtás, és onnantól kezdve azon az űrmisszión, ami például egy hivatalos NASA-ESA űrmissziónál 6 hónapot jelent nekik, ott kell lenni az űrállomáson, nem jöhet vissza, amikor akar, kvázi idegenekkel kell szorosan együtt élnie és együtt működnie hosszú ideig, messze van a család, messze vannak a barátok, emellett még ugye mindenféle egészségügyi tünetek is jelentkeznek, főleg az első időben, meg egyébként mindemellett még egy rendkívül szoros időbeosztás szerint kell dolgozniuk, és szigorú időbeosztás szerint, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, amit ezt az akadályt neki jó kell venni, és hogyha nincsen megfelelő kiválogatás, nincsen egy olyan űrhajós kiválasztva, aki ehhez tud alkalmazkodni, akkor ebből komolyabb probléma is lehet az űrállomáson. Úgyhogy ez az első lépés, és aztán az utánkövetés és további tréning, az ugyanolyan fontos persze.
5: Mondasz nekünk olyan kizáró tényezőket, amiket ilyenkor figyeltek, mert mint az adott ember pszichével kapcsolatban, amire talán nem gondolnánk, vagy ami nem annyira egyértelmű feltétlen.
4: Kooperatív képességek nagyon fontosak, az, hogy tudja másokkal együttműködni, hogy szabálykövető legyen, hogy el tudja fogadni azt, hogy aki az űrállomáson van, mondjuk a vezető kommander, ugye mindig fél évente változik, hogy ki az, aki a fent lévő legénység közül az űrállomásnak a vezetője, hogy neki az utasításait és a földi irányító központból érkező utasításokat elfogadja, még akkor is, hogyha ezzel nem feltétlenül ért egyet. Tehát például ez egy nagyon fontos tulajdonság.
5: És ha fizikailag gondolunk erre, mondjuk van egy kisfiú, aki hallgatja ezt az adást, és nagyon szeretne űrhajós lenni, akkor van-e olyan, nem tudom, egészségügyi probléma, ami már alapvetően kizárja azt, hogy valaki felmenjen valaha is az űrbe?
4: Nagyon sok olyan egészségügyi probléma van, ami kizáró kritériumot jelent, de azért egy fiatal egészséges ember általánosságban véve alkalmas lehet az űrutazásra, viszont ami nagyon fontos, az az egészséges életmód. És ez hát nem csak az űrhajósnak, mindenkinek, de az űrhajósok azok ebben élen járnak, és példát mutatnak, tehát egészséges táplálkozás, megfelelő testmozgás. Ez azért is nagyon fontos, mert egyébként az űrben főleg a tartóizmainkat, amik az antigravitációs izmok, azokat nem használjuk, és a szervezet az olyan, mivel ezeknek az izmoknak a fenntartása rendkívül energiaigényes, hogyha éppen nincs rá szükség, akkor leépíti, és hogyha hosszabb időn keresztül az űrben vagyunk, akkor ez már kóros szintet érhet el, ez az izom és csont leépülés, úgyhogy ez ellen dolgozni kell az űrben is. Az űrhajósok akik hosszú távon fenn vannak, napi 2 órát szigorúan edzenek, erőedzésük is van, kardioedzésük is van, tehát van futópad, bicikli, erőemelőgép az űrállomás fedélzetén, de persze mindemellett az is fontos, hogy legyen miből veszteni, tehát egy olyan optimális fizikális állapotban érkezzen meg az űrhajós az űrállomásra, amiből aztán óhatatlanul is fog fizikális állapotban érkezzen meg az űrhajós az űrállomás.

0: 240-ből az, aki nem jutott be mondjuk abban a 20-valahányba is, de hogy hogy néz ki, és hogy jól tudom, a klinika összes, vagy az összes klinika be lett vonva ebbe, sőt a protokollhoz is hozzátettetek egy plusz dolgot. Erről kérlek mesélj, mert ez nagyon érdekes, hogy hogyan gondoltátok azt, hogy egy egészen jól kialakított protokollt még egy saját know-how-val megtoldjátok és kiegészítitek.
1: Igen, tehát úgy nézett ez ki, hogy ugye a Magyar Állam kiírta az űrhajós jelentkezésre, egy online jelentkezési felületen lehetett pályázni, vagy jelentkezni űrhajósnak, és összesen több mint 240 fő jelentkezett. Volt egy űrhajós sziluett, aminek például része volt a felsőfokú végzettség, nyelvismeret, egy több olyan szabályrendszer, ami eleve leszűkítette ezt a kört, és aztán utána voltak különböző logikai, lexikális tudást megvizsgáló online tesztek, és az ebből fennmaradó 50 főnek egy a német űrügynökségnél egyébként egy személyes jelenléttel történt logikai és pszichológiai tesztelés, melyet követően 25 fő maradt. És ezt a 25 főt vizsgálta meg a Semmelweis Egyetem. Gyakorlatilag, ahogy mondtad, az majdnem, hogy az összes klinika, de több mint 20 klinika részt vett ebben a vizsgálatban, mert hogy ugye minden disziplinára kiterjedően történt ez a kivizsgálás. Egészen a szemészettől, a pszichológiáig, pszichiátriáig, akkor az ortopédiai klinika, ugye a vázizomrendszer vizsgálat, a fogorvostani vizsgálat történt, rengeteg képalkotó vizsgálat történt, beleértve ebbe az agy- és gerincszemer vizsgálatot, ugye kardiológiai, kardiovaszkuláris kivizsgálás is történt, tettünk hozzá néhány pluszt, tehát alapvetően a NASA, illetve a nagy nemzeti űrügynökségek szigorúan meghatározott irányelveit vettük alapul, és még ehhez mi hozzátettünk egy-két plusz vizsgálatot, például a szívemer vizsgálatot, alvadási paraméterek vizsgálatát, tehát voltak ilyen egyéb vizsgálatok, amik alapvetően nem képezik részét ennek a nemzetközi sztendernek, de mi kiegészítésként szerettünk volna egy olyan magyar nemzeti know-how-t kialakítani, amit tényleg a magyar, a Semmelweis Egyetemnek a kollégái raktak össze, úgyhogy ez a pluszt jelentette ebben. És aztán ebből a 25 főből az orvosi kiválasztás eredményeként maradt 8 fő, akik tovább jutottak, és további teszteléseken vettek részt.
0: Azért én abban a 25-ben is benne lettem volna, tehát ilyen átfogó, ilyen
2: igen, a logikai tesztre én is mentem, csak egy kíváncsiságból, hogy mi történik.
0: Hát meg az éves szűrővizsgálat, ez egészen más gondolom, egy ilyen.
1: Ez egy kicsit
0: részletesebb.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idéző adását.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és 2025. október 20-ára ugrunk. Ez a nap a statisztikai világnap, amelyet az ENSZ hívott életre, hogy megmutassa a hivatalos adatok fontosságát, a megbízható statisztikák szerepét és a tudomány eredményeit. És szintén 2025. október 20-án Rónai Egon a Vendégváró című műsorunkban Békés Csabára kalauzolta a hallgatókat.
3: A szinte hát Békés Csaba, és hogyha mondjuk a munkácsinejében akarunk sétálni, vagy egyáltalán körbejárnánk a várost, akkor mondjuk vagy sétával, vagy éppen kerékpárral javasoljuk ezt. Azt is mondják, hogy Békés Csaba a kerékpáros város, ennek járunk most utána Opauszki Zoltánnal, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnökével, gondolom nagy bringás. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Hát próbálkozunk, tekerünk időnket, hogy a lehetőségünk adja.
3: Van ott kerékpárút mindenre, amerre a szem ellát?
4: Hát azt gondolom, hogy példaértékű az, ami Békés Csabán megvalósult az elmúlt mintegy 15 esztendőben ebben a tekintetben, hiszen hát nagyjából, hogyha visszatekintek mondjuk egy ilyen 2008 környékére, akkor Békés Csabán volt nagyjából egészéből mintegy 16 kilométernyi kerékpárút, kevéssé kiváló minőségű. Ma pedig ott tartunk, hogy a város kerékpárút hálózata az 100 kilométer környékén van, és ahogy a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke Pénzes Erzsébet szoktam, hogy Tetényára, meg bringasztrádák van Békés Csabán.
3: Az menő, és hát ráadásul van egy körtúrájuk, egy kerékpáros körtúrájuk a Wenckheim kastélyok körül, vagy között. Erről mesélne nekünk részletesebben?
4: Igen, hát ugye mindig nagyon fontos az, hogy hogyan rétegződnek a történetek és a dolgaink, hiszen mindig fontos elmondanunk azt, hogy turisztikai célú kerékpárutak ott tudnak igazából sikeresen létrejönni, ahol a kerékpározásnak megvan a tradíciója, és nem csak a turisztikai célra használják az emberek a bringájukat, hanem adott esetben az úgynevezett hivatásforgalmi célra, tehát suliba, munkába járva is ezt teszik. Esetünkben is ugye ez történt, hogy alapvetően a hivatásforgalmi célú kerékpárutak valósultak meg elsőként, és az utóbbi évek eredménye az, hogy meg tudott valósulni a Wenckheim turista és kerékpárút, amely elsődlegesen kerékpárútként funkcionál, és ez tette föl ilyen tekintetben a líre a pontot.
3: Ez lett az év kerékpárútja például 2023-ban.
4: Így van, pontosan. Nagyon érdekes, hiszen a Wenckheim kerékpárút az 2023 tavaszán lett készen, és ebben az évben már meg is méretkeztünk az adott év kiírása során az év kerékpárútja versenyben, és hát nagy örömünkre szolgált az, hogy nagyon-nagyon jelentős támogatást elnyerve és élvezve szerezhettük meg az adott év kerékpárútja címet, amire nagyon büszkék vagyunk, és azóta is nagyon jelentős az érdeklődés, hála Istennek, a térségünk kerékpárútja iránt.
3: Itt bárók és grófok kastélyai között bringázhatunk, ha én ezt jól tudom. Szabad, Kígyós, Postelek, Gerda, ezek a települések, amelyeknek a Wenckheim család építetett kastélyt, hát nem nekik, hanem maguknak. A települések fogadták be őket inkább. Na szóval mi ezek között biciklizhetünk, ugye?
4: Így van, pontosan, hiszen a Wenckheim kerékpárút az a Modern Városok program keretében tudott megvalósulni egy 3,6 milliárd forint összegű támogatással, és összességében 32 kilométer hosszúságú kerékpárútról beszélünk itt konkrétan ezen projekt keretén belül. És valóban, ahogy szerkesztő úr is elmondotta, a Wenckheim család építészeti hagyatékát köti össze, melyek közül a szabadkígyósi, a posteleki és a gerlei kastélyt érintjük, továbbá elérhetővé vált a gyulai almási kastély, valamint a Doboz településen található Wenckheim családjának az épített öröksége egyaránt.
3: Meg hát van itt tó, ha jól sejtem, a Fás tó, ahol még madárles is vár minket. Meg hát láttam itt a gyerekeknek való játszóteret is, szóval ez lehet egy igazi családi program. Hány kilométer ez a körút?
4: Hát összességében ugye 32 kilométer hosszúságú ez a kerékpárutunk, és azt gondoljuk, azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy azért is tudott az év kerékpárútjává válni a Wenckheim kerékpárút, mert nem pusztán egy kerékpárút, hanem olyan rendkívül változatos táji környezetben fut, hogy egyrészt itt a város határában lévő bányatavak mellett fut el, ahol közel 20 tó található több mint 100 hektár területen. Itt ugye madárlest építettünk. Porteleki kastély környezetében egy pump tracket, tehát egy ilyen pumpapályát építettünk. Gerlán, Porteleken, Szabadkígyóson kerékpáros pihenő és szervizpontokat hoztunk létre. A Békéscsabán, a Munkácsi Emlékház udvarán kerékpáros pihenőt alakítottunk ki, és ráadásul ugye a Munkácsi Emlékház, amely ugye elsődlegesen a Magyarország világszerte legismertebb festőművészének a valamikori otthona volt ifjúkorában. Itt kerékpár kölcsönzésre is mód nyílik, túl azon, hogy munkácsi tortát is lehet fogyasztani.
3: Tehát az milyen? Várjon, a tortánál azonnal fennakadtam. Milyen a munkácsi torta?
4: Hát a munkácsi torta az egy adalék és mindenféle vegyi anyag mentes alapanyagokból készített torta, amelyet a készítője, a Csabai Jeti Csokó cukrászának a tulajdonosa úgy álmodott meg, hogy abban a gyümölcsízek, a pisztácia, a karamell egyaránt érezhető legyen. Ennek többféle változata is készült. Tehát mindenképpen jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akik a térségünket meglátogatják.
3: Hát ahogy hallgatom, ön szereti ezt a tortafajtát, ha jól gondolom.
4: Nem kicsit.
3: Igen, ezt éreztem. Hogyha az ember le akarja rakni az autót és kerékpárra akar átülni Békés Csabán járva turistaként, akkor milyen pontot ajánl számára, hol lehet ezt a legjobban megtenni?
4: Hát ha szabad külön olyan szálláshelyet említenünk, amely példaértük ebben a tekintetben, akkor mindenképpen megemlíteném az Arcanum Hotelt, amely akkor, amikor a Menken kerékpárút az év kerékpárútja lett, akkor ugyanebben az esztendőben az Arcanum Hotel az év kerékpáros barát szolgáltatója is lett. Ez ugye jelzi, hogy nem egy tucat szálláshelyről van szó, hanem egy olyan hotelről beszélünk, ahol felkészültek egyrészt bringákkal is a vendégek számára, de túl ezen számos szolgáltatást kínálnak a hotel vendégei számára, annak érdekében, hogy akinek kedveszottyan bringázni, azt megtesse. Sőt, olyan is volt, amikor kicsit elszántabb bringás csapat érkezett a szállodába, kifogtak egy nagyon-nagyon esős, saras, lucskos időjárást, de ők letekerték a penzumot, és a szálloda szívesen biztosította azt, hogy mind a bringákat, mind a felszerelésüket pillanatok alatt rendbe tették, kimosták, bringákat letakarították, tehát abszolút rugalmasan viszonyultak a vendégek.
3: Segítőkészek voltak. Hát ez az igazi vendéglátás. Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke hívott minket biciklizni Békéscsabára és környékére, hiszen ott vár minket a Venkem kerékpárút. Örülök neki, hogy beszélhettünk. Köszönöm szépen. Szerintem az iskolából is ismerős lehet sokaknak, hogy valamilyen fura oknál fogva, és ennek mindjárt a nyomára jutunk, Békés megye lett a magyarországi szlovákság központja. Ilyen módon Békés Csaba lett a magyarországi szlovákság központja, és hát épp a központot hívjuk és keressük, éppen ezért van itt velünk a vonalban Püskiliker Bence, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Miért éppen Békés Csaba? Hát viszonylag még távol is van Szlovákiától, attól a népcsoporttól, amelyiknek a képviselője messzebb jutottak.
5: Így van, hát hogyha ránézünk a térképre, illetve kiindulunk a lapföldrajz tudásunkból, akkor azért láthatjuk, hogy Békés Csaba nem éppen a legközelebb fekvő város Szlovákiához. Ennek az az egyszerű oka, hogy a törökdúlás után az 1600-as évek végén Békés vármegye teljesen elnéptelenedett. Tulajdonképpen csak mocsarat és romokat hagytak maguk mögött a kivonuló török seregek, és Harukern János György báró a seregben tett szolgálataiért megkapta Békés megye, majd Békés megye területének egy részét. És hát ő fontosnak tartott, hogy ha már van egyszer valamilyen földje, akkor azt valaki meg is művelje, és ekkor jelentkeztek nála felföldi szlovákok, közép-szlovákiából származnak a mi őseink, ők jelentkeztek először a szegedi prefektúrán, hogy ők letelepednének Békés vármegyében. Ennek több oka is volt. Egyik az az, hogy ugye az idő alatt, amíg a Magyar Királyság hát Csonka területen létezett a törökök uralma alatt, túlnépesedés alakult ki a felföldön, a felső Magyarország területén. A másik ok pedig az volt, hogy a mi szlovák őseink túlnyomó részt evangélikusak, az ottani földesurak pedig katolikusok voltak, ezért hát nem nagyon nézték jó szemmel őseink vallásgyakorlását.
3: Világos. És így aztán tulajdonképpen, hát mai szóhasználattal nézve gazdasági menekültek voltak, vagy éppen vallásiak.
5: Így van, pontosan, hiszen a jobb életkörülményekben bevetett remény hozta őket tulajdonképpen Békés megyére, és ez a mai szóval élve projekt olyan jól sikerült, hogy a szlovákságnak, részben a szlovákságnak köszönhetjük azt, hogy Békés megye gazdasága is fellendült az 1700-as évek végére, 1800-as évek végére.
3: Igen, hallgatom.
5: Olyannyira, hogy az 1800-as években Békés Csaba volt Magyarország, tehát a történelmi Magyarország legszlovákabb települése, itt lakott a legtöbb szlovák.
3: És hát ennek jegyében nyilván egy csomó épített emlék is maradt utánuk. A korabeli házak közül van néhány, ami még megnézhető?
5: Igen, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy épített emlékeink nagy részét azért a szlovákságnak köszönhetjük. Természetesen az evangélikus kis és nagy templom, vagy akár a katolikus templom mellett maradtak még fent más épített emlékek. Van egy csak Békés Csabára jellemző építészeti stílus, illetve azokra a településekre, melyeket Békés Csabai szlovákok alapítottak. Ezek az úgynevezett pocztyenás házak, előtornácos házak, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mind a mai napig közel 100 darab található a városunkban.
3: Hoppá! Ezek mikor épültek?
5: Tulajdonképpen ez a stílus ugye az 1800-as évekre kezdett kialakulni. Ugye a nevében benne van, hogy előtornácos, tehát a ház előtt tulajdonképpen van egy kis gang. Gondolhatjuk azt, hogy azért mi ebben a nagy dolog, hiszen hogyha másfelé tekintünk a Kárpát-medencében, azért ilyen előtornácos házakat lehet látni. Ennek az a különlegessége, hogy a szlovák házakba az előtornácon keresztül lehet bejutni. És kétféle ilyen tornácos ház van, amelyeknek faragott fából van a tornáca, a gazdagabb, tehetősebb gazdák pedig már téglából építették meg.
3: Mennyire hasonlít ez, amit Békés Csabán a szlovákság megteremtett ahhoz, ami közben a felvidéken történt? Mennyire hasonlóak, vagy mennyire lett ez zárványa valamilyen módon a szlovákságnak?
5: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Sokszor jönnek hozzánk turisták, akár Szlovákiából is. És amikor meghallják, mondjuk, hogy beszélnek a mi szlovák nénieink, bácsiaink, akkor ők mindig azt szokták mondani, hogy nekik ez annyira hihetetlen, hogy konzerválódott itt a nyelv. Ugye egy nyelvszigetről beszélünk, tulajdonképpen a Trianon után szinte semmilyen kapcsolata nem volt a helyi intelligenciának, a csehszlovákiai intelligenciával. Ezért is itt Békés Csabán konzerválódott egy csabai szlovák nyelv, mely azért eléggé archaikusnak tekinthető, tehát mai Szlovákia területén már több mint 200 éve nem beszélnek ilyen nyelvet. Viszont a kultúra, természetesen a kultúrák ugye hatnak egymásra, a mi őseink kultúrájára is és öltözködésére is hatott például a környező magyar közeg is, és vettek át például akár a csizmaviseletet tudnám kiemelni, hiszen a mi őseink bocskort hordtak, amikor még a hegyekben éltek északon.
3: Hogyha Békés Csabára látogatunk, ma milyen szlovák jellegű dolgokat tudunk találkozni, kezdve azzal, hogy legyen egy múzeum mondjuk, vagy akár csak egy étterem.
5: Így van, nagyon igyekszünk bemutatni többféle platformon a várost megalapító szlovákság tárgyi és szellemi értékeit. Elsősorban a Békés Csabai Szlovák Kultúra Házát tudnám kiemelni, mely egy nagyon fontos nemzetközi projekt volt, és jövőre fogjuk ünnepelni megalapításának 30. évfordulóját. Ez volt a rendszerváltozás utáni első közös szlovák-magyar projekt. Itt a Szlovák Kultúra házában működik a szervezetünk is, illetve panzió és étterem is várja a turistákat, és az étteremben természetesen Békés Csabai szlovák és szlovákiai szlovák ételeket is lehet kóstolni.
3: Előbb említette, hogy az öregek, amilyen nyelvet beszélnek, hát olyat már nem beszélnek Szlovákiában. És a fiatalok beszélnek-e egyáltalán szlovákul? A szlovák származású Békés Csabai fiatalok?
5: Hogyha általánosítanom kéne, akkor azt tudnám mondani nagyon egyszerűen, hogy itt inkább már identitásában él a nemzet. Azonban szerencsére a szlovák gimnáziumnak, Békéscsabán működik szlovák gimnázium is, az intézménynek köszönhetően sokan tanulnak szlovákul, irodalmi szlovák nyelvet beszélnek, én jó magam is irodalmi szlovák nyelvet beszélek. Szerencsénk az, hogy a békéscsabai nyelvjáráshoz középszlovák és az irodalmi szlovák nyelv is az alapján készült Ludovics Turna köszönhetően, úgyhogy hála Istennek nyelvi korlátok nincsenek. Természetesen már nagyon megfogyatkozott a szlovákul beszélők száma, azonban a piacon még találkozhatunk olyan kofákkal, akik szlovákul árulják a portékáikat.
3: Na, az például különösen izgalmas kalandnak ígérkezik, úgyhogy irány Békés Csaba már csak ezért is. Püskiliker Bence, köszönöm szépen, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke mesélt Békés Csaba szlovák hagyományairól és népességéről. Köszönöm önnek.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Újabb gyanúsítottat tartóztattak le az NKA titkos kifizetései miatt. Dunai szállodahajó ütközött a bécsi vízerőmű zsilipjének. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Szakmai egyezetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt média szervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezetben nyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20-a. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilipkapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert, főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat. Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talján Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja legközelebbi adása, és hát az elmúlt adásokban már megtapasztalhattuk, hogy volt alkalmam nem egy, nem kettő, nem három, na jó, nem játszok tovább a számokkal, szóval sok-sok tehetséget tudtam bemutatni itt az adás keretében, és ezt a sort fogjuk folytatni most is, az első fél órában ráadásul kettő fiatal tehetség ül itt a stúdióban, úgyhogy már is bemutatom, hogy kikkel fogunk beszélgetni. Először is Joel Kaufmann, a The Rowing Chess Club frontemberét, énekesét üdvözlöm. Szervusz!
3: Szervusz! És szép jó napot a kedves hallgatóknak is!
2: És Miskolci Marcell, a formáció úgymond gitárosa, hogyha lehet ezt mondani.
4: Van,
2: de ahogy látom egyébként, a baráti viszony is abszolút adott ennél a zenekarnál, ha lehet egy együttesnyi formációnál mondani. És mielőtt a komoly kérdésekre rátérnénk, ha már ilyen fiatalok és üdék vagytok, és látom, hogy nyitottak, egyébként mi az, ami összehozza egy csapatot? Tehát egy együttes hogy tud megalakulni a fiataloknál? Feltétel az, hogy barátok legyenek, vagy elég az, hogy az ismerős ismerőse tud ezt, meg azt, és akkor utána megismerkedtek, és úgy. Vagy ez hogy jön létre?
3: Alapvetően egyébként elég lenne annyi, hogy ismerős ismerőse, és csak simán jó zenész valaki, de ebben a zenekarban ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy jó barátok vagyunk igazából így mindannyian, és Marcival is, de a Tonival is, aki most nincs itt, valahol Szegeden tanul éppen, és programozik. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy együtt maradunk, és már ismerjük egymást, vagy 10 éve, egy zeneiskolába jártunk Szolnokon, úgyhogy sokszor kérdezik azt, hogy nekünk mit jelent a siker, és mindig azt mondom, hogy nem a teltházas Budapest Park, hanem már az, hogy egy színpadon vagyok a legjobb barátaimmal, nekem ez már siker.
2: Olvastam valahol azt, hogy talán azt nyilatkoztátok, hogy nem a pénz kell, hogy motiválja a zeneiparban mozgolódókat, ezt még most is tartjátok?
3: Ez biztos, hogy mi volt?
4: Mert nagyon igaz.
3: Abszolút nem a pénz. Tehát, hogy én azt gondolom, a Bob Dylannek volt egy ilyen mondása, hogy a sikeres ember az, aki felkel, és egész nap azt csinálja, amit szeretne. Én is valahogy ebben mérem a sikert, és minden más az mellékes, ami ez emellé jön. Tehát az, hogy esetleg vannak honoráriuma, van, amikor már kifizetnek minket jobban, ennek is nyilván volt egy útja nekünk is a zenekaron belül, hogy először elmentünk ingyen mindenhova zenélni, akusztikus formációként, aztán már kaptunk borítékban teljesen legálisan 20 000 forintot.
4: Ráfizettünk
3: a bulira, igen. És akkor most már azért komolyan vehetőbb összegekkel is keresnek meg minket szervezők, de hogy nagyon nem ez a cél, és amikor az ember elkezd zenélni, szerintem az a jó, hogyha ez a legutolsó dolog, ami a szem előtt van, hogy ezzel majd pénzt keresni, meg kitelt tartani, Magyarországon vagyunk. A legtöbb szerintem, amit ambicionálhat az ember, az az, hogy nem kell mással foglalkozni, csak ezzel, és az már egy siker. De ebből meggazdagodni, és ebből jachtokat venni, az lehet, hogy egy másik országban működik.
2: Vagy egy másik szakma hűzi.
3: Vagy egy másik szakma, igen.
2: De azért, amikor egy csapatról beszélünk a munkavilágában, azért valljuk be az őszintét, hogy szoktak feszültségek lenni, és azért azt is szokták mondani, hogy a munkába bevinni a családi kapcsolatokat és a barátságot kockázatos, úgyhogy most Marcell hozzád fordulok. Azért mindig van egy zenekarnak, egy formációnak frontembere, aki legfőképpen viszi a sót, mint jelen esetben is Joel. Mennyire nehéz egyébként kicsit úgymond a háttérből segíteni azt, hogy a frontember viszont ki tudjon teljesedni akár egy interjú keretében is.
5: Hát nyilván mi először barátok voltunk, mint ahogy beszéltük is az előbb.
2: Így akkor elfogadók vagytok.
5: Nyilván más szemmel nézünk egymásra. Van, hogy összefeszülünk bizonyos dolgokon, összekülönbözünk, de ez pikpak elillan a csapatból. Az, hogy pedig őt támogatni, hát ez nyilván egy zenekarnak kell egy
2: frontember.
5: És ezt el kell valahogy fogadnunk, hogy jó elviszi el ezeket a...
2: De mennyire egyenértékű a szavazatotok, amikor valamiről döntötök? Tehát, hogy ha jól értem, akkor azért itt nem mindig ugyanaz a döntés, vagy ugyanaz a meglátás. A te szavazatod egy, az övé kettő?
5: Nem. A demokráciáról beszéltünk a zenekarban. Nyilván ott is vannak más nézetek adott esetben, de mindig találunk közös megoldást a végén. Ugyanakkor vannak bizonyos területek, amiket így leosztunk egymásnak, például a logisztika szervezés, vagy a buszbérlés esetleg, azt én szoktam meg a Máté Dobos kollégánk intézni, tehát abban így kijön adva egy dátum, ekkora ide megyünk, és akkor azt mi automatikusan intézzük magunk részéről.
2: A mindenkinek megvan az erősség, és talán így fontos van, is van. Azokra építkezni, és nem a hiányosságokra fókuszálni.
3: Abszolút így van.
2: És azért azt is tudjuk jól, hogy ahogy említette Zsolt, te is, hogy azért Magyarország kisország, a zeneiparban az ismertség, és az, hogy aztán az ember lehetőségeket kapjon, az is egy folyamat, és közel nem olyan könnyű, mint ami ránézéssel sokszor tűnik a hallgatóknak és a nézőknek. Nektek mennyire volt nehéz ismerté válni. Mi például kifejezetten büszkék vagyunk rá, hogy a Spirit FM-en nagyon sok olyan zenekar dala megszólalhat, amit mondjuk máshol nem lehet hallani, és pont az adás előtt említettétek, hogy nálunk szóltatok először rádióban. Igen, szóval hogy lehet valaki ismert?
3: Az, hogy ismert, azt nem tudom, de azt tudom, hogy lehet valaki, hogyan ambicionálhat valaki zenei hitelességet, és hogy ez az embereket meg általában megmozgatja, meg az emberekben van egyfajta radar arra szerintem, hogy amit csinál az ember, abban mennyire hiteles, mennyire élvezi, amit csinál, mennyire kompetens abban, amit csinál. Úgyhogy én ezt az ismertséget, meg azt, hogy ismerté válás, ezt is úgy apostrofálnám így zenekari ambíciók terén, hogy nekünk az a fontos, hogy egyfajta minőséget nyújtsunk zeneileg, és amivel mi is elégedettek vagyunk, és hát onnan indult az egész, hogy olyan zenéket akartunk írni, amiket mi szívesen hallgatunk. És gyakorlatilag ez a cél azóta is, és mivel beszéltük ugye, hogy pici ország, ezért viszont az is van, hogy nagyon hamar eljut az embernek a híre különböző szakemberekhez, szaktekintélyekhez, zenészekhez, és hát nekünk is így van, hogy történtek olyanok, hogy nem tudom, az utcán klipforgatás közben odajött hozzám az Ábrahám Zsolti, a Heaven Street 7-nek a szólógitárosa, és mondta, hogy ő ismer engem, és ő ott volt a legutóbbi Rowing koncerten, és megmutatta a Spotify-n, hogy le van mentve neki, nem tudom, hány dalunk. És azóta egy tök jó ilyen barátságot ápolunk, és beszélgettünk zenei megoldásokról, vagy például a Rúzsa Magdi előtt fogunk játszani majd most a Budapest Parkban, aki szintén nagyon lelkesedik azért a zenei világért, amit képviselünk. Tehát nagyon sok esetben szakmai visszajelzéseket kaptunk, és amik aztán egyfajta ilyen barátsággá nőttek tovább, úgyhogy nekem így ezek jelentenek igazából nagyon sokat, és amellett meg tök jó egyébként, hogy mondjuk egy magyar zeneházába el tudtunk menni, és mondjuk tudtunk csinálni a kis teremben egy teltházas koncertet. Körbeérnek a dolgok. Szerintem ami nagyon-nagyon fontos az ilyen zeneipari úton a konzisztencia, hogy folyamatosan csinálja az ember. Nem jön mindig visszajelzés, és vannak olyan időszakok, amikor azt érzi az ember, hogy vagy én személy szerint azt érzem, hogy hú, most mintha nem haladna előre a dolog, de ezeket nem lehet ilyen lineárisan mérni, és ezeket nem lehet egyébként lemérni kilóra, mint mondjuk egy 9-5-ig tartó munkahelyen, hogy akkor ettől eddig dolgozol, és ennyi fizetést kapsz. Egyszerűen ez egy hullámzó életforma, és igazából el kell fogadni, hogy ennek az éremnek meg ez a két oldala van egy nagyobb szabadsága, de az ezzel jár, hogy bizonyos esetekben pedig bizonytalanság van.
2: Akik az elmúlt időszakban a zenevilágából érkeztek a műsorba, ifjú tehetségek, Mindenképpen, amikor beszélgettem, azt érzékeltem, hogy amikor viszont a zenei műfajokról van szó, akkor az a tapasztalat, hogy főleg a fiatalok nagyon szeretik magukat kipróbálni több zenei műfajba, és valahogy aztán akár az is előfordulhat, hogy egy ilyen fúziós alkotói folyamatban vannak, foglalkoznak ezzel is, azzal is, több formációval is. Viszont amikor nálatok rákeres valaki a zenekarra, akkor ugye azt olvashatja legtöbbször, hogy indie folk. De én ahogy láttam, azért nem azt mondjátok, hogy csak ezt csináljátok, de ez az a szó, amit a leginkább lehet veletek kapcsolatban olvasni. Azért, aki nincs szakmailag elmélyedve a zenevilágában, nem feltétlenül tudja, hogy ez mit is takar. Marce, ez mit is takar, amit így néha lehet veletek kapcsolatban olvasni, hogy a legprominensebb indie folk feltörekvő zenekar.
5: Hát igen, ez az indie folk is már egyelve egy fúziós szó.
2: Így van.
5: Jól értetem. A folk részéről tudok én személy szerint jobban nyilatkozni. Alapvetően ez az amerikai és angol száz country, bluegrass és akusztikus hangszerekkel játszott folk zene, amit mi próbálunk a zenénkben megszólaltatni, megjeleníteni. Ennek eredménye például van egy csellistánk, vannak akusztikus gitárok, meg a újonnan készülő hanganyagunkon például a banjo is meg fog szólalni. Úgyhogy ezt a akusztikusan megszólaló népzenét ötvözzük a Pink Floyd hatásokkal, vagy egyéb keményebb rockzenékkel.
2: Bob Dylan nevét is olvastam vele kapcsolatban.
3: Abszolút. Igen, itt ehhez azt tenném hozzá, hogy ugye a népzenével kapcsolatban legtöbbször ugye magyar népzene jut az embernek az eszébe. Itt a folk zene, a mi esetünkben inkább angol száz, kelta, amerikána, ilyesmi világokból táplálkozik. Mondják is, hogy ennek itthon nincsen gyökere, ennek a műfajnak, és stb., de minket meg ez inspirál, úgyhogy ez van.
2: Na, de pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy azért fiatal generáció vagytok, és akkor, ha csak én, aki egy jóval idősebb korosztály vagyok, visszagondolok, azért az én generációm nem éppen a külföldi folkzenéket hallgatta. Ti viszont ezeket hallgattátok, onnan jött az inspiráció, és ha meg igen, akkor hogyan került elétek ez a zenei világ?
5: Hát Ágoston ugye, meg Joel el is, ugye egy zeneiskolába jártunk Szolnokon. Uh-huh. Egy tizenéves gitározni tanuló srác elkerülhetetlen, hogy szembe találkozik Eric Clapton.
2: A lassú kezével.
5: Lassú kezővel. De még mondhatnék számtalan olyan Bob Dylannel is természetesen.
3: Johnny Cash.
5: Vagy magával a blues, meg a műfajokkal találkozik, ha még annak ellenére is, hogy klasszikus zenét tanulott mindenki, de nyitott palánta, vagyis gitáros palántaként nyilván ezek az ember elé jönnek, és valaki meghallgatja, tudomásul veszi, és akkor megy a további műfajok irányába, valakit meg magával ragad, is benne marad abban a műfajban.
3: És aztán a Marcit ezek annyira inspirálták, ezek a különböző előadók, olyanok egyébként, mint a Dave Ronk, vagy a Little G nevű
2: zenész.
3: Annyira inspirálta meg az amerikán a műfaj, hogy nem tudom, összeültünk így hárman, ez mindig el lehet mondani, mint a Bill Gates meg a nem tudom, Mark Zuckerberg, hogy egy garázsban kezdődött.
5: De egyébként
3: unironikusan egy garázsban kezdtünk el zenélgetni. Igen. A Toninak, a apjának a garázsában, és Toni apukája néha megjelent, lejött egy szerszámos ládáért.
5: Igen, jobb esetben nem flexelt a háttérben.
2: Pedig még az is belejöhet ott a zenébe.
3: És akkor Marci hozott ilyen nagyon jó amerikána témákat, és annyira rágördült utána mindent, tehát egy annyira természetesen kigördültek ezek az első dalok, hogy tényleg azt éreztük, akkor már szerintem egy éve vagy kettő zenéltünk is együtt, csak feldolgozásokat játszottunk, de annyira adta magát, hogy jó, akkor legyen zenekar, és így a Toninak volt ez így a legnagyobb ambíciója, emlékszem, hogy ő, de legyen nagy zenekar, mindenképp igen, nagy igen. zenekar, és aztán ezt elkezdtük 2023-ban, és mostanában szoktam így megemlékezni így erről, hogy annyira nem gondoltam volna, hogy ezek majd az egyik ajtó ide vezet, aztán az a következő, és ezt annyira nem lehet kiszámolni, hogy erre tényleg most, hogyha valaki inspirációt érez arra, hogy zenét készítsen, és egy tanácsot elfogad tőlem, hogy így nem kell túlgondolni azt a részét, hogy milyen lépések és hogyan. Egyszerűen tényleg konzisztensen csinálja az ember, és akkor így jönnek a visszajelzések. Nyilván jónak is kell lenni benne.
2: Említetted a feldolgozást, és tulajdonképpen nagyon sok fiatal zenekartól halljuk azt, hogy feldolgozásokkal kezd. Részben lehet azért is, mert hogyha mondjuk feltölt egy videót, ahol egy feldolgozást elkészít, akkor jobban rákapnak az emberek, ismerik a dalt, és akkor elkezdik hallgatni, vagy rákeresni a formációra, a zenekarra, előadóra. De aztán jön a nagy feladat, amikor már saját dalokról beszélünk, és mindig az a kérdés, hogy na ezt kigurigázza, összekírja a szöveget, és kitalálja ki a zenét. Marci?
5: Hát ez nálunk nincs ilyen receptszerűen megírva, hogy ki hozza a dallamot, ki hozza a gitártémát, hanem ezek így organikus módon születnek a próbateremben, vagy egy garázsban, vagy egy lakásban. Tehát nincs két ugyanolyan dalunk, ami esetleg ugyanolyan sémán született volna. Nyilván, mint aktívan zenélő fiatalok, ha napi kapcsolatban vagyunk a hangszer úgy, hogy jönnek témák, jönnek dalszövegek, úgyhogy ezek...
2: Rámutattál Joelre, ezek szerint hát a dalszövegekben dalszöveg... már van beleszólását, mégis ő fogja hát előadni.
5: Igen, tehát én nem fogok dalszövegeket írni például, de Joel meg Tony, meg ők, tehát nincs semmi kőbevésve, de hogy ők szokták a szövegeket hozni, vagy nem tudom, Tony szokott -e.
3: Egy dalt írt egy, igaz, hát, de...
2: Hát akkor az már azt jelenti, hogy csinált.
3: Szerintem az már az meg.
5: Az már igen. A neve után ez a titulus, akkor jár, hogy dalszöveg.
2: De akkor a szöveg mondani valója, és az üzenet, ezek szerint tőle legyen.
3: Tőlem, igen.
2: És ez mi adja az ötletet, az inspirációt, miben lehet definiálni azt, amilyen témákkal foglalkoztok?
3: Hát, ha már itt említettük a Bob Dylant, akkor itt azért, mint szövegíró, muszáj megemlítenem. Meg ugye azt is, hogy többnyire angol nyelven írunk zenét. Nagyon sok esetben egyszerűen így jön az inspiráció, ez ihlet meg, és ebben érzem azt, hogy hitelesen meg tudok szólalni, ez is dalonként változik, tehát nincsen receptre írva, hogyha jön egy magyar dal, akkor magyarul adom elő, meg írom meg. Hát alapvetően engem, amik így nagyon foglalkoztatnak, vagy hogyha így muszáj lenne egy ilyen patternt, vagy egy ilyen mintázatot meglátni a dalszövegeimben, akkor nagyon sok esetben ilyen úgy fogalmaztam meg, hogy antikapcsolódások, amik így érdekelnek, és az ilyen pici hétköznapi kapcsolódási és interpersonális ilyen rezdülések. Ezek foglalkoztatnak, és ezeknek az analizálása, ami így engem foglalkoztat, és amit is szeretek megjeleníteni, meg ez az, amit úgy érzem, hogy kellő érzelmi mélységgel föl tudok tölteni. De mostanában igyekszem elrugaszkodni ilyen absztraktabb irányokba, szövegírás szempontjából is, tehát nem lehet meghatározni. Nagyon rossz, hogyha egy dal valamiről szólni akar, és érzed, hogy ezzel most nagyon akar mondani. Szerintem az nagyon visszafelé tud elsülni. Úgyhogy ha már itt korábban a műfaji fúzióknál szóba került, muszáj bemondanom, hogy egyszerűen a szabadság és a szabadság vágy, ami a legfontosabb zeneileg nekünk így mindenben. Tehát, hogy teljesen szabadok akarunk lenni műfajilag, szövegileg, mindenhogyan, és ezekben nem férnek bele azok a fajta kötöttségek, amiktől didaktikus lesz mondjuk egy szöveg, vagy nagyon szájbarágos, vagy propagandaszerű. Szabadnak kell lenni.
2: Bob Dylan azért nem a ti generációtok. Így azért felmerül a kérdés, hogy akár az új generációk közül is fogyasztotok-e. Például azért Bob Dylan fiát szemügyre vettétek el. Most lehet, hogy rosszul emlékszem, de talán az ő együttesének a The Wallflowers a neve, és egyébként a szabadságról beszéltél, és akkor ide hozhatnánk az Empire of My Mind című dalát is. Szóval, hogy például ő is inspirálhat-e titeket. Az új generációk között is találtok-e olyat, aki azért nem a régi veteránok közül van?
3: Én most ezt megválaszolom, Marci, hogyha nem bánod. Én abszolút találok az új generációban, és nagyon-nagyon jó dalszerzők, énekes dalszerzők vannak, és szerintem ez az egyik legnehezebb dolog egyébként, tehát hogy még zenekarilag egy kicsit be tud bújni az ember a zenekar mögé, egy énekes dalszerzőnek muszáj a személyiségét így kipakolnia, és így csak abból táplálkozhat egy singer-songwriter, ami benne van. És én ezt szoktam mondani, hogy az itthoni zeneiparban, amit mondjuk így hiányolok, az, hogy kevesen vannak szerintem, akik ténylegesen egy gazdag érzelmi világból táplálkozva egy saját világot felépítenek. Ez egy baromi nehéz munka, mit tudom én, Cseh Tamás mondjuk ilyen volt szerintem itthon. Itthoni előadók közül mostanában meg mondjuk a Barkóczi, amit tudom megemlíteni, aki mondjuk ilyen volt szerintem itthon. Itthoni előadók közül

0: szoktunk hallgatni ír népzenéket is, uh-huh. meg ír népzene által inspirált mai előadókat, például a
1: Kingfisher. Máshogy is mondjuk.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy mind zene inspiráció nyilván a mai.
2: Akit érdekel ez a vonal, azt szerintem abszolút ismeri őt,
1: tehát szerintem
2: remek alkotó. De egyébként azért, amikor valaki elindul az útján, akkor kísérletezik is, vagy pedig szereti a kihívásokat. És a tehetség útjában nem tudjuk megkerülni, hogy azért tehetségkutatókon is szeretnek az újonnan indulók, hogy is mondjam, megmérettetni magukat, így például ti is szerepeltetek tehetségkutatókon. Ezek miért fontosak nektek? A szakmai visszajelzés miatt, vagy azért, hogy ott legyen a versenyszellem bennetek, vagy miért indul el egy zenekar? Marci?
1: Igen, ezek nyilván benne vannak, hogy eddig csak úgy a próbateremben alkottunk, egymásnak zenéltünk, és szeretnénk megmutatni esetleg. És hogyha még ezzel el is érünk olyan dolgokat, hogy lehetőségekhez jutunk, megismerünk embereket, akkor ez abszolút siker. És nekünk szerencsénkre eddig, ahol elindultunk tehetségkutatókba, ott így ki tudtunk bontakozni ettére.
0: Mondd ki, hogy nyertünk.
1: Igen. De... Szóval lehetőségekhez jutottunk, és ezek után így generálja a több az egyik a másikat. Még több ismeretség, szakmai ismeretség, ugyanakkor a hallgatottságban is előjönnek ezek a tehetségkutatókon való megjelenések.
0: Abszolút, meg szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lineáris út, amin el tud indulni az ember az elején, hogy mondjuk egy pár tehetségkutatón megméri magát, és tehát korrekt szakmai visszajelzések igen. vannak, tehát hogy ott, hogyha az ember tehát önreflexióval és nyitottsággal megy egy ilyen tehetségkutatóra, nekünk is volt, ahol mondtak tanácsokat, és nem azt mondtuk, hogy hát ezek nem tudnak semmit, hanem hogy kb. Elfogadtuk, hogy igen, akkor még nem tudom, a két vokálnak az arányán lehet csiszolni, akkor még hogyha kicsit jobban ki van emelve az akusztikus gitár, akkor a dob legyen egy picit halkabb dinamikával. Tehát, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk, amiből mind csak tanulni tudtunk, és emellett pedig az ilyen nyeremények, mint egy zenekari fotózás, vagy egy felvétel egy stúdióban, egy kis lemeznyi anyagnak, ezek akkora löketet meg boostot adnak így egy zenekarnak a kezdeti szakaszában, hogy már csak emiatt is megéri szerintem eljárni ilyenekre.
2: Beszélgetésünk során már említetted Rúzsa Magdi nevét, de azért emeljük azt is ki, hogy a Talentum Hungaricum programban Rúzsa Magdi, ha jól tudom, a mentorotok volt, és hát azért az egy remek lehetőség szintén, ha már itt erről beszélünk, hogy miben tud segíteni nektek?
0: Hát a Magdi az eljött egy próbánkra, és mondta, hogy nekem mondta előtte, hogy mindenképpen nagyon konkrétumokkal készüljük, hogy miben segítsen nekünk. És hát én is egy ilyen típusú ember vagyok, hogy konkrétumokban szeretek gondolkodni, és bejött. Leült, meghallgatott minket, megkérdezte, hogy Joel, hozzám fordultak, miben tudok akkor segíteni? És akkor mondtam neki, hogy hát én szeretnék egy kórust vezényelni, mert vezénylésből diplomáztam, és én nagyon-nagyon szeretnék egyszer egy kórust vezényelni, megyünk majd stúdiózni nyáron. Mondja, hogy jó, felveszi a telefon, figyelj, elemér, nem tudom, hogy ez hogy van, mennyibe kerül, de nekem van egy nagyon jó kórusom, ha úgy van, én kifizetem, de hogy ezt júniusra létszeres intézzétek el, Joel szeretne vezényelni, ez nagyon fontos neki. Lerakja a telefon. Következő szint mondom, hát én szeretnék egy dinamikus mikrofont mosár lassan, mert úgy érzem, hogy jót tenne nekem, kifejezetten az én karakteremre, és akkor így mondja, jó, várj, fölhívja a hangtechnikusát, figyelj, Mazsi, jövő héten gyere be, légy szíves, és keressünk egy mikrofont a Joelnek, úgy, hogy nekem is kerestél 10 évvel ezelőtt. Uh-huh. Lerakja a telefon. Mondom, jó, akkor szeretnék egy PS5-öt is.
2: De azt azért már nem kaptál.
0: És nem, aztán nevetett rajta, de hogy így viccet félretével a Magdival az nagyon jó, hogy olyan egyenesen beszél, és annyira tisztán kommunikál, hogy nem lehet félreérteni, és muszáj neked is partiba lenni vele, és úgy beszélni, hogy a lehető legkonkrétabban, és azokban pedig tényleg segít. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy azért ilyen mentorprogramoknál ugye ezek a határok meg szerepek sokszor elmosódnak, hogy miben tud segíteni, végül is önjáróak vagyunk, végül is van egy, nem tudom, menedzserünk, stb. Hát a Magdival így alakul.
2: És annyira, hogy egyébként a Talentum Hungaricum színpadán fel is fogtok lépni, és nem sokára itt van a Művészetek Völgye, sőt, ugye, mire ez a beszélgetés adásba kerül, addigra mondhatjuk azt, hogy pénteket írunk, amikor már a Művészetek Völgye fut. Erre hogy készültök? Marci?
1: Lelkesen, elsősorban. Alapvetően minden koncertre mennek a próbák. Van egy műsor, amit összeraktunk, és akkor azt próbáljuk.
0: Eddig legkomolyabb setlistünk.
1: Így van. Minden.
2: Ez mit jelent?
0: Az, hogy dinamikában nagyon sokszor lassú dalokat is beleteszünk, de most nyilván tisztában vagyunk vele, hogy ez egy fesztivál lesz, és most így körülbelül...
2: Zúzni fogtam.
0: Zúzni fogunk.

0: tudnánk.
1: Most már lehet végre annyi zúzós dalunk is, hogy,
2: hogy össze lehet pattintani. Akkor ez igaz, hogy mindig a setlistet tényleg az eseményhez is alakítja egy zenekar.
1: Igen, nekem ott abszolút. A számítógépem időrendi, meg fesztivál év során be vannak mentve az összes setlistek, úgyhogy mindig saját készül egy bulira.
0: Illetve még a Magdival az nagyon vicces volt, hogy miután lement a próba, és így Marci egy kicsit is sokba is volt, akkor így a Magdi így mielőtt így elköszönünk, és így puszi-puszi, megyünk kifelé, és így mondja, hogy ja, és akkor a parkba majd ti fogtok nyitni nekem, azt így remélem tudjátok, és így becsukunk a sajtot.
2: Te meg így,
0: Ja, jó, köszönjük akkor.
2: A beszélgetésünk végén viszont mindenképpen említsük meg, hogy azért az első nagy lemezetek is már megjelent, és hát azt hiszem, hogy azért ez egy zenekar életében az egy fontos mérföldkő. Mondhatjuk ezt?
1: Hát természetesen.
2: Mi jellemzi ezt a lemezt? Miért ajánlanátok, hogy mondjuk a kezembe vegyem?
0: Én azért ajánlanám, mert olyan zenei műfajok vannak rajta magyarul és angolul is megjelenítve, amik itthoni piacon nem nagyon szoktak előfordulni, és hát most szerintem kifejezetten ízlésesen és jó arányérzékkel is nyúltunk ezekhez a témákhoz. Most így minden szentnek maga felé hajlik a keze. Meg szerintem egy nagyon jó utazós album. Ezt a visszajelzést kapjuk a legtöbbször, hogy egy ilyen hosszú utazásokhoz.
2: Én rengeteget vezetek.
0: Elvileg erre ez tökéletes soundtrack, úgyhogy én ezért tudom ajánlani. Meg engem, ami mozgat, mindig az egy belső utazás, a zenei szövegírással és zenekészítéssel is. Szerintem ez egy jó kis belső utazás.
2: Marci, te hogyan ajánlanád? Ugyanezt és plusz?
1: Ugyanezt plusz. Hát nyilván, mint egy új zenekar a palettán, úgymond, mint nagy lemezzel megjelenő zenekar, próbáltunk saját ízeket belevinni, amik nem biztos, hogy vannak a mostani piacon. Egyedi hangzás, kiváló zenészek, úgyhogy csak ajánlani tudom, ugyanígy. Hát,
2: legyen így, én is ígérem, hogy beszerzem, és meg fogom hallgatni, és használni fogom. Nagyon szépen köszönöm Joel Kaufmannak és Miskolci Marcellnak, hogy itt voltatok az adásidőnkkel rohant.
0: Mi is nagyon szépen köszönjük, és most hallgassuk meg a High Heels című dalunkat, ami szerintem a legjobb track az egész albumon.
2: Na, hát akkor The Rolling Chess Club, hajrá!
3: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Tehát folytatjuk is a műsort, ahogy ígértem, hiszen azt mondtam, hogy ebben a műsorban folytatjuk a sort, és olyan fiatalokkal ismerkedhetünk meg, akik a zene világából érkeznek ide a stúdióba, és kezdik a szárnyaikat bontogatni, akár már sikereket is elértek, és sok-sok tervük van. Tehát nézzük, hogy akkor a következő fél órában, akivel beszélgetek, nem mással, mint Németh Lili, Nóra énekes, üdvözöllek.
2: Szép napot!
1: Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor nagyon megfogott az, hogy amellett ugye, hogy azt lehet róla tudni, hogy fiatal tehetség vagy, nem csak az énekléssel kacsingatsz, bár most itt annak kapcsán mutattalak be, hanem komoly elhivatottságot érzel a színésznői pályafutásra is. Hogy jön a kettő össze? Tudom, hogy nem idegen, sőt, akár kéz a kézben is tud járni, de vajon melyik van az első helyen?
2: Hát ez egy roppant jó kérdés. Egyébként most azt érzem, hogy inkább a színház, ami közelebb áll hozzám, de mindig is fontos része volt az életemnek az éneklés. Mostanság kezdtem el jobban foglalkozni vele, és hát így most ez a kettő, amit nagyon szeretek csinálni, és általában a napjaim legtöbbjét ezzel töltöm, vagy gyakorlok, illetve most felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, ahová felvételt nyertem, szóval...
1: Wow, gratulálok! Hát köszönöm. Akkor még elfoglaltabb időszak elé.
2: Igen, igen, egy kicsit tartok is tőle őszintén, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Izgatottan várom.
1: Sokszor hallom azt, akár élsportolóktól is, hogy azért készülnek B-tervvel, tanulnak valami mást is, foglalkoznak valami mással is, és ha jól tudom, akkor ha nem lenne elég az éneklés és a színészet, akkor mondhatjuk azt, hogy te is kacsingattál, vagy kacsingatsz más pályára is. Jól tudom?
2: Hát igen, kacsingattam főleg, most már így nem igazán szeretnék abban dolgozni, de egyébként gyógyszertári asszisztensnek tanultam, és most végeztem, aminek nagyon örülök, de azért jó, hogy van egy másik pálya, amin ugyanúgy dolgozhatok majd, hogyha esetleg nem jönne össze ez a színház, vagy az éneklés, vagy bármilyen így a művészetekkel kapcsolatos munka.
1: Hát akár áthidaló segítség is lehet olyan időszakokban, amikor valamiért éppen az ember nem tud a színpadon alkotni, mondjuk kisgyerek mellett, vagy bármi, de hát azt majd az élet mutatja. De hogyha be kéne mutatkoznod, hogy például az éneklés terén miben szeretsz alkotni, és hogyan, akkor hogyan fogalmaznád meg magad?
2: Hát főleg a musicalek azok, amik vonzanak, és inkább így tényleg a színház és abban való dolgozás, illetve éneklés, ami nagyon megfogott elsőre, és most is ezzel szeretnék majd legfőképpen dolgozni.
1: A fiataloknál azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy valaki elinduljon ilyen irányba, azért kell egy lökés, egy segítség, vagy pedig egy inspiráció, vagy az, hogy az önbizalmukat, hogy is mondjam, felneveljék addig, hogy elhiggyék, hogy meg lehet próbálni. Neked mennyire nehéz volt elhinni, hiszen ha az ember kilép a fényre, akkor mindig azt mondják, hogy ott a siker, de ott van olykor akár a kritika, akár a kudarc, akár az, hogy küzdeni kell azért, hogy láthatóvá váljon valaki.
2: Hát eleinte nagyon nehéz volt ezt menedzselni, vagy kezelni saját magamban. Így a környezetem sem azt sugallta, hogy a művészeti pályára kéne lépnem, azért, mert hogy az nem egy biztos megélhetés.
1: Már napjánkban mi az?
2: Hát igen, igen, abszolút. És ezért választottam egyébként az egészségügyi pályát, így eleinte, mert az biztos megélhetés. Valamilyen szinten.
1: Abszolút, egyébként ez egy jó szakma szerintem, teljesen.
2: Hát igen, igen, de közben ugye jött a színház, az éneklés, a művészetek, egyébként táncoltam is, ami még sokat hozzátett ahhoz, hogy én majd a zenés színház felé menjek. És hát igen, a családom az egyébként most nagyon támogató, én nagyon szeretem őket, és sokat köszönhetek nekik, mert nélkülük biztos, hogy nem juthattam el volna eddig, ahol most jelenleg tartok az életemben. Szóval Szóval tényleg most már azt mondhatom, hogy egy támogató közeg. Régen is az volt, de most már a művészetek felé is.
1: Meg látják azt, hogy abszolút okosan megteremtettél egy alapot, hogyha bármi lenne, akkor legyen B-terv. Így talán nyugodtabbak is ilyenkor a családtagok. De akkor térjünk rá arra, hogy az Imre Sándor Szeretett Színházban találkoztál először igazán a színház világával. Hogy kerültél, hogy csöppentél ebbe bele?
2: Hát ez úgy történt,
1: hogy... ezek szerintem a szülei toltak, hogy na, a gyerek kislányom néznek, nem. Hanem valahonnan neked jött az inspiráció.
2: Igen, igen. A falunkban egyébként én vonyarcvashegyi származású vagyok.
1: Szép hely.
2: Igen, nagyon szép. Én is szeretem. És oda jött az Imre Sándor Szeretett Színház, akik rendeztek egy egyhetes tábort. Ez a tábor egy tematikára épült fel, a Valahol Európában című musicallel foglalkoztunk, és gyerekszereplőket kerestek a darabhoz. És így beálltam én is, mivel meg volt hirdetve az újságban, ezért lehetett rá jelentkezni, és úgy voltam vele, hogy hát próbáljuk meg, végül is énekelni szeretek, táncolni szeretek, előadni magamat szeretek, szóval mi baj lehet. És így csatlakoztam hozzájuk, és hát nagyon megszerettem a társaságot is, meg azt is, hogy közösen alkotunk, és hát ott maradtam 3 évre, így ezután a tábor után, és hát nagyon jó lehetőségeket kaptam szerencsére, és úgy éreztem, hogy lehet, hogy megéri ezzel komolyabban is foglalkozni.
1: És amikor megszületett ez a gondolat, akkor hogyan tovább? Hiszen jó, ez ott helyben adott volt ez a lehetőség, de azért valljuk be az őszintét, hogy Vonyarcvashegyről nem olyan könnyű tovább jutni, és például, hogyha rólad olvasok, akkor látom, hogy országos musicalis operett kurzusban is jeleskedtél, mit adott például ez neked?
2: Hát abszolút, ez egy olyan környezet volt, ami biztonságot nyújtott, és ebben a biztonságban tudtunk alkotni olyan emberekkel, akik már azért valamit letettek az asztalra, akiknek van múltjuk a színházban, illetve az énekes mi voltuk is nagyon sokat adott ahhoz, hogy mi fejlődni tudjunk. Itt is körülbelül 3 évet voltam, azt hiszem, a kurzus tagja, és rendkívül sok csodálatos emléket szereztem, és jó tanulási lehetőség volt abszolút.
1: Ha viszont valaki azt látja, hogy a Big Színház színpadán is felléptél, akkor teljesen elkaphatja az irigység, hogy hát oda meg hogy lehet kerülni?
2: Hát egyébként ez nagyon érdekes, mert ez is a kurzushoz kapcsolódik. Peller Károly rendezte a SZIDOSZ által szervezett jótékonysági gálát a Vígszínházban, ahol hát engem is láthattak az emberek és hallhattak. Egyrésztről ez is nagyon, nagyon jó dolog volt, hogy ő ilyen mértékben támogatja a fiatalokat és az ők az elindulásukat az úton.
1: Most sok-sok igazán fényes, szép pillanatról beszéltünk, de azért mindig meg szoktuk említeni ebben a műsorban, hogy azért a fiataloknak meg kell küzdeniük a nehézséggel vagy a kudarccal is. A te eddigi pályafutásodban mik voltak azok a pillanatok, amikor meg kellett akár magaddal küzdeni?
2: Hú, hát nagyon sokszor. Őszintén nagyon sokszor. Szerintem, hogyha valaki egy művész pályára lép, sosincs megelégedve magával mindig. És folyamatosan megy a fejében egy olyan hang, hogy nem, ez nem volt jó, nem, még kevés, vagy éppen túl sok, és ezeket az egyensúly dolgokat nem igazán lehet kiverni az ember fejéből. Bár ez lehet, hogy most annyira nem volt egy szép mondat, de
1: abszolút.
2: De nagyon...
1: De valahol ez is visz akkor titeket tovább, nem? Mert abszolút. Ha elégedett lennél, akkor nem találnád meg az új kihívást, nem találnád azt az utat meg, hogy hogyan lehet fejlődni.
2: Igen, igen.
1: És hogy ezt a kritikákkal. Nyilván vannak a nem szakértő barátok és családtagok, meg aztán biztos van a szakmai kritika is. Melyiket hogy kezeled?
2: Hú, hát én a családi kritikát azt fenntartásokkal kezelem őszintén, mert azért valljuk be, a család az lehet kicsit elfogult az adott gyermekkel, vagy családtaggal szemben, és így néha azért gyanakvóan nézek, hogyha azt mondták, hogy ó, hát ez nagyon jó volt, én meg így, de tényleg, de biztos? Én ezt nem hiszem el. És hát igen, ezt így kezelem, viszont a szakmai kritika... Ha jó, vagy ha rossz. Igen, akkor is azt azért máshogyan fogja fel az ember, és másmilyen rekeszbe rakja el az agyában. És Egyébként ez is érdekes, hogy szakmai kritikát azt azért jobban megfogad az ember, vagy úgy jobban elkezd rajta gondolkodni, mint például a családi kritikán, vagy a barátok által megfogalmazott kritikán. De szerintem abszolút, hogyha valamilyen szakmai kritika ér, vagy jó, vagy rossz, az mindig egy plusz löketet ad, hogy folytassam ezt az utat, hogy van még mind fejlődnöm, vagy most éppen talán megtaláltam azt az utat, ami egy jó irány.
1: Gubik Petra járt már itt a műsorunkba, és öröm volt hallgatni, ahogy beszélt erről a feladatáról, hogy ő mentorál fiatalokat, és a Talentum Hungaricum program keretében, ha jók az információm, akkor téged is mentorált, és tényleg öröm volt őt hallgatni, és mindig az volt bennem, hogy vajon a másik oldal mit mond. Neked, Petra, mit adott?
2: Hát nagyon sokat. Őszintén szerintem Petra személyisége is csodálatos. Maga, ahogy viszonyul a művészetekhez, mind az énekléshez, mind a zene csináláshoz, mind ahhoz, hogy előadjon a színpadon. Szerintem rendkívül meghatározó egy fiatal életében az, hogyha egy ilyen mentor áll mellette, mint például Petra. És én is nagyon felnézek rá miatt.
1: Ráadásul neked az ő személye azért is lehet nagyon érdekes, mert a Petra is egy eléggé multifunkcionális alkotó, ha lehet azt mondani, hiszen nem is tudom, hogy van-e olyan művészeti ág, amiben még nem próbálta ki magát, és azért a te életed is úgy néz ki, hogy sok mindennel fogsz foglalkozni, énekléssel és a színészettel már most is. Kell segítség abban, hogy az ember hogyan találja meg az egyensúlyt, és hogyan találja meg önmagát ezekben a feladatokban?
2: Szerintem abszolút, abszolút kell a segítség. Jó az, hogyha vannak olyan emberek a művész mellett, akik mondjuk tudják segíteni az útjában. Itt például gondolok tényleg a családra, vagy a mentorokra. Nekem például most Gubik Petra egy ilyen személy az életemben, illetve Peller Károly, akik így nagyon azt érzem, hogy támogatják ezt az utat. És nyilván még vannak nagyon sokan, és nem szeretnék senkit sem kihagyni, de ők azok, akiket így megemlítenék most.
1: Ugye beszéltünk éneklésről, és beszéltünk arról, hogy azért komoly tanulmányokat kezdesz meg a színészet terén, és akkor vegyük talán azt végig, hogy akkor melyikben milyen alkotói folyamatot szeretsz, vagy hol látod magad. Amikor színészetről beszélünk, akkor nagyon sokféle munkára gondolhat valaki. Akár van, aki azt mondja, hogy az ő élete a színházakban, a színpadon van, van, aki viszont abszolút azt mondja, hogy ő filmekben szeretne alkotni, van, aki azt mondja, hogy ő sorozatban látja magát, hiszen az napjainkban annyira trendi lett újra, és van, aki azt mondja, hogy nem tudom, de bármi jön, azt szeretni fogom. Te melyik vagy?
2: Hát én egyelőre még a színház felé húzok, de mindenképpen szeretnék kipróbálni mindent. Engem nagyon érdekelnek a filmek is, hogy áll össze egy forgatás, akár a sorozatok is, de jelenleg még a színház az, ami egy olyan biztos pont nekem. És ott azért nagyjából már próbálom megfejteni azt, hogy hogyan kell működni. Nyilván a filmes világ az egy teljesen új hely lenne az életemben. De meglátjuk azért. Szeretek kíváncsi lenni, és szeretnék mindent kipróbálni.
1: Igen, de azt is szokták ugye mondani, hogy újra kezdem. Azt is szokták ugye mondani, hogy a filmkészítés az azért érdekes, mert ott nem látod a végfelhasználót, ha lehet ilyen csúnya szóval élni. Ott majd, amikor elkészül az alkotás, megnézik, és jóval később kapsz visszajelzést. Még a színházakban folyamatosan látod a nézőtéren, hogy ki hogyan fogadja a darabot. Fontos az, hogy visszajelzést kapjanak a színészek? Te hogy látod?
2: Szerintem abszolút fontos. Meg például, hogyha egy vígjátékról van szó, ott is a nézőközönségnek a reakciója, ami nagyon sokat elmond arról, hogy mondjuk a színész hogyan létezik a színpadon, hogy mennyire hihető az alakítása, vagy mennyire emberi. És szerintem nagyon fontosak az ott helyben kapott kritikák, vagy ez nem is kritika, de hogy visszajelzés arról, hogy mondjuk ott milyen légkört teremt az adott színész.
1: Most még nagyon-nagyon fiatal vagy, de mindig azt mondják a színésznők, hogy különböző korszakukban megvannak azok a tipikus szerepek, amit lehet kapni. A fiatal szerető, aztán a feleség, aztán az anyós, és aztán az öreg mama, aki mindenkinek megmondja a tutit. Téged vonz az, hogy tényleg egy életúton keresztül különböző korszakban a női szereplőket megformáld?
2: Igen, szerintem ez egy csodálatos dolog a színházban, hogy végig lehet járni egy egész életutat. És én nem tartom azt annyira helyesnek, hogy akik már mondjuk öregebbek, vagy idősebb színésznők.
1: Igen, beszéljünk róla őszintén, igen, mert ez egy téma iparban abszolút, vagy igen, szakmában.
2: Igen, hogy akik idősebbek, ők mondjuk nem adják le azt az adott fiatal szerepet, és így annyira nem hiteles. És lehet, hogy jól el tudják játszani, mert megoldják, de attól függetlenül az már nem egy kategóriába vonható, hogyha egy fiatal színésznő játszik el egy fiataloknak írt szerepet, vagy egy idősebb színésznő játszik el egy fiatalabbaknak írt szerepet.
1: Ugye sokszor mondják, hogy ez részben lehet annak is köszönhető, hogy kevés színdarab készül úgy, hogy a főszerepet idősebb női, hogy is mondjam, karakterre írják. Úgyhogy ez egy ilyen összetett probléma, szerintem a szakmának összességébe kell majd kezelni ezt, hogy a jövőben tényleg mindenki ott alkothasson, és úgy, ahol annak a helye van. De hát most beszéltünk arról, hogy a színészetben miként látod magad, és hogy végül is szeretnéd is, hogyha végigjárhatnád a női lét szépségének minden korszakát a színpadon is. De amikor az éneklésről beszélünk, akkor nagyon sokan mondják, ugye, hogy szólisták akarnak lenni, zenekarba szeretnének alkotni, fúziós alkotásban gondolkodnak, különböző formációkhoz csatlakoznak. A te életedben jelenleg melyik az igaz?
2: Hát most jelenleg én szólistaként funkcionálok valamilyen szinten, de most csatlakoztunk, vagy hát nem csatlakoztunk, de hogy összeálltunk hárman lányok egy formációba. A Peace Girls néven futunk. Egyébként a név az onnan ered, hogy Gubik Petra a mentorunk, és ezért Petra lányai.
1: Ja, de ezt nem raktam össze. Igen, mikor igen, készültem föl, mert vakargattam a fejem, hogy megkérdezem majd, hogy honnan jött a név, igen, de így megvan.
2: Igen, innen jött ez a furmányos név, és igazából én szeretném mindenben kipróbálni magam, így az éneklés terén is. Szeretnék bandában is akár énekelni, vagy tényleg saját dalt majd egyszer írni, bár mondjuk most annyira nem volt rá még így időm, vagy alkalmam, de szeretném ebben is kipróbálni magamat.
1: Azt mondják, hogy idővel aztán mindig úgy alakul, hogy ha az ember valamit szeretne, akkor az el is érkezhet az életébe. És hát ha már erről a hármas formációról beszéltünk, akkor mindenképpen említsük meg, hogy kik is vannak a formációban. Kákonyi Róza és Tábori Emese van még rajtad kívül, és az adás előtt beszéltük, hogy én Tábori Emesét pont ismerem, hiszen ő az én városom Paks egyik büszkesége és tehetsége, úgyhogy innen is üdvözöljük Emesét is. Viszont említsük akkor meg, hogy Kákonyi Róza, és hát mondhatjuk azt, hogy akkor földrajzilag különböző hely színről érkezve alakultatok meg, mert Vonyarcvashegy, Emese, Paks és Róza.
2: Hát, Róza, ez egy nagyon jó kérdés. Az a baj, hogy nagyon kevés ideje ismerjük egymást, és...
1: Akkor az összekötő kapocs, akkor tulajdonképpen Gubik Petra.
2: Igen, abszolút.
1: És hogyha azt veszük, akkor ugye mindenkinek más a személyiség, és mondod, hogy azért ez nem úgy volt, hogy együtt nőttetek föl az óvodától kezdve, és megalakultatok. Mennyire nehéz megtalálni a közös hangot, hiszen hamarosan például a Művészetek Völgyében is felléptek, tehát azért ez egy kihívás.
2: Abszolút kihívás, de állunk elébe. És szerintem nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Egy kicsit beszélgettünk, mielőtt elkezdtük az első próbánkat, és mindenki mondta, hogy jaj, hát hogy mondjuk még így nem dolgoztunk ilyen formációban, vagy azért vannak aggájaink ezzel kapcsolatban egy kicsit, hogy hogyan fogunk együttműködni, de amikor vége volt a próbának, akkor így egymásra néztünk, és mondtuk, hogy hát ez csodálatos volt, és hogy ilyen egyszerűen dolgozni valakivel, és hogy ennyi ötletünk volt, és meghallgattuk a másikat, és tényleg egy olyan kompromisszumképes társaság vagyunk, akik tényleg mindenkinek a szavára adnak, és így együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk alkotni, és ez csodálatos érzés volt, szóval nem volt nehéz, szerencsére.
1: Akkor ha a Művészetek Völgyében valaki a ti színpadotok elé lépdel, akkor mire készüljön, mi a repertoárotoknak a vezérfonala, milyen dalokkal találkozhatnak az arra járók.
2: Hát elég összetett a repertoárunk.
1: Mindenki egyébként kicsit hozta az ízlésvilágát.
2: Igen, igen, abszolút, de azért megpróbáltunk közös dolgokat is azért összerakni. Uh-huh. És hát lesznek Cserháti Zsuzsa dalok, lesznek Katona Klári dalok. Tompos Kátyától is fogunk énekelni dalokat. Nagyon szépek. Egyébként érdekes, mert mind a hárman az egyik szóló dalunk az Tompos Kátyától van. És, de azért a saját dalainkban, mert nyilván szólókat is fogunk énekelni, nem csak közösen, mindenki megtalálja azt, ami mondjuk hozzá közelebb áll. És így lehet, hogy aki így elsőre ránézne mondjuk a műsorlistánkra, azt mondaná, hogy hú, hát azért ez egy kicsit szanaszét van, vagy azt mondaná, hogy nem áll össze, de
1: meg
2: végén...
1: Meg kell hallgatni.
2: Igen, meg kell hallgatni, és olyan előadásmódot próbálunk majd választani, vagy hát olyat választottunk, ami egy kicsit összehúzza ezeket a szélsőségesnek mondható irányokat.
1: Nagyon érdekes, mert ha azt veszem, hogy beszéltünk az éneklésről és a színészetről, akkor ugye tudjuk jól, hogy közös nevező a musical világ. És azért a musical az a terület, amit úgy meg kell kedvelni és meg kell szeretni, és aki megszereti, az egy életre musical rajongó, akinek meg mondjuk a férjének az első alkalommal feláll a haja teteje, az akkor soha nem kíséri le a feleségét a musicalre. De hát azért nyilván valami megfogott a musical világban. Megvan az a musical darab, ami alapján téged ez lenyűgözött, és azt mondtad, hogy ezt te is szeretnéd majd kipróbálni.
2: Kettő darab is eszembe jutott így ahogy mondtad. Az első az a Valahol Európában, amiben ugye először voltam az Imre Sándor Szeretett Színházban, és itt nem csak gyerekszereplőként vehettem részt, hanem a későbbiekben már Évát is játszhattam. És hát az egy nagyon meghatározó darab volt az életemben, mind játék szempontjából, mind éneklés szempontjából. Illetve a Jekyll és Hyde, amit én egyébként egy kalóz felvételről láttam először, egy Broadway felvételt, és ott főleg a zeneisége vitt el, és a történet is nyilván, mert azért egy elég összetett történet, de ez, hogy jelen van a musicalben a tánc, az ének és a próza is, az szerintem egy olyan komplexitást ad az egésznek, ami tényleg nagyon megfogja az embert, és elgondolkodtatja is, és egy új szint hoz a színházba. És az, hogy például egy prózai előadásban annyira nincsen jelen a zeneiség, és mondjuk a musicalben ott van, ez egy plusz szint szerintem, ami egy új értelmezést ad mindennek.
1: Meg szeretjük a musicalt, mint műfajta, nagyon klasszikus darabokhoz kötni. Ugyanakkor, hogyha valaki belássa magát a musicalek világába, akkor azt látja, hogy nagyon mély, nagyon elgondolkodtató darabokat is tudnak alkotni, és nem csak a vigyorgó éneklés, a semmiről szólás, hanem abszolút nagyon mély dolgokat is át tud adni. De azt gondoltam a korod miatt, hogy lehet, hogy a Chicagót is mondod, mert ez például szintén az egy olyan ikonikus darab, amit aztán meg filmre vittek, és szerintem ez is nagyon remek, hogy tudnak a különböző műfajok a különböző platformokon vándorolni. Hát én abban biztos vagyok, hogy szerintem még fogunk rólad hallani, és aki pedig már most mindenképpen szeretné, az akkor tudja jól, hogy 27-én 14:30 a Művészetek Völgyébe Kákonyi Róza, Tábori Emese és Németh Lili Nóra dalait fogja tudni hallgatni, igaz?
2: Így van, pontosan.
1: Hát akkor mi is majd figyelni fogjuk az életutadat, és sok sikert a tanulmányokhoz is. Németh Lili Nóra énekes, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm, szép nap volt.
1: Ez volt át a Tehetség útja, tartsanak velünk legközelebb is, hiszen olyan vendégek érkeznek ide, akiket érdemes megismerni és felfedezni, és ne vigyen el minket az a tömegpszichózis a részvideókat görgetve, hogy csak azt látjuk, hogy külföldön éppen mi a trendi, hanem figyeljünk arra, hogy itt helyben kik azok, akik felnőnek, akikről aztán majd akár a mi gyerekeink beszélnek, úgyhogy új, egy aláírás szeretnék tőlük kapni. Figyeljünk tehát a mai fiatalainkra. Viszont hallásra, látásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő. A választás után is adott támogatásokat Hankó Balázs tárcája. Magyar film is versenyez a Szarajevói Fesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben megköszönte Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár mondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét, a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállóság működhessenek tovább. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóorr megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, és emelőkosárral, valamint hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta bemutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. A sok napsütés mellett délután az északkeleti keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. A hajnali 6-16 fok után holnap napközben 25-30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: Elérkeztünk a hét utolsó hétköznapi napjához, a péntekhez, de ezen a napon sem fogom gazdasági műsor nélkül hagyni a hallgatóinkat, úgyhogy ez itt a több-kevesebb, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és rögtön vágjunk is bele az első témánkba. A vonal túloldalán Varga G. Gábor repülési szakértőt üdvözölhetem, szervusz!
7: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
6: Egy nagyon érdekes és nem mindennapi hír kapcsán beszélgettünk a következő percekben. Július 10-én a Ryanair Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán körülbelül fél órával a felszállás után betört a gyutas ablak, és hirtelen dekompressziót okozott, és az ablak mellett ülő 61 éves szerb férfi felső testét részben kiszippantotta a légáramlat. Bejárta a sajtót ugye ez a hír, és sokat beszéltek róla a különböző platformokon, mi még ebben az adásban nem tettük, és hát azóta maga az áldozat is megszólalt. Mennyire hétköznapi eset, hogy ilyen előforduljon? Én magam még ilyenről életemben nem hallottam.
7: Hát ez az eset, azt kell, hogy mondjam, egyáltalán nem hétköznapi, sőt kifejezetten ritka, tehát még a kabinnyomás elvesztése, az a dekompresszió, az azért az egy gyakoribb, az sem egy sűrű, de az egy gyakoribb eset, amire megfelelő rutinnal fel is vannak készítve a légitársaságok személyzetei, addig az ilyen eset az tényleg rendkívül ritkaság számba megy. Azt kell persze azért tudni, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az illető úriember deréktől felfelé kilógott az ablakon, egyébként valójában mindegy is, csak inkább egy kis pontosítás, mert hogyha ami valójában történt, az is rendkívül kellemetlen, tehát hogyha magunk elő képzelünk egy repülőgép ablakot, akkor azt látjuk, hogy egy vékonyabb termetű embernek is a válla részben kifér, de hogy egy egész felsőtest nyilván nem fér ki egy repülőgépnek az ablakán, de hát ez végül is teljesen mindegy, mert ez így is úgy is egy hajmeresztő élmény lehetett.
6: Igen, és ugye azt is mondták, hogy ez az eset ehhez képest is rosszabbul is elsülhetett volna. Mi volt az, ami ezt okozta? Nyilván nem egy madár repült neki, tehát fölmerülhet a kérdés, hogy karbantartási munkálatokkal maradhattak el, vagy pedig ez sajnos benne van a pakliban.
7: Na hát azt kell tudni, hogy olyan kis nyeszlett műanyagnak néznek ki ezek a repülőgép ablakok, de valójában ezek nagyon jól megtervezett és nagyon erős anyagból vannak, az egész az nagyon jól van összerakva. Itt egyetlen dolog tud tulajdonképpen problémát okozni, akkor, amikor egy hajtómű mondjuk olyan mértékben vagy olyan módon hibásodik meg, hogy alkatrészei elhagyják a hajtóművet, és akkor ezek a kirepülő alkatrészek megsértik a repülőgép ablakát. Önmagában erre van egy név, angol név, vagy egy szakszó, most ezzel nem untatnám a hallgatókat, de önmagában ez egy ismert dolog. Az a fatális véletlen, hogy egy ilyen kirepülő hajtómű alkatrész pont úgy meg tud sérteni egy repülő ablakot, hogy az aztán betörjön és ne biztosítsa a kabinnyomásnak való ellenállást, az tényleg rendkívül ritka, szóval, hogy ennél még az is sűrűben előfordult, emlékszünk a hasonló amerikai esetekre, amikor a rosszul gyártott vészkijárati ajtók nem álltak ellen a nagy nyomásnak. Szóval itt is ez történt egyébként, ezt már igazolták az elsődleges vizsgálatok, hogy a hajtóműben történt egy olyan meghibásodás, ami gyakorlatilag a hajtómű egyes részének a szétdúranását okozta, és egy éles alkatrész pont az ablaknak repült, és ez okozta ezt az egészet. A végét pedig ismerjük, azonnal a pilóta a leszállás mellett döntött. Előbb ugye egy vészsüllyedést hajtott végre, körülbelül 2000-2500 méter magasságra, ahol már nincs szükség a repülőgépben túlnyomásra ahhoz, hogy az emberek lélegezni tudjanak, és azt követően pedig leszálltak a kiindulási repülőtéren.
6: Ilyenkor azért nagy kérdés az, hogy milyen problémáról beszélünk, tehát elkerülhető lett volna, vagy sem. Ezek a hajtóművek, amiket ugye említettél, nyilván karbantartják, vizsgálják, azt is már korábbi eseteknél hallhattuk, hogy mindenféle kamerás vizsgálatoktól elkezdve minden rendelkezésre áll, vagy pedig sajnos ez a nagyszámok törvénye alapján benne van, hogy még a megfelelően karbantartott gépek esetében is előfordulhat ilyen eset.
7: A hajtóművek rendkívül nagy igénybevételre vannak tervezve, rendkívül megbízható műszaki konstrukciók, talán az egyik legmegbízhatóbb műszaki konstrukció, ami létezik, ennél pontosabbnak, meg megbízhatóbbnak talán csak az atomerőmű tekinthető. Ennek ellenére időről időre előfordul, hogy menet közben a hajtóműben bekövetkezik egy üzemzavar. És mivel itt azért nagy hőmérsékleten, nagy nyomású gázokkal dolgozó, ugye nagy mennyiségű üzemanyagot elégető szerkezetről van szó, ezért rettentő sok csővel, hőcserélő közegekkel, szóval azért ebben mindig benne van a hiba lehetőség. Nem is a megelőzésére fejlesztette ki a jelenlegi eljárás rendjét a repülőgépipar vagy a légi közlekedés, hanem sokkal inkább az adja az utasoknak és a személyzetnek is a biztonságérzetét, hogy a hajtómű hibája és leállása esetén mindenki pontosan tudja, hogy milyen eljárásokat kell követni annak érdekében, hogy a repülő sérült hajtóművel vagy leállt hajtóművel eljusson a célállomására, vagy a legközelebbi kitérő repülőtérre.
6: A vásárlói fogyasztói attitűdöt ismerjük jól, hogy amikor bármi negatív hír egy márkával kapcsolatosan felmerül, akkor azért pánikba tudnak esni. Ilyenkor hogy képzeljük el ez a légi társaságok esetében? Mennyire jellemző, hogy valaki ezt a Ryanair-hez akarja kötni, holott egyébként ilyen típusú gépet más is üzemeltet?
7: Sajnálatos módon, mivel a hírekben azért így járt a keresztül a világot, ezért ez óhatatlanul kötődik a márkához, ennek a légitársaságnak a nevéhez. Erre a légitársaság vezérigazgatója és kommunikációja általában úgy reagál, jelen esetben is úgy reagált egyébként, hogy próbáltak valamilyen részleteket nyilvánosságra hozni a vizsgálatról. Egyébként pont ma reggel láttam az amerikai NTSB hatóság által a vezérigazgatónak küldött levelet arról, hogy tartózkodjon olyan megfogalmazásoktól és olyan megállapításoktól, amelyek nem a vizsgálat tényeinek tekinthetők, hiszen a vizsgálat még nem ért véget. Szóval ilyenkor a légitársaságoknak, az érintett légitársaságoknak nagyon komoly energiát kell abba fektetniük, hogy pozitív híreket is hozzanak, és hát természetesen ez az egész légi közlekedési iparágnak és a repülőgépgyártó iparágnak is ugyanúgy alapvető érdeke, hogy megnyugtassák az utazó közönséget arról, hogy a légi közlekedés az minden más közlekedési módnál biztonságosabb, amit egyébként statisztikai adatok is igazolnak.
6: Hogyha ilyen eset történik Amerikában, akkor általában szinte biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan halljuk azt, hogy milyen vigaszdíjat kapott az elszenvedő alany, viszont úgy általában mi a jellemző? Ilyenkor például az egy pozitív kommunikáció lehet-e annak ellenére, hogy nem ez a légitársaság tehet arról, hogy ez megtörtént? Előfordulhat-e, hogy akkor őt masszívan megtámogatják, mind a rehabilitációjába, a lelki-testi oldalról, hát ha nem nyilatkozik annyira negatívan, ami tovább rontaná a helyzetet?
7: Előfordulhat, de ez épp annyira nem tartozik a nyilvánosságra, és nem is szokott nyilvánosságra kerülni, sőt, inkább úgy fogalmazom, az ilyen kompenzációkat meglehetős diszkréció szokta övezni, hogy ne bátorítson másokat. Hozzáteszem egyébként, hogy ismerve ennek a légitársaságnak az attitűdjét, én nem gondolom azt, hogy ők proaktívan jelentkeznének egy ilyen megoldással az érintett utasnál. Az viszont biztos, hogy jogilag a légitársaságot terheli felelősség ezért az esetért, és hát nyilvánvalóan vannak éles szemű lehetőséget jól meglátó ügyvédek, akik fogják is képviselni ennek az utasnak az érdekeit annak érdekében, hogy valóban kapjon egy látható kártérítést.
6: És hát akkor a végére valami pozitívat is tartogassunk. A hírekből azt is lehetett olvasni, hogy nagyban segítette az ő megmaradását, vagy hogy ne annyira szoruljon ki az ablakba, hogy be volt kötve a biztonsági öve. Ezt egyébként, bár nem kötelező, ugye, amikor elérik azt a magasságot az utazás közben, hogy használják az utasok, de érdemes lehet akár például emiatt, vagy bármilyen más időjárási probléma miatt használni, hogy akkor bekössük magunkat akkor is, amikor nem kötelező?
7: Teljesen határozottan azt tudom ajánlani mindenkinek, aki repülőútra készül, vagy repülni szokott, de nem így csinálja, hogy abban az időben, amíg a repülőgép ülésében tartózkodik, mindig legyen becsatolva. Ez nem okoz plusz kényelmetlenséget az embereknek, és nem csak egy ilyen esetén tud biztonságot adni, hanem például egy előre nem jelzett turbulencia esetén is konkrétan a biztonsági öv az életmentő lehet. Úgyhogy ezt nagyon jól látod, ez az én legfontosabb tanácsom az utasoknak.
6: Hát akkor ha más nem, akkor ezt mindenképpen vigyük magunkkal az eset kapcsán, mert hát reméljük, hogy a 61 éves áldozat minél hamarabb felépül ebből, és nem lesznek álmatlan éjszakái élete végéig. Varga G. Gábor, repülési szakértő, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
7: Köszönöm szépen, szép napot!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk Több-kevesebb című gazdasági műsorunkat, amelyben most egy igazán érdekes és fontos témával fogunk foglalkozni, méghozzá azzal, hogy tiltott vegyi anyagokat talált a Greenpeace gyermekeknek készült matrica tetoválásokban. Azt hiszem, hogy szülők ilyenkor felkapjuk a fejünket, és elgondolkodunk azon, hogy tényleg mennyire fontos figyelni arra, hogy mit vásárolunk és mit használunk, főleg a gyermekeink esetében. A vonal túloldalán Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm.
1: Hogyan vizsgálnak ilyenkor? Sejtették, hogy itt baj lehet? Vagy mi alapján derült ki, hogy ezek a matrica tetoválások igencsak nem egészségesek?
2: Látszódik, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon népszerű lett a kisgyermekek körébe ez az úgynevezett matrica tetoválás, mint műfaj. És hát látszik, hogy azért jellemzően távol-keletről érkeznek ezek a termékek. És a Greenpeace értékelése szerint a jogszabályi környezet nem igazán tudja biztosítani, hogy tényleg ne kerülhessenek kockázatos káros anyagok a gyerekek bőrére, és ezért döntött a Greenpeace Ausztria egy ilyen átfogó vizsgálat mellett, de próbáltak a mintákat úgy beszerezni, hogy az reprezentatív legyen úgymond az egész régióra, környékre, mert jól ismert Magyarországon is jelenlévő drogérialáncokból, illetve ismert ázsiai rendelős oldalakról szerezték be ezeket a termékeket, és hát sajnos az derül ki, hogy tényleg a termékek döntő többsége, míg hogyha meg is felel a sajnos szerintünk elégtelen jogszabályi környezetnek, mégis úgy gondoljuk, hogy nem ajánlott az, hogy ezt gyermekek használják.
1: Milyen anyagokra gondoljunk ilyenkor, milyeneket találhatnak abban, és mit okozhatnak?
2: Az egyik anyagcsoport, amit találtunk, azok az úgynevezett ilyen toxikus nehéz szémek voltak, olmot és nikkelt is találtunk szinte valamennyi mintába. Egy minta esetében volt kioldódó ólom, ami egyértelműen az, hogy kijut a szervezetbe. Erről is vannak egyébként határértékek, de ezek határértékek nem igazán veszik figyelembe azt, hogy ez közvetlenül a gyerekeknek a bőrén szívódhat föl. Tehát a határértékeknek megfelel, de mi azt gondoljuk, hogy mégsem biztos, hogy biztonságos. Ezen kívül ezeket a úgynevezett híres örök vegyi anyagokat is sajnos megtaláltuk jó pár termékben. Ezek az úgynevezett teflon-szerű ilyen PFA-es anyagok, ezek ugye nem bomlanak le, felhalmozódnak az emberi szervezetbe, és ismert, hogy a hormonrendszert, immunrendszert hosszú távon károsítják. Illetve találtunk egy rég betiltott lágyítószert, ami ilyen klasszikus műanyag lágyítószer, és ftalátot, ami szintén egy lehetséges rákkeltőnek van minősítve, és hát, hogy mondjam, elvileg nem szabadna termékekbe használni, de hát alacsony koncentrációban volt, ami elvileg nem büntetendő, de ennek ellenére a Greenpeace-nek és a fogyasztóvédelmi szervezetnek az volt a értékelése, hogy 15 termékből igazából 13-at mi nem ajánlanánk gyermekeknek.
1: Ilyenkor, amikor egy ilyen felmérésen, teszteken túl vannak, és azon túl, hogy például itt is nyilatkoznak erről, és nyilván nagyon sok platformon elérhető, hogy mire jutottak, mit lehet ilyenkor még tenni? Van-e mozgásterük?
2: Hát nyilván az lenne jó, hogyha szigorúbb szabályozásokat hoznának, amelyek alapvetően tudják védeni minden ilyen esetben a gyerekek egészségét. Azt gondoljuk, hogy ezeknek az örök vegyanyagoknak semmilyen keresztivalója és helye nem szabadna, hogy legyen ilyen termékekben. Illetve nyilván elküldtük mi is Magyarországon a mérés eredményeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak. Nekik is javasoljuk, hogy próbálják minden jobban ellenőrizni ezt a területet. El tudom képzelni egyébként, hogy Magyarországon ilyen kisboltokban, hogy próbálják minden jobban ellenőrizni ezt a területet. El tudom képzelni egyébként,

0: tenni, vagy minőségellenőriztetni kellene ezeket az ázsiai termékeket, mielőtt behozzák?
1: Hát ugye itt igazából nem akarom az ázsiaiakra kifuttatni, de nyilván a legtöbb ilyen termék Ázsiából származik, ami a cél lenne, hogy bizonyos anyagok egyáltalán ne lehessenek, eszembe kellene tiltani páranyagoknak a jelenlétét ilyen termékekben, mert úgy gondoljuk, hogy ezek kis mennyiségben sem biztonságosak. Ezen túl pedig tényleg szigorúbb határidők és sokkal rendszerebb vizsgálatokra lenne szükség. Meg hát azért sajnos tudom, hogy nagyon nehéz meggyőzni a gyerekeket, szülőként tényleg szinte lehetetlen feladatnak érzem, de hát nyilván hasznosabb lenne, hogyha minél kevesebb dolgot tesznek a gyerekek a bőrükre, akármilyen termék is legyen az.
0: Hát meg ha végig gondoljuk, akkor a környezetünket annyiszor halljuk, hogy óvjuk, és tulajdonképpen akkor ezt is bele lehet még venni a pakliba valahogy a gyereknek elmagyarázni, hogy nem csak az ő egészségét tudja védeni, hanem használ ilyeneket, hanem a környezetet sem terheli felesleges termékek gyártásával, de most tudom, hogy nagyon szigorú voltam, és sokan felszisszennek.
1: Nyilván cél lenne az, hogy sokkal kevesebb felesleges fogyasztást legyen. Sajnos egyre több, nagyon sok eldobható ilyen-olyan játékot, terméket gyártanak a gyerekeknek, és sajnos ugye jellemző is fel ezek a gyerektetolásokra, hogy ezeket nem igazán könnyen lehet eltávolítani, ezek úgy szép lassan lekopnak, és hát ugye ezek nyilvánvalóan sajnos részben föl fognak mégiscsak szívódni a gyerekek bőrébe az ebben lévő anyagok, bekerül a szervezetükbe, és hát nyilván, hogyha csak kevés káros anyag is jut be, mivel igen gyakran használják ezeket a termékeket sokszor a gyerekek, ezért egy idő után azért sok anyag beléjük nyugthat. Ezek az anyagok, mint mondom, nem bomlanak le, fölhalmozódnak, tehát egyre nagyobb kockázatot jelenthetnek.
0: Hát közel sem egyszerű a helyzet, de hát reméljük, hogy azért körültekintőek leszünk. Egyébként én se szerettem volna Ázsiát rossz színbe feltüntetni. Azért gondoltam kiemelni, mert nyilván ott a gyártási láncnak lehet, hogy más jogszabályi kötelezettségei, ellenőrzései vannak, mint mondjuk egy EU-s országban. Gondolom azért jobb a helyzet nálunk a gyártói oldalon.
1: Európában azért nyilvánvaló, hogy szigorúbb szabályokat alkalmaznak. Ilyen anyagok, amelyek be vannak tiltva, azok úgymond véletlenül se kerülhetnek bele, mert ezek ugye sokkal, hogy mondjam, ki vannak vonva a gyártásból. Vannak ugyan határidegek, emiatt lehet benne Magyarországon kívülről jött termékekbe. Én azt gondolom, hogyha lenne európai gyártás, azért az jó esélye biztonságosabb lenne.
0: Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Köszönöm szépen, hogy itt is felhívta a figyelmet a szülőknek és a gyerekeknek, nekem is, a hallgatóknak is. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Én is köszönöm, viszont hallás.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt, várhatóan vasárnap éjfélig. Tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé és a Mester utcában a Könyves Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt, a Vágóhíd utca a Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt és a Rákóczi híd felé, és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Csömöri úton, kifelé a Rákospatak utca előtt. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Ma üzemzárásig a 3-as villamos a Mexikói út és az Őrs vezértere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Egészen más témával folytatjuk, mint az előző, hiszen a részvénypiacokról fogunk beszélni méghozzá, nem is akármilyenről, a délkorai részvénypiac struktúrájáról. Azt gondolom, sokan azt gondolhatnak, hogy miért kell ilyen távolra tekinteni, de aztán itt lesz a vendégem, aki elmondja, hogy miért fontos ezzel foglalkozni. Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió menedzserével beszélgetünk. Üdvözlöm!
3: Üdvözlök mindenkit. Hát nem is annyira fontos, mint inkább rendkívül érdekes. Mondhatom, mennyire
2: hogy
3: érdekes?
2: Hogyne, abszolút.
3: Nagyszerű. De kezdeném 2012-ben, mert az jól leírja. Biztos emlékszünk a Gangnam Style nevű szemétre, amit még a sehány éves lányaim is ismernek, pedig ők még semmit nem ismernek. És ugye ott egy Psy nevű művész,
2: így
3: ez
2: van.
3: Volt a művész neve, járt egy lótáncot a YouTube-on, ami a világ leghíresebb videója lett, a legtöbben látták, stb. És azért érdekes, mert Psy-nak az apja, az egy dél-koreai csípgyártónak, tőzsdei csípgyártónak volt akkor a feje, és nyilván szégyenkezett a fia teljesítménye láttán, egészen addig, amíg azt nem látta, hogy 800%-ot emelkedik a részvénye. És akkor valószínűleg rájött, hogy hát a fia már jobban érti a világot. És mert ugye, mert Dél-Koreában már akkor is nagyon megvolt ez nem arra repülnek rá a traderek, mindjárt összeztezem, hogy mennyit ér egy cég, hanem hogy mire fognak sokan rárepülni, tehát mint a legyek. Sőt, azóta megjelent egy, és ez 2012 óta nagyon sokat fokozódott, tehát nagyon sokkal rosszabb lett időzőjelben. Megjelent például a financiális nihilizmus, vagy a pénzügyi nihilizmus kifejezés. Ugye Dél-Koreában is az a klasszikus modell, hogy legyen egy jó állásod, aztán egy lakásod, és aztán abban legyen családod. Csak hogy Szöul most már a világ legdrágább lakásainak a városa. Megnéztem, egy átlagos panel, az 4 millió forint per négyzetméter. Úgyhogy az a helyzet, hogy a 30 évesek negyedének van már csak lakása, és 34 évesen házasodik az átlag koreai. Ami ugye egy kicsit vagy nem is tudom, így megsemmisíti azt a klasszikus megtakarítási modellt, hogy félrerakom a fizetésen 10%-át, azt gyűjtögetek, aztán abból veszek egy lakást, vagy befizetek egy lakásra, és aztán, mert nem lesz ebből semmi. Tehát ennek már gyakorlatilag 0% az esélye, hogy ez a pályamodell működjön. Úgyhogy megjelent az új, a pénzügyi nihilizmus, úgy is hívják, hogy egy másik műalkotást idézek, a Squid Game Market, magyarul ugye az a film volt, ahol embereket összeszereltek egy csoportba, és aztán játszatok egymás ellen, és akkor nyertes kap egy csomó pénzt, a többi meg meghal. Na most valami ilyesmi van most Dél-Koreában, hogy azt mondják ezek a fiatalok, hogy hát semmi esélyem egy lakásra, akkor iszonyatos kockázatot vállalok a tőzsdén, mert hogyha az bejön, és 0%-nál nagyobb az esélye, akkor még mindig jobban jártam, mint hogyha rakozgatok félre. És az oda vezet szám szerint, hogy jelenleg 51 millió koreaiból 14 milliónak van kereskedési számlája, a hangyák.
2: Elképesztő, igen, ez az összeg.
3: Úgy hívják őket, hogy a hangyák. Amerikában a The Apes, ugye a főemlősök, így hívják magukat. És ők adják a kereskedési forgalom felét. Ez megint óriási szám. Amerikában, ahol szintén nagy részt ad az amerikai retail, az ott csak 20%. Na és az elmúlt hónapokban meg elszabadult a pokol, és akkor most érünk lassan a mához, mert ugye Koreában van most beindult ez az AI láz, uh-huh. ami olyan, mint az aranyásló láz. És ugye jelenleg a chipgyártók azok, akik a csákányt szállítják. És elszabadult a pokol ebből a szempontból, mert a Samsung és az SK Hynix, ezek meg tízszerezték a profitjukat a korábbi szintén üzemelő cégekhez képest, de az árfolyamaikat is. Tehát a Samsung az idén duplázott, csak idén, tehát ugye még az év felénél járunk, de már közben esett 35%-ot a csúcsához képest, aminek az lett az eredménye, hogy a korai lakosság 3%-a kapott margin call-t. Magyarul azt jelentette, hogy a broker cége szólt, hogyha nem hozol be még pénzt, akkor kizárjuk a pozícióidat. Tehát egy iszonyatosan nyertes pozícióba ülő lakosság, mint Samsung, meg SK Hynix, azoknak is elkezdett elfogyni a pénzük, buknak. Ugyanis ezt csinálja a tőkeátétel. Tehát amikor a lakosság azt mondja, hogy nekem óriási tétet kell tennem, és hitelből kell részvényt vennem, akkor egy kis esés az már lenullázza a számláikat, és még ezekkel a viszonyatosan szerencsés részvényekkel is tudnak bukni. És itt járunk. Tehát, és ugye ez nagyon sokaknak bajunk, hogy a tőzsde szerepe az mi lenne, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban alakálja a gazdaságban. Tehát oda menjen a pénz, ahova a legnagyobb szükség van rá. Na de ehelyett a fő funkció helyett most már egy ilyen szerencsejáték funkciója lett, egy rövid távú trading, és ez ebben az irányba megy a technológia is, meg a tőzsde is. És itt ez Dél-Koreában nagyon jól érezhető. És hát szerintem egy óriási tanulsága van ennek a sztorinak, hogy az, aki Budapesten nyafog amiatt, hogy milyen magasak a lakásárok, nyugodtan abba hagyhatja, hiszen Szőulba is születhetett volna, és akkor sokkal rosszabb lenne a helyzete, tőkátétele kéne tűzdíznie minden pénzéből, hogy esélye legyen lakást venni.
2: Ugye ne legyünk naivak, mindig azt szokták mondani, hogy amíg keleten megtörténik, az előbb-utóbb begyűrőzik nálunk is, csak jóval később. Elképzelhetőnek tartja, hogy aztán a tőzsde nálunk is átalakul ebbe az irányba?
3: Hát a technológia adott, a kultúra az nagyon távoli, még ugye az Egyesült Államokban ott sokkal nagyobb már a kultúrára a részvénytartásnak, mint akár Nyugat-Európában, ahol Nyugat-Európában sokkal nagyobb, mint Kelet-Európában, tehát még ez nagyon messze vagyunk ettől. Szerintem nem tudom. Ugye nehéz, mert ugye amikor jönnek ezek az óriási tőzsdei bukták, az mindenkit megijeszt. És igazából szerintem a tőzsdei bukták fognak fölgyorsulni idővel, tehát itt egyre jobban tart majd a lakosság, legalábbis egy jelentős része. Hát nem, hát ugye a fiatalok azok már Magyarországon is inkább nyúlnak tőzsdei dolgokhoz, vagy akár kriptoeszközökhez is.
2: Igen, de egyelőre arról számolnak be, hogy azért úgy megéri nekik, ha nem is nagyon, vagy kicsit buknak, vagy stagnáló. Tehát, hogy annyira azért ilyen nagy csalódottságról a fiatalabb generáció nem szokott beszámolni.
3: Igen, ez egy nagyon szerencsés. Hát 2008-9 volt az igazán nagy esés. Mert azóta volt pici, de nagymértékű esés mondjuk 2020-ban is, de azokat gyorsan ki lehetett heverni, meg azok nem hagytak mély nyomot. 2008-9 volt az, ami korábban néhányszor a magyar lakosság is megégette magát. Tehát volt olyan Magyarországon, Budapesten is volt olyan. Van ilyen, ez még azt hiszem, nem is tudom valami, Rockefeller, vagy nem is tudom, ki mondta ezt, hogy van a cipőinas, a cipőinas indikátor, hogy amikor leül cipőt tisztítatni, és ez az, aki tisztítja a cipőjét, részvényekkel kezd el vele beszélni, akkor tudja, hogy ott már a piaci csúcs környékén jár, mert baj van. Na most Magyarországon is volt ilyen, ez a 90-es évek eleje, ugye amikor voltak a részvénykibocsátások, kárpótlási egyenjegyzés, és így tovább, és az ember beült a taxiba, és már OTP, MOL, TVK, Borsodkem, stb. Részvényről kezdett el vele beszélgetni, na és abból lett egy óriási bukta. Először a például az orosz az nagyon sokakat elvitt akkor. Akkor is volt egy ilyen, amúgy amikor Oroszország csődbe ment, az a 90-es évek eleje. Na és az, tehát akkor láttuk, hogy volt egy óriási felkutás, tehát a magyar lakosságnál is volt óriási mánia, és aztán ez eltűnt, és ez nem is jött vissza. Most talán lassan jön vissza. Én azt hiszem, hogy igen, mégis megyünk abba az irányba. Tehát ahogy én ezt látom, akár a mi cégünkön, akár úgy általában, nagyon lassan épül fel az, hogy a magyar lakosság is újra nyúl részvényekhez. Szerencsére azért nem a tőkátételes iránya. De ugye a nagy baj a részvényekkel akkor van, hogyha tőkátételet csinálja az ember, mert hogyha nem hülyén vesz részvényeket, nem borzasztó drágán, és nem tőkátétele, akkor azért akkor nem lehet megégetnie magát. Tehát akkor lesz olyan, hogy vesz mondjuk most OTP rész, hogy 40 ezer környékén, és amikor lemegy 30 ezerre, akkor szívja a fogát, hogy 25% mínuszban van, de eddig az történt, hogy csak várni kellett néhány évet, és már jól állt az árfolyam. És végülis, ha így nézzük, akkor egy OTP részvény az mindig nem olyan drága, akár úgy is, hogy 40 ezer forint közben. Szóval, hát én mondjuk úgy, hogy optimista vagyok ebből a célból. Tehát az biztos, hogy Magyarországon nagyon alacsony a részvénytartási kultúra, és az biztos, hogy ebből óriási kár van a lakosságnak. És ez inkább csak a jó irányba mehet el.
2: A záró kérdésemmel még visszatérnék Dél-Koreára. Azért az ő esetüket, ahogy itt felvázolta, az összeesküvés elméletesek biztos rögtön felszólalnának, hogy hát akkor nem hiába ilyen magasak az ingatlan árak, mert az emberek rá vannak kényszerítve, hogy elkezdjenek tőzsdézni, játszani, és akár a pénzüket elveszteni. Ön hogy látja ezt?
3: De hogy mondtad, hogy célja van a magas ingatlan árnak?
2: Igen, vagy, igen, hát, igen.
3: Nem, szó sincs.
2: Nincs összebarterolás az ingatlan piacosok és a tőzsdések között.
3: Nincsenek ingatlan piacosok, az ugyanaz a lakosság, aki veszi, és aki befektetési jelleggel veszi, és ezért 2-3-4 lakást vett, akkor az már ugye még inkább elfogytak a lakások. Tehát nem, ez egy sima, hát leginkább. Ez
2: a keresletkínálat által kialakult magas ár.
3: Teljesen természetes dolog. Ugye azért ott lehet összeesküvés, de hát nem,
2: Húztam a csőbe.
3: Mindig falra vászok az összes kis elméletekről. Tehát ugye, ha valahol keresni kell, akkor az alacsonyan tartott kamatok emiatt elöntött a világot a pénz, és a gazdagok nagyon sok lakást tudnak venni, de még azért ez, tehát hogy ezt meg olyan egyszerűen orvosolni. Tehát tényleg, amikor a második, harmadik, negyedik lakásra valami óriási adó kerülne. Tehát az ember azt a lakásra vehesse meg kedvezményesen, amiben lakik, az összes többit azt mondom, hogy büntető tétellel, és akkor már is el fog fogyni ez az egymás elől elhapoljuk a lakás dolgot. Legalábbis akkor sokkal egészségesebb.
2: Ezzel a gondolattal nagyon tudok menni, és nagyon jó záró gondolatnak is. Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió menedzserének pedig köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt a távolinak tűnő tapasztalatot, de azt hiszem, hogy tényleg nagyon érdekes. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai adásunk utolsó témája azt hiszem, hogy igazi nyári téma lesz, hiszen a hét utolsó hétköznapjához érkezve azt mondhatjuk, hogy mindenki arra vágyik, hogy kicsit pihenjen, akár fürdőbe látogasson. Ennek apropóján felmerült a szerkesztőm és az én fejembe is, hogy vajon milyen az eddigi szezon a fürdők életében, mit tapasztalhattak. Ebben lesz segítségemre Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Üdvözlöm!
2: Kedves csokom, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Hát azért július végéhez lépdelve szépen lassan közeledve, azért gondolom már ilyenkor látják, hogy milyen szezonról beszélhetnek. Mi az eddigi tapasztalat? Mennyire volt kegyes az időjárás és maga az érdeklődés?
2: Hát igen, gyakorlatilag ugye a nyári szezon az mindig akkor kezdődik, amikor a gyerekek befejezik az iskolai oktatást, illetve befejezik az iskolába az oktatást, elkezdődik a vakáció. Ez ugye az elmúlt években már egy héttel tovább tart mint a szorgalmi időszak, és a vakáció ezáltal egy héttel később kezdődik. Idén is ugye június 20-án kezdődött meg. Ezáltal azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt annyira erős a júniusunk. Ez még egy dologra egyébként visszavezethető. Az idejében májusra esett a pünkösdi hosszú hétvége, és egyébként egy-egy viszonylag jó időjárási viszonyokkal megtámogatott hosszú hétvége jelentősen tudja befolyásolni egy-egy fürdőnek a bevételét, illetve a működését. Egyébként ez az idejében májusban így volt, kifejezetten jó, már nyári idő volt. Ezt követően viszont így most lassan tényleg júliusnak vége van, úgyhogy a szezonban már csak egy hónapunk van hátra. Azt látjuk, hogy volt egy körülbelül két hét jelentős kánikula, de azt követően viszonylag hektikus volt az időjárás, úgyhogy nem tudunk az idei szezonban csúcsszámokról beszámolni. Egy picit vissza kell menni, az utolsó béke év a fürdők életében, az 2019 volt a Covid előtti utolsó év, ettől még eddig minden évben elmaradt a forgalom. Az idei évben egyébként eddig még a tavalyi sem értük el, illetve egy ilyen érdekes tendencia látszik, hogy a nagyobb fürdők esetében jelentősebb elmaradás van, a kisebb fürdők esetében vagy kisebb elmaradás, vagy néhány fürdőnél előfordul egyébként egy picit magasabb látogatószám is, mint a tavalyi évben.
1: Az időjárás egyébként nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondolom, hogy a két szélsőséges opció mind a kettő tud a látogatószámra rossz hatást gyakorolni, de javítson ki, ha tévedek. Én azt gondolom, amikor ilyen nagyon nagy kánikula van, és azt szoktuk mondani, hogy megdöglünk a napon, vagy mikor esik az eső, akkor szerintem nyilván kevesebben mennek. És említett ezt a két hét igazi forró kánikulát. Egyébként ilyenkor önök mit tapasztaltak? Igaz az én felvetésem és állításom, hogy esetleg kevesebben mernek kimenni, vagy pont, hogy inkább mindenki oda menekült, hogy egy kicsit enyhüljön a forróságban.
2: Nem, tökéletesen látja, vagy nagyon sokat jár strandra, vagy csak az utcán figyeli az embereket, de tényleg, amikor tartós kánikula van, és ez valóban egy ilyen 10-12 nap után már bekövetkezik az, hogy az emberek nem szívesen mozdulnak ki még strandra sem, hanem inkább bennmaradnak a hűvös lakásban, és ugye az idejében, a kánikula idején egyébként pont úgy volt, hogy már a közszférában, illetve az állami vállalatok esetében is home office-t rendeltek el, tehát még munkahely, lakás viszonylatban sem kellett mozogni a dolgozóknak, így gyakorlatilag ezt látjuk, hogy ez a tartós forróság kontraproduktív, míg a nagyon rossz esős időjárás szintén, egyébként az épített fürdők esetében ez a nincs annyira meleg nyár, de azért nem szakad az eső, annyira nem rossz, hiszen a legtöbb fürdő, egyébként Magyarországon ugye nagyon sok termálvizes fürdő van, és a legtöbb fürdő ilyen, meg tudja magának azt engedni, hogy melegvizes medencé vannak, és így a vendégek kevésbé kitettek az időjárási viszonyoknak, míg ha mondjuk 30 fok fölötti időjárás van, akkor sokan esetleg elcsábulnak természetes vizekbe, tavakba, folyókba fürdeni. Már ahol megtették, mert ugye sokat hallottunk ide a Balaton, illetve még inkább a Velencei tó kritikus vízszintjéről.
1: Egyébként ez a tragikus körülmény, amit egyébként szerintem mindannyian aggódva figyelünk, azért elindíthat egy olyan gondolkodásmódot, és ezt még éppen hogy, de már idén érzékeltem az ismerőseimnél, hogy már úgy szervezik a nyaralásaikat, hogy egy fürdő közelébe, vagy egy nagy wellness szálloda közelébe, pont azért, mert hogyha bármilyen időjárást is fognának ki, legyen az hideg, esős, vagy bármi, akkor is tudjanak fürödni és szórakozni a gyerekek, plusz nagyon sokan egy kicsit félve lépdelnek ugye most a tavak felé, hogy ott mi várja őket. Ha ez tartósan így marad, akkor egyébként a fürdők jelentősége nőhet. Önök gondoltak erre?
2: Így van, és egyébként ezt is megint csak dicsérni tudom, hogy jól látja. Nagyszerű példa volt idén, április 1-én nyitott újra 5 év után a Siófoki Galérius fürdő, és nagyon szép számokat produkál, pont amiatt, hogy a Balatonra érkező vendégek hasonló módon gondolkodnak, mint amit ön mondott, hogyha picit rosszabb idő van, akkor van hova menni egy fedett fürdőbe. Ugye mikor érzi jól magát egy felnőtt, hogyha a gyerek lefoglalja magát, napközben jól elfárad, és akkor este egy jót alszik, tehát a családoknak kifejezetten vonzó tud lenni egy épített fürdő, akár nyílt víz mellett is, illetve a kérdést egy picit azért tovább gondolnám, valóban ugye jelenleg csak arról beszélünk, hogy Velencei tó, illetve Balaton, de ez a tartós szárazság, illetve az, hogy nem volt igazán zöldár, ez a fürdők működésére, az épített fürdők működésére is hátrányosan, a működését is hátrányosan befolyásolja. Én például egy olyan kisebb fürdőt vezetek itt Budapest közelében a Duna mellett, ahol saját hidegvizes kúttal működünk, de már idén tavasszal volt olyan alacsony a Dunának a vízállása, ami az előző években csak augusztusban jelentkezett, és ez kisebb vízellátási gondokat okozott nálunk is. Gyakorlatilag kutyainkat kisebb teljesítményen lehetett csak működtetni, mert különben szakszóval élve leszívta volna a szivattyú a kutat, és kénytelen megtettünk volna, ha csak rövid időre is, de felfüggeszteni a működést. Tehát a klímaváltozás, illetve az a fajta időjárás, ami most van, hogy ugyan van csapadék, de hirtelen hullik le, nem tud a vízgyűjtő területeken fölhalmozódni, leszalad gyorsan, ez olyan változásokat generál, amire fokozatosan és viszonylag gyorsan kell tudni reagálni és alkalmazkodni minden fürdőüzemeltetőnek.
1: Való igaz, az egyébként a magán családi házaknál furt kuta rendelkező ismerőseim is panaszkodtak róla, van akinek ki is tikkadt a kutya, úgyhogy abszolút erre is gondolni kell. Viszont ugye beszéltünk arról, hogy azt a bizonyos békeidőnek nevezett 2019-et azóta sem tudták a fürdők a számaikkal elérni. De ilyenkor én most azt látom, és látok ezekre példákat, hogy vannak olyan fürdők, akik próbálják a szolgáltatásaikat diverzifikálni, és valamilyen programmal, eseménnyel növelni a belépők számát. Én például most nagyon sok olyan koncert, vagy ilyen kisebb alkalmat, eseményt láttam különböző fürdőkbe szervezni, amitől látszik, hogy már az esti sávot is ki szeretnék használni.
2: Igen, erre megint élő példaként tudok szolgálni, hogy mondtam, ugye Budapest környéki fürdőt vezetek nálunk, minden pénteken és szombaton van éjszakai fürdőzésre lehetőség, és az év minden pénteken és szombatján, tehát nem csak a nyári időszakban, hanem télen is. Ugye ez Budapest környékén nem jellemző, még van a déli Szentrátkevén egy másik ilyen fürdő, aki rendszeresen nyújtja, és valóban ezt látjuk, hogy igénye van az ilyen típusú kikapcsolódásra a vendégeknek. Ugye a fürdőzési szokások egyébként drasztikusan megváltoztak, tehát még 10-15 évvel ezelőtt is nagyjából elég volt, hogy volt néhány medence, egy kis buzgár, esetleg hullám, egyebek, és akkor a felnőttek elbrügöltek, a gyerekek jól érezték magukat így is. Most már sokkal aktívabb kikapcsolódásra vágynak a vendégek, nem csak a gyerekek, hanem a fiatalabb felnőttek is, úgyhogy különféle egyéb szolgáltatásokat kell nyújtani, illetve fejleszteni a medencékben az attrakciókat is, illetve akár vizes játszóterek építésével bővíteni a gyerekek szórakozási lehetőségeit, illetve számomra kedves, hogy a szaunázás egyre nagyobb teret nyer, és nem csak a hideg időszakban, tehát mondjuk ősztől tavaszig, hanem akár a nyári időszakban is, és erre is folyamatos igény mutatkozik. Viszont tényleg, ahogy mondtam, azt látható inkább, hogy a nagyobb fürdők esetében, ahol mondjuk sok külföldi vendég volt korábban, jelentősebb az elmaradás, mint a kisebb, lokális jelentőségű fürdők esetében, ahol inkább belföldi vendégekkel számolhattak korábban is.
1: Olyan jó, hogy beszélhettünk, hiszen a hallgatók is hallhatták, hogy a fürdők üzemeltetése közel sem unalmas, sőt igazi kihívásokkal és kreatív ötletekkel tarkított feladat. Balogh Zoltánnak, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárának köszönöm, hogy beszélgethettünk, és akkor sok sikert a szezon hátra levő részéhez.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Köszönöm, viszont. Ez volt tehát mára a gazdasági műsorunk, és zártuk a sort a héten, hiszen elérkeztünk a péntekhez. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, magam is a szerkesztő Hazafi Dávid nevében is, és hát azt tudom ígérni, hogy jövő héten is én fogom várni és fogadni a hallgatókat, hiszen Egon jövő héten is még a szabadságát tölti, de hát akkor sem fogunk hiány lenni a témáknak, hiszen remek szerkesztőim segíteni fogják a munkámat. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kultkikötő, miben segíthetek?
4: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
3: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
4: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
3: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
5: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Folytatódik a kellemes nyári idő. Több mint 70 milliárdos fejlesztésbe kezd a Suzuki Esztergomban. Tilos a fürdőzés baktérium miatt 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Németh Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projektek számára. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik, mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, az új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. Két nap alatt csak nem 70 sofőrt állítottak meg, az alkoholszonda mindegyiküknél negatív volt, egy taxis viszont nem használt biztonsági jövet, ő közigazgatási bírságot kapott. További 10 esetben jegyzőkönyv készült, nem megfelelő viteldíj, fizetési problémák, terminál hiánya miatt. Megsértette a volt miniszterelnök a NASA-val kötött megállapodást, amikor tavaly nyáron videóhívást folytatott az űrben tartózkodó Kapu Tibor asztronautával. Ezt az űrhajós mondta a Qubit podcastjában. A Hunor magyar űrhajós programvezetője felidézte, hogy a beszélgetés kezdetén maga Orbán Viktor sorolta fel, hogy az amerikai űrügynökség kérésének megfelelően milyen témákat nem érinthetnek. Ezek között volt a politika és a hadügyek is. Ugyanakkor a beszélgetés végén mégis megkérdezte az űrhajóst, hogy a háború látszik-e onnan föntről. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel szombaton. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Bánjunk jobban egymással, adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Nem Oké című műsort látják, hallják, hogyha YouTube-on követnek minket, akkor látják is, hogyha csak a rádióban hallgatnak minket, akkor szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Nem Oké kampány az iskolai zaklatás ellen jött létre, és ezt a célt is szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem oké. De hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, bár a gyerekekről is szót ejtünk természetesen a mai napon is, ezért felnőtt vendégeket hívunk, akiknek megvan a saját tapasztalatuk, saját életükből is talán, meg mások példáiból is. Úgyhogy Bombera Krisztinát köszöntöm, először televíziós újságíró kollégámat, épp úgy, mint Erős Antóniát, szerbusztok, és itt van velünk Hegyes Berci, aki meg táncos, és akit meg különféle táncműsorból szerintem mindenki ismer ma Magyarországon. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagytok.
8: Sziasztok.
9: Mi is köszöntjük a nézőket, meg a hallgatókat is.
7: Szóval az iskolai zaklatás az egy olyan világ, ami sokszor előttünk, felnőttek előtt is zárva van. Ezt a gyerekek maguk élik meg, és a leggyakrabban nem beszélnek róla előttünk. Nektek van olyan emléketek a saját életetekből, amit ilyenkor fel tudtok hozni, amikor ez a téma előkerül, hogy hogyan is volt ez, hogy szóltunk-e, hogy benne voltunk-e, elkövettük-e, vagy elszenvedtük-e?
9: Szerintem is. Tehát én valahogy amikor ebbe a kampányba belekerültem, amikor tudtam, hogy ez lesz, amikor felkértek, és elkezdtem rajta gondolkodni, hát ez nem is vagyok érintett ebben. És aztán elkezdesz gondolkozni, hogy hát de, mert amikor megbántottunk valakit az osztályban, akkor többen összefogtunk ellene, vagy amikor ellenem fogtak össze többen, és az milyen érzés volt, és ez nem ment annyira méretet. Én aztán egyáltalán nem akarom itt magam, nem tudom milyen áldozatként, vagy bántalmazóként feltüntetni. Na de minden ilyen valahol lerakódik, mert emlékszem arra a pillanatra, amikor hátulról elkezdtek böködni, aztán már szurkáltak tollal, és nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az egészen, nem is tudtam, hogy mi történik, vagy miért. Aztán kiderült, hogy egy barátnőm harugodult meg rám, és felhergelte a többieket ellenem. Most is emlékszem rá, szerintem ilyen 10 évesek lehettünk, mert nem nagyon értettem, hogy mi ez az egész. És aztán utána se derült ki, hogy mi volt az oka. Megszűnt, kész, eltűnt. És mégse felejtettem el. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik ezt minden nap szenvedik el, hosszú hónapokon keresztül, és a vége, ne is mondjuk azt, hogy lehet akár az öngyilkosság is. elképzelhetetlen. Tehát nekem ez dermesztő, ami történhet az iskolákban.
8: Olyan érdekes, nem beszéltünk össze, de szó szerint ugyanezt mondtam volna, amit te, hogy amikor felkértek, kezdtem el azon gondolkodni, hogy mik voltak az élményeim, nem vagyok érintett, nem vagyok áldozat, nem vagyok bántalmazó, és mégis ugyanígy, ugye mi kortársak vagyunk, jöttek fel ezek az apró emlékek. Egy dolgot tennék hozzá, hogy vajon, és erről biztos fogunk mélyebben beszélni, azért mondtam, hogy kortársak vagyunk, vajon akkor az egy normalizáltabb viselkedésmód volt-e, mert nálunk a tanárok is csinálták. Tehát nekünk ez részben azért nem volt emlék, és kellett dolgoznom azon, ahogyan te is említetted, hogy előszedjek emlékeket ott, ahol én viselkedtem elfogadhatatlanul valakivel, vagy más velem, mert nem maradt meg a felszínen, csak mélyen, amikor elő kellett venni, mert ez egy normalizált dolog volt. És azt remélném, és nyilván azért vagyunk most itt, hogy ennek a normalizációja például a felnőttek részéről a közösségekben, az ne legyen oké. Okay. De nagyon-nagyon hasonló az élményem. Picike,
9: valószínűleg
8: és
9: akkor ezt úgy rendezte mindenki, hogy hát ez a gyerekek dolga, majd megoldják.
8: Az élet része.
7: Ez, igen, tehát hogy ez így normális. Hát majd
9: felnősz, majd megkeményedsz, majd tudod, hogy ennél sokkal nagyobb pofonokat fogsz kapni az élettől.
8: Hányszor hallgattuk.
9: Igen.
7: De szinte hogy vagy ezzel?
10: Erre lesz egy ilyen rátanulás sajnos, hogy aztán nem kezd vele foglalkozni, és esetleg otthon sem foglalkoznak vele, az a legrosszabb. Én azt gondolom, hogy ez a téma, amiről beszélünk, ez egyre fontosabb, mindig is fontos volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen társadalmi szerepvállalásként ezt így most itt csinálhatom, és mellé állhatok a kampánynak. Én amikor iskolás voltam, én 10 éves korom óta táncolok, és fiú nyilván, és a táncos fiúként engem elég sokat bántottak emiatt, hogy ez mennyire lányos dolog, nem tetszett az osztálytársaimnak, illetve vagy kinevettek, tudjátok, a fellépő ruhám miatt, hogy strasszos volt, hogy köves volt, nagyon femininnek gondolták. Ugye aztán már nem csak viccelődtek ezzel, hanem tényleg nagyon nem csak szóban bántottak, hanem fizikailag is lögdöstek, vagy úgy tettek, minthogyha elesnének, és akkor a padra ráestek, és akkor nekem tolták, szóval hogy elég sok ilyesmi dolog volt. Hál' Istennek nekem az egész családom mindig mögöttem állt, és nagyon szerető környezetben nőttem föl, és nekem mindig segítettek. Na, de mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek ez nem adatik meg, illetve nem segítenek nekik ezt feldolgozni?
9: Egyébként nem is volt olyan osztálytárs, aki mondjuk melléd volna?
10: Voltak általában, de nekem is megmaradtak mindig. Tehát ez nekem egy elég hosszú időszak volt az, amikor nem csak egy nap, vagy két nap, vagy egy hét, hanem hát ugye amíg, nem is tudom, negyedikes koromtól, nyolcadikosig, a gimiben már egyébként kevesebbet bántottak ezzel, sőt, nem is annyira. Általános iskolában valamiért ez jobban kijött, és ugye én jó tanuló is voltam, kitűnő, és az iskolánkban mindig volt egy ilyen havi, egy ilyen nagy iskola gyűlés az udvaron, ahol elmondták a sporteredményeket.
9: Jó tanuló, jó sportoló.
10: Jó tanuló, jó sportolót kihívtak, stb. Ez sem segített rajtad. Rajtad, igen. Szóval, hogy tényleg voltak ilyenek. Én azt tudom mondani egyébként ezeknek a gyerekeknek, hogy az első, az a közös teherviselés, hogy ők is tudják azt, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sok gyerek van ebben a szituációban, szerintem jelen pillanatban is Magyarországon. És ez az első, hogyha tudják ezt, hogy nincsenek egyedül, ez már is egy sokkal könnyebb teherviselés, hogy nincsenek ezzel problémával egyedül.
7: Te úgy szabadultál az iskolából, hogy ez benned még megvolt ez az érzés, hogy téged kinevetnek, vagy kipécéznek, vagy állandóan az áldozata vagy valamilyen beszólásnak?
10: Ez egy, igen, így rányomta a bélyegét elég hosszan így az életemre, azt érzem, így az iskolás koromban.
7: Ezt azért kérdezem, mert ugye így lettél felnőtt, tehát vagy igen. Így váltál felnőtté. És, igen. És amiről nem szoktunk beszélni, ha a gyerekekről szólunk, csak a gyerekekről, hogy ez a felnőtt korra hat utána nagyon erősen. Tehát, hogy milyen komplexusaid nőnek ettől, hogy hogyan akarsz kompenzálni emiatt, vagy hogy állsz másokhoz emiatt, mert hiszen veled is ez történt. Tehát azért kérdem, hogy ezt te elhoztad magaddal tovább az iskolából?
10: Valamennyi biztosan megmaradt. Az empátia az nagyon kialakult bennem azzal kapcsolatban, hogyha látom, hogy mással ez történik, akkor én is azt gondolom, hogy fel kell emelnem a hangomat, és hogyha van rá lehetőségem is, valamennyire szertettem egy nagyobb ismertségre, a tévéműsor által, és van láthatóságom, akkor azt gondolom, meg azt érzem, hogy felerősítem ezeknek a gyerekeknek, vagy ezeknek az embereknek a hangját, akik küzdenek ezzel a problémával, és így kialakult bennem az, hogy én szeretnék melléjük állni. Vagy legalább, hogyha annyival jobbat teszek, hogy beszélek erről a problémáról, akkor szerintem már nyert ügyünk van.
8: Uh-huh. Ami nekem egy fontos kérdés, és ebben ugye a szakmánk hasonló közös az, hogy egyrészt dolgok nem elszigetelten történnek, hanem nem vagy egyedül, másokkal is. A másik, hogy rendszerekben történnek. És ugye minket szerintem évtizedek óta téged is Egon a rendszerek működése érdekel. Mert az emberek nem lesznek jobbak, nem lesznek rosszabbak, olyanok az emberek, amilyenek, hanem bizonyos rendszerek a legrosszabbat hozzák ki belőlük, és bizonyos rendszerek egy picit jobb oldalukat hozzák ki. Hogy vajon azok a rendszerek, amikben még mi szocializálódtunk, amikben ezek megtörténtek velünk is, a környezetünkben is, általunk is kicsiben, azok hogyan változtak meg például a te generációd idejére? És mi dolga van a rendszereknek azzal, amiről mi most beszélgetünk?
7: Az ugye azért is izgalmas kérdés, mert a mi gyerekkorunkban a digitális világ nem létezett. Örültünk, ha egy telefon volt otthon, nem, hogy valamiféle digitális.
9: De lehet, és hogy az is ikervonal volt.
7: Hát ugye? És meg kellett várni a másik lesz.
9: Szerintem az a hallgatóik azt se tudják, miről nem beszélünk. Úgyhogy ezt el is engedem.
11: Nem tudja, mi az az ikervonal.
9: Azt úgy képzeld el, hogy mondjuk egy társasházban a negyedik emelet és a második emeleten is volt egy-egy telefon, de egy vonal volt. Oh. Tehát ha valaki felvette a másodikon, akkor a negyediknek le kellett tenni, mert nem őt keresték.
7: Nem, a süket volt a telefonon. Beszél a másik.
9: Értem. De volt, hogy belehallgattál a másik beszélgetésre.
7: Hát rosszul, jó. Igen.
9: Szóval,
7: tehát, hogy az egy másik világ volt, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ami ma történik a mai fiatalokkal, és ez már a te ifjúságodban is jelen volt, az az, hogy nem kell személyesnek lennie. Igen. Tehát egyáltalán nem kell eléd állni ahhoz, hogy a legalja mocskot a nyakadba kapd, mert hogy ugyanaz a közösség, amelyikkel napközben együtt voltál, estére ellened fordul.
8: Meg egyetlen szférája sem maradt az életednek, ahol biztonság vagy, mert ha hazáig rugdostak és elvették a sapkádat, meg a táskádat, akkor ha hazamentél, becsuktad
9: legalább
8: az
9: ott ajtót. Vége volt.
8: Vége volt. Igen. Igen. Most meg a szobád biztonságában történhetnek veled a legiszonyúbb dolgok. Láttatok ezt a minisorozatot, aminek a legmegrázóbb számomra az volt a végén, ahogy sír az apa, hogy azt hittem, hogy a szobájában biztonságban van.
9: Igen.
7: Mi a címe? Mert most én bajban vagyok. Mondjuk ki a címét a sorozatnak.
9: Nem Teenager-e?
8: Igen, ez a brit sorozat, tudod, a
7: Netflixen van, igen.
9: Igen, de nekem
7: a cím is kéne mondani.
9: Mi demensek, beszéljük majd ezt meg utána.
7: Tessék szíveskedni megkeresni.
9: Köszönjük.
7: Mert nagyon jó.
9: Hogy ha innen nézem, akkor sokszorosa az, amit a mai gyerekeknek el kell viselni. Ha onnan nézem, hogy az a rendszer még elfogadóbb volt ezekkel a bántalmazásokkal kapcsolatban, akkor meg sokkal rosszabb a helyzet. Mert azt gondolom, hogy a 70-es években, amikor ugye mi voltunk iskolások, akkor nem nagyon volt semmiféle jelzőrendszer. Még egyszer mondom, szerintem ránk bízták, hogy majd megoldod.
8: Így van. Így
9: majd a szüleinken sem volt, legalábbis az én egyébként szintén szerető családomban sem volt feltétlenül az egy ilyen általános dolog, hogy leültünk, és akkor kiöntöttem a lelkemet, és a nem tudom, persze szerettek, megöleltek, megpuszíltak, és játszottak velem, de nem voltak ezek a nagyon mély beszélgetések, legalábbis nálunk, mint ami például akár most az én gyerekeimmel van egymás között. Szóval, hogy más volt a viszony, nehezebb is lehetett akár felfedezni, hogy valami nem stimmel az iskolában. Tehát arra emlékszem például, hogy volt egy fiú, aki nehéz családi körülmények közül jött, és nagyon sokszor zaklatott. Most már tudom, hogy a zaklatás volt, amit csinált. És végül nem nagyon, tehát volt olyan, hogy félve mentem be az iskolába. Végül én oldottam meg azzal, hogy mivel ráadásul nem is tudott jól tanulni, nem azért, mert ne tudott volna az esze felől, hanem egyszerűen nem tudott készülni. Az volt a végső megoldás, hogy segítettem neki a lecke megírásban, mert nem tudtam mást kitalálni, és valahogy elsimult a viszonyunk. De ez is csak egy ilyen zsigeri megoldás volt, nem volt rá közösségi megoldás, nem az anyu segített mondjuk megoldani, meg és nem is a pedagógus, aki, igen, aki észre se vette valószínűleg, hogy itt valami történik. Tehát ezen mondom, hogy most akkor melyik a nehezebb helyzet? Mindegyik nagyon-nagyon nehéz helyzet. A mostani gyerekeknek sokkal több oldalról jöhet az aklatás és a bántás, úgy is, hogy nem nem vagyunk rá felkészülve, de talán nagyobb is a figyelem, vagy egyre nagyobb a figyelem, hogy ez megtörténhet, és hogy milyen végletekig mehet el. Tehát inkább ebben ez a...
7: De akkor kérdezzük erről még Bercit, mert hogy azért te majdnem az a generáció vagy még, amelyik most még az iskolában van, tehát 15 év sok. Másrészt meg nem, mert ugye a lehetőségek, a technológiai, igen, meg az emberi lehetőségek nagyjából ugyanazok voltak. Neked volt egy olyan jelzőrendszer, amelyikhez fordulhattál volna?
10: Ha, amikor így visszaemlékszem, akkor én nagyon sokat beszélgettem anyukámmal. Ugye a táncos dolgokról, hogy ugye nagyon sokat bántottak azzal, hogy a szexuális beállítottságommal, hogy hova orientálódom, ilyesmi, és vagy kinevettek, vagy ilyesmi. Nekem ez tényleg nagyon sokat segített, az, hogy mi megbeszéltük ezeket a dolgokat otthon, és nem csak arról volt szó, hogy sírtam a szobámba. Nyilván rosszul éreztem magam, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, és rengeteg energiámat és érzelmemet emésztette föl azt, hogy valahogy leülepedjen bennem ez a sok rossz mondat, vagy lögdösődés, vagy akármilyen bármilyen bántalmazás, mert tök mindegy, hogy mi miatt van, ez sehogy sem oké, amikor csinálják a gyerekek egymással. És amikor belegondolok, hogy ez ma is jelen van, és nem csak úgy, hogy az iskolában történik, hanem bántják egymást az Instagramon, a Facebookon, mémeket gyártanak egymásról, kinevetik őket, meg nem tudom, voltam nemrégen egy beszélgetésen, ahol ettől sokkal merészebb dolgokat mondtak, hogy már itt belementek olyan dolgokba, hogy kicsaltak valahogy majdnem mesztelen képet, azt újra közölték, vagy valamilyen olyan oldalra feltöltötték, ahol meg lehet nézni, de büntetlenül.
8: Édes Istenem. Tehát,
10: igen, szóval Istenem. Brutális dolgok vannak, és ez sehogy sem oké, amit csinálnak egymással, és ugye amit most csinálunk, az szerintem tök jó abból a szempontból, hogy én nagyon örülök neki, hogy végre van egy műsor, meg van egy kampány, van ez a nem oké, hogy beszélhetünk róla, mert szerintem sok gyerek nem tudja, hogy ez van. És hogyha eljuthatunk hozzájuk, és lenne egy ilyen, akár egy kék vonal, mint a kék vonal, vagy egy, hogy ahol lehet segítségért fordulni, az már egy következő szintlépés lenne szerintem, hogy ugyan valahol akkor ezeket be lehet jelenteni, mert tudom, hogy vannak iskolapszichológusok, de én nem látom
8: módjával,
10: nagyon kevés, nagyon kevés van, meg nem hiszem, hogy minden gyerek bemer oda kéreckedni, vagy ilyesmi, szerintem az első probléma az, hogy nem ismernek róla beszélni.
7: Hát igen, mert ez még ráadásul az árulkodás kategóriája, és igen, minél kisebb vagy, ez annál igen inkább megbélyegez, hogy szólsz
9: béna
7: valakinek.
9: Béna vagy, gyenge vagy, igen, mit mész árulkodni, igen, old meg. Igen. Igen. Igen. Ugyanakkor meg a közösségeket kéne együtt gyógyítani. Uh-huh. Tehát ugye az, hogyha egy osztály, és vegyük mondjuk csak egy osztály, mert ez osztályon belül szokott mondjuk először így kialakulni, hogyha egy osztály fokozatosan azt tanulja meg, hogy ez nem jó, hogy együtt tanuljuk meg, uh-huh, és nem kipécézve se a bántalmazókat, sem az áldozatokat, hanem olyan, mint ahogy például a Darázs, a színházi előadás, ami ugye a Nem Oké kampánynak egy része, hogy ezt megnézik együtt a fiatalok, igen, a gyerekek, hát mondjuk durva a darab, tehát nyilván az alsósoknak ezt még nem adhatjuk oda, de később majd megnézhetik ők is. De hogyha leül a közösség együtt, egy osztály is ezt megnézi, én nem tudom elképzelni, hogy még a legdurvább közösségek nem úgy állnának fel utána, hogy elgondolkodik minden gyerek mélyen magában belül, hogy basszus, én ezt csináltam. Hát
7: ebben én benne vagyok.
9: Én ez, és szerintem rádöbben, ott mindenki rádöbben arra, ahhoz, tehát olyan erős az érzelmi hatása, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne úgy álljon fel bármilyen szinten lévő gyerek, bármilyen iskolába jár, hogy ne úgy álljon fel, hogy tudja magát elhelyezni, hogy igen, én bántalmazó vagyok.
8: Hát és
9: vagy
8: erre
9: igen,
8: vannak,
9: én áldozat vagyok.
8: Igen, ott vannak a profi módszertanok, protokollok, tehát igen, ez egy szakma, a közösségi hát, gyógyulás, a közösségi mediáció, a közösségi rávezetés arra.
9: Mert itt nem arról, hogy a két gyereket pontosan akkor majd kivonjuk, és őket megbeszéljük pontosan velük, meg nem tudom.
8: Meg a kiemelés.
9: Tudom.
8: Tehát, hogy ugye pont ezt akartam kérdezni, mert, hogy eszedbe jutott-e valaha, hogy iskolát váltsál, mert ugye ez is egy olyan probléma, hogy az...
10: Felmerült, vagy először az, hogy osztályt váltok, uh-huh, aztán azt, hogy iskolát váltok, de végül nem lett belőle semmi, mert sikerült átvészelnem. De még egyszer mondom, nekem...
9: Igen, jó lett volna, ha nem vészelni kell.
8: Nem a közösségi gyógyulás történt, hanem az átvészelés.
7: Tudod, mi jutott eszembe, Berci, nektek, mert volt osztálytalálkozótok azóta. Te oda elmész?
10: Nem voltam.
7: Na ez.
8: Nem mentél el.
10: Nem mentem el, de...
7: Nekem van egy osztálytársam gimnáziumból, mi egy összetartó összejáró osztály vagyunk mind a mai napig. De van egy osztálytársam, aki soha nem jött. És most, hogy beszélgetünk, azt hiszem, tudom, hogy miért nem. Mert most pont azt csináltuk vele, amit veled csináltak a te osztálytársaid. De látod? Tehát, hogy ez most esik le nekem.
8: Neked is normalizált volt valamennyire ez a helyzet?
9: Hát
8: ez
9: így eszébe se jutott.
7: Meg hát eszembe, eltelt azóta 130 év, tehát gyakorlatilag a saját lovasszobrunk alatt ülünk, és ehhez képest van egy ember, aki nem ül oda.
8: Igen.
7: És azóta sem ül oda. És egyébként úgy emlékszünk rá, hogy mi tökre bírtuk, csak valószínűleg ő nem emlékszik.
9: Nem így emlékszik.
7: Igen.
10: Ez elképzelhető, igen. Igen.
8: Egyébként olyan sok országban vannak erre komoly protokollok. Nyilván ezek véletlen szerencse is, hogy egy-egy helyen vannak erre jó szakmákat képviselő.
9: Biztosan nem véletlen szerencse?
8: Hát nem, megint a rendszer.
9: Jól működik a rendszer.
7: Igen. Igen, meg
8: de
7: a társadalom.
8: Amerikában volt társadalom. Ilyen barátnőm. Volt ilyen, ahol az iskolában, ahol a kisfia járt, azonnali intervenció, tehát azonnali beavatkozás, azonnali közösségi gyógyulás, közösségi professzionális kezelése annak a kis társaságnak általános iskolában, hogy hogyan tovább gyógyulás, közösségi professzionális kezelése

0: gyereke vagy, hanem te is jössz valahonnan.
1: Ezt akartam mondani.
2: Nem te vagy a gáz, hanem a viselkedésed, igen, tehát vagy a magatartásod, igen, igen, igen.
0: Ők maguk is bántalmazott gyerekek, tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy aki nálunk a legdurvább kisrác volt, azzal otthon úgy bántak, így hogy van. Nekünk arról fogalmunk.
3: Elhozta magával, amit otthon látott.
1: Ezt akartam mondani.
0: Fogalmunk sem volt, hogy honnan
2: persze.
0: Jön.
1: Hogy nyilván vannak azok az emberek, hogy akik rendben vannak önmagukkal, azok nyilván nem fognak bántani másokat, meg hogy őt se bántják.
0: Igen.
1: És hogy nyilván vannak azok a gyerekek, akik pedig valószínűleg magukból indulnak, és valamiért azért csesztetik a többieket, meg azért bánnak velük úgy, mert ők magukkal nincsenek rendben, vagy valamilyen önbizalomhiányuk van, vagy verik otthon, vagy rosszul bánnak vele.
3: Ez vagy épp az a problémája, amit tükrözni próbál
1: és
3: rád.
1: Így van, pontosan. Így van, és azt vetíti ki. És,
0: tehát őt is gyógyítani kell.
1: Valószínűleg igen. Csak ahogy ő ezt beismerje magának, vagy tényleg valaki diagnosztizálja ezzel hivatalosan, hogy, és megállapítja, hogy tényleg először neki belülről kellene ezt megoldania magának, és aztán utána nem fog másokat bántani, az szerintem egy következő lépcső.
0: Meg eleve kicsi gyerekek szintjén, nem tudom, hogy igazán van-e, nem értek hozzá, és ez inkább egy intuíció. Szerintem nincsenek elkövetők, tehát bűnösök és áldozatok önmagukban, hanem gyógyítandó gyerekek vannak. Rendbehozandó, segítségre szoruló gyerekek vannak, nem pedig bűnösök.
3: Hát a pedagógusok pont arra szoktak panaszkodni, hogy milyen sokan lettek a rendbehozandó gyerekek egy-egy osztályközösségben. Tehát, hogy összeraksz 30 gyereket, és mondják, hogy 15-tel naponta kellene külön-külön foglalkozni.
0: Viszont
3: a másik fele viszont úgy tekinti rájuk, mint hogy ők nem is lennének. Tehát, hogy az osztály két felé esik szét, az elkövetőkre és az áldozatokra, ha úgy tetszik, vagy azokra, akik egymással szemben is állandóan elkövetők, a többi pedig próbál félrehúzódni. Hát ez így nem egy közösség. Ezzel így iszonyú nehéz közösségként dolgozni.
1: Nekem volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy általános iskolában tanítottam táncot gyerekeknek, ilyen első, második, harmadikosoknak, és hát elég sok olyan gyerek volt, aki hát így rossz csont volt, vagy bántotta a többieket, lögdösődött, nem akart beállni a sorba. Hát ilyenek mindig vannak, meg lesznek is. És a tánc nagyon sokat segített, meg a zene azon, hogy így jól érezzék magukat, tanuljanak valami újat. A mozgás az szerintem nagyon sokat segített ezen. És kezdtem azt érezni minden órán, hogy egyre jobban úgymond szelidítem ezeket a gyerekeket, és ez nekem egy nagyon jó érzés volt abból a szempontból, hogy látom, hogy van valamerre indulás, és a jó irányba. Aztán hazamentek ugye a gyerekek, és a következő héten olyan, mint hogyha előre kellett volna kezdeni ezt az egészet.
0: Sziszi-fuszi meló.
1: Igen, és hogy pedig már eljutottam velük az egyik héten egy tök jó szintre, úgyhogy tudtunk beszélgetni, normális hangnemet tudtunk már engedni magunknak, nem kellett kiabálni velük, meg szerették a játékokat, minden, és aztán eltelt egy következő hét, a hétvégét otthon töltötte a anyukán, apukánál, a családi házba, és ott valami történhetett, vagy valami tesójával, vagy akármi, előről kellett kezdeni az egészet. És ez így nehéz volt.
0: Hát ebből látszik, hogy ez mennyire komplex most tulajdonképpen. Pont azt mondtad, amit Elritok Nóra szokott mondani, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, hogy festeni, rajzolni akartam tanítani a gyerekeket, de rá kellett jönnöm, hogy nincs otthon asztal. Aztán arra, hogy nincs otthon kaja. Aztán arra, hogy nincs otthon segítség. Úgyhogy egyre nőtt, tudod, mint a hagymahéjak, a probléma halmaz, amiben te lehet, hogy megpróbálsz kooperációt tanítani pénteken, de szombaton más közösségben.
3: Hát, hajdanában az elitiskolai rendszer ezért épített a kollégiumi elhelyezésre, hogy kiemeled a gyereket, és abban a közegben tartod, ahol kézben tudod tartani. És
0: tegyük hozzá, hogy a kollégiumi rendszer viszont nagyon-nagyon aljas rendszerek voltak, ugye hát, a zárt intézmények, a kollégiumok,
3: ugye azok között is volt ilyen meg olyan, de valószínűleg mindegyik olyan volt. Mert már megint úgy adott tartunk, hogy a gyerekközösség egymásra hagyva.
0: Így van, így van. Zárt.
3: Tartsunk egy picike kis szünetet, és akkor utána visszatérünk és folytatjuk. Egy kicsit másképp, de ugyanezt.
4: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Nem Oké kampány kapcsán egy műsort látnak, hallanak. Bombera Krisztinával, Erős Antóniával, Hegyes Bercivel folytatjuk az adást. Én Róna Jegon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ott tartottunk az előbb, hogy a gyermekek kapcsolatos és az iskolán belüli egymással szembeni erőszakról beszélgetünk, de arról azért kell szerintem pár mondatot szólnunk, hogy mi felnőttek, mit teszünk a gyerektársadalommal. Mert hogy mi vagyunk a minta, mi vagyunk a példa, és amikor a digitális világról beszélünk, igen, már ott is a zaklatás teljesen hétköznapi, erről is szóltunk néhány szót, de mi felnőttek sem mutatunk példát, vagy az a példa, hát az gyalázatos, mert amit egymással csinálunk mi felnőttek ugyanabban a térben, azt is látják ám a gyerekek.
3: Hát sőt, azt látják a legjobban. Tehát amikor így ismerősökkel, barátokkal beszélgetünk arról, hogy a gyerekeik hol tartanak, kinek hány éves a gyereke, akkor szoktam elmondani, hogy akkor jön el az igazság pillanata, amikor kamaszodik a gyereked, és rájön, hogy te milyen vagy.
4: Igen. Mm. És tükröt tart.
3: Mert attól a perctől kezdve, különösen, hogyha olyan közegben mozog, ahol igenis nemhogy megengedett, hanem kötelező a kritika, meg a kritikai gondolkodás, meg egyáltalán, attól kezdve mindent megkapsz. Hogy te mit hogyan csinálsz, hogy mit hogyan csináltál, hogy mit nem csináltál jól. És
2: egyébként is ez a dolga, egyébként hogy így érezzen.
3: De hogy akkor jön rá, hogy az emberek nem feketék vagy fehérek, nem jók vagy rosszak, és ebbe beletartoznak a szülei is.
4: Igen. Egyébként pont
3: ez nagyon-nagyon nehéz időszak, mert akkor mindig kimondatik az, amit te saját magadról se akarsz kimondani. Hogy te milyen vagy valójában, és tőlük így megkapod.
4: Meg mást próbáltál mondani a gyereknek, mint amilyen vagy, és átlát rajtad.
3: Igen. Igen.
2: Mit nem csinálunk soha, és te se?
4: Így van. Vagy mi az, amit mondasz, és másképp csinálod nekem, például amikor mondtam a gyereknek, hogy tessék többet pihenni, nem kell kitűnőnek lenni, tessék elengedni dolgot. Azt mondja, hogy te mióta nem vagy munkaalkoholista?
5: Aki nem tudja, tanítja.
2: Ráadásul.
4: A bántalmazással kapcsolatban a lányom tartott tükröt, mert ugye nekem ez olyan fontos volt, én a gyerekbántalmazásból végeztem a jogon, és nekem a Gyurkó Szilvi volt a mentorom, ki ugye a Hintalovon alapítványnak az alap. Úgyhogy mi otthon rengeteget beszéltünk gyerekbántalmazásról. És a lányom egyszer hazajött a suliból, és panaszkodott valamelyik osztálytársára, kicsi volt még alsós. És így rám nézett ilyen sötéten, és azt mondta, hogy de tudom, hogy úgyis azt fogod mondani, hogy bántalmazott gyerek volt, úgyhogy nekem kéne empátiával élnem.
2: Jaj,
4: mondom, igen, édeslányom, ez valószínűleg így van, vagy nem így van, és az empátiát tartsd meg, de értem a problémádat, hogy itt az adott helyzetben neked van éppen gondod, de ez is egy érdekes tükör volt, ahogy kapcsolódik a témához, hogy tudom, hogy azt gondolod, hogy neki rossz. De tulajdonképpen büszke vagyok rá, hogy a gyerek alsótagozatosként
3: már végig gondolta.
4: Mégis így látta, hogy annak, aki őt bántja, annak rossz. És ez valószínűleg így van. Illetve biztos, hogy így van.
3: Valószínűleg.
4: Igen.
2: A legkisebb gyerekem osztályfőnöke, a legkisebb gyerekem még alsós. Ildikó néni azt mondta itt a választási kampány előtt, hát vagy annak a kezdetén. Szóval a második fél
3: mikor volt előtte?
2: Hát igen.
3: Egyfolytában az volt.
4: Jó.
2: Igen, tehát bomba plakát azért volt választási kampány nélkül is, ez igaz. Szóval azt mondta a szülőknek, a szülői értekezleten, hogy ha lehet, akkor otthon ne a politikáról, vagy ne úgy a politikáról beszélgessünk, ahogy egyébként a felnőttek most egymást ölik a politika miatt, hanem próbáljuk megmagyarázni, hogy ez a felnőtteknek valamiféle furcsa kinövése, de az élet attól még nem ez, meg hogy a másikat azért nem gyűlöljük. Mert hogy látta az osztályon belül is, hogy elkezdődött, a te szüleid kire fognak szavazni. Na most ezek harmadikos gyerek.
4: Atya, úristen.
3: Az így van.
2: És szembeállt egymással a két tábor.
4: Leképezték azt, amilyen nyomorultak mi vagyunk.
2: Ez egy iszonyú erős figyelmeztetés, hogy voltak éppen azt teszik, amit látnak tőlünk. Tehát, hogyha nálunk megy a zaklatás, akkor náluk is menni fog.
5: Nekem még nincsen gyermekem. nagyon sok mindent elterveztem, hogy hogyan és mit fogok, és valószínűleg ez nem így lesz. Tehát, hogy
2: ugye, soha nem fogsz csinálni.
5: Amit soha nem fogsz csinálni.
4: Biztosan.
5: Így van. És hogy én a legszeretőbb és a legmegengedőbb, és de
2: az
5: majd
2: még lehet.
5: Játékkal tanító, és stb. Valószínűleg
2: már türelmes. Mindig lesz rá időd.
5: De valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ez nem így lesz majd. De remélem, hogy...
3: De törekedik.
5: Törekszem rá, hogy minél többet megvalósítsak ebből. Igen.
2: De egyébként a legijesztőbb ebből az, amikor a saját soha ki nem mondandó mondatod egyszer csak elhangzik a szádból, mert hogy ezt hallottad anyától, apától, és hát nyilván én ezt soha nem fogom mondani. Soha.
4: De.
2: És egyszer csak kiszalad.
3: Igen. Amíg az én házamban.
2: Az még nem volt. Az még nem volt, az egy kemény mondat. Amíg nálam eszel.
4: Igen. Amíg az én kenyerem eszel.
2: Szóval a zaklatásra visszakanyarodva az,
3: viszont,
2: hogy...
3: Viszont, bocsánat, igen, csak itt akartam, hogy most ott körül forgunk, hogy mit hoz a gyerek a családból, mit hoz otthonról.
2: Meg mit lát csak a társadalomban?
3: De ez visszafelé is igaz, tehát, és megint a kamasz gyerekeimre akarnék így visszautalni, hogy bármilyen is lehet, nyilván itt meg idézőjel, de bármilyen is lehet a családi körülmény, vagy hogy otthon mi mit csinálunk és mit mondunk, ha ő visszajön egy kritikai közösségből, kritikus közösségből, tehát ők például azért eléggé nyitott középiskolákba járnak. Olyan fejbekólintást kapok abban a pillanatban, hogy nem egy olyan mondatot mondok, ami, most ezt értsétek jól, nem PC, tehát hogyha nem egy megfelelő mondatot, akkor azonnal fölemeli a hangját, és azt mondja, hogy miről beszélsz?
4: De érdekes, igen.
3: Hogy mondhattál ilyet?
4: Sokkal bölcsebbek a gyerekeim nálam.
3: És így
4: sokkal.
3: Abban pillanatban így összeroskadsz belül, hogy
4: igen.
3: Most csak, tényleg valami.
2: Csak milyen jó lenne ez az érzékenységük, mert ez az. Tehát, hogy valamire felsziszen, hogy ez nem.
4: Igen.
2: Ez megmaradna. Tehát, hogy ezt ne daráljuk be.
3: 16-17 évesek talán megmarad. Tehát talán az nem történhetne meg például velük, amit a Bercivel csináltak annak idején. Tehát én azt gondolom, hogy ma a jó közösségekben kiállnának a gyerekek egymás ellen, vagy egymásért, hogy ilyet nem mondhatsz, ilyet te nem csinálhatsz a másikkal. Ez nem történhet itt meg közöttünk.
4: Ez reményt ad egyébként, amit most mondasz, mert ahogyan a 70-es évekről beszéltünk, ahhoz képest, és nevetünk magunkon, de azért csak mégis másképp neveltük a gyerekeinket. Hát. És a gyerekeim már csak most jobb szemléletűek, mint én valaha voltam. És nekem ez egy reményt ad a következő generációkkal
3: kapcsolatban. Ezért mondom, hogy talán visszaviszik. Jó, nyilván nem minden család lesz befogadó, és mondja azt, hogy igazad van kisfiam, és kap még jobbról is egyet. Mert hogy nehogy már te megmondjad, hogy majd én mit gondoljak, de alapvetően meg normális közegben lehet, hogy igenis a szülő elkezd gondolkodni, és hazavisznek olyan üzeneteket, és a gyerekeken keresztül taníthatjuk a szülőket.
4: Igen.
3: Hogy egy kicsit másképp kéne.
4: Van egyébként
2: nekem van egy rossz érzésem, hogy mi most olyan iskolákról, olyan közösségekről beszélünk.
4: Amiből kevés van.
2: Amiből kevés van, mert ez nem az általános, nem a teljesen hétköznapi, nem az anyagi gondokkal nagyon súlyosan küzdő családok közössége.
4: És amit így most mondtál, ezt szerettem volna pont behozni, hogy még a beszélgetésből nekem hiányzott a társadalmi egyenlőtlenség mértéke, tomboló mértéke, ami nekünk nem volt. Tehát mi még iskolaköpenyben voltunk, nekem még ugyanannyi volt a lakótelepen, ahol felnőttem, mint a mellettünk lévő lakótelepi lakásban.
2: Emlékszem, jött egy lány, akinek a szülei Libanonban dolgoztak.
3: Az nagy szám volt.
2: Az óriási szám volt, ez a vicce.
3: Még a csajja barátkozni.
2: 70-es évek. és hát Libanon az arab világból jön, tele volt aranyjal. Tehát a kezén, a nyakán, aranyfűben való, és bejött az első órára, és mondta neki az osztályfőnökünk, hogy oké, örülök neki, hogy neked ilyen van, most akkor ezt szépen mindent leleszed, elrakod a táskádba, és soha többé nem akarom.
4: Így.
2: Mert hogy az egy tényleg más világ, ott mindenkin ott volt, igen, a kék köpeny.
4: Igen.
2: És ez volt
3: most
2: a viselet.
3: Most beszélgethetünk, hogy ez jó volt.
2: Nem volt jó. Nem volt jó, de segített abban, hogy ne legyenek kirívó különbségek.
3: Ugyanakkor nem is voltak akkora különbségek. Hát tehát az a röhely, hogy 50 évvel korábbról beszélünk,
4: igen,
3: és ahhoz képest az egész világon persze nőnek ezek a brutális különbségek, szegény és gazdag, tanult és tanulatlan, nincs telen, és elképesztően gazdag között. Az, hogy ez már Magyarországon is így van, az egy félelmetes jelenség. és az, hogy látszik, az meg aztán végképp. Tehát valóban ez az uniformizálás picit segíthetett, de közben nem is voltak akkora különbségek.
2: Egyébként nem. Igen.
4: Szóval... De hogy a bántalmazásnak ez vajon része, erre kíváncsi vagyok, ugye te egy másik generációban szocializálódtál, ahol már számít az, hogy milyen gatyád van, meg hogy márkás-e a cipőd.
5: Hogyne, hogy bőrdzseki, hogy úristen, neked ilyen van, olyan van, stb.
2: Milyen márkájú a cipőd.
5: Milyen márkájú, mennyibe került, az. És ez sokszor amúgy felmerül, és amikor kinézik egymást a gyerekek emiatt, hogy...
2: Mert kinézik?
5: Hogyne. Hát az én tapasztalatom a saját életemből is az, meg amikor oktató voltam általános iskolában, akkor is. Tehát ez mikor volt 18 éves korom óta tanítok, akkor... Hogy is mondjam,
2: ugye 14... Mondjuk 10 évvel ezelőtt.
5: 10-14 évvel ezelőtt. És ez megvolt a gyerekeknél, hogy neki új kabátja, vagy új sapkája, ugye jönnek a karácsonyi ajándékok, mm-hmm. hogy valaki számítógépet kap, laptopot kap, a másik egy banánt kap, vagy nem tudom, szóval,
3: hát
5: hogy
3: igen.
5: Így...
3: Vagy az sem.
2: Hova mentetek nyaralni, voltatok-e télen sielni?
5: Így van, így van. És ez a kinézés, hogy egymást így szarizzák, vagy hát így ilyen kialakulnak ezek a, most klikkek. Mondom, klikkek, igen. Meg a...
2: Gazdag gyerek, szegény gyerek.
5: Így van, és hogy bullyingolják igen. a másikat, hogy neki nincsen. Mondjuk ezt sose értettem, hogy ezért miért csesztetnek embereket, amiről nem tehet, ugye.
4: Na, de hogy ez azt, tehát azért akartam behozni, mert ez aztán olyan fokú kiszolgáltatottság, tehát helyből esélytelenként indulsz igen. arra, hogy bántsanak, hogyha valamiből azért van kevesebb, mert ez dobta a gép, és mert éppen egy ilyen országban élsz. Úgyhogy ezen nagyon sürgősen kéne változtatni.
2: Hát ezen csak azzal tudunk változtatni, hogy ezt például folyamatosan magyarázzuk a gyerekeinknek.
3: Hogy nem ez számít.
2: Hogy nem ez számít meg, hogy arról ő nem tehet, hogy az ő szülei nem keresnek annyit, hogy megvegyék a 100 ezer forintos edzőcipőt, aminek egyébként semmi értelme.
3: Na igen, ezt akarom. Tehát lehet, hogy onnan kéne elindítani, hogy nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hogy miben vagy, hogy mi van rajtad, vagy hogy mit viselsz, vagy...
2: Jó fej vagy nem, bírod vagy nem, igen. barátod vagy
3: minek
2: nem.
3: Minek kell 100 milliós táskát venni, érted? Tehát, hogy ezek a...
2: Igen. Minek?
3: De tényleg minek?
4: Hát egész de ebben sem volt a magyar társadalom mostanáig olyan nagyon példamutató a felnőttek világában.
3: Hát de ezért mondom,
4: táskaügyben.
3: Hogy havar táskaügyben se. Tehát, hogyha ezt mondjuk a gyerekeinknek, és egyre többen mondjuk. Tehát, akkor nyilván, és az iskolában is egyébként van egy ilyen üzenet, hogy tényleg rohadtul nem számít, hogy miben vagy, és hogy nézel ki. Egyébként nyilván adj magadra, próbálj meg azért valamilyen szinten egy higiéniát fenntartani. Ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ez nem alap.
4: Nem alap, nagyon
2: nagy.
3: Amikor arról
2: beszélünk,
4: hogy menstruációs szegénység.
3: Is, de nem csak az, mert ahol mondjuk nincs meleg víz, nincs vezetékes. Uh-huh. Tehát, hogy most jó, de tényleg, szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok helyen őrült problémák vannak. Most csak a választások idején is emlékezzetek, hányan mondták azt, hogy amikor most mentek úgy el először vidékre, uh-huh. és döbbentek rá, hogy milyen körülmények között élnek emberek,
4: nincs
3: átlag családok. Szóval ezért mondom, hogy tehát, jó, ne menjünk el már tényleg mindenen, mert nem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést soha, de a lényeg az, hogy ne számítson már az, hogy mi van rajtad, hanem azt számítson, hogy belül mi
5: persze.
3: van. És ha legalább ideig eljutunk, akkor ezt az élét ki tudjuk venni ezeknek a vitáknak, vagy esetleg azt is el lehet érni, hogy ha van is otthon 100 ezer forintos sportcipőd, nem abba mész be a suliba.
5: Amúgy,
3: mert úgy érzed, hogy lehet, hogy a többieknek az tök szarul esik. Igen. És akkor nem veszem fel.
2: Így de van. Hát azért van 100 ezer forintos cipőd,
3: hogy
2: és
3: ez
2: a másik oldala, ez a baj. Hogy ezt mindenki lássa,
4: nem
2: hogy
4: az 100 ezer
2: forintos cipője van.
5: Ez szerintem ezek nem olyan értékek, amiket képviselnie kell szerintem egy gyereknek,
2: De ezt
5: otthonról kell hoznia. Nekem az jutott még eszembe, ugye mondtam, hogy én ezeket az elszenvedéseket leginkább általános iskolába kaptam. És gimnáziumban én egy kifejezetten sportos osztályba jártam, Szentesre, és ott nagyon sok vízilabdázó van. És vízilabdás osztályba jártam. És képzeljétek, ők nem csesztettek sose. Tehát ők
2: na jó, sportolók. Ők azt is tudták, hogy amit te csinálsz, a sport.
5: Ezért, ezt akarom mondani.
2: Tehát tudják, az nem fenékrázás tudták, flitteres ruhában,
5: igen, mert a legtöbben
2: az kőkemény
5: gondolják.
2: Sport.
4: Kőkemény meló.
5: És ők sportolók, van teljesítmény mögöttük, ők tudják, hogy ez, amit egy ember elér, az valamibe kerül, energiába, edzésre kell járni, áldozatokkal, kitartásba.
4: Igen.
5: És ők nem csesztettek sose.
4: De nem.
2: Ja. Jó, de hát ez megint az közeg függvénye, amit te most mondasz, az pont arra mutat igen. rá, hogyha mondjuk le van kötve egy közösség, uh-huh. hogyha teljesítményre van kényszerítve egy közösség, kevesebb energia jut arra, hogy a másikkal bajlódjunk. Uh-huh. Mert hogy egészen mások a célok, máshol van a fókusz.
3: Talán hát meg a mindennapjaikat így él, ők is keltek hajnali 4-kor, mentek az úszóedzésre, nem tudom, erőléti edzés, ezzel ment el az egész napjuk.
5: Szóval ők ezt vágták.
3: Tehát, hogy hasonló az egész, ami körülveszi a mindennapjait éppen ezért nem.
5: Pedig aztán egy versenytáncos fiú, meg egy vízlabdás fiú nagyon messze van egymástól.
2: Jó, de mekkora bajban lettek volna, hogyha azt kell csinálni.
4: Pont ezt akart, hogy egyszer csinálnak végig
5: az edzésedet. Ők nem olyan jók, igen.
2: Ott úsztak volna a verítékben.
5: Igen.
2: Jó volt veletek, köszönöm szépen. Bombera Kriszta, Erős Antónia, Hegyes Berci, jó, hogy jöttetek. A Nem Oké kampány folytatódik, és remélem még nektek is lesz ebben dolgotok.
5: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, jövünk egy hét múlva, és várom önöket vissza mindenki.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Több mint 70 milliárdos fejlesztésbe kezd a Suzuki Esztergomban. Tilos a fürdőzés baktérium miatt 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Németh Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projektek számára. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik, mindkét testület elnöki feladatai Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, az új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. Két nap alatt csak nem 70 sofőrt állítottak meg, az alkoholszonda mindegyiküknél negatív volt, egy taxis viszont nem használt biztonsági jövet, ő közigazgatási bírságot kapott. További 10 esetben jegyzőkönyv készült nem megfelelő viteldíj, fizetési problémák, terminál hiánya miatt. Megsértette a volt miniszterelnök a NASA-val kötött megállapodást, amikor tavaly nyáron videóhívást folytatott az űrben tartózkodó Kapu Tibor asztronautával. Ezt az űrhajós mondta a Qubit podcastjában. A Hunor magyar űrhajós program vezetője felidézte, hogy a beszélgetés kezdetén maga Orbán Viktor sorolta fel, hogy az amerikai űrügynökség kérésének megfelelően milyen témákat nem érinthetnek. Ezek között volt a politika és a hadügyek is. Ugyanakkor a beszélgetés végén mégis megkérdezte az űrhajóst, hogy a háború látszik-e onnan föntről. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk, és a zsaroló sztorinál tartottunk, hogy nem tudjuk, hogy ki zsarolt meg, hogyan, mivel. Én hajlamos vagyok ezt elhinni, hogy ezek így történtek, csak ha ezek léteznek, akkor ha ez máskor nem, a választások óta eltelt hónapokban ki kellett volna, hogy derüljön egy bizonyos százaléka.
3: De hát a szünet előtt mondtátok, hogy például a Kuna előadja a maga történetét, nem úgy nyerzsarolás, hogy a revolvert a halántékothoz tesszük, de hogy a gazdasági tönkretétel azért egy kemény eszköz.
4: Ja, meg ilyen sztorikat mondott, hogy egy ügyben tanúként hallgatták ki, de
3: nem tudta, hogy jön ki.
4: Úgy, hogy nem, ennél is jobban csinálták. Hajnalba ment ki érte a rendőrség, hogy tanúként elvinnék, hogy szép. Ne fáradjon be, és akkor ebből a szomszédok mit szép. Látnak, hogy ilyen a rendőrség, és elvisznek hajnalba. Igen. Ezek nagyon kis.
2: Figyelj, Tomi, de István, te tudod, hogy miről beszélek?
4: Én azt tudom,
2: itt megjelennek fideszes vendégek nálunk, direkt nem mondom a nevüket,
4: mert nem magyarázzák, hogy miért nem volt belső ellenzék, Tomi. Azért, mert...
2: De csak bocs, István, emlékszel, hogy itt volt, jó, nem mondom, tényleg nem mondom a nevét, de a szünetekben miket mesélt nekünk? És ahhoz képest...
3: Nem lámpa, mondja a mikrofonba?
2: És mikrofonba a felszódázott de verzió, kell, de nagyon durva.
4: Tomi, azért nem kell neveket mondani, mert akár ki van itt, kvázi ez történik, és akkor a szünetekben meg az történik, hogy, és akkor ennek na, vannak de akkor... És nagyon sok a személyes sértettség egy-egy történetben, de mondjuk én ezeket úgy hallgatom, hogy hát tudom, hát része voltam a rendszernek.
3: Hát ez a mafia azok, logika,
4: azok az emberek, akik ugye mi a nyilvánosságot ismerjük, nyilvánossága vagyunk kapcsolatban, azok az emberek, akik a Fidesz nyilvánosságot a mai napig irányítják, azok irányították akkor is, amikor én a Fidesz nyilvánosságban dolgoztam. Tudom, hogy mekkora gyalázatos gazemberek, embertelenek, empátia hiányosak, és még csak nem is értenek hozzá, legalább értenének hozzá. Semmiféle pozitívumot nem tudok egyik mellett sem elmondani. Most, amikor kirúgják a fél NER nyilvánosságot, lemészárolják, akkor most így néhányan így rácsodálkoznak, hogy mi történt. Komolyan, te nem ismerted, hogy ez a figura, hogy ilyen meg az, meg az, meg. De hát eddig ez, meg ez. De abból, hogy szétesik a NER, abból a dinamikából, abból a tempóból,
3: ebből a mértékből,
4: ebből a nagyságrendből, ebben benne van az, hogy miért nem volt belső ellenzék. Mert ezek az emberek nem kedvelték egymást. Sőt, nem, és ugye most akárkivel beszélünk, politikussal, volt újságíróval, elbocsátottal, kilépettel, mindig mindegyik azzal kezdi, ez már olyan náluk, mint a jó napot kívánok, hogy belső fórumokon mondtuk.
2: Uh-huh. Ajajaj.
4: Hát úgy néz ki, tehát hogy így most így hallgatod őket, úgy
3: tudod,
4: néz ki,
3: mintha
4: a Fidesz egy ilyen folyamatos nagy belső kritikai fórum lett volna, a nagy lópikulát soha nem mondott senki semmit, nem voltak ilyen belső fórumok, ezek az emberek tartottak egymástól, könyököltek, mindenki próbált előrejutni, látták, hogy működik, hogyha a másiknak így, akkor én is így akarok, egyáltalán megmaradni, egzisztencia, pénz, ha félreraknak Orbánnak, úgyis az a humán politikája, hogy majd visszahoz a izébe, előbb kicsesznek az út szélére, de nem hagynak ott teljesen, majd vissza, akkor megint pozíba lesz. Úgyhogy mindenkinek azért mindenkivel jobba kell lenni, mert lehet, hogy akit én most kicsinálok, az lehet, hogy holnap után a főnököm lesz, tehát hogy ez undorító az egész NER, de tényleg.
3: Lehet, ott nem én vagyok az, aki pozitívabb motivációkat akar föltétlenül ezeknek az utólag lázadást képzelőknek a javára
4: utólag
3: írni.
4: Lázadó,
3: de mégis hadd mondjak személyes példát, köztudomásulag én évezredekig voltam az MSZMP-nek tagja, sőt, dolgoztam is már, igaz, hogy akkor már nagyon pongyol a diktatúra idejében, de mégiscsak. Jó, rendben van.
4: Ennyire ne legyünk jóba még a születés.
2: A bizonyíték, hogy nincs, nem volt rendszerváltás, ugye?
3: Nem ezt akartam mondani, csak azt akartam mondani, hogy mikor a pártközpontban dolgoztam, az olyan pongyola diktatúra volt, de a pongyola az egy jelző, ettől még marad a terminus, tehát nem mentegetőzni akartam. Csak ismerem azt az életérzést, hogy valaki azt gondolja, hogy ahova én tartozom, annak hát sötét alakok, vagy a sötét alakok is vannak, utálom, hogy miket beszél, a nyelvétől idegbajt kapok, részben saját élmény, de valami alapvető dologgal azért egyetértek, és akkor az ember itt marad. Tehát van ilyen, nem azt mondom, hogy ezt szeretni kell, ezt a magatartást, nem azt mondom, hogy ez egy igazolás, de nem tudjátok elképzelni, hogy akár az általatok emlegetett média emberek, azért valamit komolyan gondoltak, hogy nemzeti
4: Dehogy nem. Sőt, én azt gondolom, hogy nagyon sokan közülük, hiszen elmondják, aztán itt ott, ott beszél velük az ember, hogy tudták, hogy ez is gáz, tudták, hogy ez a figura, ez ilyen olyan, tudták, hogy ezt csinálja, csak hogy ez a tábor, meg ez a törzsi gondolkodás, hogy igen, de ott van a cél.
3: Na, ezt akartam mondani, hogy ez is benne van a törzsi gondolkodás, te szoktad ezt utálni mindig.
4: És ha az ember, hogyha van a törzsi gondolkodásnak talán az egyik alapja az, hogy a törzs az így egyfelé, nem? Együtt egyfelé halad. Most, ha én ezt az egységet megbontom, még ha jó szándékból is, akkor a törzs szerintem ellenem fog fordulni. Mert én leszek a... És akkor most írjak egy publicisztikát arról, hogy Bajár Zsolt stílusa vállalhatatlan.
3: Nem írtak.
4: Mi lesz ebből nekem a hasznom?
2: Kiraknak.
4: Hát, na ez
3: csak
4: az.
3: Kára ez van. Az. Igen, ez tehát ez, és hadd...
4: Ha nem raknak ki, akkor meg az olvasótáborot fog ellened fordulni, és utána
3: akkor nézd meg
4: ki.
3: A kommenteket, utána, akkor nézd igen. meg, hát ezt látja. Egy egészen más szempontot a miért nem volt belső lázadáshoz hadd vessek fel. Akármit gondolunk Orbánról, most ezzel a nem nagyon szeretett szóval azt kell mondanom, hogy egy karizmatikus személyiség. Tehát aki persze. lázadt volna, az valószínűleg tudja, hogy a tábor, a Fidesz tábor az Orbánnal tart, bárhogy lázad ő. Tehát lehet, hogy eleve úgy gondolták, hogy reménytelen vállalkozás Orbánnal szembe fordulni, már pedig ez akkor aktuálisan akár jó lett volna ez objektíven Orbánnak, akár nem. Mégis csak Orbán ellenes pártütés lett volna.
2: De igen, tehát
4: morálisan igazunk értem. Van, csak gyakorlatilag tényleg képzeld el, hogy mondjuk Navracsis Tibor egyszer csak tart egy váratlan sajtótájékoztató arról, hogy 60 pusztát adjuk vissza.
3: Igen.
2: Nem, nekem az a meglepő,
3: és nem tudom, hogy én tartottam volna a helyébe, valószínűleg nem vagy.
2: Nem, nekem az a nagyon durva, hogy nem az, hogy ez nem volt tömegével, hanem hogy egy se volt. Tehát nem emlékszünk olyanra, egy vezető politikus már csak a nagyszámok törvénye alapján, hogy már láttam ez olyan igaz. Dolgokat, ami nekem nem tetszik, és nekem megszólal a morális jelzőkészülékem ott belül valami, hogy én nem akarok ezzel menni, mert a lázadásnak az a lényeg, csak ezt akartam mondani, hogy ott nem matekozunk. Ott van egy olyan belső hirtelen jövő felháborodás, egy érzelmi feltörés.
3: Ez a Magyar Péter modell, hogy, de ez nem
2: hogy,
3: volt
2: hogy nincs mögötte matek, hogy hányan jönnek velem, vagy hogy velem jönnek, hanem vagy Orbánnak.
3: Hanem megyek az ászlóval.
2: Én ezt képviselem, és akkor pont. De hogy egy se volt ilyen, de még egy Navracsit sem.
4: De hatalomban ez szerintem az a legritkábban. És főleg olyan hatalomban, ami kőkeménynek tűnik.
3: És egy tekintélyelvű hatalomban.
4: És akár még végtelennek is tűnhet, mert hát azért nagyon sokan
2: én
4: azt gondolták,
2: ilyenkor
4: hogy...
2: szoktam rettentően elkeseredni, és azt mondani, hogy sajnos mi ilyenek vagyunk.
3: Ki a mi?
4: De nem tudjuk,
3: ugye nem akarsz népkarakterisztikában
4: gondolkodni. Nem tudjuk, hogyha más nép kitalálta volna magának a NER-t, akkor
2: hát ott már maga a NER-nek a megszületése is jó, hát magyaros.
4: Egyébként meg ugye én a Schmidt-Mári Anteport azt cikket mondtam, az politikailag fontos, de valóban inkább a Simicska volt az a intőjel, hogy itt bárki Orbán ellen megy,
3: a az
4: úgy
3: jár,
4: mert ha visszagondolunk, azért a génap után azért úgy nézett ki, hogy Orbán bajba van, nincs média, nincs izért, és úgy kell valahogy a nulláról összekaparni, és hogy ez nem lesz egyszerű feladat, és lehet, hogy Simicska megcsinálja Jobbikkal a váltást. Tehát simán ott volt az első pár hónapban ez a hangulat, és mi lett belőle a tanulság mindenkinek, és
3: megy.
4: Azért a sok jobboldali morál hős, aki ugye minket szokott nagyon sokszor szapulni, azért génap után itt azért volt egy-két ember, aki most youtuber, meg ilyen-olyan, meg mit tudom én, és azért egy-két évig még ott dolgozott a Simicska médiában, és utána világosodott meg, de ez ilyen kis off-topic, szóval, hogy és mi lett ebből a végkicsengés? Az, hogy Simicskának, aki végtelen úr volt, legalább akkora volt, mint Orbán, sőt, mivel nem volt kirakatba, ezért még gonoszabb is lehetett.
3: Még nagyobb gazdasági.
4: Pontosan, még gonoszabb is lehetett. Igen. Maradt egy kecske farmja.
3: Igen.
4: És azért az így végig gondolod, hogy ha benne vagy ebben a társaságban, és látod annak az rettegett embernek azt, hogy darálja le Orbán, hát akkor utána azért meggondolod, hogy mi van Ferivel?
2: Átkötöttél? Ugye gondolkodtam?
3: Nem volt egy nagyon...
2: Amiken mondtatok, hogy meg is feledkeztem arról, hogy hol vagyok.
3: Átkötést?
4: Jó, hát amatőr műsor az.
2: Igen, mi van Ferivel? Igazságtalan, hogy Gyurcsány Ferenc...
3: Most komolyan el akarod mondani ezt a mondatot. Ma mondtál az előbb abszurd.
2: Esküszöm, találtam ilyen kommentet, vagy ehhez hasonlót. Na, akkor még egyszer. Összeszedem magam.
3: Fuss neki.
2: Igazságtalan, hogy Gyurcsány Ferenc boldog lehet azután, amit az országgal tett.
4: Egyébként.
3: De ezt egyébként azt nem sikerült,
2: ja, Istenem,
3: mondtad,
2: jól,
3: hogy ez szóba kerül, meg például, hogy ez kitől való idézest?
4: Hát
2: ez a kommentelőtől.
3: Tehát egy kommentelő idézet.
4: Azt szoktuk csinálni, hogy belefutunk ilyenbe, akkor azt legyűjtjük, mint...
3: Ja, és akkor a legjobbat
4: kiemelhetem. Mi vagyunk a komment szekció Kodály Zoltánja, Bartók Bélája, és akkor ezeket így legyűjtjük, ezeket a
3: népdalokat.
4: Az internetes népi hagyománynak, és aztán itt a műsorban megzenésítjük, így van még jobb a párhuzam. Vagy amikor olyan helyzet van, akkor mi találunk ki direkt olyat, hogy vagy a vendégünknek essen rosszul,
3: jó,
4: vagy...
3: Azért nem jutottatok el a csodálatos mandarinig, ha már Bartók, de hát jó mondat.
4: Ez kétségtelen. És hát ugye onnan jön ez a komment, hogy Gyurcsány Ferenc egy harcsa paprikás főző versenyen megjelent.
3: Egyre abszurdabb.
4: Megjelent az új párjával, aki szintén egy macska imádó fotós.
3: Csak ja. Milyen imádó harcsa?
4: Macska.
3: Macska. Még ez is.
2: Nem mindkettőt nem szereti.
4: Mielőtt félreértés lenne, nem macska paprikás főző.
2: Az értem. Kínában van.
4: Macska paprikás főző ecsegen Gyurcsány Ferenc.
2: Azon már a Szijjártó
4: vendég. Vendég. Szóval, hogy megjelent az új párjával, és akkor beszélt
3: igen,
4: róla,
3: hogy rendben van az élete,
4: most már alakulgat, és akkor túl van itt a nehezén, és akkor erre jöttek ilyen kommentek, hogy hát...
3: Ne legyen boldog.
4: Hát,
3: mit javasoltak, hogy mi történjen?
4: Boldogtalanságot.
3: Értem, de hogy kell előidézni? Soha többet
4: Gyurcsány ne legyen harcsát. Na, ez egy jó kérdés. Tomi, hogy kell Gyurcsány Ferencet boldogtalanná tenni?
2: Hát azt mondod a regényére, hogy jó. Ponyva.
4: Ja.
2: Nem is, mert nem hinne neked.
3: Nem, most van egy ilyen filozófiai munkája sem.
2: Igen, igen.
3: Még nem olvastam, tehát nem kívánt tőlem neki. Véleményt.
2: Én a közös interjúnkban feltettem neki kérdésként, hogy azzal, hogy ugye álnéven kezdte írónőként, és aztán kilépett a fény, hogy Gyurcsány Ferenc vagyok, azután már soha nem fogja tudni azt, hogy a regényeiért miért rajongolnak.
3: Igen, a te interjúdat viszont láttam. Jó kérdés volt, de nem sikerült ezzel boldogtalanná tenned, ha ez nem volt az ambíció.
2: Nem, a 4 napig ittam, az jobbat futott a médiában. Igen, de valószínűleg nem sikerült bizonytalanítanom sem. Ő szerintem egy olyan flow-ban van, de már úgy talán 2006 óta legalább, az egója nem engedi, hogy ő kibillenjen abból, hogy már pedig nekem igazam van. Ez, hogy máig a Szöszödi beszéd ügyében nincs benne egy csöpnyi kétel sem, vagy legalábbis a nyilvánosság felé ezt nem adja elő. Hanem arról beszél, hogy ez egy tök jó beszéd volt. Az, hogy mit okozott vele, az már kevéssé érdekli, nyilván az ország nem volt felkészülve erre, ez a hivatalos magyarázat, de én nem látom, hogy ő kibillenthető abból a világból, amiben ő létezik, aminek ő van a középpontja, természetesen ez mindenkire igaz, csak ezt is megkérdeztem tőle, hogy amúgy az életében mi változott, mert én azt látom, hogy semmi. Régen is sok emberhez beszélt, hatni kívánt, középpontban akart lenni, és most is ugyanez van, csak ezt most íróként akarja megélni. Tehát szó sincs itt pihenésről is. Egyszerűen a visszacsatolást, azt a folyamatos szeretetet igényli az ő, az ő személyisége.
4: Igen.
2: Mert ha ezt nem kapja meg egy pillanatra, akkor, akkor jönnek be azok a gondolatok nyilván, hogy, hogy akkor mennyit is érek.
4: Az hagyjam ennél, rosszabb gondolatok jönnek be, már ha arról van szó, amire én gondolok. Mert akkor az a tehát azért nem lehet, két okból nem lett csönd egy ilyen személyiségű embernél. Egyrészt a önmagát a tükörképekből, a visszatükröződésekből rakja össze, mert valódi én az bizonyos okok miatt nincs, ezért mindig visszatükröződésből. És ha nincsenek visszatükröződések, akkor egyrészt nem tudja összerakni magát, másrészt nem így van, csak nem akarom azt mondani, mert akkor úgy már egyértelmű lenne, hogy mire gondolok. És a csönd pedig azért halálos, mert akkor megint csak nincs visszacsatorás, és csöndben viszont önmagával kellene szembenézni, az pont amiatt van a tükrökre szükség, hogy ne kelljen önmagával szembenézni. Hát ez egy nagyon lebutított verziója volt annak, hogy
2: igen,
4: miről is van szó, de valami ilyesmiről van szó. Ezért egy olyan ember, mint Gyurcsány Ferenc élete végéig megengedhetetlen a valódi szembenézés.
3: Nem tudom, hogy ez-e az ok, ez is nyilván egy magyarázat, hozzátartozik, de ebben nyilván nem megyek bele, hogy én valószínűleg sokkal több pozitívumot látok a Gyurcsány kormányzatban, mint ti, de ez egy másik vita, tehát
2: igen,
3: most persze, ezt nem mondom.
2: Ez teljesen más téma, igen.
3: Persze, az ellenzéki tevékenységében már én sem, tehát én inkább azt tartom egy nemzeti szempontból, vagy a közérdekből nagyon rossz stratégiának.
4: De MSZP-sként haragudni is kell rá, nem? Hogy szétverte az MSZP-t, nem? Tehát árvó.
3: De itt nem MSZP-sként beszélek, akkor maradjunk annyiba, hogy széttörte a baloldalt, és ezzel elkezdte a pártok olyan aprózódását, ami az ellenzéki, vagy nem elkezdte, betetőzte, ami ellenzéki oldalon eleve verességre determin. Másik kérdés. Csak mondom, hogy a kormányzását összödött is bonyolultabban látom, nyilván azért, mert benne voltam, tehát akkor lehet, hogy az én szembenézési nehézségeim is benne vannak, de inkább azt akartam mondani, hogy minden politikus valamilyen szinten exhibicionista. Különben miért választaná ezt a pályát? Neki ebben valóban erősebb flója van, hogy a te terminusodat használjam, mint bárkinek, vagy mint bármelyikünknek. Azt hiszem, nem maradt volna életben a szoros értelmében, ha a politikai flow kimerülésével nem talál magának egy másik flót, és én ezt sokkal jobb választásnak tartom, mintha tovább erőltette volna a politikai flón való lovaglását. Ez jó kis képzavar, a flón nem lehet lovagolni. Tehát, hogyha mikor már a hátszél teljesen elmúlt, még akkor is azzal próbálkozott volna, azzal szerintem magának is, de az országnak is többet ártott volna. Tehát én helyeslem, hogy ír, nem olvastam el egyelőre, hogy mit ír, pont azért, mert engem a politikus Gyurcsány érdekel, vagy érdekelt, ez nem annyira, de ha ő ebben talál boldogságot, akkor szemben a kommentelővel ez engem nem zavar. Az sokkal jobban zavarna, hogyha valamilyen országrontó tevékenységet találna ki most magának. De nem szól a Tisza ellen, ezt méltányolom, mert ez most ártana, nem vett részt a DK szerintem öngyilkos kampányában a választási időben. Tehát nagyon jó, hogy talált egy flót, mondom én.
2: Én nagyon kíváncsi voltam arra, és a legfontosabb kérdésem hozzá az volt, hogy tud-e úgy a saját szerepeire tekinteni, mint ahogy a saját karaktereinek a szerepeire.
3: Igen.
2: Tehát, hogy létezik-e Gyurcsány Ferenc azon túl, hogy ő a politikus Gyurcsány Ferenc, és félig meddig erre adott választ, hogy igen, ő sok mindent gondol cizelláltan a világról, de ezt nem lehetett, ezt le kellett butítani a választók érdekében. Mégis az az érzésem, hogy nem értette meg azt, amire én mutatni akartam. Méghozzá arra, hogy ő ott a sok-sok szerep és a sok-sok változó hangulat, motiváció, félelem mögött létezik-e ő? Tud-e arról, aki ránéz ezekre? És nekem az érzésem, hogy nem, neki van egy szerepe, egy rögzültsége, egy kondicionáltsága, és abból élete végéig nem fog engedni. Nem fog engedni, mert mondom, ha engedne, akkor úgy kéne ránéznie akár a politikusi szerepére is, mint ahogy a karaktereinek ránéz a jellemvonásaira, amit ő lejegyez egy táblázatba, és akkor azt következetesen követi. Ő ezt nem teheti meg, neki mindig ott annyira közel kell maradnia a szerepéhez, hogy ne lássa azt, hogy az csak egy szerep, és hogy mögötte ő kicsoda. Mert mondom, még egyszer, ha ez megtörténik, akkor azonnal látná azokat a dolgokat, amiről mi itt beszélünk, hogy mennyit ártott politikai közösségnek, akár a feleségének, és akkor még sorolhatnám, de ezzel való szembenézésre ő még nem áll készen, de lehet, hogy soha nem is fog. Amivel nincs probléma, ahogy idősödik az ember, egyre nehezebb ezekkel a démonokkal szembenézni.
4: Nem feltétlenül, a borderline-ok például időskorukra kijönnek be.
2: Nem, nincs ezekkel a démonokkal szembenézni.
4: Nem feltétlenül, a borderline-ok.

0: lesz, és folyamatosan kapod a reflexiót innen-onnan, amonnan, de egy egészséges személyiségű ember mégiscsak meg tudja azt tenni, hogy akár napokig, hetekig csöndben van, úgymond, az nem kommunikál, csöndben van, és azt mondja, hogy oké, ha nincsenek visszajelzések, ha nincs ilyen-olyan tükör, ha nincs semmi,
1: semmi
0: ki vagyok én. És egy egészséges személyiségű ember meg tudja találni, akinek vannak ilyen-olyan, amolyan szintű vagy irányú defektusai, az a számára a ki vagyok én kérdés, az egyenlő a halállal. És ezt most szó szerint mondom, mert maga az egyéniség ott szétesik.
1: Pontosan.
0: Kész, vége. Pontosan. Igen, de, azért, és ezzel mondom, hogy nem lehet elvárni attól, akinek
1: de nem,
0: nem tudjuk, hogy ez egy skála, hogy ott épp most neki
1: kíváncsi voltam szintű. Rá, mert ő író. Én azért voltam rá kíváncsi, mondom még egyszer, mert ő író, mert ő karaktereket lát kívülről, tehát ismeri a mechanizmust, hogy ezt alkalmazza saját magára.
0: De kognitív
1: ha valaki a boldogságát változó dolgokban, ami keletkező és elmúló dolgokban találja meg, párkapcsolatban, bármilyen emberi kapcsolatban, bármilyen objektív külső tárgyban, azt pontosan tudjuk, hogy az nem valódi, mert az elmúló, hanem a mindig is meglévőt kellene valakiben megtalálni, hogy a valódi boldogságot találja meg, mert ha olyanban találja meg, ami elmúlik, akkor az csak egy ideig, óráig zajlik, és akkor újabb motivációt kell találni. Én csak erre voltam kíváncsi, hogy ő ebben hol tart, és amikor azt mondta nekem, hogy én most boldog vagyok, mert hogy írói sikereim vannak, abban a pillanatban tudtam, hogy oké. Tehát, hogy én megkaptam ott a válaszomat. Hogy amúgy én tudom,
2: te
1: hogy nem
2: megkaptad,
1: az. Nem
2: boldog. Azt hiszem,
1: örömöt
2: most éppen belementünk a pszichológiába, de szerintem az emberek többsége nem tudja megtalálni, hogy egyáltalán létezik-e saját magja a szerepein túl. Valószínűleg az exhibicionista alkat, aminek mondom pozitív értelme is van a jelzőnek, még kevésbé tudja, de azért, ha most az én saját ismeretségi, nem politikai körömben szétnézem, ha magamban nézek, azért nem volna könnyű arra válaszolni, hogy mi az a mag, amihez képest a többi szerep, mert még a maghoz képest is van egy újabb réteg, meg a szerepek alakítottak a magon, tehát azt hiszem, hogy többet vársz tőle, mint egy embertől lehet.
1: Amit tapasztalunk, tehát amit látunk, amit érzékelünk, azok már ugye én definíció szerint nem lehetünk, ami jön meg.
0: Tomi, ez így nagyon izéletben annyi lesz.
1: Befejeztem.
2: Érteztem.
0: Idő is befejezte?
1: Idő, aha. Igen, majd ezt egyszer tovább, vagy mégse. Köszönjük szépen, ez volt a provokatőr. Hát elmerültünk.
0: Ez nem a jó
1: Gyurcsány
0: téma, csak...
1: Ferenc lelkében. Igen, csak ez nem ennyi idő, meg nem így.
0: Meg nem egy-egy személyről kellene, hanem akkor jelenségekről. Mert így
2: igen, ez valóban
0: beszélni.
2: Általános kérdés. Igen. Vagy akár csak a politikusok körében
0: hát
2: általános
0: kérdés. Hát az már úgy
2: kérdés.
0: Jobb, mert így baromi nehéz.
1: Köszönjük szépen.
3: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is.

0: Start. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Elképesztő újítással próbálkozunk, mert hogy? Mert hogy két órán keresztül fogunk streamelni. Ilyet még nem csináltunk. Én fölvettem a tesi pólómat, még az
2: hajnalok hajnalára.
1: Hajnalok hajnalán.
2: Nyáron.
1: Nyáron egy olyan időpontban, ráadásul én holiday üzemmódban vagyok, mert hogy ma már utazom el, de István könyörgött, hogy még maradjak és beszélgessek vele. Uh-huh. Mert annyira fogok neki hiányozni, azt mondta, hogy nem bírnál ki nélkülem egy hétig. Meg erre azt mondtam, hogy jó, hát akkor legyen István, de mondta, hogy így is majd a nyaralásom alatt minden nap szeretne velem telefonon beszélgetni legalább egy órát. Mondtam, jó István legyen, hát ha ennyire rám függtél, akkor...
2: Kizárólag ilyen provokatív állításokra.
1: Csak ez mindig az. Próbálnál tagadni, de ez sajnos igaz. Lipták Tamás, szia! Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, és hát körbenézze már, azzal provokálva érzem magam, hogy kispestiként zöld-fehér háttérben kell ücsörögnöm, de valahogy kibírom ezt a két órát.
1: Lesz szó a Fradi városról. Gyorsan akkor bedobom a témákat, mielőtt beleugranánk abba is, hogy itt miről, illetve beleugranánk az első témánkba, tehát lefoglalták a fideszes szervereket, ezzel foglalkozunk. Ha már a káverünkkel jeleztük, akkor beszélünk arról, hogy Tusványoson lesz-e Magyar Péter Orbán Viktor vita. Mi erre hatalmas esélyt látunk. Torockai László Magyar Péternek beszólt, most akkor így provokálok, hogy nem merje a szájára venni, és akkor majd folytatjuk, hogy miről is volt szó, egy történelmi utalásról van szó. Puzsérék jelöltje a köztársasági elnöknek, ezt is megnézzük, meg azt egyáltalán, hogy ki kit jelöl, ki jelentkezik maga, mi az az egész őrület, ami itt a háttérben folyik a témában. Aztán Lánci Tamás 444-es interjúját is szedjük, amit már említettem, nyomoznak a Fradi város ügyben, ez is témánk lesz, benzinárbalhé és minden más, ami bulvár és megrékat minket. No, vágjunk is bele, mit gondoltok?
3: Nézzük
1: nem. Meg. Vagy még, nem. Vagy még vagyunk, nézzük egymást itt csöndben, mert az nézőbarát. Jó. Akkor, jó, a keverünkkel indítsunk, annak témájával, lesz-e Tusványoson, mit gondoltok? Magyar Péter, Orbán Viktor, vidáján ennek rövid kontextusa annyi, hogy Orbán Viktor ugye ott lesz Tusványoson, és szeretne ott lenni Magyar Péter is, és szívesen vitázna a volt miniszterelnökkel.
3: Hát Magyar Péternek szerintem számtalan lehetősége volt, hogy Tusványoson vitatkozzon Orbán Viktorral, de általában megtapsolta. Ugye az elmúlt években, másfél évtizedben, nem tudom, hogy hányszor járt, de szerintem most azért nyilván nem lesz. Én meglepődnék, hogyha Magyar Péter egyébként tényleg fogná magát, és csak úgy megjelenne. Tehát én arra tippelek, hogy ez a vita el fog maradni, bár Magyar Péternek nyilván baromi jól jönne az, hogyha Orbán Viktorral végre szemtől szembe tudna valamit villantani. Gondolom ezért is fáj neki, hogy visszavonult a volt miniszterelnök így a háttérből. Még egyszer mondom, lett volna lehetősége az elmúlt 16 évben nagyon sokszor vitatkozni Tusványoson, de ő inkább megtapsolta.
2: Én is megtapsoltam annak idején, mert mindenki megtapsolta, amikor, hiszen egy előadó, aki előadta a mondani valóját.
1: Ha nem mertél hát volna tapsolni.
3: A képek
1: tapsolni,
3: alapján nem csak azért tapsolt.
1: Mi lett volna, ha nem mersz tapsolni ott, amikor még jártál oda?
2: Tudósítani. Hát tehát, hogy igen, mi lett volna, hogy semmi. Tehát pont, hogy
1: hát de Fidesz nagyon hívőként, Orbán hívőként voltál, nagyon, nem?
2: Én a másodikon voltam egyébként, civilként. Ez volt az első tus. De nem, az még az se tusványos volt. Báványos fürdő. Igen. Tehát ez a második, 1610, baromi régen, nem sok a rendszerváltás után. És akkor még mindenki nagyon fiatal volt. Én is, aztán meg már tudósítóként voltam, meg előadóként, MT-isként, meg egyszer egy kerekasztal beszélgetésben, nem is emlékszem a témára. Amúgy nem rossz.
1: Nagyon, jó buli.
2: Igen, mert nagyon kevés jön át a fesztivál részéből szerintem. Tehát a magyar társadalom leginkább a politikai részét ismeri, hiszen arról szólnak a hírek ezekről a vitákról, annyira nagy viták nem szoktak lenni. Előadásokról is, kerekasztal beszélgetésekről, meg hát nyilván Orbán Viktornak a világ megfejtéséről a esemény lezárásaként, de egyébként a többség az nem emiatt van ott, hanem ez egy kellemes fesztivál.
3: Meg hát nyilván
2: nagyon szép a környék, tök jó koncertek vannak, jó kaják vannak, táncház.
1: Én nagyon szívesen elmennék. Halálkom olyan, és még soha nem hívtam.
2: Maga a fesztivál is tényleg jó. Tényleg jó. És hát úgy rendes, tisztességes, fiatal fesztiválozó délelőtt, amikor az előadások vannak.
3: Meg hát ezek hasznos dolgok egyébként.
2: Pihenne.
3: Szerintem helye is lenne akár egy miniszterelnök kontra ellenzéki pártvezetők vitának. Hát miért ne? És miért ne lehetne ezt tusványosan megtartani? Tehát alapból szerintem egyébként egy pozitív, jó dolog lenne. Egyébként is olyan szempontból is érdekes, hogy a jobb oldalon, politikai jobb oldalon gyakorlatilag nem maradt mondjuk ilyen lazább hangvételű rendezvény. Régen a Magyar Sziget volt olyan, ahol lehetett mondjuk vitatkozni, előadásokat hallgatni, miközben ugye a másik térfélen azért rendszeresen vannak különböző olyan kulturális események, ahol megvan a szórakozás is, de azért komoly tartalmú előadásokat, akár vitákat is lehet hallgatni. Szóval egyébként szerintem, ha a tusványost fenn akarják tartani, akkor azért érdemes azon elgondolkodni, hogy nem feltétlen kell azt egy ilyen belső magnak meghagyni, hanem igenis lehet ott közéleti vitákat szervezni, akár
1: de
3: a miniszterelnök részvételével.
1: De vannak. Nem csak gombaszögön, hanem ott is azért vannak, tehát meghívnak olyan vendégeket. Emlékszem, hogy 2-3 évvel ezelőtt Puzsér Robertet is meghívták, igen, mondjuk elég vaskosan meg is fizették. És akkor Robi utána mesélte nekem, hogy kérdeztem, hogy bármiféle atrocitás, mondta, hogy dehogy is. Semmi, nulla, zéro. Tehát sokaknak ez úgy él a fejében, hogy bemegy oda mondjuk egy ellenzéki figura, akkor ott kifújolják, kifütyülik, megdobálják paradicsommal, lemegy, akkor telefonkönyvekkel jó, megverik ott hátul az egyik sátor. Nem. Tehát ezek tök normális emberek.
3: Puzsér Robert még egy felvidéki Magyar Szigetre is eljött vitatkozni.
1: Mennyit kapott? Mennyit kapott?
3: Fogalmam nincs, de egyébként nagy érdeklődés volt ott helyben. Tehát igen, amúgy mondod, ennek így kéne valahol működnie egyébként. És sokan talán azt hiszik, hogy ami az interneten látnak, és az utóbbi hónapokban tényleg nagyon elharapódzott a komment szekció mindenfelé, Az így van a valóságban is, de hát azért tudjuk, hogy ez nem igaz, szerencsére.
2: Szóval a kérdésre a válasz, hogy szerintem se. Mert hogy onnan indultunk, csak a nosztalgiába így belefulladtam én magam is.
1: Nem érdeke.
2: Egyébként szerintem igazából egyikőjüknek sem, tehát Magyar Péter sem. Tehát mit nyerne most azzal, hogy Orbán Viktor leül vele?
1: Hát de akar. Szerintem hát de mit ér? Szerintem, István.
2: Szerintem most épp nem.
1: Nem tudom, hogy ilyenkor a naív szólal meg belőle, vagy provokál.
2: Hát a földön fekvő félhalott oroszlán.
3: Ez Magyar Péter karaktere.
2: Öreg oroszlán. Tehát, szerintem most pont fordítva van a
1: helyzet. Ez most egy ilyen,
2: Nem, pont fordítva van a helyzet. Most már ott tartunk, hogy Magyar Péter, ugye korábban arról volt szó, hogy Orbán Viktor azért nem vitatkozik senkivel, mert hogy felemelni őket, és hát az nem cél. Most szerintem már pont fordított a helyzet, hogy Magyar Péter
3: de
2: emelni fel.
3: Van,
2: de igen, te lenne valamelyest ilyen imázs, ilyen, hát nem javító, imázs erősítő hatása egy ilyen vitának, de sokat szerintem Magyar Péter nem nyerne vele, és ezért is mondja azt, hogy hát, hogyha ennyi közpénz van ebben a történetben, akkor hívják meg a magyar miniszterelnököt, de azért, hogy vitázzon ugye Orbán Viktor, mert pontosan tudja, hogy ebből az égvilágon semmi nem lesz. Tehát ez...
3: Igen, de Magyar Péternek van egy ilyen habitusa, amit az országgyűlésben is láthatunk rendszeresen, hogy nem tudom, most idézőjelben nem megbántva senkit, a legutolsó fideszes képviselő felszólalása közben is képes olyan fokon beszólogatni, mutogatni, hogy az ember nem hiszi el, hogy ez Magyarország miniszterelnöke. Tehát ilyen szempontból Magyar Péternek az egy ilyen személyes ambíciója, bosszú vágya tulajdonképpen, hogy ő már pedig szemtől szemben Orbán Viktorral, gyakorlatilag két éve erről szól az ő politikai motiváció.
2: Az, hogy mi van a fejébe, azt ugye nem tudom, én ezt egy külső szemmel azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, de hogy az, hogy mondjuk Magyar Péternek konkrétan van ilyen politikai bosszú, vagy mit remélne ettől, vagy bármi, hát azt a fene se tudja, hiszen az csak ő tudja. Még annyit, hogy szerintem a jövő esztendei, és hát onnantól kezdve lesz érdekes a tusványos történet, mert hát a közpénz, és hát nyilván egy-két szponzor is kivonul majd, és a korlátjuk majd, hogy mi is ennek az egésznek az ereje, a jövője, hogy miként fog kinézni, hogy változtatnak-e a politikai struktúrán, mert azért persze voltak meghívott ellenzékiek, de azért alapvetően 90-95%-ban ez ilyen saját magunknak úgy megbeszéljük a dolgokat.
1: Nekem ez azért furcsa, ez a rendezvény, majd reagálok arra, amit ha már így belédáltam, hogy ez tényleg elképp pesztő naivitás, de mindkettőtök részéről, hogy kicsit felpaprikázzam a hangulatot, mert már régen letekerték volna Magyar Pétert. Én azt gondolom, hogy ha ez politikailag vinne. Azok a döntések, amiket most átüt, azok az alkotmány átírások, extra mondatot belefűzünk egy mondatba is, ezzel személyre szabott jogokat, törvényeket teremtünk, amivel aztán ki tudunk kiktatni, mindegy, stb. Mindenki ismeri ezeket. Ezeknek az elfedésére használja azt, hogy még mindig egyébként egy földön fekvőbe rúgdos. Tehát ez egy kicsi frakció, a Fidesz frakció. Brutális vereséget szenvedtek, szanaszét állnak, tehát nem lehet rámondani erre a frakcióra, hogy ez most akkor egy ilyen irány képviselne, mert ott van egy Szűcs Gábor, aki tudom, hogy te nem kedveled, de szerencsétlen próbál érvelni, olyan videókat tesz ki, amiben logikailag fogja meg, vagy tényekkel fogja meg Magyar Pétert, és közben meg ott van egy szemüveggel, igen, egy pócs szemüveggel kamerázó valaki, aki meg elviszi a Blick címlapot. Szóval, hogy nem lehet tudni, hogy akkor most milyen irányt visznek, és Magyar Péter non-stop velük van elfoglalva. Folyamatosan. Rájuk terheli az elmúlt 16 év bűneit, miközben már hello, hát megnyerte a meccset.
3: Bocsánat, zseniális volt a hétfői...
1: Csak én azt mondom, hogy emögött tudatosság van. Ti meg azt gondoljátok, hogy ez egy úri passzió, vagy
3: nem,
1: unatkozik.
3: Nem. Én is egyetértek, hogy tudatosság
2: ez
3: van.
2: Hogy jött ez a megfejtés? Egyetem is mondtunk ilyet, és nem is gondoltam.
3: Nem, teljesen de tudatos, csak ez a habitusából adódik. De tök érdekes volt, amikor hétfőn volt az egyik leglátványosabb szerintem, hogy Torockai László felkérdezte Magyar Pétert ugye a lakása miatt, Magyar Péter felel, nagyon jó, hogy Torockai László ezt kérdezte, mert és odafordult a fideszesekhez, és ővelük foglalkozott végig. Tehát szegény egészen Torockai. Elképesztő.
1: Állna már belém még egyszer, de nem.
2: Ja, ezt mondjuk el a kedves nézőknek, a hallgatóknak, hogy Tamás, ő ezt test közelből figyeli, mert ugye
3: igen, bent a magyar jelen.
2: Tehát nem az, mint amikor ott van az ember a képernyő előtt.
1: Van itt, de én azt gondolom, hogy téged már nagyon jól ismernek egyébként ebből a stúdióban, hiszen gyakran jársz ide, mintha csak hazajáró. Igen.
3: Ezúton akkor ki is állnék a műsor mellett, ha ennyit megengedtek, mert én döbbenetesnek tartom egyébként, hogy 11 epizóddal a vége előtt megszüntetik a műsort.
2: Hát már végigmehetett volna.
3: Műsor. Tehát egyébként. Igen, ezt már azért engedhették volna igazán, hogy jó, az a 11 epizód menjen le, járják körbe teljesen a Kárpát-medencét, és akkor utána nem hosszabbítanak. Tehát ez annyira kicsinyes, és nem is tudom, hogy ezt hogy lehet minősíteni. Zárójel, ha...
1: Már nem mondtuk el a hírt.
3: Igen, ügyben, azért
1: hogy
3: csak
1: az MTV ugye
3: gyorsan
1: szerződést bontott ezen műsor alkotóival, és akkor itt most be is zárult a bolt, tehát hogy tovább ilyeneket.
3: Is, tehát 429 adás lement 2011 óta.
1: És hogy segítsük, hogy a kitörés naphoz mi köze az alkotóknak? Sokan ezzel azonosítják.
3: Hát nyilván az egyik alkotó, ő egyébként főszervezője a kitörés túrának.
1: Kitörés túrának.
3: Tehát a teljesítmény túrának az egyik szervezője, tehát a két projektnek semmi köze nincs ezen túl egymáshoz, vagy ezen felül.
1: Tehát hát pedig tök jó lenne, ha az MTV-ban lennének ilyen ügyek, és ilyen sztorik. Remélem, hogy itt valami másról van szó, és a jövőbeni közmédiában egyébként helye lesz ez hasonló tartalmaknak.
2: Amúgy kéne mindenképp.
1: Persze, mindenfélének.
2: Ez fontos. Elsőre így kicsit meglepődtem, meg negatív érzések öntöttek el a hírrel kapcsolatosan, mert hogy én tök sok epizódot végignéztem egyébként, én nagyon bírom ezt a műfajt, tehát a másfél millió lépés, meg az egy millió lépés Magyarországon.
1: Te ilyen utazós vagy.
2: Bármikor meg tudom nézni, akárhányszor, tényleg, mert nagyon sokszor a YouTube-on visszanézem őket, vagy az archívumban. És hogy ez hasonló ez a műsor, ahhoz, de azért nem volt olyan jó, tehát hogy én szeretem, meg hát Erdély, meg határon túli világ az meg a másik nagy kedvencem, szívem csücskei, hogy ilyen képzavar legyen, de hogy azért néha ezért szerintem így egy kicsit túl lett tolva ez a pátoszos kitörés, túrás hangulat, mert mint hogy érted, nem maga a hangulat, az engem zavar, tehát hogy én a pont azért szerettem a másfél millió lépést, mert hogy az őszinte volt teljesen, és akkor ott nem volt ez a pártaszosság. Itt nagyon sokszor azért volt, de
3: ettől
2: függetlenül végigmehetett volna.
3: Én ismerem a készítőket, és teljesen őszintén lelkesedésből is csinálják.
2: Nem azt mondom,
3: az
2: nem ők őszinték, maga a műsor hangulata volt.
3: Ha már felhoztad a másfél millió lépést Magyarországon, akkor hogy meséljem el, hogy nekem az egy nagyon nagy élmény volt, hogy a hazajárók egy részében én is ott voltam és szerepeltem, és pont abban az epizódban, amikor a Felvidékre utaztunk, és a másfél millió lépés Magyarországon sorozatból Filinc, aki ugye tolta a kereket, ő szintén velünk tartott egy ilyen mérőkerékkel.
2: Ja, be is mutatta, reméltem.
3: És ezeket ez egy óriási élmény volt, hogy tulajdonképpen így a két műsorban tudtam valamilyen szinten részt venni, és ott el is mondtam ezt, hogy mekkora dolog az, hogy a Filincék a másfél millió lépéssel bemutatták gyakorlatilag a Csonkaországnak az értékeit a kék túra mentén, majd jött a hazajárók, akik ugye a Kárpátok gerincén végig sétálva az elszakított területek magyarságának, és az ott élő nemzetiségeknek az értékeit tudták bemutatni, és tulajdonképpen abban az epizódban egyesült ez a két misszió, ami nekem egy elképesztő érzés volt ebben részt venni, és mutatja is szerintem az értékét mind a két műsornak, teszem hozzá, tehát ezek korszakos alkotások. Én ezért is tartom rendkívül
1: mert ne szerepeltél, hát mi más lenne, ugye már?
3: Nem miattam. Azért tényleg nem miattam, de én ezért is tartom teljesen érthetetlennek, hogy ez a 11 részt kit zavart volna ott.
2: Amúgy, amit felvetettél, Tomi, azt szerintem az egy jogos felvetés, hát miért ne lenne az, hogy fog kinézni az új közmédia ilyen szempontból. Tehát, hogy nem azt gondolom, hogy most a hazajárút megismételni, folytatni, újraforgatni, mert másként megcsinálni, hanem tényleg, hogy ezekkel a nagyon sokszor ilyen réteg tartalmakkal, mert hogy hát lássuk be, hogy mondjuk hazajáró műsort sem 10 millió magyar néz, mert nem, sajnos egyébként, vagy ilyen jellegű műsorokat. De hogy mi lesz ezekkel a tartalmakat? Mit jelent majd a megújulás? Mert szerintem ezeket nem kéne hagyni. Tehát én nagyon sok közmédiás tartalmat is fogyasztottam, meg fogyasztok most is. Baromi jó beszélgetések vannak. Tényleg, nagyon sokszor.
3: Tehát az M5 az egy kifejezetten.
1: Nagyon jó volt.
2: De tényleg jó, tök jó. Igen. Közéleti beszélgetések.
1: Ez nem itt lehet. A kérdés.
2: Pszichológiai témák. Mondom, amikor csak nem tudom a címeket, annyira nem vagyok jó közmédiából, de hogy például amikor az egyházi műsorokban hívő emberek és mondjuk egyházi személyek beszélnek, de hétköznapi meg pszichés dolgokról, és akkor így hallgatom, hogy azt a de érdekes ez az egész, hogy egy picit más szemszögből, de van tök hasonlót gondolnak dolgokról, pár kapcsolat meg ilyenekről, hogy ez mind rengeteg nagy érték, és hogy tényleg ezekkel mi lesz. Biztos, hogy nem fognak elveszni, mert hát a közmédia mégiscsak közmédia, csak hogy itt a nagy-nagy megújulás.
1: Gyereket a fürdővízzel.
2: Igen, a nagy-nagy megújulás van, az legyen, hogy már annyira modern, mert tudom, hogy ilyen nagyon modernet akarnak majd csinálni, meg a streaming felé elmenni, oké, tök jó, de hogy ezek a klasszikus ízék ne vesztenek el.
3: Hát tulajdonképpen ezek a műsorok adták az igazi közmédiát. Tehát nem az M1 propaganda.
2: Igen, mert az volt a kirakat, és mindenki ezzel foglalkozik. Igen, hogy az M1 az úgy volt egy nagy rakát, Gani, ahogy. Tehát ott az 0-24-ben az volt. Hát csak igen. Szemét kupac. Csak, igen. Ez csak az, igen. Az a kirakat is mögötte az összes, jó persze, a politikai nyomás az rávetült az összes szerkesztőségre.
1: Mondd ezt akarom mondani, hogy itt már nem arról van szó, hogy a gyereket a fürdővízzel, hanem gyereket is fürdővíznek nézik nagyon sokan abból a táborból. Tehát több millió ember, hiába a Borbás Macsi, ez jut róla eszébe, hogy ez a fideszes Borbás Macsi.
3: Bement a köztévébe, innentől ő biztos, hogy a párt kiszolgálója, részt vett a 16
1: kiváló műsor
3: és nyilvánvaló, hogy milliárdot.
1: De tudod, valaki ránéz, és nem érdekli a...
2: Egyébként ez egy történelmi bűne ezeknek a figuráknak, akik leajasították a közmédiát. De tényleg, tehát azok a vezetők, akiket ugye az első napokban felfüggesztettek, és hát én még tudnék sorolni hozzá neveket, de már nem is akarom őket sorolni, mert annyiszor beszéltünk róluk, de ez egy történelmi bűnük, hogy most a ténykedésüknek a mocska rávetül a teljes közmédiára. Miattuk kell most egzisztenciális félelemben dolgozni. Igen, a például az ott maradottaknak, mert nem tudják, hogy mi lesz, hogy mert ha normálisan működött van a közmédia, akkor nem kell mészárolni utána.
3: Ebben benne vannak azok is, akik olyan hangulatot keltettek a közmédia körül, hogy már pedig aki a Kunigunda útjára belép, az egy mocskos propagandista lehet csak.
1: Csak pont erről beszélünk, Tamás, hogy nem tudjuk, hogy mi volt előbb. És ebben a játékban meg nekünk pont nem kéne bemenni, hogy ki volt az, aki ezt elkezdte, hogy már volt egy olyan hangulat, vagy pedig olyan tartalmat gyártottak ott, ami megalapozta ezt a hangulatot.
3: Szerintem párhuzamosan ment a kettő egyébként.
1: Csak tudod, itt nekem akkor is...
2: Szerintem meg nem, mert én ott voltam. A tartalom volt, a ganyé tartalom volt a gyorsabb.
1: Igen, igen István, csak ez is rámutat. Én azért örülök ennek, hogy ez így történt. Egyrészt, mert hogy másképp nem történhetett volna, és akkor itt már belemegyünk ilyen determinista, egzisztencialista filozófiába, de ebben nem akarok, hanem hogy látjuk azt, hogy nem tud a magyar differenciálni. Nem tudja azt mondani, hogy az M5-ös tartalom az oké, okay. Nem tudja azt mondani, hogy mert Schiffer András megjelent ott egy műsorban, hogy az oké, okay. Nem, Schiffer András betette a lábát a közmédiába, innentől kezdve mocskos, fideszes, és az ő szekerüket tolja. Most egy példát mondtam. És nem tud különbséget tenni műsorok között, hanem az a közmédia, az előző rendszer közmédiája, az egészet sóval behinteni. Na ezzel van probléma, de nem baj, hogy ezt is láttuk, hogy mi így gondolkodunk, és végletekben, törzsiségekben, és nem tudjuk. Én azt gondolom reálisan, vagy legalábbis objektíven látni a dolgokat. Nagyon rövid szünetet tartunk, szerintem megígértem, hogy foglalkozunk a hatóságokkal, a tisztás önkénnyel provokálok, hiszen a Fidesz szervereit lefoglalták. Brutális téma, stop önkény. Mindjárt jövünk, 20 másodperc.
0: Best of adást hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: tartott, hogy nem tartott.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. Nagy érdeklődés mellett kezdték a szabad edzéseket a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, és gyorsabb, megbízhatóbb vasúti kapcsolat jön létre az ország több térsége felé. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a vértesi környezetgazdálkodási Kft. Telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. Az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára közölte azt is, hogy a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságoknak. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a vizsgálatok feltárták, hogy a telephelyen a környező talajt és a felszín alatti vizeket is folyamatosan veszélyeztető anyagot állítottak elő. Többszöri benzolszennyezés és olajkiömlés is történt a telepen. Már pénteken nagy volt a pörgés a Hungaroringen, az első Forma 1-es szabad edzésekre sok drukker érkezett a világ minden tájáról. A pilóták a főépületnél lévő szurkolói zóna színpadán adtak interjúkat. Az itt lévő 12-es kanyar mostantól hivatalosan Michael Schumacher nevét viseli. A csapatok vendégeiket fogadták és vezették körbe a paddockban és a boxokban. A 41. Forma 1-es magyar nagydíjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd. A 41. Forma 1-es magyar nagydíjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd, a futam pedig vasárnap 15 órakor kezdődik. Az M3-as strádán Mogyorod térségében egész hétvégén megnövekedett forgalomra kell számítani. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Veszik vagy Isszák, a borműsor itt a Spirit FM-en, Somodi Sörmös Eszter szerkeszti, nem is akárhogy ezt a mai műsort, mert összefűzi a témákat. Lesz egy rendezvény július 30-án Budapesten, a Glass of Jazz Szabadon című rendezvény. Ez az apropója annak, hogy hívunk vendégeket ide a műsorba, mert például Hága Balázs a kancellárbirtok képviseletében épp úgy ott lesz, mint majd következő vendégeink, tehát velük is találkozhatnak, ha erre az eseményre ellátogatnak. De Hága Balázsral így telefonon keresztül akár már most is. Jó napot kívánok!
4: Szép napot kívánok, üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat is.
3: Ez egy fiatal pincészet, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy a kancellár birtokról még nem hallott, akkor gondolom nem sértődik meg, hanem inkább egy kóstolót kínál számára.
4: Így van. A kancellár birtok ez egy tulajdonképpen egy családi pincészet. 20-25 hektáron termelünk csodálatos borokat, és hát a somlai borok hírét próbáljuk egy kicsit erősíteni nemzetközileg és a hazai vizeken is.
3: Mi ennek a somlai borok? Mi a különlegességük?
4: A különlegességük az mindig a talajban keresendő, de ugyanúgy a mikroklimája a hegynek is rendkívül különleges gyakorlatilag, tehát itt észak és délnek nincs akkora jelentősége és szerepe például fekvésben, mint a többi borvidékünkön. Egy kis borvidékről van szó, viszont rendkívül erőteljes, de ugyanakkor nagyon behizelgő vulkanikus struktúrája van a boroknak, és ettől egy karakteresebb, mind a könnyebb, mind a prémium vagy felső kategóriás borokat is meg lehet találni ugyanitt fehérben, illetve most már vörösben is.
3: Egy csomó borversenyen indítják a finom nedűt, és hát nem is akárhogy szerepelnek, sorra hozzák az érmeket, Berlin, Brüsszel, London, ezeket sorolják a saját oldalukon. Ez egyébként azon túlmenőleg, hogy egy plecsni a címkén, meg azon túlmenőleg, hogy nyilván dicsőség és jó érzés, üzletileg is hoz valamit?
4: Abszolút, tehát a vásárlókat valamilyen szinten ugye motiválja, mi csak admirálisoknak szoktuk hívni a borokat, mert már lassan annyi van rajtuk, de igazából nem versenyborokat készítünk, tehát itt mi még mindig megmaradtunk annál, hogy hithű és nagyon könnyen elérhető borokat készítsünk mindenki számára, amit élvezettel tud fogyasztani.
3: Azért van, amikor nagyon durván betalálnak, ott van a nagy somlói Jufark 21-es évjárata, hát az tényleg úgy néz ki, mint hajdanában a szovjet tábornokok, hogy váltól derékig mindenhol van egy plecsni.
4: Igen, hát a helyzet az, hogy egyrészt örülünk, másrészt pedig kíváncsiak is vagyunk mind a hazai, mind pedig a nemzetközi megmérettetéseken is, akár elismeréseknek, akár pedig a kritikáknak. Hát ezért is indítjuk a borainkat a versenyeken, de úgy tűnik, hogy jó irányba haladunk, mert elég sok pozitív kritikát kapunk mindenhol.
3: Előbb mondott egy fura mondatot, és az úgy nekem feltűnt, hogy nem versenyborokat készítünk, mert hogy az más?
4: Igazából nem a plecsni az, ami nekünk számít, hanem az, hogy mind hazai, mind nemzetközi poronon is úgy megállják a boraink a helyüket, hogy izgalmat és örömet tudjanak okozni. Tehát ez egy élvezeti cikk a bor, illetve már hosszú évezredek óta ugye ebben a kategóriában foglal helyet. Itt gyakorlatilag az, amire mi törekszünk, az mindig az volt, hogy egy határozott és őszinte minőséggel tudjunk a polcokon megjelenni, illetve az asztalokon.
3: Van egy különleges boruk, remélem, hogy ízében is különleges, de a gondolatiságában biztosan, mert a mesterséges intelligencia segítségével komponálták, és ezt nem, hogy eltitkolják, hanem ez a neve is, tehát jelzik is, hogy somlai, és ott az AI, az AI betű naggyal van írva, tehát ott a mesterséges intelligenciára rá is hívják a figyelmet. Mitől más ez? Mit tudott hozzátenni?
4: Gyakorlatilag az alapborainkat ugyanúgy készítettük, mint az összes többi prémium tételünket. Itt annyi történt, hogy promptoltuk, tehát megkérdeztük róla tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát, hogy a mi verziónkkal szemben ő hogy állítaná össze a házasítást ennél a küvénél, és igazából az egyetlen különbség a miénkhez képest, tehát az inverse küvéhez képest, annyi volt, hogy az egyik az furmint alapú, a másik pedig jufark alapú házasítás. Tehát ez a két fajta szerepel benne nagyobb mennyiségben, és hát ugye az inverzis innen jött, hogy mi a jufarkra gondoltunk, tehát a jufark szőlőfajtára, hogy esetleg ez adhatná gerincét a bornak, míg az AI a furmintot javasolta.
5: Ennyi és igaza lett.
4: Hát az igazság...
5: Honnan tudhatjuk ezt meg, igaz?
4: Hát nézd, a boraink még elérhetőek, tehát nem nagy mennyiségben készültek ezek a borok, de ettől függetlenül még mind a kettő elérhető. Én azt gondolom, hogy a kedves hallgatók és ugye a vásárlóink is ezt össze tudják vetni adott esetben, hogy nekik melyik ízlik jobban. Nekünk is egy csodás utazás volt, mert ahogy érleltük ezeket a borokat, tehát nem rögtön dobtuk piacra, változnak a vélemények, hogy melyik jobb. Egy kicsit olyan, mint egy formáj, tehát hogy kivezet éppen orhosszal. Tehát most jelen pillanatban szerintünk pont az inverz vezet. Úgyhogy...
5: Izgalmas játék volt?
4: Abszolút, tehát rengeteget tanulunk ezekből, illetve a pincészetnek a borkészítés, illetve a szőlő termesztési technológiája is azért nagy részben alapul modern technológiára, illetve kutatásokra. A saját területeinkről is rengeteget tanulunk évről évre, tehát és ezeket dokumentáljuk, rögzítjük is, tehát hogy van miből dolgozni.
5: Hát egy óriási előnyük mindenképpen marad a mesterséges intelligenciával szemben, hogy meg tudják kóstolni a végtermékeket. Ő meg nem.
4: Így van.
5: Neki csak az ötlet jut.
4: Így van, hát ugye az információ, ami rendelkezésre bocsátottunk, tehát az alapján hozott meg egy döntést vagy választ. Ez egy kicsit azért komplexebb egy bornál, tehát én nem félek attól például, hogy a borászokat gyorsan lecseréli a mesterséges technológia, vagy az intelligencia, mert... Ez gyakorlatilag véleményem szerint kivitelezhetetlen.
5: Viszont kóstolni a végén mégiscsak nekünk kell, és ne azt kell, hogy nekünk legyen ízletes.
4: Pontosan erről szól a dolog, így van.
5: Ha eljönnek Budapestre a Glass of Jazz rendezvényre, ott mire számíthatunk önöktől, és mire számítanak önök tőlünk?
4: Én azt gondolom, hogy amit mi tudunk az asztalra tenni, az gyakorlatilag szinte az összes borunk, ami jelen pillanatban forgalomban van, tehát mindent meg fognak tudni kóstolni a kedves látogatók. Vannak könnyebb, közepes, illetve prémium kisebb tételes boraink is, tehát ezeket érdemes végig kóstolni, itt az olasz rizlingtől a furmintig, a házasításainkig. Van egy díjnyertes édesborunk is, most az Ilona küvé, tehát ezt is egy késői szüretelt bor, tehát egy édesbor, ezt is meg lehet kóstolni. Vörösboraink vannak. Amire pedig mi számítunk, az az, hogy minél többen megjelennek, és a lehető legtöbb emberhez el tud jutni a kancellárbirtoknak a híre, illetve a lehetőség szerint a jó híre, és a borainknak a jó híre.
5: Hát ez ügyben csak nem fogunk csalódást okozni, én bízom a borkedvelőkben. Hága Balázs, köszönöm szépen, a kancellárbirtokról, a borokról, meg sok érdekességről hallhattunk. Köszönöm.
4: Én köszönöm szépen. Viszontlátásra.

maradj leginkább pozitív. Második esély, második oldal. Többet mondunk, mint ami hallatszik.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a sort méghozzá oly módon, hogy megint valaki, aki jön Budapestre erre a bizonyos az előbb már emlegetett Glass of Jazz Szabadon című eseményre. Méghozzá az Olivér borműhely képviseletében. Tóth Tamás, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tóth úr, hogyha az Olivér név, a borműhely névadója, ön meg az alapító, meg a borász, szóval a A-tól Z-ig minden, akkor ki az Olivér?
2: Ő a kisfiam.
1: Gondoltam.
2: Őróla neveztem el a borászatot, elég fiatalon lett így keresztapa, úgyhogy ő a névadó.
1: Jár is egyébként a pincékben?
2: Nem azt mondom, hogy túl nagy lelkesedéssel, de azért elő-elő fordul, igen.
1: De hát ez azért is kérdezem, hogy lesz-e kire hagyni majd ezt a egyébként szépen épülő szárnyaló borműhelyt.
2: Én bízom benne, hogy előbb-utóbb majd megérkezik nála is az a igény, hogy szeretne a borral foglalkozni úgy, mint az édesapja. Ezt most még nem látom jönni, de remélem, hogy meg utoljára.
1: Hát lehet, hogy egyelőre a bringa meg a labda az fontosabb, de hát ebben a, nem tudom, hogy a hány éves, de a fiatalkorban lehet, hogy ez jobb is így. Viszont a mátrai borvidéket képviselik majd itt Budapesten ezen a borkóstolón, és hát úgy egyébként is. Milyen a mátrai bor? Hogy látja?
2: A mátrai bor, nyilván én elfogult vagyok, és annál sokkal komplexebb és sokszínűbb, mint amit szerintem az, ami szerintem az emberek vagy az átlag fogyasztóknak a tudatában van. Ez köszönhető annak is, mármint ez a viszonylag kisebb tudás, hogy régebben a tömegtermelésen volt a hangsúly a borvidéken, és annak pedig most is jellemző. Ezáltal a minőség nem feltétlenül volt szembetűnő. Mi, ilyen, akik ott dolgozunk, ilyen kisebb borászatok, kézműves borászatok, igyekszünk ezt a képet megváltoztatni, de hát nyilván, hogy ez egy hosszú folyamat és nehéz görögös út.
1: Az, hogy mit tud ön ez hozzátenni, persze nyilván ebből a szempontból azért is kérdés, mert egyúttal az a borműhely helyét is kijelöli.
2: Igen, én igyekszem ezt az említett komplexitást, azt, amit a vulkanikus talaj, a vulkanikus termőtalaj, terroár tud adni a borokban, és ezáltal a fogyasztók felé közvetíteni ezeket a mély ízeket és ásványos jeleket. Ezeket próbálom, igyekszem a boraimban is megjeleníteni, és például úgy, hogy én minden boromat reduktívan készítem, tehát mellőzöm a hordóhasználatot. Én úgy gondolom, hogy így a terroár jellegét, magát a gyümölcsöt jobban át tudom adni a fogyasztónak.
1: Miért borműhely? Miért nem pincészet, borászat jelent ez a különbségtétel valami valódi különbséget? Úgy látja?
2: A borműhelyben a műhely szó az, ami igazán hangsúlyos, mert szeretek kísérletezni, és kísérletezem is. Nem csak bizonyos fajtákkal foglalkozom, hanem igyekszem minden olyan fajtát és minden olyan borstílust megragadni, ami engem érdekel, és úgy gondolom, hogy nagy örömmel fogyasztják majd a vásárlók is. Ezért kísérletezem, ami azt jelenti, hogy én a pétnáttól, ami egy gyöngyöző vagy egy nyerspesgőnek megfelelő bortermék, a narancsboron át egészen a klasszikus értelmezett rozéig, meg vörösborig mindent készítek, és igyekszem ezt így eljutatni a fogyasztókhoz.
1: Mennyit segít abban, hogy milyen ízek jöjjenek ki a borműhelyből az, hogy szomeliéként is dolgozott, tehát talán a legtöbb borásznál jobban ismeri a fogyasztói ízlést.
2: Hát igen, a fogyasztói ízlést azt lehet, hogy ismerem, de sajnos a fogyasztói szokások azok jelentősen megváltoztak azóta, mióta én a szomeliér foglalkozásomat felhagytam és a bor készítéssel kezdtem foglalkozni. Sajnos negatív irányban egyre kevésbé, tehát kisebb a vásárlóerő, kevésbé érdeklődnek a borok iránt. Szűkül az a réteg, ami keresi az igazán jó borokat. Nyilván, hogy amikor szomeliéként dolgoztam, vagy a szomelié képesítést megszereztem, nagyon sok remek bort kóstoltam, és így rögzültek ott ízek és stílusok, amik, hát ha nem is próbálok másolni a munkámban, de azért segít, egy vezérfonalat ad ehhez nekem.
1: Mit hoz Budapestre nekünk kóstolóba, hogyha itt lesz a Glass of Jazz, csak megtaláltam a nevét, szóval a Glass of Jazz szabadon 2026 eseményén?
2: Hozok egy kiváló kínmentes rozét a 25-es évjáratból, hozom a legújabb kékfrankosomat, ami hamburger technológiával készült. Nagyon fontos megjegyzem, hogy a borműhelyben minden bor kézi munkával készült, tehát csak és kém felhasználásával kerül palacba.
1: Vagy de mondott az előbb valamit, ott álljunk is meg, milyen technológiával készült? Hamburger?
2: Hamburger, igen.
1: Az milyen?
2: Ez egy rétegezett feldolgozási módszert takar, tulajdonképpen a termésnek a 30%-át bebogyózzuk az edénybe, megtapossuk, megroppantjuk, ott elindul egy erjedés, és arra rátesszük az egész fürtöt, letakarjuk, és az a maga az erjedés a magában a szőlőszemekben megy végbe, és ez csak a préselésnél tárul fel, és egy ilyen nagyon gyümölcsös, kevésbé taninos, jóliható, visszafogott alkoholra bíró, nagyon gyümölcsös bort ad.
1: Ez, hogy mondjam, csak biztatónak tűnik így első hallásra.
2: Egyébként ez próbál reflektálni a fogyasztói igényre. Manapság már a jó ihatóság, a gyümölcsösség, az nagyon, nagyon fontos, nagyon keresik a vásárlók.
1: Hát igen, a könnyű borok lett a divat, ez kétségtelen, ezt minden borász újra és újra megerősíti ebben a műsorban is.
2: Igen, nincs már időnk sem.
1: Minden borász újra és újra megerősíti ebben a műsorban is.

0: arra azért tudunk találni egy kis időt, akár a hétköznapokban is.
1: Úgy legyen ebben az esetben is, ahol majd július 30-ának lesz a Jazz Szabadon Budapest 2026 eseményen lehet találkozni önnel is és a legjobb borokkal az Olivier borműhelyből. Tóth Tamás, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerek

és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Említettük már a mai műsorban, hogy lesz egy esemény, egy rendezvény, ahogy azt mondani szokták a borbarátainak, méghozzá a Glass of Jazz Szabadon, Budapest 2026, ez majd július 30-án lesz, és a muzsikát Albert Zoltán, azaz Zolbert fogja nekünk az odalátogatóknak szolgáltatni. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Van egy speciális setlist ahhoz, hogy milyen zene kell a borhoz?
2: Alapvetően a Jazz & Wine életérzésen most már több mint egy évtizede dolgozom, és azt vettem észre, hogy az a fajta kézművesség, ami a borok világában fellelhető, az a zenében is természetesen megtalálható, és hát azt gondolom, hogy a szaxofon pedig egy kifejezetten egy olyan hangszer, ami egy borozáshoz abszolút illik, illetve maga a jazz bifa is természetesen. Úgyhogy ilyenkor azért már van tapasztalat, hogy milyen zenék működnek, illetve a borokkal és a közönséggel természetesen milyen dalok tudnak rezonálni. Szerencsére van három nagy lemezem, amikre igencsak büszke vagyok, mert az Egyesült Államokban, smooth jazz rádiókban ezeket a mai napig játsszák, és ezek a dalok szerintem tökéletesen hozzák azt a nyugati parti életérzést, ami egyébként ezekkel a borokkal tökéletesen rezonál.
1: Ugye a smooth jazz az voltak éppen a könnyen befogadható, mondhatni, hogy egyszerű jazz muzsikát jelenti mindenfajta úgymond elszabadulás nélkül. Ez való nyilván egy kellemes, egy jó hangulatú borozáshoz, de vajon a figyelmet igényli-e tőlünk ilyenkor?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy ez a műfaj, amit én űzök, ez egy alkalmazott zenei műfaj, és én annak örülök, hogyha a kedves közönség ezt minél szélesebb formában használja, és ez persze lehet éppen egy baráti társasági borozás, lehet egy születésnapi összejövetel, lehet egy felkészülés a lefekvéshez, autózáshoz választ az ember ilyen zenét, szóval egészen szélesen felhasználási terület, és én annak örülök, hogyha így használja a kedves közönség az én zenémet. Van ezért egy-két olyan momentum, amire érdemes odafigyelni. Kiváló gitáros barátommal, Dimák Patrikkal fogunk egyébként muzsikálni július 30-án, és hát egy virtuóz gitáros, úgyhogy lesznek azért olyan zenei momentumok, amik mindenképpen ki fognak ugrani az estéből, és remélhetőleg jó hangulatot fognak okozni.
1: Az, hogy nem csak szaxofonon muzsikál, hanem hajdanában dobolt is, nem tudom, hogy ez teljesen félrehagyta-e. Az mennyit tesz hozzá a muzsikájához?
2: Alapvetően igen, én 15 éves koromban kezdtem el szaxofonozni, előtte én doboltam, és hát a dobolás az egy ilyen hirtelen gimis zenekari felendülásból kezdődött az én életemben, aztán hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam, viszont az a fajta ritmikus játék és azok a lehetőségek, amik a ritmusokban rejlenek, azokat a mai napig alkalmazom, mind a zenémben, a zeneírásnál, mint pedig a szaxofon játékban. Hiszem azt egyébként, hogy ennek köszönhetően amilyen készletet, zenei készletet, illetve ritmus készleteket használ az ember, felismerhetővé válik, és talán remélhetőleg az én esetemben sincs ez másként.
1: Lehet bort inni szaxofonozás közben, nem miközben fújja, hanem úgy két dal között.
2: Nem szoktam alapvetően, én úgy szoktam ezt inkább csinálni, hogy ha megvan a koncert, akkor egy nagy örömre való tekintettel, akkor inkább akkor megkóstolni egy pohár bort. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a borászatban, a borok, kiváló borokban is megvan az a művészi színvonal, amit az ember a saját magával kapcsolatban, vagy a saját zenével kapcsolatban elvár, ezért úgy gondolom, annak ugyanúgy meg kell adni a tiszteletet, és meg kell adni az időt, úgyhogy maradjunk a koncert utáni kocintásban.
1: Glass of Jazz koncert Albert Zoltán, a Zolberttel. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: És köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Ez volt most a Veszik vagy Isszák, a borműsor itt a Spirit FM-en. Használják a lehetőségeket itt a nyáron. Kiváló borkostolók vannak, egy ilyenről számoltunk be. Ajánlatként mi is ebben a műsorban. Köszönjük a figyelmet, egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Vizsgálják a választás után odaítélt állami támogatásokat is. Megtisztították a fekete köröst a szennyeződéstől. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt is írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttér intézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte szintén a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A terjedés megakadályozására telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyták. Egyelőre horgászati és halászati tilalom érvényes a folyó magyarországi szakaszán, és tilos fürdeni a Gyulai és a Dobozi Szabadstrandnál. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit. És ezen a héten nem a megszokott módon kezdjük, hanem kicsit variáljuk itt az adáskezdést, mert hogy Isti és a Robiék ezen a hétvégén a Sachsenringet a helyszínről kommentálhatták végig, úgyhogy a szokásos, már-már ilyenkor szokásos, akasztjuk a hóhért rovattal indítunk. Hello Isti, mi a helyzet, hogy vagy? Ugye kedden délután vesszük fel ezt az adást, kipihented-e már a hétvégét, és energiaszintben hol tartasz most, hogy érzed?
2: Be tudok jönni ide. Tehát, hogy most így egyelőre ez a legjobb mércéje annak, hogy éppen hol tartok, hol vagyok. Sziasztok! Új helyszín volt, úgyhogy már ugye rögtön ott a csütörtöki megérkezés is ilyenkor mindig egy ilyen plusz, hát olyan faktor, amit fel kell dolgozni minél gyorsabban, hogy hova kell menni, hogyan lehet eljutni A-ból B-be, hogyan épül össze a pedok egyébként, meg hogy milyen útvonalakon tudunk közlekedni, mert azért amikor egy új helyszínen vagyunk, akkor ugye ott hirtelen vagyunk bedobva a kellős közepébe a dolgoknak, mert hogy akkor a technikai próba, meg ugye a versenyzőkkel való beszélgetéseknek is ugye megvan a konkrét helye, hogy hol kell lennünk és mikor, és ugye vannak ezek az előre leszervezett dolgaink, és hát ugye azt mindig fel kell mérni, hogy aztán gördülékenyen tudjunk menni egyik helyről a másikra. Nyilván ez Brunóban már gördülékenyen ment idén, a Red Bull Ringen hát nyilván már csukat szemmel el tudok navigálni bárhova gyakorlatilag. De itt az Sachsenringen még nem, és ugye beszéltem másokkal még korábban, és ők előre figyelmeztettek, hogy ez azért kicsit más lesz, mint az eddigi. Méghozzá azért, mert tényleg két részre van osztva a pedok, és igazából ugyanannyi időt kell a pálya egyik oldalán tölteni, mint a másikon.
3: Igen, tehát aki el akarná képzelni, a célegyenes mentén van ugye így kettéosztva gyakorlatilag.
2: Igen, és ugye általában azért úgy szokott kinézni egy ilyen MotoGP pedok, meg egy ilyen kettéosztott pedokot is sokszor úgy szoktak megoldani, hogy jó, akkor mondjuk a MotoGP az bekerül még a pedok központjába, és aztán a Moto3, Moto2 az vagy valami külső helyszínen, vagy kicsit kijebb, ugye a Red Bull Ringen úgy van kialakítva, hogy a külső parkolóknál van kialakítva, akár a Michelin-es sátor, akár a Moto3-as, meg a Moto2-es csapatoknak a főhadiszállása, hát itt nem így van, itt gyakorlatilag a szakmai rész úgymond, tehát ami a garást illeti, a versenyzőknek a gyorsan átöltözős kamionját illeti, az van az egyik oldalon a pályának, ahol egyébként még a médiaközpont is van, meg ott van még a gumisátor, ugye a Michelinnek, illetve a Pirellinek, meg a kétféle futóműnek is a helyszínre kihelyezett kamionja, de az összes többi ilyen Alpine Stars, Dainese, tehát a bőrruhák, sisakok, és a többi, azok már a pedoknak a közvélemény számára látványosabb részében van kialakítva, ahol egyébként a versenyzők is laknak, meg ahol a hospitalitik vannak. Úgyhogy emiatt kellett így sokszor ingázni akár a csütörtöki napon, mert volt, akik azt mondták, hogy a kamionnál legyünk a garázs mögött, volt, akik azt mondták, hogy a hospitalitybe, és akkor ott azért átmenni azzal az ember tömeggel már, amivel már csütörtök délután meg kellett birkózni, ilyen 4 óra környékén, azért az ott egy picit fenntartása volt kezelendő, illetve egy kicsit csúszott is a program valamilyen szinten. Uh-huh. Pont azért, mert tényleg rengetegen voltak ki már csütörtökön, és egyébként már akkor is érződött, hogy lehet sejteni azt, hogy a verseny az nem fog olyan nagyon nagy izgalmakat okozni, tehát hogy nem ez lesz életünk verseny hétvégéje.
3: Nem, hogy lerágni mind a 10 körmünket.
2: De az biztos, hogy maga a rendezvény az eléggé rendben lesz, és a rendezvény eléggé rendben is volt.
3: Igen, hát aki szeretné, a Lacinak még vannak ilyen, ő nagyon sok videót forgatott meg, hogy néz ki az alakút, meg minden, úgyhogy a GP King Facebookon azt meg lehet találni. Mi volt, ami számodra mondjuk a legnagyobb kihívást jelentette, vagy mi volt, ami legérdekesebb volt így a helyszínről? Tehát miben mondjuk más, tehát azon kívül, hogy minden szét van szedve, másabb be még valamiben a Sachsenring.
2: Engem meglepett, hogy rendes kommentátorállás van. Tehát én úgy voltam vele, hogy biztos ilyen konténeres megoldás van, mert az általában az ilyen nagyon kis helyszíneken, meg szűk helyszíneken, ugye úgy próbálnak még több helyet spórolni, hogy akkor konténereket építenek, vagy egymás mellé, vagy egymásra. És nem, tehát itt tényleg rendesen, fullosan kialakított kommentátorállás volt a célegyenesben. Mi azt hiszem pont az utolsó rajtsor magasságában ültünk, tehát a Crutchlow-t, meg nem tudom ki rajtolt még mellőle, meg a Vinales, na őket láttuk rajtolni közvetlenül magunk előtt. De egyébként így tök jó volt a kilátás, úgyhogy engem ez speciál meglepett, hogy itt rendes kommentátorállás van. A legnagyobb kihívás az a futásnál volt, az utolsó emelkedő, de ez egy egészen másik történet. Az a helyzet, hogy most ez lehet, hogy rosszul fog hangzani, de onnantól kezdve, hogy megérkeztem a pedokba, és nagyon gyorsan felmértem azt, hogy akkor mi, hogy merre, mettől, meddig egy ilyen 10-15 perc leforgása alatt, utána már teljesen otthonosan lehetett mindenhol mozogni, tehát nem volt semmiféle fennakadás.
3: Hát mert mennyire profi vagy, olyan sok helyszínen voltál.
2: Hát nagyjából azért tudom már, hogy működnek a dolgok ilyen.
3: És mondjuk, ha így rangsorolni kéne a helyeket, ahol eddig jártál így MotoGP-t vagy Superbike-ot tekintve, elejében helyeződne el a Sachsenring, vagy inkább a végében?
2: A közvetlen élmezőny mögött.
3: Uh-huh. Tehát hogy nem a...
2: Tehát a Red Bull Ring és Barcelona után szerintem oda a harmadik helyre tenném Brunóval egy szintre.
3: Uh-huh. Hát akkor így végül is egy egész jó kis hétvégétek volt összességében. Volt-e valami olyan vicces sztori, amit így elmesélhetsz, vagy ami még úgy érdekes volt?
2: Az volt még más egyébként ezen a helyszínen az eddigiekhez képest, hogy a parkolóból nem gyalog mentünk föl a pedokba, hanem volt ilyen shuttle járat, és ez rendszeresen jött. És amikor első nap rögtön csütörtökön mentünk fel a shuttle-lel, hát megérkezünk ugye közvetlenül a pedok bejáratához, utaztunk mi négyen, meg egy apriliás szerelő. Uh-huh. És hát egyszer csak így jön velünk szembe egy csoport bringás, egy ilyen 2-3 bringás jön velünk szembe, és az egyik nagyon-nagyon nézegeti a kis kompjúterét, amin ugye beállítja a különböző dolgokat, a kilométerórát, minden egyebet, és hát annyira el van foglalva ezzel az állítgatással, hogy nem nézi azt, hogy éppen jövünk vele szemben. És hát kiderült, hogy ez a személy ez nem más, mint Jorge Martin, és hát ugye nagyon lassan mentünk mi is, meg hát a Martin is még időben észlelte, meg hogy szóltak neki is, és akkor hát valahogy elkerülte, az utolsó pillanatban elrántotta a kormány, de hogy már rögtön ez egy itt vicces dolog volt.
3: Majd elcsapott a Martin, így indult a...
2: Igen, hétvége. És az volt a legviccesebb, hogy a mellettünk, vagy a velünk utazó apriliás szerelő így mondta, hogy ez az én emberem, vigyázzatok rá! Vagy ilyen jellege volt annak, amit mondott így a lelkesedésében, vagy egyszerűen csak büszke volt arra, hogy itt van a versenyzőm, uh-huh. És akkor ez így megadta az egész csütörtöknek az alaphangját.
3: Tehát büszke volt arra, hogy azért félig meddig kicsit gyökér volt a Martin.
2: Hát na.
3: De belefért.
2: Belefért.
3: Jó, hát akkor vágjunk is szerintem bele, és akkor lassan vissza is adom majd neked a szót, de előtte még kezdjük a hétvége pillanatával, hogy mi volt számodra a legkiemelkedőbb.
2: Hát nem
3: gondolom a Raúl Fernández interjú.
2: Nem feltétlen. Egyébként, ha már meglepetések, engem nagyon-nagyon meglepett, hogy mennyire jó arc volt Raúl Fernández. Uh-huh. Tehát nyilván van az, hogy ha valakinek jól megy, akkor sokkal közvetlenebb a sajtóval is, meg mindenkivel, de engem tényleg meglepett, hogy így Raúl Fernández mennyire jó arc volt most. Tehát, hogy nem csak az volt, hogy akkor kérdés válasz, hanem volt, hogy visszakérdezett. Tehát, hogy kicsit jobban sikerült szerintem őt is kimozdítani ebből az ilyen nagyon merev szerepből, és szerintem ez így egy tök jó beszélgetésnek, egy tök jó impulzust is adott arra, hogy akkor a csütörtököt követően pénteken azért ezt egészen jól sikerült beépíteni a közvetítésbe tartalmilag, ami ott elhangzott. Úgyhogy ez abszolút egy pozitív dolog volt, de a hétvége pillanata az nem ez volt, hanem nekem legalábbis a hétvége meghatározó pillanata az Bezekkinek a bukása volt.
3: Azt hittem a márkezes ünneplést fogod hozni, hogy az ott a pont az orrod előtt történt.
2: Ó, hát...
3: De akkor ezt...
2: Azt megtartom magamnak privátba.
3: Meg
2: már amennyire privátok lehet.
3: Azoknak, akik követik az újságírói profilt.
2: Igen.
3: Hát ha nekem kéne választani, akkor én egy olyat fogok hozni, amire szerintem nem hogy te, de senki, aki hallgat minket, nem számított korábban, és én magam is kicsit furának érzem, hogy ezt hozom eleve, de hogy hát ugye itt a MotoGP-vel párhuzamosan nálunk zajlódott ugye a Superbike világbajnokság Doringtoni hétvégéje is, ahol az utolsó előtti hétvégéjét rendezték a női világbajnokságnak, és aki esetleg nem látta a történetet, ugye a szombati futamon Maria Herrera kitette Beatriz Nilát egy elég szép megmozdulásra, ezért kapott egy dupla hosszú körös büntetést, de így is megnyerte a futamot, de ami Nilának nagyobb problémát jelenthetett, az az, hogy így, ha Herrera megnyerte volna a vasárnapi futamot, akkor ugye automatice világbajnok. Egyébként nagyon vicces volt, hogy még miután kilökte a Nilát, akkor a Nila utána ott a pályaszéről mutogatott neki, repkedtek a középsúlyok, meg minden, tehát már ez is óriási sztori volt, de aztán a vasárnap ugye erre rátett még egy lapáttal, mert hogy vasárnap egy olyan dolog történt, amit nem tudom, hogy valaki, aki régebb óta követi, vagy régebb óta él, látott-e már hasonlót, de hogy én ilyet még nem láttam. Tehát ugye vasárnap az utolsó körre úgy fordultak rá, hogy Herrera, Nila és Ramos csatázott az élen, és Maria Herrera ugyanúgy kitette a pálya szélére Ramost, mint ahogy egy nappal korábban Nilát. Csak ugye ez az utolsó kör volt, tehát nyilván meg kellett várni, hogy mi lesz a döntés. Végül ugye megnyerte a futamot, amivel ő úgy tudta ebben a pillanatban, hogy világbajnok lett, ezért ugye nagyban el is kezdték a világbajnoki ünneplést, amit akartok, sisak, a szokásos póló, minden, amit akarsz. Majd, amikor így véget ért kb. Az egész ünneplés, akkor kiírták, hogy hát akkor az történt, hogy akkor egy ilyen dupla hosszú kört ők megítéltek neki, hogy ez egy 6 másodperces bünti, ami azt jelenti, hogy hát világbajnoki cím az nyista. Úgyhogy mikor Nila beírta a box utcába, neki akkor mondták, hogy nyugi, még nem buktad el, de hát amúgy így is valami 40-valahány ponttal megy a Herrera, tehát hogy Herezben ez már csak tulajdonképpen formalitás. És akkor ugye ő elkezdett ott zokogni. Majd nagyon vicces volt, mert Maria Herrerának azok után, hogy ott megünnepeltette magát, és elindult ugye az ilyenkor szokásos kb. Ilyen ünnepeltető körére, akkor se szólt még senkinek, hogy amúgy ez nonó kislány, ezt így ne erőltessük. Úgyhogy ő végigintegette, végörülte, mikor beért a box utcába, meg oda hátra ugye ahol a dobugó szokott lenni, még ott is füstöltette a hátsó kereket, meg minden, amit el tudsz kézelni, és amikor gurult be a park felébe, akkor látta, hogy az a motor, a Nila motorja, az ott áll, ahol neki kéne, és akkor jött, hogy már így szállt le, már így mondták neki, hogy hát igen, vegyed le gyorsan ezt a sisakot, meg ezt a pólót, mert hogy ez ma nem az a nap, és hát utána nyilván kiakadt, meg ugye ott apuka elég érdekes személyiség, nem feltétlenül mondanám, hogy a legszimpatikusabb, mindegy, úgyhogy hát ez valami oltári, tehát hogy ilyenkor van az, amikor azt gondolom, hogy lehet, hogy mondjuk egy tényleg valami rádió nem ártana ezekbe a sisakokban néha, mert hogy ez így tökre megelőzhető lett volna. Tehát ez annyira amatőrnek tűnt, meg annyira ilyen teljesen, tehát ez a teljes mi az Isten történik élmény, tudod, hogy nézed, hogy ez így bejön, és tudod, így vártam is félig meddig, hogy leszáll, és akkor valakit úgy megüt, vagy nem tudom, tehát hogy de hogy ez, tehát ez zseni. Sajnos ugye sokat elmond azért erről a bajnokságról, hogy csak ilyenkor említem meg, de hát ez valami, ez hihetetlen. Úgyhogy nekem ilyen szempontból ugye van szerencsém ilyenkor, hogy én egyszerre látom a két monitoron, úgyhogy nagyon vicces volt, mert ugye Dávidékat is közben mondtam, hogy hát ez lehet, hogy büntés lesz, és akkor Dávid is mondta, hogy hát igen, úgyhogy szóval brutál. Én nem hittem el, de szerintem először Herreráig sem, úgyhogy hát ennyi. Én azért is hoztam egyébként nyilván a női VB-t, mert hogy hát azért nem megbántva a MotoGP futamait ezen a hétvégén, de azért ez több izgalmat szolgáltatott.
2: Igen, nem ez volt a legizgalmasabb hétvégénk, legalábbis ebben a szezonban, sőt,
3: a legrosszabb,
2: a legrosszabb
3: szerintem,
2: volt, mind minden szempontból. Sőt, igazából olyan a beszédtémákat, meg a különböző történetszálakat főként azok alakították, hogy éppen ki mikor esett el, igen, és hogyan esett el. Igen. Tehát, hogy...
3: igen, Luca Marini ugye odáig menészkedett, hogy ő azt mondta, hogy ez a MotoGP Monakója, hogy annyira nem lehet itt előzni. Meglátjuk, hogy majd nyilván jövőre a szabályváltozással ez bármennyire megváltozik-e. De hát ha már a Bezekit hoztad a hétvége pillanatának, akkor kezdjük szerintem vele, és akkor szombaton indíthatjuk a sztorit.
2: Szombaton indíthatjuk a sztorit Márko Bezekivel kapcsolatban. Önmagában véve már a péntek sem volt olyan nagyon meggyőző egyik gyári apríliás versenyzőnél sem. Ugye eleve Bezeki úgy érkezett meg a helyszínre, hogy hát mindene fáj, tehát tényleg nincsen egyéb csontja sem, és hogy egyszerűen ülni is fáj neki a motoron, és pénteken egyébként az edzés végén is hát eléggé nehézkesen tudott leszállni, meg ugye kellett neki a segítség, és aztán erre jött rá a szombat, ami a délelőtt folyamán még nem tűnt semmiféle problémásnak, sőt, ugye ott még egészen jól is tudta összerakni a hétvégéjét, mert egyébként a nyers tempója az nem volt rossz, sőt, a péntekhez képest azért ígéretesebb volt már a szombat.
3: Ez a szombat az végig délelőtt volt, ugye, mert...
2: Jó, igen, de hogy akkor most a kvalifikációt le akarom csapni erről.
3: Igen.
2: De hogy az nyilván nagyon fontos volt, hogy a Q1-et azt elkerülte, és akkor jött a Q2. Ahol ment egy ilyen, hát semmilyen kör gyakorlatilag bezek ki. Ugye eleve ennek a hétvégének nagyon furcsa volt a dinamikája szerintem abból a szempontból, hogy a szokásos időmérős köröket másképpen kellett összerakni, mert általában ezekkel a Michelin abroncsokkal úgy lehet jól menni, hogy kettő gyors kör van ezekben az abroncsokban, és a második mindig jobb szokott lenni, mint az első. Na ezen a hétvégén ez dobhatta ki mindenki a kukába, mert a második körre már vagy az első, vagy a hátsó gumi, de annyira viseltessé vált, hogy tapadásbeli deficitje volt a versenyzőnek, és emiatt vagy az első, vagy a hátsó része az nem tudta leadni azt a megfelelő teljesítményt, amire szükség volt. És hát ezek ki pedig nem azt mondom, hogy túlerőltette, mert ez nem igaz, de nagyon jól rávilágított erre például Alex Márquez, hogy ez történik akkor, hogyha egy nem 100%-os versenyzőt éles versenykörülmények közé helyezel. Tehát, hogy menni akar, érzi a motivációt, tudja, hogy mennie kell, de a teste képtelen arra, hogy mondjuk megfogja. Mondjuk egyébként nagyon furcsa volt az, ahogyan összecsukta a motorját, mert abban a kanyarban viszont hát senki nem bukott egészen addig, ameddig Bezeki el nem esett ott a hetesben.
3: Egyrészt ugye ezt mondták egy páran, hogy lehet, hogy volt valami technikai probléma is. Én ezt nem feltétlenül gondolom így. Inkább fognám az abroncsokra valamilyen szinten. Meg a nagyobb hiba ebben a bukásban szerintem ott volt, hogy megpróbálta összeszedni. Tehát ha csak szimplán elengedte volna, és nem próbál utána nyúlni valamilyen módon, és rajta maradni a motoron, akkor ez nem lett volna ilyen drasztikus szerintem, hanem csak szimplán egy ilyen low side-ba meg tudta volna oldani. De valami
2: akkor is nagyot bukott volna,
3: nagyot esett volna.
2: Az egyik legtempósabb része, meg igazából ott a hatostól lefelé kezd el igazán gyorsulni a versenyző, és akkor jönnek ezek a nyújtott balosok egészen föl a helytetői.
3: Abszolút aláírom, de így ugye ez hatványozottabban rosszabb lett. Szóval ott nyilván gyorsan kellett reagálnia, de ott egy rossz döntést is hozott. Értem, amit Alex Márquez is mond, hogy nyilván egy 100%-os versenyzővel talán ilyen nem történik. Lehet, hogy ez is benne van, de én akkor is azt érzem, hogy itt azért ezt lehetett volna tényleg, ha nem próbálja meg ott mindenáron ezt összeszedni. De igazából magáról a jelenségről érdemes beszélni, hiszen az elmúlt 4 hétvégén ugye 148 pontot lehetett szerezni, Árkó Bezeki ebből összesen 13 darabot tudott megkaparintani, tehát ugye maximum 148-at, tehát hogy ez itt már nem arról kell beszélnünk, hogy ez egy lejtő, hanem ez már a szakadékba esés inkább lassan. És ami fura, meg ami értetetlen számomra, hogy ez vajon mitől indulhatott el ezen a szinten. Hiszen ha belegondolsz, Marco Bezeki is azt mondta, Mugello-ban még, hogy ott volt karrier során valaha a legnagyobb nyomás rajta, amit csak el tudott képzelni, és megugrotta a feladatot hibátlanul. Tehát ezt kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag Mugello-ban egy tökéletes hétvégét rakott össze, és akkor jött a Balatonpark, ahol a sprinten ugye még dobogót szerzett, majd utána Martin kiütötte, és onnantól kezdve elindult ez a lefelé menő spirál. Hogy ez miért történhetett vajon meg, azt nem tudom. Tehát az, hogy Martin kiütötte a Balatonparkban, az ott nem a saját hibája volt, és ugye ott a Márquez már ott 25 pontot hozott rajta. Tehát, hogy nem tudom, hogy ott már elkezdődött-e benne ez, hogy úgy érzi, hogy nő a nyomás rajta folyamatosan.
2: Igen, csak nekem ezzel a gondolatsorra, hogy már ettől elkezdett volna kicsit nyomás alá kerülni Bezeki, azért nem feltétlen látom ezt realitásnak, vagy ha ez igazság, akkor az nagyon-nagyon rossz fényt fest szerintem Bezekire, hogy akkor azért Márquez még nem volt lőtávolon belül, sőt, nagyon-nagyon messze volt még akkor is. És ezért se értettem azt, hogy például a brünói bukás után miért pattant el úgy beze ki, ahogyan, mert az, hogy elesik egy szombaton, az egy dolog. Az, hogy utána dühös, igen, de hogy az, hogy ennyire kilépjen abból a keretrendszerből, amit ugye egy versenyző átél ilyenkor, az a fajta plusz frusztráció, úgyhogy ráadásul ugye akkor, amikor bukott, akkor ugye ott volt előtte Márquez, tehát hogy nyilván ott volt ugyanez. Tehát nekem ez a Márquez-fóbia, ez nagyon-nagyon korán jött ahhoz képest, hogy akkor még azért, hát persze kimondva kimondatlanul, ott lehetett benne az, hogy azért az egész szezon tekintve, látva azt, hogy hogyan tért vissza Márquez, azért lehet bőven fantázia abban, hogy ő VB kihívó lehet majd, de akkor még messze nem ez volt a prioritás. Tehát akkor azért még bőven volt biztonsági védőháló a pontversenyben Bezekinél, még úgy is, hogy Márquez jó volt.
3: Igen, és ugye a magyar után, tehát nyilván tehát hogy nem tudom, hogy fizikálisan ott is elindult nyilván a lejtőn, mert nyilván belesérült azért abba a bukásba, de hogy utána pedig, a magyar hétvége után pedig ugye Brunóban is saját hibája volt az esés, utána a felpofozás megint csak saját hibája volt, utána ugye nyilván jött az eltiltás, Assenben sprinten ugye nyilván jött az eltiltás, Assenben

0: volt ugye Banyaja is, hogy amikor Quartararoval harcolt még abban az évben, amikor Quartararo lett a világbajnok, ott is láthattuk, hogy voltak azért olyan hibái Banyajának, amit így nem vártunk tőle. Ami például eldöntötte, az is egy Mizánóban egy saját bukása volt Banyajának, és úgy lett Quartararo világbajnok. Tehát, hogy olyan, mint hogyha a fejben egy picit, nem tudom, hogy ezt Rossiék hogy menedzselik, vagy hogy maga az Aprilia is hogyan gondolkozik erről az egészről, de hogy mint hogyha fejben kellene egy picit összerakni Márkó Bezekit, mert az látható, és emiatt főhet szerintem sokaknak a feje, hogy a tempója egyébként meg lenne, csak olyan, mint hogyha fejben egy picit talán saját maga ellensége is lenne.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt.

0: és még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-ben. Mutatom mai különleges vendégeinket. Vízkeletinél Juhász Judit, az Apácai Csere János iskola igazgatója Taktaharkányból, és Szabó Árpád tankerületi igazgató Szerencsről. Megbeszéltük, 53 intézmény tartozik hozzád. Judit pedig egy fantasztikus iskolát vezet, és azért kértem, hogy gyertek el, mert volt szerencsém részt venni nálatok egy komplex tehetséggondozó program döntőjében, és olyat láttam, amit ritkán látni, hihetetlen sok tehetséges gyerek, fantasztikus munkát végezve, hihetetlen kompetencia fejlesztéssel dolgoztok, óriási szeretettel, és ugye Borsod megyéről beszélünk, és akartam egy olyan címet adni neki, hogy Borsodból Hongkongba, mert hogy azt is elértétek, hogy világbajnokok lettek a ti vagy a te gyerekeitek ott onnan, és olyat értek el, amit senki más, és szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ezt hogyan készítettétek, meg találtátok ki 2020-ban. De kezdjük ezzel, hogy kerültek a borsodi gyerekek Hongkongban? Mi volt ez a történet? Árpi, elmeséled?
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagy verseny keretein belül képviselték Magyarországot digitális kultúra területén, robotika, Lego robotikában, úgyhogy számunkra is egy óriási nagy eredmény, hiszen egy ilyen kis településről átgondolva és rengeteg munkával ilyen eredményeket tudtunk elérni, úgyhogy tényleg nagy köszönet itt is a pedagógus kollégáknak, hiszen ez egy világra szóló eredmény volt.
1: Taktaharkányban volt ez a komplex tehetséggondozó program. Mi ez a tehetséggondozó program?
3: Ez a program 2020 környékén fogalmazódott meg a tankerületi igazgató ötlete alapján tulajdonképpen, aki maga is gyakorló pedagógusként dolgozott korábban, és itt a szakmaiság jegyében egy szakmai team alakult tulajdonképpen, akik 12-en vagyunk ebbe a teambe, és próbáltunk egy olyan átfogó programot, egy olyan tehetséggondozó programot megalkotni, összeállítani, amely gyakorlati segítséget nyújt a pedagógus társainknak, és tulajdonképpen a gyerekeknek a kreativitására épülve, a kompetenciáknak az erősítésére fókuszálva, területenként, de akár összefüggésében is globálisan egy olyan programot létrehozni, amelynek segítségével ezek a gyerekek eljuthatnak akár Hongkongba, és minden területen megmutathatják, hogy kiemelkedőek tudnak lenni, és a mi hátrányos helyzetű régiónkból is kiemelkedve el tudják érni azokat az eredményeket, amelyek önmagukért beszélnek.
1: Van kiút Borsodból is?
2: Én úgy gondolom, hogy van, hiszen amikor megalkottuk ezt a programot, akkor is az volt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden gyereknek megadni a lehetőséget. Hiszen rengeteg tehetséges tanulónk van, ezeket a gyerekeket fel kell fedezni. Egyéni képességfejlesztés, ami úgy gondolom, hogy a kulcsa az egésznek, hiszen a gyereket minél több impulzus éri, minél több irányból fejlesztjük, annál jobban megtalálható a tehetsége. Én is földrajz történelem szakos pedagógusként, testnevelés mester tanárként kezdtem a pályafutásomat, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem ebből, és próbáltam azokat a pozitív impulzusokat, az új módszereket megragadva alkotni, és a fenntartói világba ezt tovább vinni. Ennek gyümölcseként alakult meg ez a komplex program, ahol szerettük volna a legtehetségesebb tanulókat megtalálni. Természetes dolog, hogy olyan módszerek, új módszerek segítségével, amiben a gyerekek sikeressé válhatnak. Ezáltal is az elmúlt időszakban próbáltunk lehetőséget biztosítani, és ezek az új módszerek elsősorban a projektmódszer segítségével, ahol, ami által a gyerekeknek a különböző kompetenciáit fejlesztettük. Természetes, hogy a megfelelő szakemberek bevonásával, és ahogy igazgatóasszony is elmondta, kialakult egy team, egy 12 fős csapat, az óvodától a digitális kultúrán keresztül a reális a humántantárgyak vonatkozásában, akik alkotni szerettek volna. És közösen együtt létrehoztunk egy olyan közösséget, amelynek elsősorban az volt a célja, hogy megtaláljuk a tehetségeket, felkaroljuk, hiszen számunkra minden gyerek érték, és minden gyermeknek meg kell adni a lehetőséget. Ezáltal ez a folyamat, ahogy elindult, akkor még csak vízió volt, hogy egy kisebb közösségből, kevesebb iskolából eljussunk odáig, ahova máig eljutottunk, hiszen az elmúlt hetekben zajlott az országos döntő, amely kiszélesedett országos szintűvé, hiszen csatlakoztak a budapesti iskolák is, és ezáltal erősítve a programnak az erejét, és bebizonyítva azt, hogy egy kisebb vidéki iskolából is el lehet jutni olyan szintre, hogy igazán vannak tehetségeink, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ez összefogással, közös gondolkodással megvalósítható.
1: Ugye itt azért érdekes, hogy Takta, Harkány és Borsod, mert amikor beszélgettünk az interjú előtt, mondtátok, hogy a hátrányos helyzetek aránya 61%, de konkrétan 80%, de van olyan település, ahol 100%, ami azt jelenti, hogy iszonyat hátrányból indult ti, mint pedagógusok, vagy mint főszervező, meg akik ebben a kreativitásban gondolkodtok. Mindjárt szeretnénk majd a komplexitásról, illetve a kompetenciafejlesztésről beszélni, a részleteket, de gondoljatok bele, hogy mennyivel szerencsésebb mondjuk itt egy budapesti vagy egy győri iskola, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek aránya 2 vagy 4%, vagy összesen 3 gyerekről beszélünk az iskolában, és igazgató azt, hogy nálatok, ez egy nagyon kemény történet lehet, amikor több a hátrányos helyzetű, mint a nem hátrányos helyzetű gyerek. Tehát ez iszonyú nagy handicappel indultok. Tehát nem csak a gyerekek, hanem ti is, amikor egy ilyen tehetségkutatót összehoztak meg egyáltalán. Nem is tudom, hogy mi a derőt ilyenkor, hogy ezt összehozzuk és megcsináljuk. Elmondott belül, mi a motiváció?
3: Hát mindenképpen, amikor valaki pedagógus pályára adja a fejét, úgymond, akkor kell, hogy legyen egy belső elhivatottság, egy hivatástudat és a munkához való alázat. Azok a pedagógusok, akik ezekben az iskolákban, ezeken a helyeken dolgoznak és helyt állnak, azt gondolom, hogy az a hozzáadott pedagógiai érték, ami egyre nagyobb súllyal kell, hogy jelen legyen, az mindenképpen megtalálható minden pedagógusban, aki ilyen iskolákban dolgozik, mert hiszen akkor ezt nem tudná csinálni. Ezeknek a gyerekeknek a felkarolása, ezeknek a gyerekeknek a sikerélményhez juttatása, ezeknek a gyerekeknek, és ez nem elcsépelt a csillogó szemeit látva, hogyha ők is eredményt tudnak produkálni, az mindennél többet jelent szerintem egy pedagógusnak, és nem elvitatom itt a jó környezetben lévő és jó szociális adottsággal rendelkező iskolák tanulóit és az ott dolgozó pedagógusokat, de egy kicsit nekem errefelé húz a szívem, hiszen én itt élek ebben a régióban, és itt dolgozom több mint 30 éve, ezeknek a gyerekeknek a sikereit látva, hogyha ők valamire viszik az életben, és boldogulnak, és visszajönnek, és látjuk azt, hogy érdemes volt, ez tényleg mindennél többet ér.
1: Kompetenciafejlesztés, szintén az adás előtt elkezdted sorolni, mondod a kompetenciákat, hogy mire helyezitek a hangsúlyt?
2: Így van, itt elsősorban itt a projektmódszer vonatkozásában, itt a kommunikációs kompetenciák, digitális kompetenciák, gyakorlatban a logikára, a észszerű gondolkodásra, a kreativitásra helyeztük itt a hangsúlyt, és tényleg ennek a programnak a segítségével olyan egyéneket és olyan gyerekeket fejleszteni, akik a mai világban is sikeressé válhatnak. Nekünk ez a küldetésünk, ebben hiszünk, és úgy gondolom, hogy ezeket a gyerekeket fel kell karolni, támogatni kell, mentorálni kell, végig kell kísérni az úton. Ez a pedagógus kollégák nélkül nem működik, ugyanakkor viszont minden olyan innováció, minden olyan újítás, amiket erősítik ezeket a gyerekeket. Ezért tennünk kell, alkotnunk kell, és a jövő szempontjából ez nekünk feladatunk.
1: Mondtad, hogy bevontatok már ugye budapesti tankerületeket, gondolom ott akkor a kollégáddal, a helyi tankerületi vezetővel vagy jóban, vagy jó barátságban.
2: Gyakorlatban én azt gondolom, hogy
1: vagy
2: ez is...
1: Vagy felvetetted neki, és mondta, hogy hú, de klassz, mi is beszállunk.
2: Így van, tehát nyitottak felénk. Annak idején még csak egy vízió volt, hogy egy ilyen kis tankerületből elindulva próbáljuk meg országos szintűvé emelni ezt a programot. Úgy gondolom, hogy ez sikerült.
1: Vannak más jelentkezők? Más tankerületből is vannak jelentkezők,
2: van.
1: Hogy szívesen részt vennének?
2: Így van, szeretnének, és bízunk benne, a következő időszakban ez meg is fog valósulni.
1: Sorold. Kik? Honnan? Melyik részéből az országnak?
2: A ugyanúgy itt a kelet-magyarországi és nyugat-magyarországi tankereti központok részéről is lennének
1: pozitív. Másik kérdezem. Irigykedtek rá, és azt mondták, hogy Árpi, mi is szeretnénk menni legközelebb, minket is húzzá be, vagy szóljatok, ha lesz ilyen, vagy hogy megy ez?
2: Én azt gondolom, hogy ez közös cél, közös érték, hogy a gyerekeknek lehetőséget biztosítani. Számunkra is egy nagy lehetőség, amikor egy kis vidéki iskola úgymond megmérkőzhet a nagy fővárosi intézményekkel, diákjaival, de mindemellett elsősorban nem is a versengésről szól ez, közösségépítésről, közösségformálásról, barátságok születéséről. Úgy gondolom, hogy ezek sokkal fontosabb területek és sokkal fontosabb értékek, mert nekünk ebben is gondolkodnunk kell.
1: Hogyan tudjátok kompenzálni pedagógusként a hátrányos helyzetben induló gyerekek, hogy ugyanolyan jól szerepeljenek, vagy ugyanolyan sikereket érjenek el, vagy akár világsikereket érjenek el?
3: Azt gondolom, hogy már a kezdetek kezdetén, és azért is jó ez a program, hogy már az óvodás korban ezekre a gyerekekre kiemelt figyelmet kell fordítani, és itt ugye az óvodapedagógusok bevonásával is, ahogy mi ezt elkezdtük, már ott próbáljuk ezeknek a gyerekeknek, minden gyereknek a kreativitását fejleszteni, és elsősorban az alapoknál az alapkészségeket, a kognitív funkciókat, a figyelem, emlékezet, gondolkodás területén már olyan szintre juttatni ezeket a gyerekeket, hogy már az iskolába lépésnél, itt az óvoda iskola átmenet időszakában már egy olyan sanszot kapjanak, ami nekik már könnyebbé teszi az iskolás kezdeteket, és itt szintén az alapkészségeknél, az alsó tagozatban még az alapkészségek fejlesztésével eljuttatni őket arra a szintre, hogy mire felső tagozatba kerülnek, addigra már egy orientáltság kialakuljon. Itt mindenképpen a módszereken van a hangsúly, hogy a pedagógusok saját személyiségük által és a saját ötleteik által azokból a módszerekből kiválasztva minden pedagógus számára azt, amivel ő könnyebben el tud érni eredményeket, és itt gondolok olyan módszerre, például az olvasás tanításnál mondjuk egy Meixner módszer, ami kimondottan ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy akár a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek a megsegítésére szolgál, hogy egy alapozó szakaszban egy elnyújtott, késleltetett olvasás-írás tanítási módszer által akár sikeresebben tudják venni azokat az akadályokat, amik igazából nekik a hátrányaikból születtek.
1: Gyorsan a pedagógus megkérdezem, mind a ketten pedagógusok vagytok, hogy röviden mi is a Meissner módszer, és hogy milyen sikereket értetek el ezzel, jó? Ki hogyan válaszol? Osztatok el gyorsan.
3: Hát a Meixner Ildikó fémjelezte módszer, itt egy olvasás-írás tanítási módszer, ami kimondottan a késleltetett, ugye, amiről mostanában, de nem csak mostanában, hanem igazándiból ez már egy régóta ütköztetett dolog itt a pedagógus szakmában, hogy melyik az a módszer, amivel a leghatékonyabban tudunk eredményeket elérni, uh-huh. és melyik az a módszer, amivel sikeresebben tudjuk a gyerekeknek a képességeit fejleszteni és elsajátítani az olvasás-írás tudományát ugye az alsó tagozatban. És mi nagyon preferáljuk, én gyógypedagógus is vagyok, és személy szerint is nagyon preferálom ezt a módszert, és természetesen egyéni szabadság alapján a pedagógusok dönthetnek arról, hogy ki milyen módszerrel tanítja meg a kisiskolásokat, de számunkra a mi iskolánkban is akár, de nagyon sok helyen ezzel a módszerrel nagyon-nagyon jó eredményeket tudnak elérni a pedagógusok.
1: És nálatok tudsz mondani, hogy mi volt ennek az összhatása, vagy az összképe, vagy a végeredménye?
2: Én úgy gondolom, hogy amikor próbáltuk itt a pedagógusok felé ezt a segítséget megadni, hiszen konferenciákat, továbbképzéseket szerveztünk annak érdekében, hogy megismerjék ezeket a módszereket, és utána kiszélesítsék. Látható jelei vannak, hiszen a szövegértés vonatkozásában is már a gyerekek nagyon-nagyon gyorsan és hatékonyan fejlődnek, úgyhogy nagyon hiszünk benne, és tényleg a legfontosabb cél, hogy minden gyerek ilyen szempontból is megerősödjön, és hatékonyabbá váljon ezáltal is az alsó tagozatba ezek az alapvető dolgok elsajátítása.
1: Na, akkor vegyük egy kicsit lazábbra a dolgot. Azt mondtam, most ugye két tankerületben csináltátok meg ezt a komplex vizsgát, vagy komplex tehetséggondozó programot, és vannak már jelentkezők. Mikor lesz ez 60 tankerületben? Ugye annyi van Magyarországon.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy mindig megvannak azok az apró lépések, lépésről lépésre haladva. Bízunk benne, hogy lehetőség lesz erre. Azt gondolom, hogy nekünk a gyerekek a legfontosabbak, és hogy minél nagyobb élmények legyenek. Ugyanakkor itt azért kiemelném az elmúlt időszakban a nagy döntőnket, ahol már közel 400 gyerek vett részt, 200 pedagógus kollégával, és ez önmagában is már is egy óriási nagy eredmény volt, hogy idáig eljutottunk. De ahogy kérdezted, bízunk benne, hogy ez kiszélesedhet, és nagyon pozitív kollégák csatlakoznak majd a csapatunkhoz.
1: Nektek van szükség ehhez bármilyen felsőbb döntésre? Ugye azért most teljesen átalakul az új oktatási miniszter, különböző fejlesztéseket és javaslatokat tett le az asztalra. Láttátok ezt, és hogy tetszett szakmailag például?
3: Én bizakodással tekintek a jövő felé, hiszen azt gondolom, hogy miniszter asszony személyében is egy olyan embert üdvözölhetünk, akinek szívügye szakmájából tekintve is a szociális hátrányból eredő megsegítés, tehát a gyerekeknek a felkarolása, a differenciáló tevékenység az egész eddigi szakmai életútját tekintve, én úgy gondolom, hogy ő a legnagyobb ismerője ezeknek a régióknak és ennek a területnek, úgyhogy én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a munka, ami eddig is tulajdonképpen zajlott, mert hiszen mi eddig is itt éltünk, és eddig is ezeknek a gyerekeknek próbáltuk a legtöbbet megadni, és a legjobbat kihozni. Azt gondolom, hogy ez a munka tovább fog folytatódni.
1: Ha nagyon rövid választ kérek, ha üzenhetné neki valamit, hogy nagyon valamire odafigyeljen, vagy hosszú távon valami olyan döntést hozzon, ami nagyon nagy segítséget jelenthet olyan iskoláknak, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek, akkor mit mondanál, vagy mit üzennél neki?
3: Azt gondolom, hogy az eddig megismert munkája és az eddig megismert információk alapján ő látja, hogy mik a valós problémák, mindenféleképpen az a szó, amit egyébként ő neki mostanában nagyon sokszor elhangzik a szájából, a differenciálás, uh-huh. a kis csoportokban való foglalkozás, a szakember utánpótlás tulajdonképpen, hogy minél több pedagógus, minél több pedagógus segítő munkatárs, minél több szakember, gyógypedagógus szakmai felkészültségű emberek jöjjenek a rendszerbe, és mindenféleképpen ebben látom a jövőt, hogy ezeknek a gyerekeknek az a siker útja, hogy minél jobban meg tudjuk őket segíteni, hogy minél pedagógus kerüljön a rendszerbe.
1: Pont ezt akartam kérdezni. Árpi, mondtál az interjú előtt egy olyat, hogy azt szeretnéd, hogy csináljátok a gyerekeknek ahhoz, hogy pedagógusok legyenek.
2: Igen.
1: Ez egy eldöntendő kérdés, de szeretném a komplex választ adná rá, jó?
2: Igen, én azt gondolom, hogy egy mintát kell adnunk. Én amikor pályafutásomat elindítottam, akkor is abban hittem, hogy a gyerekeknek ilyen szempontból is mintát kell mutatnunk. Nyugodtan mondhatom, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy rengeteg tanítványomból lett pedagógus. Máig így gondolom, hogy megismerjék a szakmát, uh-huh. megismerjék azt az elhivatottságot, azt a jövőbe vetett képet, pozitív képet, ami által alkothatunk, és formálhatjuk a jövő nemzedékét, és e felé próbáljuk meg vinni a gyerekeket, hogy ezt a gyönyörű szakmát megismerhessék, és minél többen szeretnének majd a jövő pedagógusai lenni.
1: Ez olyan szépen hangzik. Vannak pozitív példák nálatok is, hogy lett tanítványból pedagógus?
3: Természetesen nagyon sok pozitív példa van előttünk. Nagyon sok olyan kolléga van, aki a mi iskolánkból kezdte, általános iskolából, és oda került most már hozzánk, és ott dolgozik, mint pedagógus. Ez mindenféleképpen a szülők irányába is egy pozitív példa, uh-huh. és hát szeretnénk, hogyha ez a jövőben is ez a tendencia így maradna. Vannak biztató jelek, úgyhogy én nagyon optimista vagyok e tekintetben is. Saját példámon keresztül is mind a két lányom a pedagógus pályát választotta, úgyhogy akár családon belül is.
1: Ott tanítanak nálad?
3: Tudom ezt mondani. Az egyik lányom igen, ő matematika-fizika szakos, ő a Taktarkányi iskolában tanít, a másik lányom is tankerületen belül, ő pedig a Bekecsi iskolában tanít angol-biológia szakon. Úgyhogy én erre is személyesen is nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Hát jó, ezt a példát látták otthon, de azért dolgoztok, jól értem, Árpi, hogy ezt a példát lássák azok a gyerekek, akiknek a szülei nem pedagógusok, vagy kifejezetten hátrányos helyzetek. Talán ezért is csináljátok ezt a komplex versenyt?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag is ez egy fontos terület, ezt meg kell mutatni, és ezáltal is a gyerekeket motiválni ebbe az irányba, hiszen rengeteg értékes ember kerülhet ki ezáltal, és megmutatni az irányt. Itt a program segítségével is megláthatjuk, hogy mely területeken tehetségesek ezek a gyerekek, hogyan tovább, nagyon sok szakemberrel ismerkedhetnek meg, és tényleg az a célunk, hogy ennek a gyönyörű szakmának rejtelmeit megismerhessék, és a saját tehetségüket kibontakoztathassák, és gyakorlatilag központi szinten is próbáljuk segíteni ezeknek a gyerekeknek a felépítését, hiszen azt szeretnénk, hogy ebből a nehéz régióból kiemelkedhessenek, és megfelelő szakemberek lehessenek.
1: Van egy olyan érzésem, hogy ti valóban nem csak oktattok, hanem neveltek is. Ugye régen úgy hívták, hogy nevelők, és hogy ez mennyire így van. Így van, Judit?
3: Ez mindenképpen így van. Ez régen is így volt, és most is így van. Valóban ezeknek a gyerekeknek igazándiból nem csak a tanárai, az oktatói vagyunk, hanem sokszor a segítői, majdhogy nem... Igaz ez, hogy az iskola a második otthonunk, de valóban így van, hogy ezek a gyerekek, amikor bejönnek az iskolába, és szembesülünk azzal a sok-sok nehézséggel, ami az ő hátrányaikból adódik, nekünk valóban sokszor ilyen szülői szerepünk is van, és itt a hátrány kompenzálás és a tehetséggondozásnak az egyvelegét és az összhangját kell megtalálni, és ez nagyon sokszor sikerül, és tényleg minket ez visz előre.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Szabó Árpád tankerületi igazgató és Fiszkeletinél Juhász Judit iskolai igazgató. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk még, és sok sikert a munkátokhoz. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Még Magyar Péter hivatalba lépése előtt, de már a Fidesz kormány választási veresége után is több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kiosztásáról döntött Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter. Számos Fideszhez köthető szervezet kapott pénzt az NKA-tól. Magyar Péter az ügy kapcsán közölte, Hankó Balázsnak csak pár napja maradt arra, hogy beosztottjai mögé bújjon. Szerető Szabolcsal és Vető Balázsral beszélgetünk. Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának osztatlan tanári képzésére kellett a legtöbb pont idén. A felsőoktatásba jelentkezők száma rekordot döntött, 140 ezeren próbáltak bejutni valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Kuruc Gáspár Tündével beszélgetünk. 1000 milliárd forint összértékű az Orbán kabinethez köthető ügyekben tett feljelentést a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt is mondta, hogy 20 évre visszamenőleg készülnek vizsgálni a politikusok és családtagjaik vagyonosodását. A stúdióban Ligeti Miklós. Most még nem tudná felvállalni az aktív eutanáziát, erről az egészségügyi miniszter beszélt a Partizánnak. Hegedű Zsolt hozzátette, az életvégi döntések az orvoslás legnehezebb etikai dilemmái közé tartoznak, és a témáról az első 100 napban nem várható döntés. A kormány célja ugyanakkor, hogy ebben a ciklusban megvalósítsa a terület finom szabályozását. Frank Evelinnel és Kansai Péterrel beszélgetünk.
3: És már is itt van az első blokk, ez az újságírók terepe, ez az Egyenes Beszéd, ma este és jó estét kívánok, Somos András vagyok. Hát a rendszerváltás utáni társadalmi igény valódi következményeket, vagy hát mondjuk azt, hogy lépéseket követel, de ha a politikusok előre megmondják, hogy ki kerül majd a vádlottak padjára, és kit visznek el vezetőszáron, az mondjuk az elszámoltatás eséllyel elveszítheti jogállami hitelét. Még akkor is, ha a feltárt ügyek valósak és súlyosak. Van két jó estét az uraknak, itt van velünk egyrészt Szerető Szabolcs, a Magyar Hang újságírója.
4: Szerusz, kívánok.
3: Másrészt Vető Balázs, a Forrás Társadalmi Kutató Intézet vezetője. Jó estét. Hát nagyon érdekes, mégs az NK-val kezdjünk, jó, hanem ezzel a két idézettel, amely egyrészt köthető Radnai Márkhoz, aki adott egy interjút, és azt mondta, hogy arra a kérdésre, hogy kik kerülhetnek először a vádlottak padjára, és azt mondta, hogy a Fidesz első sora. És visszakérdezett a riporter, akkor azt válaszolta, hogy a Fidesz első 10 politikusára gondol, és akkor tusványosra ugrunk, mert ott is van egy dzsemburi, ami nem a Fidesz-é, mondta Toroti Tibor, és ott azt mondja Szatmári Kristóf, a Fidesz elnökségi tagja, hogy az elnökségben azt terjed, hogy az első 20 vezető, az első 20 politikus, az számítson rá, hogy vezetőszáron viszik el. Na mit gondolunk erről?
4: Hát talán kezdem én még, talán ugye az interjút, a Radnai Márk interjú ugye a Magyar Hangban jelent meg.
3: Ez is van.
4: Azért azt hozzátette, hogy ha van jogi alapja, azért ez a kitétel ott volt a nyilatkozatában, de értem abszolút a felvetést, hogy ugye a politika, ha ezt mondjuk rossz indulattal úgy is lehet értelmezni, hogy mint egy megrendelést ad le az igazságszolgáltatásnak, hogy ezt meg kell tennie. Ugyanakkor azt gondolom, hogy most ez az a pillanat, amikor ezt politikai kockázat nélkül megteheti egy politikus, egy Tisza párt vezető politikusa, hiszen azért a közhangulat és az most teljesen az, hogy igazából, ha kritikát hallunk a Tisza párttal kapcsolatban, vagy a kormánnyal kapcsolatban, az inkább az, hogy miért megy ilyen lassan ez a folyamat. És én most azt mondanám, hogy én, mint mondjuk újságolvasó, vagy a média fogyasztóként szólok, hogyha én ugye figyeltem az elmúlt hosszú években, olvasgattam a különböző írásokat, tényfeltárásokat az előző kormánynak a viselt dolgairól, és én azt gondolom, hogy bennem is kialakult az a kép, hogy bizony itt a legfelsőbb szintek érintettsége, ha itt igazságtétel van, ha fel akarjuk tárni ezeket az ügyeket, akkor egész egyszerűen megkerülhetetlen azt, hogy a legfelső szint felelősségét is nem vizsgáljuk, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy jogilag ezek minden esetben megfoghatatlanok. Tudom, hogy sok minden le van papírozva, egyebek, ezt ismerjük, de én úgy éreztem már, hogy a vége felé ez a rendszer nem csak mindenfajta mértéktartást vesztett el, és van itt az NK ügyben, ez nyilván elő fog kerülni, hanem szerintem a veszélyérzetet is sokan elveszítették már. Ez a mindent lehet érzése, ez uralta, azt hiszem, ezt a társaságot.
3: Amikor Szabolcs azt mondja, hogy minden le van papírozva, akkor arra gondol, hogy a formális jogszerűségre azért adtak az urak, de a mögötte lévő, hogy mondjam, ügyletekből kikandikál a ló.
4: Az.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Ugye?
5: A NER pontosan egy hierarchikusan szervezett, hűségre és engedelmességre épülő rendszer volt. Ebben a rendszerben az nehezen elképzelhető, hogy ilyen fajsúlyú dolgokra, mint amiket most ezekben az ügyekben látunk, ezek középvezetői döntések legyenek. Ezeket a legmagasabb politikai szinteken kellett, hogy jóvá hagyják. Nem biztos, hogy az egy-egy eseti döntést, de hogy úgy általában a teljes koncepciót és azt, hogy ez hogyan működik, kik férhetnek hozzá és mi alapján jogosultak erre, az biztos, hogy magas politikai szinteken döntötték el. Valószínűleg éppen ezért ezekre akár még bizonyítékokat is lehet találni. És egyébként maga a Fidesz belső kommunikációjában, sőt a kongresszuson, maga Stumpf István mondta azt el, hogy a korrupció a miniszterelnök dolgozó asztaláig ért. Na most ennél egyértelműbb jelzés, hogy a felső szintekig nyúlt ez a dolog, azt hiszem, hogy kevés van.
3: De az elején azt mondta Lánci András, hogy ugye ami korrupciónak látszik, az a kormány gazdaságpolitikája maga. Ugye? A nemzeti középosztály és a vállalkozói réteg helyzetbe hozása. Ugye? Átérhetünk a... Valaki megrólt, hogy azt mondom, hogy ugye, nem mondom, hogy ugye. A nemzeti kulturális alap pénzeinek elindult nyomozásától el kell választani azt a mai hírt, hogy ugye a tárcánál, ennél, aminél Hankó Balázs volt a miniszter, olyan pénzeket fizette ki a választás után, amelyről egyelőre nem tudjuk azt, hogy ezek futó projekteknek a tényleges ütemezett finanszírozásából adódtak, vagy egyébként egy haveri körnek a juttatásáról van szó. De minden esetre ugye a Fidesz úgy látja, hogy egyébként politikai leszámolás folyik ebben az ügyben is, a miniszterelnök pedig azt üzeni a miniszternek, hogy bújhat a beosztottjai mögé, de nem kerülheti el a következményeket.
4: Hát de nagyon, ha már arról beszéltünk, hogy meddig juthatnak el ezek az ügyek, tehát amikor ugye most Hankó Balázsról beszélünk, ott azért már nagyon sok embert ugye őrizetbe vettek ebben az ügyben, és most ha a legfrissebb hír szerint ugye most már a kabinet főnökénél tartanak.
3: De ez az NK ügy.
4: Ez az NK ügy, igen, és most ez az új információ, ami kiderült, amit nyilván még jogilag nem tudunk minősíteni meg, hogy egyáltalán lesz ennek jogi relevanciája.
3: Legyünk korrektek, mert a sajtó teljesítmény előtt adózni kell a 24.hu, Európai Bizottsági Forrásból tudta ezt meg.
4: Igen, és hát az, hogy megint csak ez a mértéktartásnak a teljes hiányát mutatja ezt, valamint az is azért tényleg furcsa, hogy már a választási eredmény ismeretében is mentek ki ezek a pénzek, miközben azt gondolom, hogy például arra mindenki emlékeztet, hogy azért elég egyértelmű üzenet volt a Magyar Péter részéről is, hogy a pillanatok ezzel próbáljanak már valamifajta visszafogottságot tanúsítani, és tényleg csak olyan pénzmozgásokat érnek, amelyek feltétlenül indokoltak. Hát meg, amik itt szerepeltek, hát itt nem vagyok feltétlenül biztos abban, hogy ez mondjuk az ország működő képessége szempontjából ezekre a kiutalásokra volt a leginkább szükség akkor. Pláne olyan költségvetési helyzetben, hiszen akkor már tudjuk, hogy
3: akkor már
4: 89%-át elköltötték a hiánynak.
3: Szabadult a hiány, igen.
5: Tényleg a NER gazdaságának az volt a lényege, hogy van a közpénz, amilyet valamilyen csatornán, amit egyébként legálisra tesznek azáltal, hogy akár rendeleteket hoznak, törvényeket módosítanak, ezeket valamilyen módon a NER gazdasági érdekkörébe, vagy politikai, vagy kulturális érdekkörébe átcsatornázzák. Ugye a másik elhíresült mondás volt ugye Matolcsi Györgytől, hogy hát ez a pénz elvesztette közpénz jellegét ezeken a folyamatokon keresztül, és egyszerűen ezeknél nem is az a, tehát nem csak az a kérdés.
4: És hogy... ez Kósa Lajos mondta a közpénz jelleg elvesztését, de ugye a Matolcsi féle alapítványok kapcsán.
5: Igen. És hogy ugye itt az a történet van azért mélyen ebbe, hogyha megnézzük ezeket ami csak eddig kiderült, hogy például az NK-nál milyen célokra osztottak ki pénzeket, hogy nem csak az a kérdés, hogy ezek megvalósult projekteke, vagy valódi projekteke, hanem hogy arányban vannak-e azzal az összeggel, amit ezért az állam adott. Nem véletlen, hogy az elszámoltatásnak két eleme van. Van egy büntetőjogi, ami nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogyha valaki törvénysértő módon jutott valamihez. De nem véletlenül emelték be ugye a polgári jogi részét, ami pontosan erre az értékbeli aránytalanságra tud reflektálni,
3: igen.
5: És nem véletlen, hogy azt is csinálta nagyon sok pályázó, hogy ő inkább visszautalta. Mert ugye ezzel legalább ezt a fajta részét ki tudja védeni, hogy hát akkor ő ezt kezelte, ezt ő visszaadta. Ugye ezzel az egy probléma van, hogy valószínűleg ez azért nem menti meg a folyamatot.
3: Vannak olyan bűncselekmények, amelynél egyébként például a költségvetési csalás ilyen, amelynél egyébként egy visszautalás, az abszolút büntetés kiszabási, tényező, hogy az előnyére értékeli ugye a bíró ezt a dolgot. De nézzük azt, hogy mit mond a volt fővárosi főügyész Ihás Sándor, aki a Jelennek nyilatkozott. Azt mondja, hogy be voltak tárazva az ügyészségen olyan ügyek, amelyeket arra az esetre raktak el, hogyha mondjuk a Fidesz győz, ugye, hát ezt nem tudom mikor történt, ugye nyilván nem az utolsó egy-két hónapban, és akkor ezek az ügyek, ezek arról szóltak, hogy Magyar Péter felelősségre vonása megindulhat, a választás után, és ezeket az ügyeket, mondja Ihán Sándor, gyorsan lezárták, mert hát nem a Fidesz győzött. Mit gondolunk erről amúgy, mert ez egy nagyon érdekes, tehát minden konkrétum nélkül történt ez az előadás, de hát ez van.
4: Hát ugye ez az érdekes, hogy én kíváncsi vagyok, hogy ennek egyébként akkor valahol van-e nyoma, lesz-e nyoma, hogy ilyenek léteztek. Az a baj, hogy most... hogy az elmúlt hosszú-hosszú években egy olyan, és alapvetően nyilván most az elmúlt 16 évről beszélünk, de ha visszamegyünk, akkor is voltak már ezzel kapcsolatban, hát gyanúink lehettek, hogy nem nagyon hihet az ember, vagy ez a bizalom, tehát hogy hiszünk-e az igazságszolgáltatásban, mert azt gondolom, hogy az, hogy egy ügyészség egy ügyben eljár, vagy nem jár el, kivizsgálja és megállapítja, hogy itt nem történt bűncselekmény, és akkor nem kell, vagy tovább megy és megvádol valakiket, azt végül is egy dolognak kellene eldöntenie, hogy a jogszabályok mit mondanak ebben az ügyben, és mi a tényállás.
3: Hát de
4: és
3: például az aranykonvoj ügyben az új fejlemény, ugye?
4: Tehát amit most elmondott a volt ugye fővárosi főügyész, az ha annak a fele vagy töredéke igaz, akkor itt azt gondolom, hogy megint csak az bizonyítja be, hogy mi állampolgárok nem bízhattunk például az ügyészségben, ezekben a szervezetekben, és ez nagyon nagy baj.
3: Bocsánat, csak kiegészítve, hogy az aranykonvoj ügyben ma derült ki egyébként, hogy a központi nyomozó főügyészség figyelmeztette a legfőbb ügyészt, egyébként annak nyomozati főosztályán keresztül, hogy ráéghet ez az ügy ugye a legfőbb ügyészségre, és ezt szeretné jelezni. Erre mondta Zamesnik Péter, hogy példátlan. Példátlan, ilyen nem volt korábban, tehát, hogy ilyen ügyben írjanak valamit.
5: Az ügyészségnek ez az egész működése tényleg valójában 16 éven keresztül azért ez a politikai közbeszéd része volt, hogy hát az ügyészség az politikai kontroll alatt áll, bármennyire is hivatalosan ugye el van választva a kormánytól, hiszen az ügyészség...
6: De nem jöttek ki ezek az infók.
5: De ugye ezek az információk nem voltak ezeknek... Ez ugye most valójában azt bizonyítja be, hogy a Fidesznek volt egy alternatív valósága, amit elmondott, és a valóság közben az volt, amiről egyébként ellenzéki oldalon mindenki beszélt. Itt egy nagyon fontos dolgot azért viszont lehet látni ebbe, hogy az ügyészségnek ez a, fogalmazunk úgy, hogy igazodása. Ez valójában egy 150 éves mintázat Magyarországon, hogy a bürokrácia, az igazságszolgáltatás, a rendvédelem mindig igazodik, engedelmeskedik a politikai akaratnak, még akkor is egyébként, hogyha a politikai akarat ezt nyíltan nem is mondja ki. Tehát ugye a vélt politikai elvárásnak. És az ügyészségen ugye ezek a jelenségek azért lehettek, mert látták, hogy új idők járnak. Ők elkezdték azt, hogy akkor azokat az ügyeket lezárjuk, és az újakat elővesszük. A kormányváltás előtt, még az új kormány megalakulása előtt elkezdődtek ezek.
3: A Patakvér egyelőre az Ötvös utca bejáratánál van, az állami számvevőszék ajtaja előtt, mert hogy most azt találta ki az egyébként az állami számvevőszék, amely vizsgálja a Tisza kampányfinanszírozását, azt találta ki a kormány, hogy felülvizsgálja az állami számvevőszék működését egy merőben szokatlan gesztussal. Ezt még gyorsan megbeszélhetjük, mert azért a tusványosi talán ennél érdekesebb tusványosi történet, ahol Navracsis Tibor azt mondja, hogy ugye ő nem látja a Fidesz szervezeti és erkölcsi megújulását, akár politikai stratégiának változását, és azt mondja, hogy Orbán Viktorral együtt ezt hogy is lehetne látni?
4: Hát ezt, ha nem látja Navracsis Tibor ezt a megújulást, akkor azt gondolom, hogy ő jól látja, és reálisan szemléli a folyamatokat. Nyilván most, hogy holnap mit fog mondani a volt miniszterelnök tusványosan, az egy érdekes kérdés, de azt gondolom, hogy én, ha visszamegyünk az időben megint csak, mondjuk a kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter megjelenése, azóta gyakorlatilag egy új politikai helyzet alakult ki, és erre az új politikai helyzetre a Fidesznek egész egyszerűen népkézlá politikai választ nem sikerült adnia, és ez a választás előtt is így volt, és a választás után erre az új helyzetre sem tudnak. Ezt egyébként a felmérések pontosan megmutatják a választás után is, hogy áll a Fidesz. Én nem nagyon tartom valószínűleg, hogy majd pont most holnap fog Orbán Viktor valami hatalmas dolgot előadni, de egyébként ha ezt is tenni, már azt gondolom, hogy elkésett, hiszen a választás eredmény az ismert és eléggé egyértelmű.
3: Gyors kérdés, Balázs, miért csak a választás után lett újra fontos a polgári mérsékelt értelmiségi politika? De miért nem mondták közben, hogy rossz felé megyünk? Vagy törjük el azok kezét, akik a közöshöz nyúlnak?
5: A Fidesz számára, ezt G. Fodor Gábor egyik interjújából tudjuk a 2010-es évek közepéről, hogy a polgári kifejezés az egy politikai termék volt, és nem valódi polgári hozzáállás. ők valójában azért egy, inkább egy feudális, rendes feudális, hűség, engedelmesség, félelem alapú rendszerben hittek. Navracsics Tibornak sem volt ezzel azért annyira problémája addig, amíg egyébként
4: néki, néha azért voltak erről foglalkozó megjegyzései, de nyilván szordinusan.
3: Meg legalább beszélt nyilvánosan a dilemmákról, mondjuk Fiala Jánosnak.
5: Ugye? Ezért hozták őre létre az emberarcú fideszes kifejezést, ami szerintem az egyik legálságosabb történet.
3: Olyan, mint gyorslába údőtsze úszta.
5: Igen. Tehát, hogy ez nem, és egyszerűen az, ami most történik, az látszik, hogy a Fidesz tényleg képtelen megérteni a helyzetet, és valójában még a pártvezetést kritizáló fideszesek sem, mert Navracsics Tibor sem a saját felelősségével kezdi, és nem azzal kezdi, hogy ő felelősséget vállal a saját tetteiért. Adott esetben bocsánatot kér értük, hiszen az lehet, hogy egyébként beleférne, és ezek után a tevékenységével próbál bizalmat szerezni a választók körében, hanem arról szól a dolog, hogy ő elmondja, hogy mások mit csinálnak rosszul. Ez a tipikus felelősséghárítás és a külső tényezőknek a hibáztatása. Nem véletlen, hogy ott tart a Fidesz népszerűsége, ahol tart.
3: Uraim, én felvetettem, hogy beszéljük végig az egész adást, de hát ezt mégse lehet, más témáink is vannak, de nagyon örülök, hogy itt voltatok, és gyertek máskor is.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának osztatlan tanári képzésére kellett a legtöbb pont idén. A felsőoktatásba jelentkezők száma rekordot döntött, 140 ezeren próbáltak bejutni valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Kuruc Gáspár Tündével beszélgetünk.
3: Jó estét kívánok, aki az EduLine felelős szerkesztője. A számok értelmezését, a felvételi szabályok gyakorlati működését és nyilván a pontviták jogorvoslati útját fogjuk kitudakolni. Jó estét!
4: Jó estét kívánok, én is.
3: Világos. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 140.500-an jelentkeztek mondjuk kerekítve, minden korábbinál többen ugye a 101.572 fő, az mondjuk egy ilyen 72-73%-os aránya felvettek esetében. Mit lehet erről a számról mondani, és egyébként a, mondjuk azt, hogy amit kiemeltek, hogy igaz

0: Igazán nagy volt a ponthatár, az valamilyen minőségi képzést sejtett a háttérben, vagy a sok jelentkezés megszűrését?
1: Hát igazándiból ez egy nagyon speciális eset a Szegedi Tudomány Tudományegyetem esetében, mert ugye ezek az osztatlan tanári képzések, ezek gyakorlatilag mikroszakok. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy kötőjel, mondjuk maximum 10 főt vesznek fel, viszont ugye ezeket nem tudjuk, mert ez a felvételi tájékoztatóban nem szerepelt. Tehát ha mondjuk egy darab ilyen állami ösztöndíjas helyet hirdetnek meg, akkor értelemszerűen az kerül be, aki ezt első helyen megjelöl, és elérte ezt a pontszámot, tehát ez jelen esetben ugye 492 pont volt. De egyébként több ilyen is volt ugye a felvételim, például az ELTE-nek a Berzsenyi Dániel tanárképző szakán volt ugye matek technika tanári, illetve még ami még szintúgy extrém magas pontszám volt, viszont ott ugye azért jóval több jelentkezővel lehetett appellálni, az a Corvinus Egyetemen az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szak, hiszen oda 477 ponttal lehetett bekerülni, illetve az ELTE jog is a legmagasabb pontszámok között szerepelt, ott pedig 467 pontot kellett elérniük a diákoknak. Hogyha összességében megnézzük, ugye 500 pontos felvételi rendszerről van szó. Elég bonyolult maga a pontszámítás, hiszen több részből tevődik össze, hiszen egyrészt számolhatnak középiskolai tanulmányi pontokat, számolnak érettségi eredményeket, illetve intézményi pontokat. Amióta átalakult a felsőoktatási pontszámítás, azóta ugye az egyetemeknek jóval több szabadsága van, tehát magyarul ők döntik el, hogy milyen felvételi tárgyakat kérnek, milyen szinten, ezen kívül az intézményi pontoknak a gyakorlatilag határtalan a lehetősége, hiszen nem csak nyelvvizsgára, hanem például középiskolai hitarra is járhat plusz pont be, versenyeredménye, de arra is, hogyha valakinek az anyukája vagy az apukája az adott szakon, az adott egyetemen végzett, szóval ez teljesen egyetem függő, hogy ki, hova, milyen szakon tud úgymond ilyen pluszpontokat beszerezni. Viszont én azt is hozzátenném, hogy ez a 72% ez egy viszonylag jó aránynak tűnik, de ugye a pontszámok között azért elég nagy szórás van, hiszen van itt az eleje, ahova szinte maximális ponttal lehet bekerülni, és van a vége is, ahova elég volt azért egy gyenge hármas érettség is. Nyilván itt kisebb egyetemek, kisebb képzéseiről beszélünk.
0: Gyorsan menjünk azon a kérdésen végig, hogy miért láthattak bizonyos diákok először több pontszámot, alacsonyabb ponthatárt, mint amikor később már a végeredményt nézték. Tehát, hogy mi okozta azt a különbséget, hogy eltérő volt a végén az adott ponthatár attól, amit az első megjelenéskor láthattak? Vagy ez létező cucc?
1: Hát az az igazság, hogy a ponthatárok kihirdetése előtt az EduLányhoz több olyan jelzés is érkezett, hogy a diákoknak változott a felvi rendszerében a megjelenített pontszáma. Itt igazándiból azután jelezték ezt a diákok több esetben is szerkesztőségünknek, hogy elfogadták, feldolgozták a dokumentumaikat. Többek között az volt az egyik probléma, hogy változott egyébként a pontszámítás módja, vagy volt olyan, hogy elfogadtak nyelvvizsgát, aztán utólag kiderült, hogy egyébként mégsem. Ezzel kapcsolatban kértük egyébként az oktatási hivatalt, hogy mondjon egy dolgot, hogy ez miért fordulhatott elő, viszont érdemi választ nem kaptunk a kérdéseinkre.
0: Ha mondjuk valaki 10 pontra van a ponthatártól, akkor mi az az első lépés, amit most meg kell tennie gyorsan?
1: Hát, ha 10 pontra van a ponthatártól, én biztos, hogy először átszámolnám még egyszer a pontjaimat, hogyha az ő helyükben lennék, viszont ugye a pontszámításnak óriási útvesztője van. Nagyon-nagyon meg kell nézni ott az intézményi pontokat, és nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy az egyetem mit írt elő felvételi követelményekként. Egyébként általában probléma pontszámításnál, technikumból érkező diákoknál fordult elő, ugyanis nekik az ötödik tárgyuk, hogy ez a szakmai vizsga. A szakmai vizsgát azt viszont nem feltétlen fogadja el az adott egyetem, ez megint egyetemes szakja válogatja. És hogyha valakinek nem fogadja el a szakmai vizsgáját ötödik érettségi tárgyként, akkor például nem számolnak nekik érettségi átlagot sem, ugye, ami a középiskolai tanulmányi eredményekhez számít egyébként bele, és akkor onnantól kezdve csak duplázni tudják a pontjaikat, és hogyha nem sikerült sajnos úgy az érettségiük, akkor itt bizony súlyos pontokat tudnak elbukni. Tehát, hogy nagyon alaposan meg kell nézni ezt a felvételi tájékoztatót. A másik gyakori hiba az, hogy az oktatási hivatal kiküldte kell mindenkinek a hiánypótlást. És aki elfelejtette feltölteni a 12-es bizonyítványát, vagy a nem a megfelelő formátumba töltötte fel, vagy a nem a megfelelő méretben, az annak szintúgy nem számolnak tanulmányi pontokat, hanem csak szintúgy duplázni tudja a pontszámait, és pont emiatt előfordulhat, hogyha azt mondjuk feltöltötte volna, akkor most bekerült volna a képzésre. Tehát, hogy ezeket mindenképpen érdemes átnézni, mielőtt valaki elkezd fellebbezni.
0: Ugye nagyjából 16 ezeren jelentkeztek pedagógus képzésre, ami egy érdekes szám. Ugye itt talán a majdani fizetésnek a nagysága nem annyira játszhatott szerepet, mint az, hogy mi a piaci igény, nem? Vagy hova könnyű bekerülni?
1: Hát igazándiból azt is érdemes megjegyezni, hogy a pedagógus képzések esetében azért a legnépszerűbb képzések az mindig a tanító, az óvoda képzés, az óvoda pedagógusi képzés, illetve a gyógypedagógusi képzés. Mi az EduLine-on megnéztük, hogy például idén, ha ezeket megnézzük, ezeket a szakokat, a legnagyobb ugrás a gyógypedagógusi képzések esetében volt, ugyanis a jelentkezők száma 15%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. Emiatt természetesen a ponthatárok is megugrottak, például a Pázmányon a tavalyi 255-ről 399-re ugrott meg a ponthatár, ami igazándiból egy óriási ugrásnak lehet elkönyvelni, de a Bárcira is 400 ponttal lehetett bekerülni. Viszont azt is hozzá, még azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk gyógypedagógusira, illetve tanári szakokra nem a 18 évesek jelentkeznek az előző évek statisztikai alapján, hanem a 27 év feletti nők gyakorlatilag ilyen 80-90%-ban.
0: Ennek oka mi lehet?
1: Hát a gyógypedagógusinál általában ugye az állami ellátórendszer hiánya az egyik fő ok, hiszen általában érintett családokról van szó, akik ha nem kapják meg azt a megfelelő fejlesztést, akkor úgy gondolja anyuka, hogy beadja a jelentkezését, elvégzi, és akkor otthon ő meg tudja adni a gyerekének.
0: Nagyon érdekes.
1: Például.
0: Egy utolsó kérdés, a G7 számítása szerint a szakok népszerűsége egyáltalán nem függ össze a pályakezdő fizetéssel, vagy a tandíj megtérülési idejével. Ez igaz?
1: Hát ez attól függ igazándiból, hogy kinek egyrészt mi a preferenciája, mert hogyha valakit például bölcsészettudományi szakok érdekelnek, hiába jobb egy mondjuk egy informatikusi fizetés, akkor nem fog elmenni informatikusnak. Ez azt is bizonyítja, hogy az informatikai képzésekre felvettek szám az körülbelül ilyen 7000 fő környékén mozgott, de például gazdálkodási és menedzsmentre csak önmagában, csak erre az egyetlen egy szakra több mint 5900 főt vettek föl. Tehát szerintem egyrészt az érdeklődési irány is meghatározza, és azért főleg ez mondjuk egy 18 éves esetében, ez például ez egy fő motiváció lehet.
0: Kurdusz Gáspár Tündének köszönöm szépen, hogy itt volt, és értő magyarázattal látta el az üres számokat.
1: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Ezer milliárd forint összértékű az Orbán kabinethez köthető ügyekben tett feljelentést a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt is mondta, hogy 20 évre visszamenőleg készülnek vizsgálni a politikusok és családtagjaik vagyonosodását. A stúdióban Ligeti Miklós.
2: 14.
3: Tasson.
2: És már itt is beszélgetünk, hogy milyen hosszú lesz ez a beszélgetés, illetve hát nyilván tartalmas lesz. Üdvözlöm a Transparency Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst.
3: Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Aki egészen friss hírrel érkezik, a Baross Gábor tőke alap ügyében a Transparency tett feljelentést.
3: Igen, nagyon pontosítok, hadd pontosítsak, a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott Baross Gábor tőkeprogramnak a befektetése ügyében. Ez egy összesen 1000 milliárdos nagyságrendű közpénzt megmozgató befektetési forma volt, amiből mi kikértük körülbelül 380-390 milliárd forintnak a sorsát, 11 magántőke alaphoz került pénzeket vizsgáltunk meg adatigényléssel, végül 5 magántőke alap finanszírozása ügyében tettünk feljelentést, ez 281 milliárd forintot érint, és szerintünk itt hűtlen kezelés valósult meg. Múlt héten csütörtökön küldtük be a feljelentést a rendőrségre, és hát a fejlemény az az, hogy ezúttal nem utasztatták az aktát különböző helyekre, hanem meglepő gyorsasággal döntöttek a nyomozás elrendeléséről. A feljelentést az ügyészségen tettük, ez néhány napon belül a Nemzeti Nyomozóirodánál volt, és a mai napon érkezett a tájékoztatás a Nemzeti Nyomozóirodától. Szintén szokatlan módon e-mailben válaszoltak nekünk, nem is cégkapun keresztül, hogy a...
2: Ez példátlan egyébként, nem a cégkapus, hanem, hogy nem cégkapun, hanem e-mailben, hanem az, hogy ilyen gyorsan.
3: Más ügyben nem volt még, hogy ilyen gyorsan elrendelték volna a nyomozást. Most is vannak olyan feljelentéseink korábbról, de már a választások után például az Orbán győzőhöz tartozó bányatársaságok ügyében, ahol kiderült a nyilvánosságra került szerződések alapján, hogy az állami vasúti és útépítő megrendeléseknél közbeszerzésen tőle vásárolt követ, ezektől bányáktól vásárolt kőalapanyagokat háromszoros, négyszeres, akár nyolcszoros túlárazással adja ahhoz képest, hogy a bányák a saját honlapjukon milyen listaárakat tesznek közzé, és az a feljelentés az még mindig valahol úton van. Tehát még nem utasították el.
2: Mióta?
3: Azt hiszem június 8-án tettük, tehát hogy
2: hát az
3: még friss egyébként. Igen. Ahhoz képest, hogy korábban akár sok hónapig nem kaptunk semmilyen választ, de hogy két héten belül, vagy egy héten belül ebben az esetben itt a magántőkalapoknál a nyomozást elrendelik, és erről e-mailben választ is
2: akkor nem sporol meg a kérdést, hogy ki az a lehetséges elkövetői kör? Tehát miért bukkantak ennél a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott tőkealap konglomerátumnál ezekre az ügyekre, ezekre az anomáliákra?
3: A vizsgálat alapja egyébként viszonylag egyszerű volt. Itt csupa olyan befektetési formáról és cégről van szó, amelynek, illetve akiknek az éves beszámolójukban, az MFB-nek, MFB Investnek közé kellene tenniük, hogy hova mennyi pénzt küldenek. Tehát, hogy olyan adatokért pereltünk részben, amelyeknek meg kellett volna jelenniük az éves beszámolóban.
2: Tehát ez volt a gyanús, hogy nem
3: jelentek. Feltűnt, hogy nem jelennek meg, illetve egy idő után, néhány év után eltűnnek a frissebb beszámolókból az adatok, és akkor mi azokat a papírokat kértük ki, döntés előkészítő iratokat, amelyek egyébként egy normál befektetés során, amikor magántőke alapba kerül a pénz, akkor meg kell, hogy ha közpénzből származik, meg kell, hogy szülessen, meg kell, hogy jelenjen, hogy azt megvizsgálják, hogy nincs-e túlzott kockázat, hogy nem minősül-e tiltott állami támogatásnak az a befektetés, hogy milyen kitettségek, sérülékenységek merülnek fel, hiszen ugye az államnak az adófizető pénzével gondos gazda módjára jól kell bánnia, nem lehet csak úgy kitenni az ablakba, mint az ultiban, ugye volt olyan vezetőnk, aki nagyon szeretett ilyen hasonlatokkal élni, nem mondom, hogy tőle kölcsönöztem, és a lényeg az, hogy megkaptuk végül hosszú perlekedés után ezeket az iratokat, és hát arra jutottunk, hogy nem nagyon aggódtak az állami befektetők.
2: Ez kinek a felelőssége?
3: Ebben a konkrét esetben itt a Magyar Fejlesztési Bank csoport különböző szintű vezetőjének a felelőssége, de azok az ügyvédek, könyvvizsgálók, tanácsadók, akik részt vettek ebben a befektetési értékelési műveletben, és a pecsétjükkel, nevükkel hozzájárultak ahhoz, hogy tulajdonképpen elbábozzák, hogy itt minden rendben van, azok egy soron felelnek, a magatartásuk az lehet, hogy nem tettesi, hanem részesi, de ugyanúgy a hűtlen kezelés körében ítélhető meg. Csak hogy egyetlen összefüggést emeljek ki, sok esetben az állam, a Magyar Fejlesztési Bankcsoport, amikor ezekbe a magántőke alapokba pénzt tolt, akkor az adott magántőke alap teljes keretének akár 70%-át is ő maga dobta össze. Ehhez képest, tehát lényegileg olyan, mintha ez egy állami zseb lenne, hiszen 70%-ig az összes kockázata az állami befektetőt terhelte. Ehhez képest megelégedett azzal, hogy nem vagy csak nagyon kis százalékot megtestesítően küldött tagokat az irányító testületbe, kért beleszólást a döntéshozatalra, ez ilyen ajándékpénz.
2: Tehát nem akarta ellenőrizni a pénzt.
3: Nem nagyon aggódott miatta.
2: Visszatérnék a beszélgetés tervezett menetére. Lehet-e hiteles egy elszámoltatás, ha a politikai oldal már előre az eljárás előtt megnevezi a vádlottakat, a másik oldal pedig politikai fogolynak nevezi a gyanúsítottakat?
3: Hát ugye ez is a pesti flaster humornak régóta, mondjuk 1965 óta, amikor azt hiszem abban az évben jelent meg a Tanú, ez a topikja, hogy ugye Virág elvtárs véletlenül az ítéletet tetszett elkezdeni felolvasni. Azért, aki hozzánk hasonlóan a Transparency International Magyarországhoz hasonlóan a NER-t, az Orbán rendszert, a foglyulejtett államnak titulálja, nevezi, az nem nagyon jár messze az igazságtól. Ez még nem tekinthető jogi szakifejezést ide kölcsönzve prejudikációnak.
2: Én Radnai Márknak arra a mondatára utalok, hogy az első 10 helyen álló fideszes ne aludjon nyugodtan.
3: Ez viszont politikai kijelentés, ebben annyiban nem kívánunk állásfoglalni, hogy mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a NER vezető leginkább prominens döntéshozói, akik sokszor átfedtek a haszonhúzókkal is, hiszen saját maguknak a zsebeit tömködték, azoknak a magatartását büntetőeljárás keretében végső soron büntetőbíróság előtt kell megvizsgálni. Hogy egyébként az esetükben ezek a csörgő vezetőszárak és a látványos, lábbilincsben totyogós bírósági folyosó jelenetek indokoltak-e vagy sem, ebben nem tudunk állásfoglalni, mert ugye nem nagyon lehet más mondani, hogyha a büntetőjárási kényszerintézkedés, a letartóztatás az majd akkor kell, hogyha annak van indoka.
2: Az Exim Bankos történetek előtt nézzük, hogy bejelentette tegnap Magyar Péter, hogy egy átfogó felülvizsgálatot kezd a kormány az állami számvevőszékkel kapcsolatban, miközben egyébként a Tiszának a kampányfinanszírozásának a vizsgálata az állami számvevőszéknél folyik. Hogy van ez?
3: Hát talán ezt ketté kell választani, bár ahogy nagyon sok esetben mondtam az elmúlt jó pár évben, hogy a Transparency International Magyarország az nem kutatója meg szóvivője Orbán Viktornak, így persze Magyar Péter állításait meg megnyilvánulásait sem szeretjük egy per egy értelmezni és kommentálni.
2: De a kampányfinanszírozás a Transparency fókuszában.
3: Hajjaj, de még mennyire, és egyébként az állami számvevőszék működése is, ami érdeklődésünknek nagyon régóta a homlokterében van, az állami számvevőszéknek a tevékenységére igen-igen ráfér az alapos átvilágítás, hogy ez most milyen fajta hatásköri pikantériákat kelt, hogy az ÁSZ az egyébként a kormánytól független, a parlament legfőbb pénz.
2: Hát ez az ÁSZ válasza is.
3: Hogy de az ÁSZ-nak mindig kb. Ez a válasza, hogy mindent a törvényeknek megfelelően teljesítenek, tehát amikor mi mondjuk arra kértük a számvevőszéket, akár Domokos László, akár később Mindis László elnöksége idején, hogy mondjuk mérje össze a mi kutatási adatainkat azzal, hogy a pártok a saját kampányköltéseikre milyen bevallásokat tesznek, akkor jött a rutin válasz, hogy ők egyébként minden törvényesen tesznek, mi meg általában azt reagáltuk, hogy mi is ettől féltünk, hogy marad minden úgy, ahogy eddig volt. Tehát maradjunk abban, hogy ha azt megvizsgálja akár a kormány, akár a parlamentnek egy erre felhatalmazott bizottsága, bár egyébként tényleg az utóbbi, tehát a parlament általi megvizsgálás elegánsabb lenne, hogy az ÁSZ tényleg kimeríti-e az összes lehetőséget, ami a rendelkezésére áll,
2: az
3: mindenkinek csak az előnyére válik, egyébként az ÁSZ-nak is, mert mi élünk a gyanúperrel, hogy alul használja a lehetőségeit a számvevőszék. Például a kokáért mi a feljelentéssel egy soron az állami számvevőszék általi megvizsgálását is kezdeményeztük annak, hogy mi a fene történt az MFB csoportnál a Baross Gábor tőkeprogram különböző pilléreit illetően. Itt három pillér volt, a kettes meg a hármas volt a nagy közpénzvesztés, ami 1000 milliárdos nagyságrendben vitt ki közpénzeket az államkasszából átláthatatlanul. A válasz az volt, hogy köszönjük, majd megfontolják az ellenőrzési tervük meg a kockázatbeesés során. Ők az egyes pillért, az a lakhatási támogatásuk pillére volt, azt vizsgálják, az egyébként relatív átlátható és kisebb pénzösszegeket hozhatok meg. Tehát, hogy mondjam, a kisebb ellenállás irányába indultak.
2: Hadd foglaljam össze az Exim Bank sztorit, ugye tegnap jelentették be, nagyjából 1000 milliárd forintról van szó, hogy a Baross Gábor esetében is, csak ott 383 millió.
3: 383 milliárd az a milliárd. 388 milliárd az a pénzmennyiség, okay, ami ahhoz a 11 magántők alaphoz került, amelyekre nézve mi pert indítottunk.
2: Jó, itt 1000 milliárd van a négy ügyben, ugye? És ez nem egyszerűen feltételezett, kell egy gyorsan jóváhagyott luxusszálloda hitelről van szó, egy 100 milliárdos állami kezességről, egy afrikai beruházás kapcsán.
3: Az egy autópálya, az egy nagyon fontos gomba. Lehet, hogy nagyon sok rejtőjenőt olvastam.
2: És egy bedőléssel fenyegető egyiptomi vasútprojektről, ahol orosz együttműködésben gyártottuk itt a vonatokat azért, hogy oda adjuk.
3: Mekkora bedőlés lett volna, nem toljuk bele ezt a
2: sok. És egy rendkívüli kedvezményes Észak-Macedón állami hitelről.
3: Zseniális.
2: Ugye? Mi ezeknek a közös jellemzője? Ki lehet a felelős azért, hogy egyáltalán magas kockázatú külföldi projektekről, egyébként válságtérségekről is van szó, ugye, hogy oda ment a magyar hitel, magyar közpénz.
3: Itt szerintem élni kell azzal a megközelítéssel, hogyha egy jelenségnek, legyen az bármely gyanús is, többféle lehetséges magyarázata van, akkor általában az egyszerűbb magyarázat az, ami megállja a helyét. És ha itt is azzal a fajta józan paraszti észből táplálkozó kétkezi alapossággal, amivel mi neki láttunk a Transparency International Magyarországnál szakértők segítségével, ahhoz, hogy a magántőke alapokhoz került pénzeknek a sorsát, az oda juttatás, a pénzjuttatásnak a szabályosságát megértsük, akkor ezeknél az Exim sztoriknál is ki fog derülni, hogy semmi nem stimmelt, hogy mindig is tisztában voltak azzal, hogy túl kockázatos, nem indokolható a közpénzek, a magyar közpénzekre vonatkozó törvényi szabályok által megjelölt célok fényében, tehát hogy a közpénzeket elsősorban a magyar közfeladatokra, a magyar emberek érdekeire kell fordítani, hogy áthágták az összes banki kockázatkezelési szabályt, és ezeket, ha összeadjuk ezeket a különböző elemeket, ha mozaikokat összetoljuk, akkor a kép együttesen megint csak ki fogja adni a hűtlen kezelésnek a tényállás elemét, hogy ebből milyen károk következnek, tehát hogy ez a hűtlen kezelésnek melyik elkövetési alakzata lesz, az majd a vizsgálat fogja kideríteni, de ezek megint mind olyan magatartások, amelyeket megnyugtatóan csak büntetőeljárás keretében lehet kivizsgálni.
2: Megállhat a felelősség a bank üzleti döntéseinél, már úgy, hogy mint döntési szintnél, vagy ez politikai szintnél, hiszen az Exim Bank a külügyminisztérium alá tartozott, külgazdasági vonalon.
3: Az MFB csoport magántőke alapos közpénzbefektetései kapcsán is abban bízunk, hogy a nyomozás során, ami most már megindult, bátran és elhatározottan a hatóságok el fognak jutni annak kiderítéséhez, hogy ki volt az, aki utasította a banknak az üzleti szintű vezetőit, mert nyilván nem a saját kútfőjükből jött elő az ötlet, hogy nekik Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Nagy Márton, korábbi nemzetgazdasági miniszter.
2: És náluk, bocsánat, náluk esetleg kvázi vádalkú lehetőség van, vagy ők tulajdonképpen mentesülnek a felelősségre vonás alól?
3: Nem. Itt mindenki elkövető ebben itt nincsenek sértettek, és nincsenek olyan szinten utasított figurák, akiknek az akaratukra bénítólag hatott volna a helyzet, ezért, hogyha nem hagyják végre azt, akkor ott ment, pusztulnak benne. Tehát ez nem úgy működik, hogy ha azt az 50 milliárdot még nem teszem hozzá, akkor azonnal felkötöm magam. De ugyanez van egyébként az Exim esetében is, hogy nyilván nem maguk találták ki, hogy ha az Exim nem tol hozzá a Kongó-Zimbabwe autópálya projekthez. Ez tényleg nem olyan, mint egy rejtőjenő.
2: Teljesen.
3: Nem tudom hány 10 milliárd magyar közpénzt forintban, akkor jaj Istenem, akkor mi fog történni oda az Eximnek a teljes portfólia. Tehát ezeket valaki utasította, ezek állami pénzkihelyezések, ezek az intézmények, az MFB csoport, az Exim, egyébként ezeknek a magántőke alapos bulijai, azok mind a Nemzeti Tőkeholdingba tartoztak, ez csak zárójel, tehát egy kasszában voltak megítélve. Ezek a szervezetek államháztartási gazdálkodási körbe tartoznak mind a magyar állam részei, tehát például az Európai Unió statisztikai elszámolás szerint ők költségvetésbe számítanak, nem lehet államadóságot sem oda elrejteni, hogy hát az nem is államadóság, az MFB meg Exim adósság.
2: Miklós, nagyon köszönöm, hogy itt volt, és várjuk legközelebb is, és akkor szerintem vég nélkül tudjuk folytatni,
3: mert
2: a részletekben van az ördög, higgyék el, a nézők is. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A Momet tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Most még nem tudná felvállalni az aktív eutanáziát, erről az egészségügyi miniszter beszélt a Partizánnak. Hegedű Zsolt hozzátette, az életvégi döntések az orvoslás legnehezebb etikai dilemmái közé tartoznak, és a témáról az első 100 napban nem várható döntés. A kormány célja ugyanakkor, hogy ebben a ciklusban megvalósítsa a terület finom szabályozását. Frank Evelinnel és Karsai Péterrel beszélgetünk.
2: Így van, Frank Evelin, Karsai Dániel egykori kollégája.
5: Jó estét kívánok!
2: És Karsai Péter számviteli pénzügyi szakember, így még nem mutattak be, gondolom.
6: Így még nem, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Igazság szerint azt mondtam, amikor megérkeztetek a stúdióba, hogy öletekbe hull az ér a gyümölcs, mert most amit a kormányfő mondott most hétfőn Máté Zsuzsa KDNP-s képviselő válaszára, hogy szakmai egyeztetést kíván kezdeményez az életvégi döntésről, az tulajdonképpen nem egy előzmény nélküli mondat, mert 4 nappal korábban a Partizánnak beszélt az egészségügyi miniszter arról, hogy nem az első 100 nap programja lesz ez a téma, vagy ennek a területnek az újragondolása, hanem valamikor a ciklus vége felé egy finom hangolása történik a szabályoknak. Mit jelent ez számotokra?
5: Ez a legnagyobb öröm szerintem most számunkra. Még Dani életében nagyjából az utolsó hónapokban vizionált egy állampolgári gyűlést, azt hiszem, így fogalmazott, de lehet, hogy más szót használt rá, amivel gyakorlatilag ezt a társadalmi egyeztetést szerette volna tető alá hozni. Azt azért látnunk kell, hogy azokban az országokban, ahol egyébként legalizálták már, vagy a legalizálási folyamat éppen folyamatban van az aktív eutanáziával, asszisztált öngyilkossággal kapcsolatban, ott ezek a társadalmi egyeztetések nagyon hosszadalmas folyamatok. Tehát Franciaországban Macron bejelentette 22-ben választási ígéretként, hogy szeretnék legalizálni az asszisztált öngyilkosságot, és 2026-ot írunk most, amikor elfogadta a francia törvényhozás ezt a javaslatot. 4 év kellett hozzá az első valódi politikai ígérettől. Nálunk is elindult ez a beszélgetés, és lehet, hogy ez a parlamenti vita, illetve az egészségügyi miniszternek a megszólalása az elindíthatta a valódi politikai vitát, de látnunk kell, hogy ez még társadalmi szinten egy sokkal hosszabb folyamat. De mi nagyon üdvözöljük.
2: Peti, érkezz be a műsorba. Dani mit mondaná erre? Tehát ezekre a mondatokra.
6: Dani erre azt mondaná szerintem, hogy nagyon jó, hogy elhangzott, hogy ebben a ciklusban szeretné a jelenlegi kormány ezt a kérdést elkezdeni rendezni, de én semmiképpen sem, és most nem Dani nevében, a saját nevemben szólalok meg, én semmiképpen sem lennék annyira szigorú a törvényhozó szervekkel, hogy már 2030-ig mindenképpen valami konkrétumot le kell tenni az asztalra, mert akkor fennáll annak a veszélye, hogy egy homokszem kerül a gépezetbe, és ebbe a gépezetbe nem kerülhet homokszem.
2: Ugye mondjuk, hogyha mondjuk Magyar Péter ígéretét szeretné beváltani, akkor az elvi esélye 8 év alatt van ennek a szabályozásnak, de nem biztos, hogy 4 év múlva újra választják. Ugye ez egy fontos kérdés. Tulajdonképpen mi az, amit az alapítvány szempontjából, vagy az ő törekvései szempontjából a legfontosabb újra szabályozni? Mert ugye olyan eszközök vannak a jogban, amelyek tulajdonképpen egy olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg számára, aki nem tud már kontrollálni, lehetősége van abba hagyni a kezelést az orvostudománynak, ugye? Tehát ez egy fontos.
5: Ez teljesen jól látott. Tehát a kezelést visszautasíthatja a beteg, ez a 97-es egészségügyi törvény.
2: De akkor mit kell újra szabályozni, és mit kell finomhangolni?
5: Ami újra szabályozásra ad okot, az például az, hogy az élő végrendeleteknek a kérdése az nincsen rendesen harmonizálva. Az élő végrendelet az gyakorlatilag egy előzetes, közokiratba foglalt rendelkezése az adott személynek arról, hogy ő milyen kezeléseket nem szeretne már egy olyan kiszolgáltatott helyzetben, ahol már mondjuk nem tudna dönteni, illetve mit szeretne az élete végén. Nyilvánvalóan ez megáll azon a szinten, hogy aktív eutanáziáig nem mehet el, viszont például újraélesztést azt megtilthat az adott személy az élő végrendeletében, vagy akár gépi lélegeztetést is, és egyéb kezeléseknek az adását. Viszont az élő végrendeleteknek nincsen egy általános regisztere Magyarországon, tehát ha csak nincsen az én falsebemben most itt az élő végrendeletem, de amikor elmegyek innen a stúdióból, előtt engem egy autó, akkor senki nem fog azt tudni, hogy én nem szeretnék újraélesztést.
2: Ez milyen furcsa, hogy nincs regisztrál.
5: Ezt mindenképpen újra kell szabályozni, és a Humans Nemzetközi Civil Szervezet erre is indított egy petíciót, hogy Európai Uniós szinten ezt szabályozzuk, és mindenképpen legyen egy közös Európai Uniós regiszter. Mert hát az európai állampolgárok nem csak a saját tagállamokban mozognak.
2: Erre van esély, hogy kivegye az Unió a tagállamok kezéből ezt a hatáskört?
5: Inkább azt mondanám, hogy egy közös minimum standardot fogalmazna meg, ahogy például ugye a Covid igazolványoknál is volt egy közös Európai Uniós igazolvány.
2: Peti, olyan betegekkel álltok kapcsolatba, akik ugye Dani sorstársai. Nyilván az, hogy az alapítványnak nemzetközi téren kitágultak a lehetőségei, őket érintik elsősorban. Mit tudtok nekik mondani, hogy milyen lehetőségek nyíltak most meg? Mert azt, hogy politika mit mond, az egy dolog, de hogy egyébként nemzetközileg kitágult a világ.
6: Most még nagyon gyermekcipőben jár az alapítvány, és ezek a típusú nemzetközi kapcsolatok is még csak most kezdenek el kialakulni. Jövő héten is egyébként lesz majd egy újabb megbeszélésünk érintettekkel nemzetközi szinten. Most még nem tudunk túl sok érdekeset mondani nekik, csak az, hogy mindenképpen üdvözlendő, hogy az alapítvány már a nemzetközi terepen is jelen van, és ez is biztos, hogy csak sok pozitívummal fog járni Magyarország és az alapítványra nézve is mindenképpen.
2: Uh-huh. Mi a következő lépés, hogyha a kormányzat megtette ezt a kijelentést? Tehát ti jelentkeztek be, vagy vártok egy társadalmi egyeztetés meghirdetésére?
5: Itt még bejelentkezésről nincsen szó. A kérdéseket kell először megfogalmazni társadalmi szinten, hogy mit is akarunk az asszisztált öngyilkosság körében szabályozni, mert anélkül, hogy megfogalmaznánk a konkrét kérdéseket, nyilván ezt ugye Douglas Adams óta tudjuk, nem tudunk megfelelő választ sem adni.
2: De volt egy beadvány, ugye egy népszavazási kérdés, például az már egy kérdés?
5: Volt egy konkrét kérdés még Dani életében, igen, aminek ugye az előterjesztője Peti volt, vagyis hát konkrétan 2 kérdés volt, azonban az csak egy nagyon szűk részét szabályoztatta volna újra a népszavazás útján a mai hatályos szabályozásnak. Azonban, hogyha megfelelő garanciális szabályokkal ellátott csomagot szeretnénk elfogadtatni, nem csak a törvényhozással, hanem a magyar társadalommal is, akkor nem szabad egy picike szegmensére koncentrálnunk ennek.
2: Na most, hogyha előtte vagyunk annak, hogy az alapítvány megfogalmazza ezeket a statementeket, vagy téziseket, akkor tulajdonképpen az, hogy jelenleg gyerekcipőben van az alapítványnak a kibontása, anyagi háttere, az tulajdonképpen nem is akkora baj, nem?
6: Nem, most még előttünk van a munka dandárja, tehát hogy így azok a kérdések, amelyekről Evelyn tett előbb említést, azokat még meg kell fogalmaznunk, fel kell tennünk azokra a kérdésekre, válaszokat kell kapnunk többek között azokon a fesztiválokon, ahová a következő egy hónapban fogunk ellátogatni a Szattafestre, ami egy picurka kis fesztivál, valamint az Ördögkatlan Fesztiválra 2 hét múlva. Ott ezekről a témákról lesz majd szó, és biztos vagyok benne, hogy az előző évek tapasztalatából kiindulva nagyon sok válasszal fogunk gazdagodni, és sok kérdést fogunk tudni majd feltenni.
2: És te úgy látod, hogy például ezeken a fesztiválokon a fiatalok szívesen ülnek be?
6: Nem csak a fiatalok, ott ez egy teljesen színes társaság szokott, érdeklődők szoktak összegyűlni, úgyhogy ott nagyon sokféle fajta emberrel van lehetőségünk találkozni, akik érezhetően mindannyian érdeklődnek ezzel a téma iránt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat lesz most ezúttal is idén-nyáron.
2: Visszatérünk majd a végén egy kérdéssel, de még Evelynnek, ugye a strasbourgi perben nem kötelezte Magyarországot a bírói testület arra, hogy liberalizálja a szabályozását. Dönthet a magyar törvényhozás arról, hogy egy enyhítést tesz a jogban? Tehát?
5: Természetesen. Igen. Természetesen a strasbourgi bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy még nincsen egy közös páneurópai minimum standard. Mert vannak olyan országok, ahol legalizálták már bizonyos formáit az asszisztált öngyilkosságnak, és vannak olyan országok, mint Magyarország is, ahol ez még nem került legalizálásra. Viszont a magyar társadalom, és először is ugye a társadalmi szintről kell beszélnünk, dönthet úgy, hogy szeretné ezt legalizáltatni, aminek folyamányaként a törvényhozás dönthet úgy, hogy hoz egy ilyen liberalizációs szabályozást. Viszont ahhoz, hogy eljussunk ide, először mindenkinek körül kéne néznie otthon, magába kellene néznie. Kellene beszélgetnünk arról, hogy mit is gondolunk a saját elmúlásunkról. Mert anélkül, hogy erről a saját gondolatainkat, a saját állításainkat meg nem tudjuk fogalmazni, akkor nem tudunk egy társadalmi egyeztetést lefolytatni. Tehát én arra kérném most az összes nézőt, hogy beszéljenek azokkal, akikkel ott ülnek egy szobában. Holnap kérdezzék meg a barátaikat, kollégáikat, hogy ők mit gondolnak erről. És hogyha ez a diskurzus elindul, akkor önmagát fogja gerjeszteni az a társadalmi egyeztetés, amit vizionált egyébként Hegedűs miniszter úr is, illetve Magyar Péter miniszterelnök.
2: Három mondatban felmerült a nevet köztársasági elnök jelöltnek, hogy fogadtad ezt? A vidéki prókátornál több szavazatot kaptál.
6: Ezt nem tudom csak három mondatban összefoglalni, maga, talán három szó van. Megható, megtisztelő, felemelő, és még sorolhatnám hosszasan.
2: Dani ügye ennyire fontos?
6: Dani ügye ennyire fontos, és Dani ügyét minden bizonnyal ennyire hatékonyan és ennyire önazonosan képviseljük Evelynnel és az alapítványban mindenkivel, akivel együtt dolgozunk, a kuratóriumi tagokkal együtt. Valószínűleg az emberekhez az üzenet eljutott, és én ezt ennek tudom be, hogy egy ilyen elképesztően gyönyörű gesztusa ajándékoztak meg engem, hogy köztársasági elnök jelöltnek mondhatom magam.
2: Gyertek máskor is, örültem, hogy itt voltatok. Itt van már az aktuál műsorvezetője, Paprika Kinga. Parancsolj, van téma bőven.
7: Szervusz, jó estét kívánok! Hát úgy tűnik, hogy Hankó Balázs nem tud kikerülni a hírekből. Ugye ma írta meg a 24.hu, hogy még a választási vereség után is gyorsan szétosztott több milliárd forintot vissza nem térítendő támogatásként Kurgultájra és hasonlókra. Erről is beszélgethetünk, illetve hát az Operett Színháznak, Orbán János Dénes egyik operettjére, szóval sajátos híreket kaptunk. Ezen felül beszélünk természetesen az aranykonvojról, hiszen ez mindenkit foglalkoztat, és magasan van a napirenden, illetve a legfőbb ügyész lemondásával kapcsolatos összefüggésekről, amikről ma írt a 444, valamint hát tegnap felvettek több mint 100 000 tanulót a magyar egyetemekre, amihez egyrészt gratulálunk, másrészt beszélnünk kell arról, hogy mi várja őket a magyar felsőoktatásban. Itt lesz velem Herman Veronika, Juhász Ferenc és Víg Zoltán, várom Önöket.
2: Jó műsort nektek. A nézőktől most így elbúcsúzom, mert én mondjuk beugrottam ugyan, de ígérem, hogy visszatérek. Több mint valószínű, hogy augusztusban legalább 5 vagy 6 adást fogok vezetni. Úgyhogy én azt kívánom a hétvégére, hogy legyen egy jó hétvégés programjuk, családozzanak, kapcsolódjanak ki, és akkor hétfőn megújult erővel kollégáim várják Önöket. Viszlát!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitima rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk. A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Ön szerint az aranykonvoj ügy miatt mondott le valójában a legfőbb ügyész? Ez a mai kérdésünk, de beszélgetünk nem csak az aranykonvojról, hanem Hankó Balázs bőkezűségéről, a felvételi ponthatárokról és sok mindenről. Tartsanak velünk, kezdünk!
3: A választási vereség után is milliárdokat osztott ki Hankó Balázs, Magyar Péter üzent neki. Belső e-mailben figyelmeztették Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy ráéket az aranykonvoj ügy. Kihirdették a felvételi ponthatárokat, sok diák a pontot partikon várta az eredményt. Semmilyen Zsolt és Orbán Balázs már szerepelt Tusnád fürdőn, a résztvevők azonban leginkább Orbán Viktor holnapi beszédét várják. Ma esti vendégeink Herman Veronika médiakutató, az ELTE oktatója, Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter és Víg Zoltán külpolitikai szakértő.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kika.
2: Jó estét kívánok a nézőknek, és nektek is szervusztok, üdv a stúdióban. Köszönöm, hogy rám szántátok a péntek estéteket, pedig biztos volt, vagy 30 házi buli, ahova meghívtak titeket ehelyett. Úgyhogy akkor vágjunk is bele Hankó Balázs bőkezűségének. Úgy tűnik, nincsen határa, újabb híreket kaptunk erről. Ti kaptatok

0: Ebből a választás utáni gyors osztogatásból egy jó operetre? Valaki zsebre tett valami finomat ebből?
1: Én folyamatosan rossz helyen vagyok az osztogatás ügyben, mert lehet, hogy a ponthatárok kapcsán erről beszélgethetünk is. Úgyhogy engem sajnos nem keresett meg sem Hankó Balázs, sem a kabinett főnöke, hogy mit oszthat nekem, viszont azért ez az NKA ügy, illetve Hankó Balázs, mint figura, tehát az képest, hogy tulajdonképpen egy ilyen viszonylag ilyen jelentéktelen szürke eminenciásként jelent meg a magyar politikának, a belpolitikának az egén, vagy hogy mondjam, hogy ne keveredjék bele ebbe a metaforába, tehát az képest kiderül, hogy itt azért egészen elképesztően szövevényes, ugye ma már többen ugye bűnszervezetet emlegettek az egész NKS osztogatás kapcsán. Ugye a 2026-os év legmenőbb olvasmánya lesz a büntető törvénykönyv, úgyhogy ennek neki utána nézhet, hogy
0: Hankó Balázs váltig állította a Gödöllői Híreknek, hogy ő parancsa cselekedett, ő kormányzati döntést hajtott végre.
1: Ugye mindenki ezt mondja, Hajdú János is ezt mondja, majd az Aranykomborról is fogunk beszélni, vagy ezt mondhatja, de hát itt elképesztően szövevényesnek tűnik most már ez az NK ügy, és most már 7 ember van előzetes letartóztatásban, hogyha jól olvastam, csak ennek a csomagnak a kapcsán, úgyhogy nagyon izgatottan várom a fejleményeket, hogy Hankó Balázs meddig élvezheti a szabad levegőt.
0: Dörzsölhetik a tenyerüket a nézők, nézzük meg az összefoglalót az ügy eddigi fejleményeiről, és aztán tiétek a szó, uraim.
2: A 24.hu vette észre elsőként, hogy az áprilisi választások előtt és még a Fidesz vereség utáni napokban is több milliárd forint állami támogatást utaltak ki több szervezetnek és cégnek. Az egyik ilyen a Bugaci Hun és Türk Tudatú Népek világ találkozója. Erre 3 nappal a választások után szintén 600 millió forintot adtak a Magyar Turán Közhasznú Alapítványnak. Ennél kicsit kevesebbet, 415 millió forintot kapott a Josefinum fejlesztéséért alapítvány, amely a Makovec Imre örökséghez kapcsolódó fejlesztéseket végzi. De Nacsa Olivér fideszes humorista cégének is 70 millió támogatást ítéltek oda a választások előtti napokban. A legtöbbet a Nemzeti Művelődési Intézet kapta a választás után 11 nappal. A Fidesz-KDNP-s Lezsák Sándor kuratóriumi elnök vezette Népfőiskola Alapítvány tulajdonában lévő intézetnek 1 milliárd 30 millió forint támogatást utaltak.
0: Az Operett Színháznak juttatott 600 millió forintból 400 millió körüli összeget szántak Orbán János Dénes, ugye mostanában sokat emlegetett Orbán János Dénes, Dankó Pista operettjére, amire korábban már szintén hasonló, sőt 400 milliónál magasabb összeget juttattak támogatásként. Mi lehet ebben a musicalben, amit eddig egyszer mutattak be az MVM Dome-ban, hogy erre ekkora költéseket érdemes megreszkírozni?
3: Nem tudom, mert nem láttam őszintén szólva, de ilyenkor mindig hát bánatos leszek, mert hogy nem musical írónak és szövegírónak mentem el, hanem más foglalkozást választottam, pedig hát hogyha jobban vagyok Hankó Balázzsal, akkor akár kaphattam volna egész életre szóló aparást. A ti pénzetekből megjegyzem, ami azért az egészben a legfelháborítóbb. Ami a Hankónak a védekezését illeti, az érdekes, mert ő ugye azt mondja, hogy parancsra cselekedtem. A miniszterelnök meg azt mondta, hogy mi meghatároztuk, hogy most nem a magas kultúrára, hanem a populáris kultúrára, de maga a döntés az Hankóé volt, most a kezeit a miniszterelnök. Itt van egyfajta ellentmondás, és én azt gondolom, hogy a későbbiekben más ügyek kapcsán, amikor majd azt hiszem, hogy a jelenlegi miniszterelnök azt mondta, hogy a kis halak, elkapják, akkor talán a nagyokhoz is eljutnak, mert mindig lesz valaki, aki menteni fogja magát, mindig lesz valaki, aki egy picivel többet árul el a valóságról, mint amit idáig ismertünk.
4: Nekem egy dolog eszembe jutott, hogy az idők és az erkölcsök változását talán lehetne ezzel szemléltetni. 2002-ben az első választási vereség után, vagy a két forduló között Orbán Viktor utasította az akkori agrárminisztérium apparátusát, hogy azonnali hatállyal osszanak szét állami földeket arra jelentkező gazdáknak és erdőket. Ezt az apparátus nem hajtotta végre, és jelezték a miniszterelnöknek, hogy ennek semmilyen törvényi háttere nincs, és a dolog ezzel véget is ért. 2026-ban, tehát 24 évvel később, számomra az a legdöbbenetesebb, hogy mint kés a vajon úgy hajtották végre ezeket a döntéseket, senki nem jelezte a döntéshozóknak, hogy törvénytelen, megalapozatlan. Ez két dologra enged következtetni. Maga az apparátus súlyosan fertőzött, pártkatonákkal feltöltött bólogató jánosok, akiknek már annyi esze sem maradt, hogy saját magukat védjék. Nem tudom, miben reménykedtem.
0: Egy picit hagyj vitatkozzak, mert ezzel 2010 után egy ideig még eltartott, amíg kiszórták azt a néhány embert, aki az ilyen esetekben tiltakozott, speciál pont a földosztásnak szánt, de aztán végül is az állami földek kiszórásaként elsült földreform idején. Például Ángyán József szegény pozícióban államtitkárként, aki jött egy progresszív tervvel, és ennek aztán látta az ellenkezőjét megvalósulni. Ő azért tiltakozott és próbált ellentmondással élni, meg is szabadultak tőle igen dicsitelenül, és aztán meg is kapta a magáét az ő
4: által kezdeményezett. Tehát nem csak Hankó Balázs mondhatta azt, hogy parancsot tettem, ez egy láncként ment végig a parancs, és minden ellenállás, vagy zokszó, vagy kritika nélkül. Ami egyébként arra is enged következtetni, hogy az Orbán rezsim utolsó éveire valami olyan kontraszelekció alakult ki az államapparátusban, valami annyira mindentől elrugaszkodott abszurd rendszer, hogy önmagában ez is okozhatta ezt a tulajdonképpen egy későbbi katasztrófát. Senki nem gondolta végig, hogy mi lesz ebből, ha ez nem kellőképpen törvényes. Most aztán félózhatnak egyesek, ugye az letartóztatásban, vagy mások, de ez később bánat. Szerintem a kontraszelekció valami iszonyatos bűne ennek a rendszernek.
0: Ezt sokan meg is jegyzik, hogy tulajdonképpen eltűnt a szaktudás és mindenféle szaktudás, menedzsment tudás a rendszerből.
1: Hát, és nem csak a szaktudás és a menedzsment tudás, sem szeretnék itt a kultúrharcba belemenni, mert akkor egy külön adást kellene annak szentelnünk, de ugye ebből két dolog látszik világosan a kontraszelekció mellett, és amellett, hogy senki nem mert nemet mondani a nála egyel fölötte lévő felettesének, hogy ugye elhangzott az, hogy populáris kultúra, de hát ugye a nevében benne van, hogy annak népszerűnek kell lennie, és ugye a Fidesz azt mondja, hogy hát igen, tehát hogy a Fidesz ugye mindig azt mondta, hogy ők majd létrehozzák a saját kulturális holdudvarukat, legyen az magas vagy populáris kultúra, és ugye ez folyamatosan kudarcot vallott, tehát hogy nem lehet úgy létrehozni népszerű kultúrát, hogy azt mondom, hogy létrehozom a népszerű kultúrát, akármennyi állami pénzt öntök bele. Ugye itt
0: illetve
1: ez
0: hát
1: a másik
0: kérdés,
1: probléma.
0: Hogyha annyira népszerű a kultúra, akkor miért kell rá annyi pénzt adni, hát miért nem keres?
1: Tehát, hogy ugye azt a kulturális célokra elkülönített állami összeget, amit egyébként ugye pályázati alapon kellett volna kiosztani, ezt lényegében a fideszes holdudvar megkapta, de teljesen mindegy, hogy Nacsa Olivér hány százmillió forintot kap, vagy a Kurultáj hány százmillió forintot kap, hogyha egyszerűen nem tudnak egy olyan tartalmat, meg egy olyan programot, bármit létrehozni, ami az embereket érdekli. Most ez nagyon banálisan hangzik, de ez így van, és ugye ez nem most kezdődött igazából, ez már az első, a 98-as Orbán kormány alatt egy ilyen probléma volt, hogy ők hogyan hoznak létre maguknak kulturális termékeket, és nem sikerült.
5: Mert igen, azt szeretném mondani, hogy azért ne tévedjünk el, már én magam sem, hogy ha ezt csak kulturális támogatásként apostrofáljuk, mert nyilván nem arról van szó, hanem arról, hogy a Fidesz választási kampányát segítő különböző emberek, szervezetek finanszírozásáról volt szó. Már most megjelennek sajtóhírek arról, hogy például Pócs János környékén lévő civil szervezet mintegy 130 millió forintot tudott kapni pont a választás előtt, és az én személyes tapasztalatom is az, hogy a fideszes jelöltek bővelkedtek erőforrásban egyszerűen azért, mert hogy kaptak. Tehát valószínűleg meg látták azt, hogy baj van. Miközben egyébként megjelentette a Századvég, hogy 128%-kal fogunk győzni, a közben egyébként valószínűleg az óra, szimat, a személyes kapcsolat azért arról győzte meg őket, hogy itt baj van, és az utolsó pillanatban ráléptek a pedálra, és na, akkor szórjunk egy nagy csomó pénzt, mert hát, ha Mága Zoltán fotósa, nacsa, vagy nem tudom én kicsoda, tud majd nekünk segíteni a választási kampányban. Egyébként ez nagyon tiltott pártfinanszírozási akció is egyúttal.
0: Említsünk meg akkor egy ügyet, amiben olyan fejleményt láttunk ma, ami egy kicsit ellentmond az eddig emlegetett trendeknek, mert hogy úgy tűnik, hogy például a legfőbb ügyészségen, illetve a központi nyomozó főügyészségen volt olyan, akinek feltűnt az aranykonvojjal kapcsolatban, hogy az nem kóser. Nézzük az összeállítást.
6: Tisztelt legfőbb ügyész úr! Amint a fővárosi nyomozóügyészség jelentése ideér, azonnal küldöm a főosztálynak. Az őszinte véleményem az, hogy ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a legfőbb ügyészségre, ha nem lépünk időben. Így kezdődik az a 444 birtokába került levél, amit a központi nyomozó főügyészség a legfőbb ügyészségnek küldött. Szerintem utolsó pillanatokban vagyunk tárgyal. A levélíró arra figyelmeztette Nagy Gábor Bálint, akkori legfőbb ügyészt, hogy az aranykonvoj ügy súlyos presztízsveszteséget okozhat a válthatóságnak. Az e-mailt május közepén küldték ki. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője Horváth Lórent a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban arról beszélt, hogy nem véletlenül döntött a lemondás mellett Nagy Gábor Bálint, aki így megőrizheti ügyész jogviszonyát és az azzal járó juttatásokat is, de egyben a lépés felér egy vallomással is.
0: Többen felvetették, hogy Forsthofer Ágnesnek meg kellene vonni a Nagy Gábor Bálint ügyészi státuszát ennek az önkéntes lemondásnak a dacára, illetve az azóta napvilágot látott hírek szerint a feljelentés részleteiről azt írják, hogy a lényegi döntést utasításokat hozó személyek a következők voltak az ügyben: Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Őrs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdú János a TEK volt főigazgatója, és Demeter Tamás és a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnök helyettese, tehát ezek a lehető legmagasabb polcon lévő emberek. Egyébként erről riportozott korábban Dezső András, ahol az derült ki, hogy itt nem egy normális ügymenet volt, mint ahogy ezt sokan sejtették, hanem közvetlenül a miniszterelnökségről érkeztek az utasítások, és Dezső András beszámolója szerint egyébként sokan ellene tartottak ennek a hatóságoknál. Tehát bizonyos dolgok, amiket Orbán Viktor kért, az ő riportja szerint nem mentek teljesülésbe. Mit gondoltok erről? Akkor térjünk itt vissza, amit te mondtad, hogy erős kontraktszelekció van.
4: A kontraszelekció pedig tökéletesen rámutatott, vagy felerősítette az a megkérdőjelezhetetlen egyszemélyi vezérelvű irányításnak az összes gyengeségét. Ez az akció Orbán Viktor személyes vendettája volt az ukrán vezetés, vagy Zelenszkij elnök ellen. Ezt eleve úgy határozhatták meg a döntést előkészítő bizalmi emberek, hogy a főnök ezt akarja. Nem stimmel semmi, de végre kell hajtanunk, mert ez az miniszterelnök elvárása. Direkt mondom, hogy elvárása, nem utasítása. Tehát lehet, hogy nem is kellett ezt kimondani, és kicsit a történet, bár nem akarok ennyire frivol lenni, ugye emlékeztet arra, amikor a Kozan Osztra vezetői csak ráutaló bólogatásokkal döntetek egy-két dologról, nem mondanak ki neveket és akciókat, de a végrehajtás egyrészt a brutalitása, másrészt az elképesztő ostobasága miatt valószínűleg bevonul a magyar történelembe.
0: Hát illetve az óriási külpolitikai ára miatt, mert azért itt, ezt most szerintem ennyi értékítéletet kimondhatunk, az ukrán oldal valami felfoghatatlan önmérsékletet tartóztatott, vagy tanúsított ebben az ügyben, még Zelenszkij szerencsétlen elszólásával együtt is. Más esetben két szomszédos ország között ebből sokkal nagyobb happár élet volna.
4: Iszonyatos nemzetközi botrány volt belőle így is egyébként, és köszönhetjük a felfokozott kampánynak és az európai partnerek deklarált visszafogottságának, hogy nem akarnak muníciót szolgáltatni Orbán Viktornak a külföldi választási beavatkozás tételének bizonyítására, hogy nem szólaltak meg nyilvánosan, de az biztos, hogy ez valami, hát hogy nem lehet szavakat találni. Ez az ostobaságnak és a szervilizmusnak egy csimboraszója a maga tragikus végkifejletével, vagy kihatásával is.
0: Ferenc.
4: Pár Ferinek több tapasztalaton titkos szolgálatban.
5: Hát az igazság, hogy ez is egy mini bűnszervezet.
3: tevékenységére utal, amikor is összeesküdnek arra, hogy megtévesztik a magyar népet és a magyar társadalmat ezzel az akcióval, az bizonyítván, hogy itt az ukránok finanszírozzák a magyarországi ellenzéket, mert lehet, hogy onnan cserren csuppan pénz, b. pénzt mosnak, c. elherdálják a nyugati támogatásokat, tehát mindig az, amit mi kírunk a plakátokra, hogy ne hagyd, hogy a végén Zelenszkij nevessen, és azt hiszem, hogy pont ebben a stúdióban két nappal az események előtt ígérte meg Orbán Viktor, hogy majd tessék nézni, lesz még itt arra utaló konkrét dolog is, hogy itt ezek az ukránok milyenek. Zoli nyilván jobban ismeri ennek a nemzetközi hatásait. Én azt tudom, hogy ez Magyarországon is pusztító volt a maga nemében mindazok számára, akik egy kicsit mélyebben ismerik a politikát, a hivatalok működését, és általában az ilyen akcióknak, vagy az ilyen tevékenységnek a körítését, a hátterét, ahogy ezt le kell bonyolítani. Semmi sem stimmel benne.
0: Illetve hát azt a látható kampánycélt, amire ki volt tűzve ez az akció, amit a belpolitikában kellett volna elérnie, annak az ellenkezőjét érte el, fordítva sült el. Túltolták a szekeret? Mi történt?
1: Szerintem túltolták a szekeret, én már akkor is azon gondolkoztam, példátlan volt látni is az erről szóló beszámolókat már márciusban is, hogy két kérdést vett föl az egésznek a kontextusa meg a kommunikációja. Az egyik az az, hogy azért nem lett belőle még nagyobb nemzetközi kalamajka, mert hogy közeledtek a választások, és azt gondolták, vagy sokan azt gondolták, hogy akkor itt most lesz valamiféle változás. Viszont, hogyha nem lett volna választási időszak, akkor ugye lehet, hogy az egész meg sem történik, tehát hogy van ebben egy ilyen furcsa Schrödinger macskája jellegű, vagy lehet egy ilyen érvelőst is találni benne, és a másik pedig, hogy ugye arról is szoktak beszélni, hogy Orbán Viktor látta a számokat, hogy tudta, hogy nagyon rosszul állnak a számok a Fidesznek, és hogy ennek ellenére, vagy éppen emiatt csinálta meg ezt az akciót, tehát hogy az, hogy ő egy ilyet később büntetlenül megúszon, ahhoz azért valahogyan azt kellett gondolnia, hogy ő megnyeri a választást. Vagy pedig azt kellett gondolnia, hogy ez aztán annyi szavazót szerez a Fidesznek, hogy megnyeri a választást, és büntetlenül megúszza, tehát hogy visszajutottunk ide. De ez így ebben a csomagban, ez szerintem értelmezhetetlen.
0: Putyin hatalomra kerülés, illetve a hatalma megszilárdításában egyébként ugye hasonló akciók segítettek. Erről még fogunk beszélni a második részben. Előtte gyorsan nézzük meg, hogy mi volt a mi válaszadóinknak a véleménye a nap kérdéséről, ami pedig a következő, hogy ön szerint valóban az aranykonvoj ügy miatt mondott-e le a legfőbb ügyész. 24% úgy véli, hogy nem, hogy volt ennél jobb oka is a legfőbb ügyésznek a lemondása, 76% úgy gondolja, hogy emiatt mondtak le, és Zsuzsanna azt írja, hogy igen, valószínűleg elértek a szálak Orbánig, és ezt már nem merte felvállalni. Jó alattvaló módjára lelép. Melinda szerint, amíg az ügyben folyik az eljárás, szerintem nem lehet felelősen igennel vagy nemmel válaszolni. Na ez aztán a nekem tetsző válasz. Ha történt mulasztás vagy jogsértés, annak legyen következménye, ha pedig nem, azt is egyértelműen tisztázni kell, a közbizalmat csak egy átlátható és hiteles eljárás tudja megőrizni. Éva szerinte nem emiatt mondott le a legfőbb ügyész, meg volt ígérve, hogy fel is út, csak az ígéretet teljesítették, amit ő nem várt meg. Edina szerint a Fidesz szerverei miatt mondott le a legfőbb ügyész, de lehet, hogy azokban az aranykonvojról is volt info. Károly azt írja, hogy nem. Azért mondott le, mert tudta, hogy Forsthoffer Ágnes átmeneti köztársasági elnökként eljárást indíthat ellene, és le is válthatja, időben lépett. Csaba pedig azt írja, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Ezennyi gyanús ügylet van, amit az ügyészség elsimított. Köszönjük nekik ezeket a válaszokat. Most egy rövid szünetet tartunk, utána folytatjuk tovább a beszélgetést. Tartsanak!

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Tudjátok, hogy van ez? Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá.

0: emlékezni, mert csak nézze.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Folytatjuk is tovább a beszélgetést, és hát Víg Zoltánba belefolytottam a szót, még az aranykonvojjal kapcsolatban volt mondandót, kérlek.
3: Nos, annyit tudok még nektek elmondani, hogy bennem a kezdetek kezdetétől az volt egy nagyon felkavaró érzés, hogy szemlátomást az akció végrehajtói, nem a kitervelői, hanem a végrehajtói is abban a tudatban voltak, hogy teljes büntetlenséget élveznek. És mert azt mondták nekik, hogy ezekkel az ukránokkal azt csináltok, amit akartok, a végrehajtás különösen brutális lett. A levetkőztetés, az igazságszérum, a bilincsben tartás.
2: Bocsánat, az igazságszérum az olyan, mintha egy ilyen utolsó utáni Bond film másolatból vették volna elő.
3: Közel járt a történet ahhoz, szerintem akkor ijedtek meg, amikor kiderült, hogy az injekció, vagy valami injekció hatása, a cukorbeteg tábornok, aki ott volt a csapatban, ugye rosszul lett.
2: Igen.
3: De nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy ez valódi tragédiába torkoljon, mert mint a kontrollt vesztett volna, nem csak a köztes apparátus, amely továbbította a legfelsőbb hatalmi igényeket, de a végrehajtók is. Ilyen nem lehetséges, mert utána bármikor parancsra tettem, lehet, hogy ki is nyírják az illetőket. És mondhatnék azt is, hogy egyébként az erőszak szervezeteknél olyan történetek voltak, mint a napokban ugye megint új információkat tudunk meg a csádi misszióról is, aminek az ember, tehát egyszerűen az ember minden haja száll az égnek áll, hogy lehetett ezeket megengedni, és a végrehajtók miben reménykedtek, hogy tehát mennyire, miért kellett ennyire alkalmazkodniuk az elvárásoknak brutális módon.
2: Ha már erőszakszervezetek, visszakap egy tőle nemrégiben elvett feladatot a terror elhárítási központ, azaz az elhíresült TEK. Nézzük, ki fog vigyázni Magyar Péterre ezek után.
4: Bár Magyar Péter nem kért nagyobb védelmet, időközben kiderült, hogy már nem a készenléti rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét. A 24.hu információi szerint mától a terrorelhárítási központ felel Magyar Péter őrzéséért. A belügyminisztérium a portál megkeresésére azt közölte, hogy a jövőben átalakulás kezdődik a rendvédelmi szerveknél. Ennek részeként a személyi védelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó, újjászerveződött TEK feladata lesz.
2: A terrorelhárítási központ eléggé elhíresült, és lett neki egy ilyen önmagában lévő, kicsit a többi erőszakszervezeten kívüli önálló élete. Mit gondolunk erről, Ferenc? Mi az én véleményem?
5: Az is volt.
0: önálló volt, független lényegében mindenkitől, csak azért, mert egyébként szervezetileg a belügyminiszterhez meg a rendőrséghez tartozott, mert a Hajdú János nevezetű tábornok vezette, aki korábban Orbán Viktornak volt a személyi testőre, majd testőrségvezető, és igazából az elején úgy tűnt, hogy azért is hozzák létre, hogy Orbán Viktor személyi védelmét ellássák, és utána ezt bővítették ki még számos funkcióval. De ellátta például a kokáért a parlamenti őrség a kövérnek az őrzését, a másikat más védett, egyszerűen azért, mert ezek még egymásban sem bíztak, és emiatt alakult ki ez a rendszer. Nos, az, hogy most egyébként a helyén lévő és megújult vagy átalakított TEK védi a miniszterelnököt, én szerintem ez teljesen rendjén való, de nem a készenléti rendőrökkel volt ennél az ominózus szituációnál a probléma. Tehát nagy valószínűséggel ők utasítást kaptak arra, hogy videózunk, nehogy megjelenjetek már itt a videón, és mi igenis a nép között elvegyülve tudunk közlekedni. Magyar Péter hozzá van szokva ahhoz, hogy különböző atrocitások érik, hiszen az elmúlt két esztendőben, amikor az országot járta, a fideszesek gondoskodtak arról, hogy ilyen élményekben legyen része, de ő most már az ország miniszterelnöke, és egy ország tartozik a miniszterelnökének azzal, hogy védi azt az embert. Nem lehet alól, aki bújni.
2: Ez az egyik első dolog, amit a kezdő újságíró megtanul egyébként többnyire hasonló incidensekben. Én is úgy tanultam meg, hogy körbevettek és ordítoztak velem, hogy amikor az ember forgat és arra figyel, akkor nem úgy érzékeli a körülötte levő embereket, minthogyha csak úgy létezne. Tehát speciál pont egy videó forgatása közben szerintem teljesen indokolatlan, hogy ne legyenek ott a biztonsági urak, de inkább megkérdezem Veronikától, hogy te mit gondolsz erről az állításról, amit Magyar Péter mondott, hogy ő nem akar eltávolodni az emberektől, és hogyha mindig körülveszik őt a rávigyázó személyek, akkor ő elveszíti a valósággal a kapcsolatot. Tehát ezzel sokszor szoktuk vádolni a politikusokat.
5: Hát és nyilván részben joggal, de én egyetértek azzal, amit Ferenc mondott, hogy ő most már nem a Ludas Matyi, meg nem az ellenzéknek a vezére, vagy nem tudom, aki hát tulajdonképpen büntetlenül felel a saját idejével, meg a saját testi épségével, hanem van erre egy szó, hogy ugye ilyen kiemelt védettségű személy, hát hogy sajnos szerintem ezzel nem tud mit kezdeni, nyilván meg lehet azt oldani kommunikációs szempontból, és valószínűleg technikailag is, hogy ne legyen nagyon észrevehető, hogy mondjuk 5 marcon a fiatalember veszi körül a miniszterelnököt, de hát ő szerintem azt nem engedheti meg most jelenleg magának, főleg egy ennyire felfokozott hangulatban, amikor ugye mindkét oldalon most egyébként tusványosan is mindenki egyrészt őket akarja börtönbe küldeni, másrészt Orbán Balázs ma ilyen áldozati pozícióban, mert maga is a börtön évekre készült, tehát hogy amikor ennyire felfokozott a hangulat, én szerintem egy miniszterelnök ebben a helyzetben nem teheti meg azt, hogy nem kér olyan védelmet, amit az ország nyújtani tud, ami a legprofibb védelem.
0: Bocsánatot kérek, a mérték az ez esetben is érték. Akkor, amikor Orbán Viktort 28 kopasz védte, és mindig bekarikáztuk a fényképeken, hogy ő is, az sok. Az, amikor most Magyar Péter a miniszterével sétál, ez meg kevés. A kettő között van átmenet, és szerintem azt nem lehet kihagyni.
5: Én nem hasonlítanám a teket a Secret Service-hez, de egyébként ugye az amerikai elnökök, amikor folyamatosan szerepelnek, tulajdonképpen a halandó ember a legritkább esetben veszi észre, főleg, hogyha közvetítésről van szó, hogy egyébként 40 ember veszi őket körül, vagy 40 ember vigyáz rá, tehát bizonyára megvannak erre a módszerek.
2: Szerintem csak jó operatőr kell hozzám, hogy megkérdezzük itt a kollégákat. Zoltán, mit gondolsz? Mennyi masszer kell az embernek, hogy biztonságban maradjon?
3: Annak idején,
0: ne bántsuk őket.
3: Annak idején ugye a munkámból kifolyólag néha forgattunk olyan helyszínen, ahol megjelent Vlagyimir Putyin is, például egy nagyon szép uráli városban volt egy ilyen finnugor találkozó, amiképpen a magyar miniszterelnök épp prezentálta Vlagyimir Putyinnak a finnugor nemzetek között a debreceni Hajdú Néptánc Együttes műsorát. A Hajdú Néptánc Együttes tehát legény tagjai, azok elővették a karikásos tort és a hosszú szárú fokost, és a fejük fölött forgatták, és a fokosnak a feje az kb. 20 centivel zúgott el Vlagyimir Putyin koponyája mellett. A testőrsége ezt nagyon nehezen tudta lereagálni.
2: Ezt elhiszem.
3: Tehát mindenképpen az az érzésem, hogy de utána jó képet vágtak a dologhoz, de nagyon megijedtek egyébként, tehát a tanulságot úgy fogalmaznám meg, hogy az észrevétlen biztonság megteremtése az egy olyan operatív feladat, amiben a miniszterelnök környezetének, munkatársainak és az útbiztosító szolgálatoknak fontos szerepe van. Ne legyen demonstratív, ne legyen elrettentő, de adja meg azt a biztonságérzetet, hogy nem történhet olyan tragédia, mint Svédországban két esetben is, amikor Olaf Palmét és a külügyminiszter hölgyet is tulajdonképpen teljesen a vétlen módon sikerült így, hát halálos merénylet áldozatai lettek. Tehát ez is tanulság, hogy akkor ezzel jár.
2: Illetve hát ugye Robert Fico ellen is történt mostában, merénylet nem olyan ritkák ezek. Lehet, hogy ebben is segít, ebben a valóságtól való eltávolodás problémája, hogyha nincsen hivatalban az idők végezetéig egy ember, és akkor jöhet valaki, aki még nem felejtette el, hogy hogyan nő a fű lentről fölfelé. De akkor beszéljünk egy kicsit a felsőoktatásról. Tegnap hirdették ki a ponthatárokat, volt nagy sírás, meg visítás. Nézzük az összefoglalót.
6: A legtöbben bizakodva várták, hogy kihirdessék a felsőoktatási ponthatárokat. A legnépszerűbb képzési területek között idén ott voltak a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés, a műszaki tudományok, a bölcsésztudomány és az informatika, a társadalomtudomány, valamint az orvos és egészségtudomány. A jelentkezők csak nem háromnegyedét vették fel.
7: 101.572 hallgató kezdheti meg a tanulmányait az ősszel. Idén először léptük át a 100.000-et. Ez szerintem egy örvendetes hír, 140 ezer körül jelentkezőnk volt, és 72%-uk került végül be valamelyik képzésre.
2: A 40 ezer fel nem vett embernek valószínűleg feltűnhetett, hogy ezeken a pont ott bulikon, legalábbis a budapestin én biztosan láttam, kint volt a honvédség toborzó sátra, kicsit morbid alkalomnak tartom, mert úgy nem hiszem, hogy az egyetemre felvettekhez mentek, de beszéljünk egy kicsit a felsőoktatásról.
0: De, bocsánatot kérek, el kell mondanom, ugye az egyetemi felvételinél, hogyha valaki tartalékos szolgálatot vállal egy évre, akkor tengernyi pluszpontot kap. Azért mentek oda a honvédség hát szervezői, hogy ezek a fiatalok, hát öcsém, hogyha nem tudtál eleget a felvételin, akkor megtolthatod egy egyéves katonai szolgálattal a pontszámaidat, és a következő alkalommal majd föl fognak venni.
2: Milyen tudatlan
0: ezért vagyok. Voltak ott a honvédségi emberek.
2: Nagyon szép, köszönöm szépen.
0: Nem biztos, hogy az, mert én nem értek vele egyet, de akkor is így van.
2: Ez az egész ponthatár, meg pluszpont buleráj, ez nagyon szórakoztató. Az én kedves családtagom annak idején a szerb és a horvát felsőfokú nyelvvizsgáját is bevizsgáltatta, szerb anyanyelvű egyébként, mivel magyar nemzetiségi, ezért ezt a magyar állam nem tudta értelmezni. Szerintem meg is érdemelte, a magyar állam nem érti a többes identitást, de annyi baj legyen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen felsőoktatásba érkeznek ezek a gyerekek, mert hogy nagyon sokan vannak, 80%-uk államilag finanszírozott képzésben kezd, de hát azért eléggé le van harcolva ez a rendszer, és most nagy átalakulások is jönnek.
5: Igen, és ugye nagyon érdekes, hogy most vagyunk a nagy átalakulásoknak a közepén, amikor nyáron megjöttek a ponthatárok, vagy megjönnek a ponthatárok, és valójában az egyetemi életnek számos, vagy a legtöbb szereplője sem látja még pontosan, hogy ez a nagy átalakulás ez hova fog vezetni. Én igazából két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a magyar felsőoktatásnak egy jelentős állapota nagyon, jelentős százaléka nagyon rossz állapotban van. Az alapítványi rendszer, aminek ugye hát mindenféle, hogy mondjam, indoklása volt, amikor bevezették, valójában arra volt jó, hogy az egyetemi alapítványok az egykori állampárt ilyen pénzkifizető helyei lettek, ugye a legtöbbje, most nyilván nem szeretné általánosítani.
2: Hát illetve, bocsánat, az állami egyetemekre vonatkozó elég szigorú elvárás rendszer alól is ki lehetett így bújni.
5: Így van, pontosan, és ugye most ezek az esetek is buknak ki egyre smásra, Metropolitan Egyetem, Tokaj-Hegyalja Egyetem, és hát ugye a korona égköve az egykori NER rezsimnek, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
2: Lubika, igen.
5: Ami aztán hát tényleg nagyon sok mindent megtestesített. Szerintem egyébként, hogy mondjam, ez a kárára vált az ott működő egyébként nagyon sok esetben kiváló képzéseknek, tehát hogy félreértés ne essék, én nem az ott folyó képzéseket, vagy kutatókat, vagy oktatókat szeretném minősíteni, hanem az egész rendszer ugye rárakott egy óriási terhet egyébként sok esetben ezekre az intézményekre, és akkor a megmaradt állami felsőoktatás, ami tulajdonképpen a végére ugye a BM egy ilyen nagyon átmeneti állapotba került az elmúlt években, aztán ugye a MOL lényegében megvásárolta. Ugye megmaradt az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, illetve a Magyar Képzőművészeti Egyetem, és ugye ezek az intézmények krónikusan alul vannak finanszírozva, most nem szeretnék sem nyomorpornót, sem hogy mondjam, ilyen számokkal dobálózni, de ugye nagyon sok tiltakozás volt az ELTE-n és a szakszervezet által bemutatták azt, hogy mondjuk az ELTE-nek az oktatóinak, a karainak az oktatóinak egy jelentős része, hogy a közalkalmazotti bértáblának a legeslegalacsonyabb fokozataiba esik bele, tehát egészen tragikus a bérhelyzet is jelenleg az ország legnépszerűbb egyetemén, és egészen tragikus nagyon sok karon az infrastruktúrális helyzet. És ehhez képest azt látjuk, hogy a legnépszerűbb egyetem, ugye közel 14 ezer hallgatót vettek fel az ELTE-re tegnap, a ponthatárok alapján, és valójában egyre nehezebb azt látni, hogy ezt a rengeteg hallgatót hogyan tudják ezek az intézmények kapacitásban ellátni.
2: És hogyan láttátok el akkor őket eddig? Mert akkor lehet mondani, hogy hát ha most is a rangsor elején vagytok, és ilyen népszerűek vagytok, akkor nyilván meg lehetett oldani. Hogy oldottátok meg?
5: Hát valójában egyrészt nem mindig oldottuk meg, tehát hogy vannak olyan helyzetek, amikor vannak olyan képzési formák, amiken egyszerűen nem lehet megoldani, és hát nagyon sok esetben ilyen önkizsákmányoló módon oldottuk meg, vagy oldják meg a kollégák. Ugye van egy óriási aránytalanság is nyilván a karokon belül is, az egyes karokon a különböző szakok között, tehát hogy nyilván nem mindegy, hogy mondjuk 600 diák van egy képzésen ugyanannyi oktatóval, vagy 17, most mondtam valamit, de ezek így elég közel vannak a reális számokhoz, és nyilván el tudjuk képzelni, hogy vannak nagyon népszerű társadalomtudományos, gazdasági, bölcsész szakok, mint a nemzetközi tanulmányok, mint a kommunikáció és média tudomány, vagy a pszichológia, és hát vannak olyan nisebb egyébként nem különben nagyon érdekes és hasznos szakok, ahova meg évente néhány fő jelentkezik, de ugye ez nagyon nehéz intézményen belül valójában, hogyha ugye a diákok után kvóta van, viszont az oktatóknál semmilyen súlyozás nincs az alapján, hogy akkor neked mennyi munkád van, mennyi szakdolgozód van, hány órát tartasz. Tehát, hogy ezt az egész rendszert valahogy ugye az alapjaiban kellene megváltoztatni, viszont addig erre nem nagyon lehet valószínűleg mit mondani, és azt látjuk, hogy a jogalkotó sem mond egyelőre erre semmit, ameddig mondjuk az alapítványoknak a felszámolásának az ügye az nem tisztázott. A Matthias Corvinus kollégiumtól, ami ugye nem egyetem, de ugye ezt is ide szokás sorolni, egészen a, nem tudom, tényleg a kecskeméti főiskoláig.
2: Lássuk meg, hogy alakul. Zoltán, sokkal többen jelentkeztek idén magyar egyetemre, mint az előző, akár a korábbi években. Lehet ebben bármi jelentősége a választási eredménynek? Vagy hogy látod ezt? Azért az elmúlt 11 nehány évben azt láttuk tendenciózusan, hogy a külföldre jelentkező, vagy külföldön egyetemet megkezdő hallgatók aránya folyamatosan nőtt.
3: Igen, és ennek megvolt a maga racionális és kézzel fogható oka, és az én ismerőségi környezetemben is nagyon sokan döntöttek úgy, hogy eleve külföldre küldik a gyerekeket. Részint azért is, mert a külföldi egyetemeken is elérhetők a támogatási rendszerek. Meglepően jó ilyen kondíciók közé tudnak kerülni a magyar diákok is. Meg tegyük hozzá, hogy nyilvánvalóan ez az esetek jelentős részében azért az elitképzés kategóriába tartozik, tehát azok a közgazdasági vagy ilyen menedzser csúcs szakok vonzák az ilyen diákokat, amelyek Magyarországon nem annyira elérhetők. De én inkább visszatérnék arra, amit jelenleg hallottam több felsőoktatásban dolgozó barátomtól, kollégámtól is. Hát igazából sokban nem különbözik attól, amit 30 évvel ezelőtt, amikor én még az ELTE bölcsészkar Kelet-Európa tanszékének ilyen hát reménydús tanársegéd voltam utoljára. Nem, talán még ilyen megbízott előadó és óraadó is voltam még ott egy darabig. Hogy igazából nem a számokat és a pontokat kellene nézni, a probléma az alapvetően a bejövő hát diákság képzettségével van, és a barátaim azt mondogatják, hogy a középiskolák teljesítmény romlása az kézzelfogható, és ennek egyenes következményei például az által is említett BME-n. Hát szó szerint idézem, hogy a barátom azt mondta, hogy a felvételik idején majdnem felpattintottam az ereimet, mert egyszerűen nincsenek azon a színvonalon, ami egy egyetemi oktatáshoz kellene. Tehát itt azért szerintem, ha már említett, az alapoktól kéne elkezdeni, ez, hogy áramoljon be minél több ember a felsőoktatásba, itt azért meg kéne nézni, hogy a közoktatás hogyan teljesít, mert ebben a vonatkozásban nincs olyan sok pozitív tapasztalat, és én mondom, ezeket hallottam, hogy a létszám nagy, a lemorzsolódás is nagy, és a különböző szakokon, vagy a kevésbé népszerű szakokon pedig extrém nagy a lemorzsolódás, különösen a műszaki, mérnöki pályákon. Részint azért is, mert a diákokat lábon elviszik a multik egyébként a munkatársnak, és be sem fejezik sokszor az egyetemet, hanem egy ilyen két év után, vagy egy ilyen bachelor szint után már külföldön állást ajánlanak nekik.
2: Lábon, mint a tengerit, ha az embernek szerencséje van. Erre azért kérlek gyorsan reagálj. Van ilyen tapasztalatotok, hogy romlik, ahogyan ocsmányú szokás mondani, romlik a gyerekanyag?
5: Romlik a gyerekanyag? Van, igen. Tehát nagyon más a... Igen, szerintem nagyon mások most már a bemeneti követelmények is, nem tudom, hogy mit tekintünk régi szép időknek. Nyilván ezt nagyon nehéz meghatározni.
2: 1870-et.
5: És nyilván vannak bizonyos típusú kompetenciák, amik pedig, nem tudom, amik pedig lehetnek jobbak, de ezek a bizonyos típusú kompetenciák nagyon sok esetben egy egyetemi képzésben nem fogják helyettesíteni mondjuk a szövegértést. Én egyébként azt emelném ki, amit nyilván egy bölcsészkaron mit látok a legjobban. De a szövegértési készségek azok szemmel láthatóan romlanak, és én azért sem hoztam fel a közoktatásnak a problémáját, noha egyetértek ezzel, mert az viszont szerintem egyrészt egy ilyen technológiai kérdés is, tehát hogy hogyan tudna a magyar közoktatás mondjuk a 21. századi, mert ezt nagyon nem szeretem ezt a fordulatot, de hogy tényleg egy ilyen 21. századi nem tudom, technológiai szemlélethez felzárkózni. A másik oldalon viszont ugye az is kellene, és ezzel az is járna, hogy az olyan alapvető szövegértési, nem tudom, skilleket, vagy fogalmazási készségeket, vagy megnyilvánulási készségeket egyébként sok esetben, azt már megkapnák ott a diákok ezáltal. Tehát, hogy itt valahol szerintem a magyar diákok sok esetben két szék közül a pad alá esnek, hogy nagyon sok digitális technológiát használnak, fogyasztanak, stb. A rendelkezésre el, viszont igazán nem tanítja meg őket senki ezeket használni, továbbra is marad ez a tanárhiányos, poroszos,
2: szakmai tudás.
5: Nem tudom, ilyen memoriteres, így van, és hogy tehát hogy nem ez egy ilyen organikus dolog belőle, hanem külön van az oktatás, amit mondjuk a középiskolában kapnak, ami egy ilyen régi módi, nem tudom, nem egy felkészült tudást ad, és ők egy külön világban használnak valamiket, gyakorlatilag ilyen autodidakta módon, és ez a kettő nem találkozik egymással, és ezt abszolút érzékeljük az egyetemen, hogy ezt a kettőt összefésülni, az valójában nem a mi feladatunk lenne, és mégis ezt kell csinálnunk.
0: Na, de van, én kérek elnézést, hogy Maruzsa hogy érzi most magát, miközben találkozik az általa vezetett intézményrendszerből kikerülő gyereksereggel, mert hát ugye neki múlhatatlan felelőssége van abban, hogy a mai közoktatásból ilyen gyerekek kerülnek ki. Bocsánat.
2: Én még mindig Hoffmann Rózsát sírom vissza, mert róla volt hát névdalom is. De azért említsük meg, hogy van itt egy nagy előadónk, akinek úgy a szövegértési, mint az előadói készségeihez nem férhet kétség, holnap fog tusványosan beszélni Orbán Viktor. kis meg erről a rövid összeállításunkat. Elnézést kérek, itt valamit félrenéztem. Szóval akkor beszéljünk egy kicsit tusványosról. Orbán Viktor egyszer nyilatkozott meg a választás óta, és az se volt nagyon hosszú. Holnap pedig a szokásos éves világ megfejtő előadását fogja elmondani. Mire számítunk, mit fogott elmondani? Menjünk most akkor visszafelőled. Te milyen témát választanál Orbán Viktor helyébe, vagy szerinted mit fog választani?
0: Hát ugye megkönnyíti a dolgunkat, hogy Orbán elmondta azt, hogy mit fog mondani, mert hogy voltunk, vagyunk, leszünk. Ezt rakta ki.
2: Lenin élt, és Lenin fog.
0: Voltunk felkiáltójel, vagyunk, leszünk. Én ezt azért már kérdőjellel fogalmaznám meg, és én azt javasolnám neki, hogy ez a hogyan éljük túl a mai napot, a holnapi napot, ha a felelős pártelnökként gondolkodik, és már most a világbajnokság izgalmaitól megszabadulva végre a sajátjaival is tud foglalkozni.
2: Zoltán,
3: én azt várnám szívesen tőle egyébként, hogy ezen a comeback koncerten, amikor ugye a közönség arra lesz kíváncsi, hogy a veterán rockstar, hogyha kijön, akkor még tud-e úgy a húrok közé csapni a basszusgitáron, és megremeg-e az erősítő, amikor a mikrofonhoz lép, hogy talán próbálja meg összefoglalni, akár röviden is, a Hibáim és tévedéseim története című anyagot, mert ez, amit szerintem tőle a közönség, a nem csak a tusványos, hanem általában a magyarországi közönség, annyira szeretne egyszer hallani.
2: Hát elhívhatnám Gyurcsány Ferencet vokálozni ehhez, mert neki már volt egy ilyen hiba beismerő beszéd, de aztán az milyen jól sikerült.
3: Valószínűleg egyébként pontosítok, hogy talán akárhogy is néztem mostanában a Fideszen belül nagyon bátortalan, kritikus hangok, hát ilyen kezdeményezőit, ők is várnának egy ilyet. Mert ugye a kongresszus annyi történt, hogy ti tévedtetek, rajtatok múlt a veresség, a ti hibáitok miatt van, én támadhatatlan vagyok.
2: Pszichológiai szempontból mindenképpen jót tesz az embernek a beismerés. Vera, mire számítasz? Lesz ilyen?
5: Szerintem nem lesz ilyen egyébként. Annak ellenére, hogy pont most tusványosan én azt látom, hogy szinte az összes megszólaló, vagy nagyon sok korábban prominens fideszes politikus megpróbál a hibákra koncentrálni. De én Orbán Viktornak a karakterében ezt egyáltalán nem látom. Egész héten, ahogyan nézem a tusványosi tudósítást, meg néztem ezt a plebejus utazását a fapados gépen, folyamatosan a tavalyi műsorszáma jut eszembe, amikor nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy egy ilyen 4-5 feliratos pólóban volt tusványosan, és folyamatosan az jár a fejemben, hogy most azt kellene mondani, hogy egyébként egy óriási politikai váltás volt, hiszen megmondta, hogy 4-5 lesz, csak hát ugye a másik irányba lett 4-5, de igazából ő erre gondolt, és akkor egy ilyen ördögcsavarral visszaveszi a tematizálását a napirendnek.
2: De ő világ megfejteni szeret, nagy történelmi ívű összefüggéseket felfejteni. Ugye Donald Trump az ő legjobb barátja, haverja, aki néha nem is emlékszik a nevére. Most aztán ugye egyik háborúból ugrik a másikba, lesz szerinted valamiféle újabb ilyen világnézeti kinyilatkoztatás, mint a kevert fajú népek, vagy az illiberalizmus volt korábbi években?
5: Biztos, hogy lesz valamilyen kinyilatkoztatása, de lehet, hogy ezúttal valahogy a belpolitika felől tud elindulni, mert hogy egyszerűen jelenleg semmilyen hátszele nincsen külpolitikában Orbán Viktornak, ugye minden az összes ilyen diktátor haverja kitáncolt mögüle, és azt hiszem, hogy én olyasmire számítok inkább, és lehet, hogy holnap estére ez nagyon-nagyon rosszul öregszik, hogy egyébként a világrendszerben mi lesz a helye majd annak a nemzeti ellenállásnak, meg annak a nemzeti megújulásnak, amit ő hirdet most a Fidesszel, és ami egyébként majd egy ilyen európai, vagy akár globális szinten is egy ilyen mintázatot fog alkotni, vagy egy mintázatba fog illeszkedni, tehát hogy fordítva tudom elképzelni, lehet, hogy tévedek, nagyon kíváncsian várom, biztos meg fogom nézni.
2: Ha Orbán Viktor még gondolkodik, hogy miről beszéljen, én ajánlom figyelmébe azt, hogy hamarosan nyílnak az ügynökakták, a múltfeltárás úgy tűnik népszerű hobbi mostanság. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet ma este is, és a vendégeimnek is, hogy itt voltak. Viszontlátásra, szép estét kívánok!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már a nyár elején jelezte a szakma, hogy bajok lehetnek a Balatonnál. Több szempontból. Az asszály az egyik kérdés, de most nem erről lesz szó, hanem a turizmus tekintetében. Hogyha valaki arra járt az elmúlt hetekben, akkor valószínűleg tapasztalta, hogy sokkal kevesebb a turista, mint mondjuk egy éve korábban. De hát szakmailag is bajban vannak, mert nagy a munkaerőhiány. Hogy eddig milyen a szezon, innen indulunk majd Pali Róberttel, a Balatoni Szövetség elnökével, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, Kezicsoka!
1: A nyár közepén tartunk, ez a balatoni szezon tekintetében most éppen mit jelent?
2: Én ugye a Balatonra születtem, balatoni gyerek vagyok, tehát 56 éve itt élhetek, amit a neveltetésemből is adódik, hogy nem érdemként, hanem adományként tekintek a Balatonra, és láthatom, hogy hogy van átalakulóban a Balaton és a térsége. Még mindig a legvonzóbbnak lehet mondani a Balaton a Budapest után, a legkiemeltebb turisztikai térség, és a legvonzóbb is, a legjelentősebb. Vannak jó szezonok, vannak jobb szezonok, és vannak kevésbé jó szezonok. Ilyen a mostani is, hiszen rengeteg összetevője van. Az például, hogy az elmúlt években látható, hogy megszűnőben vannak azok az egy és két hetes balatoni nyaralások, hanem inkább kevesebb időre, akár hétvégére koncentrálódnak az ide érkező kedves vendégek, illetve az időjárásnak is óriási nagy befolyásoló tényezője van ebben a kérdésben. És az is, hogy az elmúlt években ugye a 4 évszakosságra törekedtünk rá, tehát nem csak a Balaton partra, hanem a Balaton térségére, hiszen egyenrangú településekről beszélünk, akár Balatonparton vagy a térségben, ez nagyon fontos a szövetség életében, és inkább hálózatos jelleget szeretnénk ölteni, tehát az alulról jövő szerveződéseket, hogy tegye a dolgát mindenki, és akkor nem lennének ezek a rossz, olyan helyén, nem helyén való, akár ezért van jelentősége a médiának, hogy milyen híradások is jönnek akár időjárás jelentésben kapcsolatban, vagy a Balaton és a térségével kapcsolatban jelentések. Akár, ahogy ön is említette a bevezetőjében, éppen a vízhiánnyal kapcsolatban, hogy ezt hogyan mondjuk el, hogyan beszélünk, hogyan tárgyalunk, vagy tájékoztatjuk a lakosságot, illetve az oda érkező kedves vendégeket. Tehát nagyon fontos a szemléletformálás, és ha szükséges a szemlélet átalakítás is, és a példamutatás. Nemzeti kincsünk a Balaton. Tehát ezzel egyenrangú, hogy nemzetgazdasági érdekről beszélünk. Tehát az Ősz-Balaton kérdését kell felvetni, és a Balatoni Szövetség mindig is a demokratikusan megváltott kormánynak szeretne segíteni a döntéshozásában.
1: Nemzetgazdasági kincsről beszél, és ez vélhetően így van, ugyanakkor azt nyilván nem lehet, hogy nem beszélünk a problémákról, amik sújtják a Balatont. Én magam is tapasztaltam, egy napra sikerült lejutnom a Balatonra, és azon a helyen, ahol máskor, nem tudom, 3 métert sétáltunk, és tudtunk úszni, ott nagyon hosszan kellett ahhoz sétálni, már most, hogy egyáltalán a vízszint elérje azt az élvezhető szintet, ahol lehet pancsolni. Tehát van egyrészt ez az asszály kérdés, másrészt pedig sokan arra panaszkodnak, és ez nyilván nem egy reprezentatív felmérés, hanem hogyha ott akaratján körbe kérdeztem az árusokat, vagy a büféseket, hogy sokkal később indult az idei szezon, mint mondjuk az iskola kezdés vége, ahogy azt korábban megszokták. Ezekkel a problémákkal hogyan lehet megküzdeni, és mik az okok?
2: Igen. Ezekkel szembesülünk, ezért is említettem, hogy vannak jó szezonok, meg jobb szezonok ebben az esetben. Ugye a visszatérő vásárló, a visszatérő vendég a legjobb vendég, tehát a vendégekért is folynak harcok, hogy hozzájuk menjenek a szolgáltatókhoz. Ezért is nagyon fontos a vendég elégedettség, mert mindig a vendég fogja eldönteni, hogy visszatér-e ugyanarra a helyre, vagy ajánlani fogja-e esetleg másoknak is. Ezért mondtam a médiának az óriási jelentőségét, hogy hogyan mondjuk el, illetve a kormányzatunknak, azoknak a szakembereknek, hogy milyen kellő tájékoztatást adnak és tudunk adni a lakosságnak és az oda érkező kedves vendégeknek. A vízkérdésében is ez. Az egyik legkutatottabb tó a Balaton a világon. Tehát megvannak minden eredményünk arra, és minden szakembergárda megvan arra, hogy cselekedjünk. De most már a cselekvésnek az ideje már régen eljött, tehát megfelelő módon szükséges kommunikálni a lakossággal helyesen, illetve az odaérkező vendégekkel. Az igaz dolgot kell folytatni, és ezáltal javulni fog a morális a szemléletünkben, hogy becsüljük, tiszteljük a Balaton, és ne jussuk arra a szintre, ahol sajnálatos módon a Verencei tó jutott, hiszen ezek már 9-10-15 éve megfogalmazott gondolatok voltak, amiben cselekedni szükséges. És na, itt van a jelentősége.
1: Akkor soroljunk kérem néhány olyan dolgot, ami mindenképpen sürgető cselekedet lenne, és akár ugaszkodjunk el a vízszintől, mert hogy arra éppen mondjuk nincsen ráhatásunk. Van-e munkaerőhiány? Azt lehetett olvasni június elején, hogy szakácsot például nem találnak, éttermek nem tudnak kinyitni. Valóban később indult-e a szezon? Mi ennek az oka? Ugye ön említette, hogy most már inkább néhány napra megyünk le, és nem hetekre. Ennek mi az oka? Lehet-e például az, hogy a Balaton hasonlóan drága, mint hogyha valaki lemegy a horvát tengerpartra, ott viszont 90%, hogy jó időn van, a Balatonnál nem. Szóval melyek azok az okok és cselekmények, ha már az őszinte beszéd, amin lehetne javítani, vagy mondjuk a kormányzat segíthetne?
2: Mindenképpen a leülni a minél hamarabb a vízügyi szakemberek és a döntéshozók, tehát a politikai döntésformálók és döntéshozókkal. Ez a legfontosabb lenne, hogy kristálytisztán megjelölni, hogy mik azok a pontok, amiben cselekedni szükséges. Megvannak ezek, és a megoldások is hozzá, de ezért mondtam, hogy cselekedni szükséges. Amit mi tehetünk hozzá, a rólunk kialakított véleménnyel, akik itt élünk, vagy ide jönnek, a szemléletformálásban. Amit ön említett, hogy jóval nagyobb a kínálat itt az elmúlt években. Jóval nagyobb lehetőségek vannak, és kínálatok vannak a Balatonnál, és a Balaton térségében is, mint szálláshelyeknél. Tehát a szálláshelyek szerintem az elégséges, amik már most vannak a környezetben. Itt a minőségi turizmusra lenne nagyobb igény. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy a szezonalitás elhúzódott, tehát a meghosszabbodtak azok az itt töltött olyan szerkezeti átalakításban, hol a május is egy erős volt, tehát a tavasz egy erősnek mondható, és látható, hogy átalakulnak az embereknek az igényei. hogy egyre nagyobb igények vannak, és most már nem csak kifejezetten csak a fürdőzésről szól, hogy lejövünk strandolni, esetleg összeköthető kerékpáros turizmussal, összeköthető akkor egy borozással, egy élményadással, tehát mind olyan aktív eltöltött időre, és ebben kínálat van, egyre nagyobb kínálat van, és a vendég, a kedves vásárló eldöntheti, hogy hova és melyik helyekre, akár a pénztárcájához függően, akár más igényekhez, melyiket választja. Említette a munkahelyet, igen, mert a vállalkozóknál, a kis vállalkozóknál az üzemeltetési költségek náluk is megnövekedtek. Tehát nem mindegy, hogy egy szakács, vagy felszolgáló, vagy éppen más szolgáltatásban hogyan és miképpen tudja kiszámíthatóan fizetni a kollégáit, alkalmazottait. Ez nagyon fontos, a kiszámíthatóság, hogy legyen nem csak a jelenben, hanem a jövőben is. Ezért szorgalmazzuk a Balatoni Szövetség, hogy egységes régióként kezeljük a Balatont és a térségét. Nagyon fontos lenne, mert ilyen kis puzzle-ökből áll össze a Balaton, és ezért ez a puzzle-okat, a tudást nem csak meg kell érteni, hanem a tudásoknak az összefüggését is kell. És ez ősz nemzeti kincsünk, és ősz nemzetgazdasági érdekünk is egyben.
1: Pali Róbert, köszönöm.
2: Köszönöm szépen önöknek.

Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen elosonok. Ha nem figyelsz, ha félre nézel, én lenni többé nem fogok, és

Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen, elossonok.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Még Magyar Péter hivatalba lépése előtt, de már a Fidesz kormány választási veresége után is több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kiosztásáról döntött Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter. Számos Fideszhez köthető szervezet kapott pénzt az NKA-tól. Magyar Péter az ügy kapcsán közölte, Hankó Balázsnak csak pár napja maradt arra, hogy beosztottjai mögé bújjon. Szerető Szabolcsal és Vető Balázssal beszélgetünk. Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának osztatlan tanári képzésére kellett a legtöbb pont idén. A felsőoktatásba jelentkezők száma rekordot döntött, 140 ezeren próbáltak bejutni valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Kuruc Gáspár Tündével beszélgetünk. 1000 milliárd forint összértékű az Orbán kabinethez köthető ügyekben tett feljelentést a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt is mondta, hogy 20 évre visszamenőleg készülnek vizsgálni a politikusok és családtagjaik vagyonosodását. A stúdióban Ligeti Miklós. Most még nem tudná felvállalni az aktív eutanáziát, erről az egészségügyi miniszter beszélt a Partizánnak. Hegedű Zsolt hozzátette, az életvégi döntések az orvoslás legnehezebb etikai dilemmái közé tartoznak, és a témáról az első 100 napban nem várható döntés. A kormány célja ugyanakkor, hogy ebben a ciklusban megvalósítsa a terület finom szabályozását. Frank Evelinnel és Karsai Péterrel beszélgetünk.
2: És már is itt van az első blokk, ez az újságírók terepe, ez az egyenes beszéd, ma este is jó estét kívánok, Somos András vagyok. Hát a rendszerváltás utáni társadalmi igény valódi következményeket, vagy hát mondjuk azt, hogy lépéseket követel, de ha a politikusok előre megmondják, hogy ki kerül majd a vádlottak padjára, és kit visznek el vezetőszáron, az mondjuk az elszámoltatás eséllyel elveszítheti jogállami hitelét. Még akkor is, a feltárt ügyek valósak és súlyosak. Van két jó estét az uraknak, itt van velünk egyrészt Szerető Szabolcs, a Magyar Hang újságírója, másrészt Vető Balázs, a Forrás Társadalmi Kutató Intézet vezetője. Jó estét. Hát nagyon érdekes, mégs az NK-val kezdjünk, jó, hanem ezzel a két idézettel, amely egyrészt köthető Radnai Márkhoz, aki adott egy interjút, és azt mondta, hogy arra a kérdésre, hogy kik kerülhetnek először a vádlottak padjára, és azt mondta, hogy a Fidesz első sora. És visszakérdezett a riporter, akkor azt válaszolta, hogy a Fidesz első 10 politikusára gondol, és akkor tusványosra ugrunk, mert ott is van egy jambori, ami nem a Fideszé, mondta Toroti Tibor, és ott azt mondja Szatmári Kristóf, a Fidesz elnökségi tagja, hogy az elnökségben azt terjed, hogy az első 20 vezető, az első 20 politikus, az számítson rá, hogy vezető száron viszik el. Na mit gondolunk erről?
3: Hát talán kezdem én, miután ugye az interjút, a Radnai Márk interjú ugye a Magyar Hangban jelent meg.
2: Ez így van.
3: Azért azt hozzátette, hogy ha van jogi alapja, azért ez a kitétel ott volt a nyilatkozatában, de értem abszolút a felvetést, hogy ugye a politika, ha ezt mondjuk rossz indulattal úgy is lehet értelmezni, hogy mint egy megrendelést ad le az igazságszolgáltatásnak, hogy ezt meg kell tennie. Ugyanakkor azt gondolom, hogy most ez az a pillanat, amikor ezt politikai kockázat nélkül megteheti egy politikus, egy Tisza párt vezető politikusa, hiszen azért a közhangulat, és az most teljesen az, hogy igazából, ha kritikát hallunk a Tisza párttal kapcsolatban, vagy a kormánnyal kapcsolatban, az inkább az, hogy miért megy ilyen lassan ez a folyamat. És én most azt mondanám, hogy én, mint mondjuk újságolvasó, vagy a médiafogyasztóként szólok, hogyha én ugye figyeltem az elmúlt hosszú években, olvasgattam a különböző írásokat, tényfeltárásokat az előző kormánynak a viselt dolgairól, és én azt gondolom, hogy bennem is kialakult az a kép, hogy bizony itt a legfelsőbb szintek érintettsége, ha itt igazságtétel van, ha fel akarjuk tárni ezeket az ügyeket, akkor egész egyszerűen megkerülhetetlen az, hogy a legfelső szint felelősségét is nem vizsgáljuk, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy jogilag ezek minden esetben megfoghatatlanok. Tudom, hogy sok minden le van papírozva, egyebek, ezt ismerjük, de én úgy éreztem már, hogy a vége felé ez a rendszer nem csak mindenfajta mértéktartást vesztett el, és van itt az NK ügyben, ez nyilván elő fog kerülni, hanem szerintem a veszélyérzetet is sokan elveszítették már. Ez a mindent lehet érzése, ez uralta azt hiszem ezt a társaságot.
2: Amikor Szabolcs azt mondja, hogy minden le van papírozva, akkor arra gondol, hogy a formális jogszerűségre azért adtak az urak, de a mögötte lévő, hogy mondjam, ügyletekből kikandikál a ló.
3: Az,
2: ugye?
3: Igen.
2: Ugye?
4: A NER pontosan egy hierarchikusan szervezett, hűségre és engedelmességre épülő rendszer volt. Ebben a rendszerben az nehezen elképzelhető, hogy ilyen fajsúlyú dolgokra, mint amiket most ezekben az ügyekben látunk, ezek középvezetői döntések legyenek. Ezeket a legmagasabb politikai szinteken kellett, hogy jóvá hagyják. Nem biztos, hogy az egy-egy eseti döntést, de hogy úgy általában a teljes koncepciót és azt, hogy ez hogyan működik, kik férhetnek hozzá és mi alapján jogosultak erre, azt biztos, hogy magas politikai szinteken döntötték el. Valószínűleg éppen ezért ezekre akár még bizonyítékokat is lehet találni. És egyébként maga a Fidesz belső kommunikációjában, sőt a kongresszuson, maga Stumpf István mondta azt el, hogy a korrupció a miniszterelnök dolgozó asztaláig ért. Na most ennél egyértelműbb jelzés, hogy a felső szintekig nyúlt ez a dolog, azt hiszem, hogy kevés van.
2: De az elején azt mondta Lánci András, hogy ugye ami korrupciónak látszik, az a kormány gazdaságpolitikája maga. Ugye? A nemzeti középosztály és a vállalkozói réteg helyzetbe hozása. Ugye? Átérhetünk valaki megrólt, hogy azt mondom, hogy ugye nem mondom, hogy ugye. A nemzeti kulturális alap pénzeinek elindult nyomozásától el kell választani azt a mai hírt, hogy ugye a tárcánál, ennél aminél Hankó Balázs volt a miniszter, olyan pénzeket fizette ki a választás után, amelyről egyelőre nem tudjuk azt, hogy ezek futó projekteknek a tényleges ütemezett finanszírozásából adódtak, vagy egyébként egy haveri körnek a juttatásáról van szó. De minden esetre ugye a Fidesz úgy látja, hogy egyébként politikai leszámolás folyik ebben az ügyben is, a miniszterelnök pedig azt üzeni a miniszternek, hogy bújhat a beosztottjai mögé, de nem kerülheti el a következményeket.
3: Hát de nagyon, ha már arról beszéltünk, hogy meddig juthatnak el ezek az ügyek, tehát amikor ugye a Hankó Balázsról beszélünk, ott azért már nagyon sok embert ugye őrizetbe vettek ebben az ügyben, és most ha a legfrissebb hír szerint ugye most már a kabinet főnökénél tartanak.
2: De ez az NK ügy.
3: Ez az NK ügy, igen, és most ez az új információ, ami kiderült, amit nyilván még jogilag nem tudunk minősíteni meg, hogy egyáltalán lesz ennek jogi relevanciája.
2: Legyünk korrektek, mert a sajtó teljesítmény előtt adózni kell a 24.hu, Európai Bizottsági Forrásból tudta ezt meg.
3: Igen, és hát az, hogy megint csak ez a mértéktartásnak a teljes hiányát mutatja ezt, valamint az is azért tényleg furcsa, hogy már a választási eredmény ismeretében is mentek ki ezek a pénzek, miközben azt gondolom, hogy például arra mindenki emlékeztet, hogy azért elég egyértelmű üzenet volt a Magyar Péter részéről is, hogy onnantól a pillanatok kezdve próbáljanak már valamifajta visszafogottságot tanúsítani, és tényleg csak olyan pénzmozgásokat érnek, amelyek feltétlenül indokoltak. Hát meg amik itt szerepeltek, hát itt nem vagyok feltétlenül biztos abban, hogy ez mondjuk az ország működő képessége szempontjából ezekre a kiutalásokra volt a leginkább szükség akkor, pláne olyan költségvetési helyzetben, hiszen akkor működő képessége szempontjából ezekre a kiutalásokra volt a leginkább szükség.

0: közpénz elvesztette közpénz jellegét ezeken a folyamatokon keresztül, és egyszerűen ezeknél nem is az a, tehát nem csak az a kérdés.
1: És hogy ez Kósa Lajos mondta a közpénz jellegi elvesztését, de ugye a Matolcsi féle alapítványok kapcsán.
0: És hogy ugye itt az a történet van azért mélyen ebbe, hogyha megnézzük ezeket a, ami csak eddig kiderült, hogy például az NK-nál milyen célokra osztottak ki pénzeket, hogy nem csak az a kérdés, hogy ezek megvalósult projekteke, vagy valódi projekteke, hanem hogy arányban vannak-e azzal az összeggel, amit ezért az állam adott. Nem véletlen, hogy az elszámoltatásnak két eleme van. Van egy büntetőjogi, ami nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogyha valaki törvénysértő módon jutott valamihez. De nem véletlenül emelték be ugye a polgári jogi részét, ami pontosan erre az értékbeli aránytalanságra tud reflektálni, és nem véletlen, hogy azt is csinálta nagyon sok pályázó, hogy ő inkább visszautalta. Igen. Mert ugye ezzel legalább ezt a fajta részét ki tudja védeni, hogy hát akkor ő ezt kezelte, ezt ő visszaadta. Ugye ezzel az egy probléma van, hogy valószínűleg ez azért nem menti meg a folyamatot.
2: Vannak olyan bűncselekmények, amelynél egyébként, például a költségvetési csalás ilyen, amelynél egyébként egy visszautalás, az abszolút büntetés kiszabási, tényező, hogy az előnyére értékeli ugye a bíró ezt a dolgot. De nézzük azt, hogy mit mond a volt fővárosi főügyész Ihás Sándor, aki a Jelennek nyilatkozott. Azt mondja, hogy be voltak tárazva az ügyészségen olyan ügyek, amelyeket arra az esetre raktak el, hogyha mondjuk a Fidesz győz, ugye, hát ezt nem tudom mikor történt, ugye nyilván nem az utolsó egy-két hónapban, és akkor ezek az ügyek, ezek arról szóltak, hogy Magyar Péter felelősségre vonása megindulhat a választás után, és ezeket az ügyeket, mondja Ihás Sándor, gyorsan lezárták, mert hát nem a Fidesz győzött. Mit gondolunk erről amúgy, mert ez egy nagyon érdekes, tehát minden konkrétum nélkül történt ez az előadás, de hát ez van.
1: Hát ugye ez az érdekes, hogy én kíváncsi vagyok, hogy ennek egyébként akkor valahol van egy nyoma, lesz egy nyoma, hogy ilyenek léteztek. Az a baj, hogy most, hogy az elmúlt hosszú-hosszú években egy olyan, és alapvetően nyilván most az elmúlt 16 évről beszélünk, de ha visszamegyünk, akkor is voltak már ezzel kapcsolatban, gyanúink lehettek, hogy nem nagyon hihet az ember, vagy ez a bizalom, tehát hogy hiszünk-e az igazságszolgáltatásban, mert azt gondolom, hogy azt, hogy egy ügyészség egy ügyben eljár, vagy nem jár el, kivizsgálja és megállapítja, hogy itt nem történt bűncselekmény, és akkor nem kell, vagy tovább megy és megvádol valakiket, azt végül is egy dolognak kellene eldöntenie, hogy a jogszabályok mit mondanak ebben az ügyben, és mi a tényállás.
2: Hát de például az aranykonvoj ügyben az új fejlemény, ugye?
1: Tehát amit most elmondott a volt ugye fővárosi főügyész, az ha annak a fele vagy töredéke igaz, akkor itt azt gondolom, hogy megint csak az bizonyítja be, hogy mi állampolgárok nem bízhattunk például az ügyészségben, ezekben a szervezetekben, és ez nagyon nagy baj.
2: Bocsánat, csak kiegészítve, hogy az aranykonvoj ügyben ma derült ki egyébként, hogy a központi nyomozó főügyészség figyelmeztette a legfőbb ügyészt, egyébként annak nyomozati főosztályán keresztül, hogy ráéghet ez az ügy ugye a legfőbb ügyészségre, és ezt szeretné jelezni. Erre mondta Zamesnik Péter, hogy példátlan. Példátlan, ilyen nem volt korábban, tehát hogy ilyen ügyben írjanak valamit.
0: Az ügyészségnek ez az egész működése tényleg valójában 16 éven keresztül azért ez a politikai közbeszéd része volt, hogy hát az ügyészség az politikai kontroll alatt áll, bármennyire is hivatalosan ugye el van választva a kormánytól, hiszen az ügyészség...
2: De nem jöttek ki ezek az infók.
0: De ugye ezek az információk nem voltak ezeknek, ez ugye most valójában azt bizonyítja be, hogy a Fidesznek volt egy alternatív valósága, amit elmondott, és a valóság közben az volt, amiről egyébként ellenzéki oldalon mindenki beszélt. Itt egy nagyon fontos dolgot azért viszont lehet látni ebbe, hogy az ügyészségnek ez a, fogalmazunk úgy, hogy igazodása. Ez valójában egy 150 éves mintázat Magyarországon, hogy a bürokrácia, az igazságszolgáltatás, a rendvédelem mindig igazodik, engedelmeskedik a politikai akaratnak, még akkor is egyébként, hogyha a politikai akarat ezt nyíltan nem is mondja ki. Uh-huh. Tehát ugye a vélt politikai elvárásnak, és az ügyészségen ugye ezek a jelenségek azért lehettek, mert látták, hogy új idők járnak, ők elkezdték azt, hogy akkor azokat az ügyeket

0: lezárjuk, és az újakat elővesszük. Egy kormányváltás előtt, még az új kormány megalakulása előtt elkezdődtek ezek.
1: A Patakvér egyelőre az Ötvös utca bejáratánál van, az állami számvevőszék ajtaja előtt, mert hogy most azt találta ki az egyébként az állami számvevőszék, amely vizsgálja a Tisza kampányfinanszírozását, azt találta ki a kormány, hogy felülvizsgálja az állami számvevőszék működését egy merőben szokatlan gesztussal. Ezt még gyorsan megbeszélhetjük, mert azért a tusványosi talán ennél érdekesebb tusványosi történet, ahol Navracsis Tibor azt mondja, hogy ugye ő nem látja a Fidesz szervezeti és erkölcsi megújulását, akár politikai stratégiának változását, és azt mondja, hogy Orbán Viktorral együtt ezt hogy is lehetne látni?
2: Hát ezt, ha nem látja Navracsis Tibor ezt a megújulást, akkor azt gondolom, hogy ő jól látja, és reálisan szemléli a folyamatokat. Nyilván most, hogy holnap mit fog mondani a volt miniszterelnök tusványosan, az egy érdekes kérdés, de azt gondolom, hogy én, ha visszamegyünk az időben megint csak, mondjuk a kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter megjelenése, azóta gyakorlatilag egy új politikai helyzet alakult ki, és erre az új politikai helyzetre a Fidesznek egész egyszerűen népkézláb politikai választ nem sikerült adnia, és ez a választás előtt is így volt, és a választás után erre az új helyzetre sem tudnak. Ezt egyébként a felmérések pontosan megmutatják a választás után is, hogy áll a Fidesz. Én nem nagyon tartom valószínűleg, hogy majd pont most holnap fog Orbán Viktor valami hatalmas dolgot előadni, de egyébként ha ezt is tenni, már azt gondolom, hogy elkésett, hiszen a választás eredmény az ismert és eléggé egyértelmű.
1: Gyors kérdés, Balázs, miért csak a választás után lett újra fontos a polgári mérsékelt értelmiségi politika? De miért nem mondták közben, hogy rossz felé megyünk? Vagy törjük el azok kezét, akik a közöshöz nyúlnak?
0: A Fidesz számára, ezt G. Fodor Gábor egyik interjújából tudjuk, a 2010-es évek közepéről, hogy a polgári kifejezés az egy politikai termék volt, és nem valódi polgári hozzáállás. Ők valójában azért inkább egy feudális, rendes feudális, hűség, engedelmesség, félelem alapú rendszerben hittek. Navracsis Tibornak sem volt ezzel azért annyira problémája addig, amíg egyébként
2: ő miniszter. Néha azért voltak erre foglalkozó megjegyzései, de nyilván szordinusa.
1: Meg ő legalább beszélt nyilvánosan a dilemmákról, mondjuk Fiala Jánosnak.
0: Ugye? Ezért hozták őre létre az emberarcú fideszes kifejezést, ami szerintem az egyik legálságosabb történet.
1: Olyan, mint gyorslába Odysseus,
0: nem? Igen. Tehát, hogy ez nem, és egyszerűen az, ami most történik, az látszik, hogy a Fidesz tényleg képtelen megérteni a helyzetet, és valójában még a pártvezetést kritizáló fideszesek sem, mert Navracsics Tibor sem a saját felelősségével kezdi, és nem azzal kezdi, hogy ő felelősséget vállal a saját tetteiért. Adott esetben bocsánatot kér értük, hiszen az lehet, hogy egyébként beleférne, és ezek után a tevékenységével próbál bizalmat szerezni a választók körében, hanem arról szól a dolog, hogy ő elmondja, hogy mások mit csinálnak rosszul. Ez a tipikus felelősséghárítás és a külső tényezőknek a hibáztatása. Nem véletlen, hogy ott tart a Fidesz népszerűsége, ahol tart.
1: Uraim, én felvetettem, hogy beszéljük végig az egész adást, de hát ezt mégse lehet, más témáink is vannak, de nagyon örülök, hogy itt voltatok, és gyertek máskor is.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Tudod mi?

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az asszályhelyzetről folyamatosan beszélünk, egyrészt arról, hogy mondjuk a Duna alacsony vízállása milyen problémákat okozhat, akár a paksi atomerőműnél, akár mondjuk a környezetben, de a mezőgazdaságra is súlyos hatással van az asszályhelyzet, hogy hol tartunk most, ezt fogjuk Koncz Mátéval átbeszélni, aki a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt
2: kívánok! Jó reggelt kívánok!
1: Mekkora a baj most a mezőgazdaságban? Egyáltalán látszik-e már a nyár közepén, hogy mondjuk nyár végéig mire lehet számítani?
2: A helyzet gyakorlatilag katasztrofális, azonban túlságosan látszerűsítő megközelítés lenne, hogyha azt mondanánk, hogy súlyos asszálypusztít a mezőgazdaságban, innentől kezdve nagy a gond. Szövetségünk már a tavalyi év második fele vége, az őszi időszak óta folyamatosan figyelmeztet és felhívja a figyelmet arra, hogy elsődlegesen a piaci árak változása, és emellett különösképp az állattenyésztésben azok az állatbetegségeknek a megjelenése, ami tovább nehezíti a munkát, nagyon-nagyon súlyos helyzetet alakított ki. Óriási volt a gond már akkor. Erre érkezett rá az őszi-téli csapadékhiány, majd egy nagyon-nagyon forró és nagyon-nagyon száraz tavasz, ami összességében tetézte ezt a helyzetet. Nagyon nagyok a kiesések, vannak az országnak olyan térségei, ahol szinte egy harmada termett meg a szokásos mennyiségnek, amiből látható különösen magyarázatot nem igényel az, hogy mekkora problémát jelent azoknak a gazdálkodóknak, akinek a szokásos mondjuk 6 tonnás termés mennyiség helyett csupán másfél termett meg. Azonban még ez is kezelhető lenne, ha a piaci árak egy irányba mozdulnának, hogy valamilyen szinten kompenzálni tudnák ezeket a kieséseket. Ha visszaemlékszünk a 2022-es időszakra, amit mondjuk az idei évig a nagy asszályként emlegettünk az elmúlt években, ott azt láttuk, hogy már egy eleve magas árpozícióról indulva egy hatalmas áremelkedés következett be, ami kompenzálta azt a terméskiesést, amit a gazdálkodók döntő többsége elszenvedett. Így összességében az év végén, amikor mérleget kellett húzni, akkor a hangsúlyozom, nem mindenkinél, de a gazdaságok többségénél egy kezelhető eredmény keletkezett. Na, ez hiányzik most a rendszerből, és ebből adódóan vagyunk kénytelenek azt mondani, hogy szinte biztos, hogy a növénytermesztési tevékenység országos szinten veszteséges lesz az idei évben Magyarországon.
1: Súlyosabb a helyzet, hogyha az asszályt veszük, mint akkor 2022-ben?
2: Nagyjából hasonló. Nagyjából hasonló. Látni kell, hogy nagyon-nagyon kevés csapadék hullott az idei év első felében. Nagyon meleg volt, de hát ezt éreztük mindannyian az áprilisi időszak.
1: Most sajnos vagy szerencsére pont nem érezzük, mert igen, ősz van odakint.
2: És ehhez kapcsolódik, hogy már a tavalyi évről is egy komoly vízdeficitet hoztunk magunkkal, hiányzott nagy mennyiségű nedvesség a talajból, ugye ezt tetézte az utánpótlás hiánya.
1: A nézők épp egy aktuális térképet láthatnak, ami azért nagyon riasztóan fest, hogyha rápillant, az asszály helyzetet mutatja, és ugye pirosan láthatják azt, ahol nagyfokú asszályhelyzet van, és kritikus azok a vörös foltok ezen a piroson belül. Hát ez pont azt a területet érinti, hogy ránézünk, amiről mondjuk a mezőgazdasági területek jutnak eszünkbe.
2: Igen, ez többségében az ország növénytermesztésre hasznosított területét fedi le, és a legsötétebb foltok azok az Alföldön és az ország keleti, délkeleti részén találhatók, ahol ez a tevékenység meghatározó egyes térségek gazdaságában.
1: Szezonban most hol tartunk? Mi az, ami igazán veszélyben van? Például a kukorica?
2: A kalászos gabona félék betakarítása megtörtént, az őszi betakarítású növények elsődlegesen a kukorica és a napraforgó, ami még kint van. A helyzet ott is riasztó. Kukoricánál, ami az ország legnagyobb területen termesztett növénye volt hosszú időn keresztül, látható, hogy az elmúlt években, hiszen ez a probléma nem most kezdődik, évek óta beszélünk róla, hogy a helyzet egyre súlyosabb és súlyosabb. Ez a nedvesség hiány, a talajnedvesség csökkenése, ez ezt a növényt érinti a legjobban. A vetésterület már lefeleződött. Ha szakmai megközelítésbe helyezzük a kérdést, egyre nehezebb döntést hozni arról, hogy mit is kellene vetni, mit is kellene termelni, mi az, ami ezeket az időjárási változásokat valamelyest tolerálja. Ezekre a kérdésekre azonban exakt válaszok ebben a pillanatban nincsenek.
1: Nézzük a gazdálkodók oldaláról. Nekik mondjuk az elmúlt pár év, meg az idei szezon mit üzen? Ha vesztességgel kell termelni, nyilván nem jó kedvel kezd bele valaki egy következő szezonba. Őket lehet kártalanítani valahogy? Hogyan hat mondjuk az idei eddigi szezon vagy helyzet rájuk?
2: Addig eljutottunk, hogy komoly veszteségek fogják jellemezni az asszályból és az árakból adódóan a növénytermesztést, de hiába olcsó a takarmány, miután az állati termékekből elsődlegesen a sertés húsból komoly feleslegek vannak Európában, így az állattenyésztőket is. Amennyiben a mezőgazdasági termékek, akár a gabonafélék, akár a tej és hús piaci pozíciója valamilyen szinten helyre billenne, amennyiben el tudunk mozdulni abba az irányban, akár csak Magyarországon is, hogy elsődlegesen a magyar termékeket keressék a fogyasztók, vagy a magyar termékeket kínálják a kereskedők, és ez egy belső keresletet generál, már az is rengeteget segíthet egy oldalról az állattartók, más oldalról az ő takarmányukat megtermelő növénytermesztők számára. Tehát a fontos, hogyha a válság kezelésének megoldásait keressük, az lenne, hogy a magyar gazdaság elsődlegesen a magyar alapanyagokat használja annak érdekében, hogy ez a helyzet valamilyen szinten stabilizálható legyen.
1: No, milyen intézkedés kell ehhez a bizonyos helyrebillenéshez, ahogy ön fogalmazott, és akkor közelítsünk a fogyasztói oldalhoz, mert hogyha bemegyek egy áruházba, vagy bármilyen boltba, akkor nyilván vannak, akik mondjuk esetleg a magyar termékeket nézik, de azért a magyar fogyasztóra az jelen nemző, hogy melyik az olcsóbb a kettő közül.
2: Ha a gazdasági megközelítésben vizsgáljuk a kérdést, akkor a stabilitás az, ami hosszú távon akár a termelői oldalnak, akár a kereskedőknek és a fogyasztóknak is egy kiszámítható, tervezhető környezetet jelent. Örülhetünk annak a hét elején, hogy mennyire olcsón tudunk mondjuk sertéshúshoz jutni, de tudnunk kell, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy a hét végére, vagy a következő hét elejére
1: de
2: nyilván túlzok.
1: Elég tudatosak vagyunk mi fogyasztók ehhez?
2: Önmagunkban sajnos nem. Ezért kell egy olyan összefogás, ezért kell egy olyan közös gondolkodás, aminek mentén mindenki belátja, próbálva hozzátenni a saját lehetőségeit, hogy a stabilitást, akár vásárlói oldalról, akár piaci megközelítésben elsődlegesen a hazai termékek kereskedelembe helyezése és fogyasztása jelentheti.
1: Szintén még a fogyasztói oldalnál maradva, amit most elmondott a szájhelyzetről, az nekem mit jelent? Mi lesz drágább a boltban?
2: Ebben az időszakban olcsóbb állati termékekkel, elsődlegesen hússal találkozunk, ez azonban középtávon azon gazdaságok termésmennyiségének kiesésével, akik ebből a veszteségből adódóan kiszállnak ebből a ringlispírből, várhatóan áremelkedéseket fog hozni már középtávon az év második felére. Tehát talán rövidlátást jelenthet most nagyon örülni annak, hogy olcsó termékekkel is találkozhatunk a boltban, mert ez gyorsan visszájára fog fordulni.
1: Itt mondjuk sertéshúsról beszélek?
2: Elsődlegesen a sertés az, ahol ez legmarkánsabban megjelenik, de akár a tejtermékeknél és kicsi részben a baromfi termékeknél is hasonló a helyzet.
1: A fix ár az azért sokat segít ebben, ha ez marad, akkor az segíthet a gazdáknak?
2: Ugye fix árunk ebben a pillanatban nincs. Tehát egy ár és top intézkedés van,
1: igen.
2: Ami a kereskedelmi ár és a beszerzési árakhoz hozzáadott ártöblet fixálásával azt akadályozza meg, hogy nagyon nagy kilengések legyenek. Ez tompítja a folyamatokat, de természetesen megakadályozni nem tudja. Fölvetettük még a tavalyi év végén, hogy a nagy kilengéseket időleges felvásárlási árszint rögzítéssel lehetne kezelni. Ebbe az irányba a kormányzat nem mozdult el, azonban amennyiben ez nem történik meg, akkor úgy más irányból kell valamilyen formában támogatni a hazai gazdaságot. Ennek az elsődleges lehetősége pedig tényleg a hazai termékek fogyasztásának ösztönzése lehet.
1: Koncz Máté, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának osztatlan tanári képzésére kellett a legtöbb pont idén. A felsőoktatásba jelentkezők száma rekordot döntött, 140 ezeren próbáltak bejutni valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Kurucz Gáspár Tündével beszélgetünk.
2: Jó estét kívánok, aki az Eduline felelős szerkesztője. A számok értelmezését, a felvételi szabályok gyakorlati működését és nyilván a pontviták jogorvoslati útját fogjuk kitudakolni. Jó estét!
3: Jó estét kívánok, én is.
2: Világos. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 140.500-an jelentkeztek mondjuk kerekítve, minden korábbinál többen ugye a 101.572 fő, az mondjuk egy ilyen 72 vagy 73% aránya felvettek esetében. Mit lehet erről a számról mondani, és egyébként mondjuk azt, hogy amit kiemeltek, hogy igazán nagy volt a ponthatár, az valamilyen minőségi képzést sejtett a háttérben, vagy a sok jelentkezés megszűrését?
3: Hát igazándiból ez egy nagyon speciális eset a Szegedi Tudományegyetem esetében, mert ugye ezek az osztatlan tanári képzések, ezek gyakorlatilag mikroszakok. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy kötőjel, mondjuk maximum 10 főt vesznek fel, viszont ugye ezeket nem tudjuk, mert ez a felvételi tájékoztatóban nem szerepelt. Tehát ha mondjuk egy darab ilyen állami ösztöndíjas helyet hirdetnek meg, akkor értelemszerűen az kerül be, aki ezt első helyen megjelöl, és elérte ezt a pontszámot, tehát ez jelen esetben ugye 492 pont volt. De egyébként több ilyen is volt ugye a felvételi, például az ELTE-nek a Berzsenyi Dániel tanárképző szakán volt ugye matek-technika tanári, illetve még ami még szintúgy extrém magas pontszám volt, viszont ott ugye azért jóval több jelentkezővel lehetett appellálni, az a Corvinus Egyetemen az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szak, hiszen oda 477 ponttal lehetett bekerülni, illetve az ELTE jog is a legmagasabb pontszámok között szerepelt, ott pedig 467 pontot kellett elérniük a diákoknak. Hogyha összességében megnézzük, ugye 500 pontos felvételi rendszerről van szó. Elég bonyolult maga a pontszámítás, hiszen több részből tevődik össze, hiszen egyrészt számolhatnak középiskolai tanulmányi pontokat, számolnak érettségi eredményeket, illetve intézményi pontokat. Amióta átalakult a felsőoktatási pontszámítás, azóta ugye az egyetemeknek jóval több szabadsága van, tehát magyarul ők döntik el, hogy milyen felvételi tárgyakat kérnek, milyen szinten, ezen kívül az intézményi pontoknak a gyakorlatilag határtalan a lehetősége, hiszen nem csak nyelvvizsgára, hanem például középiskolai hitarra is járhat plusz pont be, versenyeredményre, de arra is, hogyha valakinek az anyukája vagy az apukája az adott szakon, az adott egyetemen végzett, szóval ez teljesen egyetemfüggő, hogy ki, hova, milyen szakon tud úgymond ilyen pluszpontokat beszerezni. Viszont én azt is hozzátenném, hogy ez a 72% ez egy viszonylag jó aránynak tűnik, de ugye a pontszámok között azért elég nagy szórás van, hiszen van itt az eleje, ahova szinte maximális ponttal lehet bekerülni, és van a vége is, ahova elég volt azért egy gyenge hármas érettség is. Nyilván itt kisebb egyetemek, kisebb képzéseiről beszélünk.
2: Gyorsan menjünk azon a kérdésen végig, hogy miért láthattak bizonyos diákok először több pontszámot, alacsonyabb ponthatárt, mint amikor később már a végeredményt nézték. Tehát, hogy mi okozta azt a különbséget, hogy eltérő volt a végén az adott ponthatár attól, amit az első megjelenéskor láthattak? Vagy ez létező cucc?
3: Hát az az igazság, hogy a ponthatárok kihirdetése előtt az Edulányhoz több olyan jelzés is érkezett, hogy a diákoknak változott a felvi rendszerében a megjelenített pontszáma. Itt igazándiból azután jelezték ezt a diákok több esetben is szerkesztőségünknek, hogy elfogadták, feldolgozták a dokumentumaikat. Többek között az volt az egyik probléma, hogy változott egyébként a pontszámítás módja, vagy volt olyan, hogy elfogadtak nyelvvizsgát, aztán utólag kiderült, hogy egyébként mégsem. Ezzel kapcsolatban kértük egyébként az oktatási hivatalt, hogy mondjon egy dolgot, hogy ez miért fordulhatott elő, viszont érdemi választ nem kaptunk a kérdéseinkre.
2: Ha mondjuk valaki 10 pontra van a ponthatártól, akkor mi az az első lépés, amit most meg kell tennie gyorsan?
3: Hát, ha 10 pontra van a ponthatártól, én biztos, hogy először átszámolnám még egyszer a pontjaimat, hogyha az ő helyükbe lennék, viszont ugye a pontszámításnak óriási útvesztője van, nagyon-nagyon meg kell nézni ott az intézményi pontokat, és nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy az egyetem mit írt elő felvételi követelményekként. Egyébként általában probléma pontszámításnál, technikumból érkező diákoknál fordult elő, ugyanis nekik az ötödik tárgyuk, hogy ez a szakmai vizsga. A szakmai vizsgát azt viszont nem feltétlen fogadja el az adott egyetem, ez megint egyetemmel szakja válogatja. És hogyha valakinek nem fogadja el a szakmai vizsgáját ötödik érettségi tárgyként, akkor például nem számolnak nekik érettségi átlagot sem, ugye, ami a középiskolai tanulmányi eredményekhez számít egyébként bele, és akkor onnantól kezdve csak duplázni tudják a pontjaikat, és hogyha nem sikerült sajnos úgy az érettségiük, akkor itt bizony súlyos pontokat tudnak elbukni. Tehát, hogy nagyon alaposan meg kell nézni ezt a felvételi tájékoztatót. A másik gyakori hiba az, hogy az oktatási hivatal kiküldte mindenkinek a hiánypótlást. És aki elfelejtette feltölteni a 12-es bizonyítványát, vagy a nem a megfelelő formátumba töltötte fel, vagy a nem a megfelelő méretben, az annak szintúgy nem számolnak tanulmányi pontokat, hanem csak szintúgy duplázni tudja a pontszámait, és pont emiatt előfordulhat, hogyha azt mondjuk feltöltötte volna, akkor most bekerült volna a képzésre. Tehát, hogy ezeket mindenképpen érdemes átnézni, mielőtt valaki elkezd fellebbezni.
2: Ugye nagyjából 16 ezeren jelentkeztek pedagógus képzésre, ami egy érdekes szám. Ugye itt talán a majdani fizetésnek a nagysága nem annyira játszhatott szerepet, mint az, hogy mi a piaci igény, nem? Vagy hova könnyű bekerülni?
3: Hát igazándiból azt is érdemes megjegyezni, hogy a pedagógus képzések esetében azért a legnépszerűbb képzések az mindig a tanító, az óvoda képzés, az óvoda pedagógusi képzés, illetve a gyógypedagógusi képzés. Mi az EduLine-on megnéztük, hogy például idén, ha ezeket megnézzük, ezeket a szakokat, a legnagyobb ugrás a gyógypedagógusi képzések esetében volt, ugyanis a jelentkezők száma 15%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. Emiatt természetesen a ponthatárok is megugrottak, például a Pázmányon a tavalyi 255-ről 399-re ugrott meg a ponthatár, ami igazándiból egy óriási ugrásnak lehet elkönyvelni, de a Bárcira is 400 ponttal lehetett bekerülni. Viszont azt is hozzá, még azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk gyógypedagógusira, illetve tanári szakokra nem a 18 évesek jelentkeznek az előző évek statisztikai alapján, hanem a 27 év feletti nők gyakorlatilag ilyen 80-90%-ban.
2: Ennek oka mi lehet?
3: Hát a gyógypedagógusinál általában ugye az állami ellátórendszer hiánya az egyik fő ok, hiszen általában érintett családokról van szó, akik ha nem kapják meg azt a megfelelő fejlesztést, akkor úgy gondolja anyuka, hogy beadja a jelentkezését, elvégzi, és akkor otthon ő meg tudja adni a gyerekének.
2: Nagyon érdekes.
3: Például.
2: Egy utolsó kérdés, a G7 számítása szerint a szakok népszerűsége egyáltalán nem függ össze a pályakezdő fizetéssel, vagy a tandíj megtérülési idejével. Ez igaz?
3: Hát ez attól függ igazándiból, hogy kinek egyrészt mi a preferenciája, mert hogyha valakit például bölcsészettudományi szakok érdekelnek, hiába jobb egy mondjuk egy informatikusi fizetés, akkor nem fog elmenni informatikusnak. Ez azt is bizonyítja, hogy az informatikai képzésekre felvettek szám az körülbelül ilyen 7000 fő környékén mozgott, de például gazdálkodási és menedzsmentre csak önmagában, csak erre az egyetlen egy szakra több mint 5900 főt vettek föl. Tehát szerintem egyrészt az érdeklődési irány is meghatározza, és azért főleg ez mondjuk egy 18 éves esetében, ez például ez egy fő motiváció lehet.
2: Kurdusz Gáspár Tündének köszönöm szépen, hogy itt volt, és értő magyarázattal látta el az üres számokat.
3: Köszönöm szépen.

szavannál. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az elmúlt napokban Magyar Péter posztolt Fülöp Otondal, a vidéki prókátorral közös képet, és Romsics Ignáccal is. Mindketten potenciális névként felmerültek, amikor találgatás indult el, hogy ki lehet a következő köztársasági elnök, vajon ez egyfajta castinge. Innen indulunk, Nagy Attila Tibor politikai elemzővel, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez már egyfajta visszajelzésmérés?
2: Azt gondolom, igen. Egy casting, de egy átgondoltabb casting. Tehát Magyar Péter, miután belekóstolt a forró levesbe, most már óvatosabb, tehát most már nem mondja meg Magyar Péter, hogy kit szeretne köztársasági elnöknek, hanem meghallgat egy-két embert, figyel, tehát ellentétben Polgár Judit esetében, amikor teljes egyértelműséggel elmondta, hogy őt kellene oda tenni a köztársasági elnöki pozícióba, és felháborodtak a kommentelők, ugyanis ők azt hitték, hogy napokig tartó társadalmi egyeztetés lesz. Ehhez képest Magyar Péter egy nap alatt le akarta zárni a dolgot. Most ehhez képest átgondoltabb a folyamat azért, tehát nem mondja meg Magyar Péter, hogy ő kit szeretne, valóban Fülöp Botonddal is találkozott, fényképezkedett, aztán most a nagy hírű, méltán nagy hírű, komoly hírű Romsics Ignác történész professzor úrral, úgyhogy én azt gondolom, hogy most így nyugodtabb mederben megy a folyamat, számomra azért hetetlen, hogy miért nem eleve így kezdte Magyar Péter, de hát ebből is látszik, hogy azért fura, hogy ezt fogom mondani, de még a miniszterelnöknek elég kevés politikusi tapasztalata van, 2,5 év, és már is miniszterelnökként vezetheti az országot.
1: Ugye azt egyértelművé tette a tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón is Magyar Péter, hogy ez egy félreértés volt, tehát társadalmi egyeztetést ő nem ígért, hanem azt kérte, hogy egyébként javasoljanak neveket az emberek. Ez a folyamat hol tarthat, és most akkor találgathatunk, hogy ez casting vagy nem, de akkor azt kell figyelnünk, hogy a következő napokban kivel találkozik, miről kerül ki poszt?
2: Nem bírom megállni, hogy közbevetőleges megjegyzést azért tegyek. Tehát Magyar Péter szombatesti Facebook posztját lehetett úgy érteni, hogy igenis társadalmi egyeztetés lesz, hiszen arról beszélt, hogy tessék mindenki, szervezetek, állampolgárok mondjanak véleményt, és lelkesen mondta ezt, hogy tessék véleményt mondani. És én is úgy értettem, megmondom őszintén, hogy miután 30 nap áll rendelkezésre az új köztársasági elnök megválasztására, hát akkor miért ne lehetne napokon át ezt megejteni, habár a Fidesz most előkészítette egy csúnya játékot azáltal, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult az alaptörvény 17. módosításának az egyik pontjának a megsemmisítése érdekében, amellyel eltávolították Súlyog Tamást. Úgyhogy nagyon izgi lesz, hogy az Alkotmánybíróság erre majd mit fog mondani, de igen, ahogy az elhangzott, most ez a folyamat elvileg megy előre, és szabályozott keretek között, tehát a 30 napon belül a Tisza frakció meg Magyar Péter majd állást fog foglalni, és akkor, hogyha gondolom a Fidesz indítványt azért el fogja utasítani az Alkotmánybíróság, nem lesz akadálya az új köztársasági elnök megválasztásának, aki valóban lehet akár Romsics Ignác vagy Fülöp Botond is, milyen, a vidéki prókátor.
1: Milyen politikai feladatot von magára, hiába effektíve nem, de egyébként ebben a politikai környezetben, amikor a Fidesz azt kommunikálja, hogy illegitim a következő köztársasági elnök, a jelölt, akit be fognak mondani a végén.
2: Igen, az új jelölt, illetve az új köztársasági elnök mindenképpen egy politikai viharba, illetve egy olyan politikai helyzetbe fog belecsöppenni, amelyben a politikai élet kisebbik része, de azért elég fontos része, az ellenzék nagy része nem fogja őt legitimnek elismerni. A Fidesz-KDNP-re gondos része, az ellenzék nagy része nem fogja őt legitimnek elismerni.

0: zsebkendő szavazást sem tartott annak idején az ellenzék jogszerűek, legitimnek, és megmondta, hogy onnantól kezdve nem ismer el semmit, amit a hatalom csinál. Most ebben nem megyek bele, csak arra mondom, hogy látunk már ilyet a magyar politika történetben, úgyhogy megyünk vissza az időben ilyen értelemben, ez nem tölt el engem túl sok bizakodással, de ezzel szembe kell nézni a köztársasági elnöknek. Még egy másik ponttal szembe kell néznie majd az új köztársasági elnöknek, hogy bevallottan ideiglenes köztársasági elnök lesz. Ezt beletették egyébként az alaptörvény 17. módosításába is. Magyarul az új alkotmány megalkotásáig fog tartani a mandátum, ami lehet, hogy csak másfél év lesz. Lehet, hogy lesz kettő év is, nem tudjuk még.
1: Ezt kizárja bármi, hogy utána mondjuk újra választák?
0: Nem zárja ki, de akkor ő neki a nép bizalmát kellene kérnie, mert Magyar Péter többször elmondta, hogy ő igazából a nép általi közvetlen elnökválasztást tartaná jónak. Hát érdekes lenne a helyzet, hogyha mondjuk Magyar Péter is szeretne köztársasági elnök lenni majd két év múlva, mert hogyha elindulna a most megválasztandó köztársasági elnök, meg Magyar Péter is, akkor egymás ellenfelei lennének.
1: Ennek kicsi a valószínűsége annak tükrében is, hogy ugye úgy kommunikál most Magyar Péter, hogy semmiképp ne politikai szereplő legyen az, aki egyébként majd köztársasági elnök.
0: Hát igen, meg gondolom azért nézd, arra ugye ügyelni fog Magyar Péter, hogy lehetőleg ne egy vele nagyon szemben álló személy legyen majd a következő köztársasági elnök, hanem olyan, aki hajlandó alapvetően a Tiszaféle kormányzást támogatni, vagy legalábbis élesen nem ellenezni.
1: Nézzük az ellenzéket. Holnap várható ugye Orbán Viktor tusványosi beszéde, erre minden évben szoktunk figyelni, a politika meg a politikai elemzők, újságírók. Egyébként ezt élőben közvetítjük majd az ATV Extrán 10 óra 30 perctől. Mi várható ettől a beszédtől, és várható-e az, hogy Magyar Péter szintén valamit próbál dobni, hogy tematizálja azt a napot is?
0: Igen, én azt gondolom, hogy valamit majd kitalálhat Magyar Péter, hogy Orbán Viktor beszédének a jelentősége ne legyen akkora. Az, hát ez egy nagyon fura helyzet, mert eddig azt szoktuk meg 16 éven keresztül, hogy Orbán Viktor kormányfőként beszélt tusványosan. Volt már arra példa, hogy ellenzéki vezetőként beszél, de akkor még egy nagyobb ellenzéki párt volt a Fidesz, mint most. Hát mindenképpen fel kell rázni a Orbán Viktornak a híveit. Hát a legújabb, most éppen az Ávesz tette közzé, hogy a Fidesz 20% alatt van már a biztos pártválasztók körében, tehát fel kell rázni a híveit, és kell valamilyen vonzó perspektívát mutatni. Most a jelek arra utalnak, hogy Orbán Viktor a nemzeti ellenállás köré igyekszik majd vonni a mondani valóját. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb irány, tehát itt valami tartalmi újítás lehet, hogy nem ártana, mert az, hogy nemzeti ellenállás önkény ellen küzd majd a Fidesz, az a Fidesz, amelyik egyébként csökkentette a szabadságjogokat az elmúlt 16 évben, a fékek és ellensúlyokat, nem áll jól. Szóval az a baj, hogy a Fidesz a most megtalálta a jogállamiságot, mint fontos értéket, de korábban az előző 16 évben még gúnyolódtak azon, hogy az Európai Unióban nem lehet tudni, hogy mi a jogállamiság fogalma. Szóval én hitelességi problémát azért érzékelek, hogyha a Fidesz nagyon rámegy erre a nemzeti ellenállás dologra, bár, ahogy az előbb említettem, a magyar politika történelemben ennek megvan a hagyománya.
1: Nagy Attila Tibor, köszönöm.
0: Én is köszönöm.
2: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: 1000 milliárd forint összértékű az Orbán kabinethez köthető ügyekben tett feljelentést a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt is mondta, hogy 20 évre visszamenőleg készülnek vizsgálni a politikusok és családtagjaik vagyonosodását. A stúdióban Ligeti Miklós.
1: 14.
2: Az sok.
1: És már itt is beszélgetünk, hogy milyen hosszú lesz ez a beszélgetés, illetve hát nyilván tartalmas lesz. Üdvözlöm a Transparency Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst.
2: Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Aki egészen friss hírrel érkezik a Baross Gábor tőke alap ügyében, a Transparency tett feljelentést.
2: Igen, nagyon pontosítsak, a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott Baross Gábor tőkeprogramnak a befektetése ügyében. Ez egy összesen 1000 milliárdos nagyságrendű közpénz megmozgató befektetési forma volt, amiből mi kikértük kb. 380-390 milliárd forintnak a sorsát, 11 magántőke alaphoz került pénzeket vizsgáltunk meg adatigényléssel, végül 5 magántőke alap finanszírozása ügyében tettünk feljelentést, ez 281 milliárd forintot érint, és szerintünk itt hűtlen kezelés valósult meg. Múlt héten csütörtökön küldtük be a feljelentést a rendőrségre, és hát a fejlemény az az, hogy ezúttal nem utasztották az aktát különböző helyekre, hanem meglepő gyorsasággal döntöttek a nyomozás elrendeléséről. A feljelentést az ügyészségen tettük, ez néhány napon belül a Nemzeti Nyomozóirodánál volt, és a mai napon érkezett a tájékoztatás a Nemzeti Nyomozóirodától. Szintén szokatlan módon e-mailben válaszoltak nekünk, nem is cégkapun keresztül, hogy a...
1: Ez példátlan egyébként, nem a cégkapus, hanem, hogy nem cégkapun, hanem e-mailben, hanem az, hogy ilyen gyorsan.
2: Más ügyben nem volt még, hogy ilyen gyorsan elrendelték volna a nyomozást. Most is vannak olyan feljelentéseink korábbról, de már a választások után például az Orbán győzőhöz tartozó bányatársaságok ügyében, ahol kiderült a nyilvánosságra került szerződések alapján, hogy az állami vasúti és útépítő megrendeléseknél közbeszerzésen tőle vásárolt követ, ezektől bányáktól vásárolt kő alapanyagokat háromszoros, négyszeres, akár nyolcszoros túlárazással adja ahhoz képest, hogy a bányák a saját honlapjukon milyen listaárakat tesznek közzé, és az a feljelentés az még mindig valahol úton van. Tehát még nem utasították el.
1: Mióta?
2: Azt hiszem június 8-án tettük, tehát hogy
1: hát az
2: még friss egyébként. Igen. Ahhoz képest, hogy korábban akár sok hónapig nem kaptunk semmilyen választ, de hogy két héten belül, vagy egy héten belül ebben az esetben itt a magántőkalapoknál a nyomozást elrendelik, és erről e-mailben választ is
1: értesítés is. Akkor nem sporol meg a kérdést, hogy ki az a lehetséges elkövetői kör? Tehát miért bukkantak ennél a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott tőkealap konglomerátumnál ezekre az ügyekre, ezekre az anomáliákra?
2: A vizsgálat alapja egyébként viszonylag egyszerű volt. Itt csupa olyan befektetési formáról és cégről van szó, amelynek, illetve akiknek az éves beszámolójukban, az MFB-nek, MFB Investnek közé kellene tenniük, hogy hova mennyi pénzt küldenek. Tehát, hogy olyan adatokért pereltünk részben, amelyeknek meg kellett volna jelenniük az éves beszámolóban.
1: Tehát ez volt a gyanús, hogy nem jelentek.
2: Hogy nem jelennek meg, illetve egy idő után, néhány év után eltűnnek a frissebb beszámolókból az adatok, és akkor mi azokat a papírokat kértük ki, döntés előkészítő iratokat, amelyek egyébként egy normál befektetés során, amikor magántőke alapba kerül a pénz, akkor meg kell, hogy ha az közpénzből származik, meg kell, hogy szülessen, meg kell, hogy jelenjen, hogy azt megvizsgálják, hogy nincs-e túlzott kockázat, hogy nem minősül-e tiltott állami támogatásnak az a befektetés, hogy milyen kitettségek, sérülékenységek merülnek fel, hiszen ugye az államnak az adófizető pénzével gondos gazda módjára jól kell bánnia, nem lehet csak úgy kitenni az ablakba, mint az Ultiban, ugye volt olyan vezetőnk, aki nagyon szeretett ilyen hasonlatokkal élni, nem mondom, hogy tőle kölcsönöztem, és a lényeg az, hogy megkaptuk végül hosszú perlekedés után ezeket az iratokat, és hát arra jutottunk, hogy nem nagyon aggódtak az állami befektetők.
1: Ez kinek a felelőssége?
2: Ebben a konkrét esetben itt a Magyar Fejlesztési Bank csoport különböző szintű vezetőjének a felelőssége, de azok az ügyvédek, könyvvizsgálók, tanácsadók, akik részt vettek ebben a befektetési értékelési műveletben, és a pecsétjükkel, nevükkel hozzájárultak ahhoz, hogy tulajdonképpen elbábozzák, hogy itt minden rendben van, azok egy soron felelnek, a magatartásuk az lehet, hogy nem tettesi, hanem részesi, de ugyanúgy a hűtlen kezelés körében ítélhető meg. Csak hogy egyetlen összefüggést emeljek ki, sok esetben az állam, a Magyar Fejlesztési Bankcsoport, amikor ezekbe a magántőke alapokba pénzt tolt, akkor az adott magántőke alap teljes keretének akár 70%-át is ő maga dobta össze. Ehhez képest, tehát lényegileg olyan, mintha ez egy állami zseb lenne, hiszen 70%-ig az összes kockázata az állami befektetőt terhelte. Ehhez képest megelégedett azzal, hogy nem, vagy csak nagyon kis százalékot megtestesítően küldött tagokat az irányító testületbe, kért beleszólást a döntéshozatra. Ez ilyen ajándékpénz.
1: Tehát nem akarta ellenőrizni a pénzt.
2: Nem nagyon aggódott miatta.
1: Visszatérnék a beszélgetés tervezett menetére. Lehet-e hiteles egy elszámoltatás, ha a politikai oldal már előre az eljárás előtt megnevezi a vádlottakat, a másik oldal pedig politikai fogolynak nevezi a gyanúsítottakat?
2: Hát ugye ez is a, hogy mondjam, a pesti flaster humornak régóta, mondjuk 1965 óta, amikor azt hiszem abban az évben jelent meg a Tanú, ez a topikja, hogy ugye Virág elvtárs véletlenül az ítéletet tetszett elkezdeni felolvasni. Azért, aki hozzánk hasonlóan a Transparency International Magyarországhoz hasonlóan a NER-t, az Orbán rendszert a foglyulejtett államnak titulálja, nevezi, az nem nagyon jár messze az igazságtól. Ez még nem tekinthető jogi szakifejezést ide kölcsönözve prejudikációnak.
1: Én Radnai Márknak arra a mondatára utalok, hogy az első 10 helyen álló fideszes ne aludjon nyugodtan.
2: Ez viszont politikai kijelentés, ebben annyiban nem kívánunk állásfoglalni, hogy mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a NER vezető, leginkább prominens döntéshozói, akik sokszor átfedtek a haszonhúzókkal is, hiszen saját maguknak a zsebeit tömködték, azoknak a magatartását büntetőeljárás keretében büntetőbíróság, végső soron büntetőbíróság előtt kell megvizsgálni. Hogy egyébként az esetükben ezek a csörgő vezetőszárak és a látványos, tudom, lábbilincsben totyogós bírósági folyosó jelenetek indokoltak-e vagy sem, ebben nem tudunk állást foglalni, mert ugye nem nagyon lehet más mondani, hogyha a büntetőjárási kényszerintézkedés a letartóztatás, az majd akkor kell, hogyha annak van indok.
1: Az Exim Bankos történetek előtt nézzük, hogy bejelentette tegnap Magyar Péter, hogy egy átfogó felülvizsgálatot kezd a kormány az állami számvevőszékkel kapcsolatban, miközben egyébként a Tiszának a kampányfinanszírozásának a vizsgálata az állami számvevőszéknél folyik. Hogy van ez?
2: Hát talán ezt ketté kell választani, bár ahogy nagyon sok esetben mondtam az elmúlt jó pár évben, hogy a Transparency International Magyarország az nem kutatója meg szóvivője Orbán Viktornak, így persze Magyar Péter állításait meg megnyilvánulásait sem szeretjük egy per egy értelmezni és kommentálni.
1: De a kampányfinanszírozás a Transparency fókuszában.
2: Hallja, de még mennyire, és egyébként az állami számvevőszék működése is, ami érdeklődésünknek nagyon régóta a homlokterében van. Az állami számvevőszéknek a tevékenységére igen-igen ráfér az alapos átvilágítás, hogy ez most milyen fajta hatásköri pikantériákat kelt, hogy az ÁSZ az egyébként a kormánytól független, a parlament legfőbb pénzügyi.
1: Hát ez az ÁSZ válasza is.
2: Hogy de az ÁSZ-nak mindig kb. Ez a válasza, hogy mindent a törvényeknek megfelelően teljesítenek. Tehát amikor mi mondjuk arra kértük a számvevőszéket, akár Domokos László, akár később Mindis László elnöksége idején, hogy mondjuk mérje össze a mi kutatási adatainkat azzal, hogy a pártok a saját kampányköltéseikre milyen bevallásokat tesznek, akkor jött a rutin válasz, hogy ők egyébként minden törvényesen tesznek, mi meg általában azt reagáltuk, hogy mi is ettől féltünk, hogy marad minden úgy, ahogy eddig volt. Tehát maradjunk abban, hogy ha azt megvizsgálja akár a kormány, akár a parlamentnek egy erre felhatalmazott bizottsága, bár egyébként tényleg az utóbbi, tehát a parlament általi megvizsgálás elegánsabb lenne, hogy az ÁSZ tényleg kimeríti-e az összes lehetőséget, ami a rendelkezésére áll,
1: az
2: mindenkinek csak az előnyére válik, egyébként az ÁSZ-nak is, mert mi élünk a gyanúperrel, hogy alul használja a lehetőségeit a számvevőszék. Például a kokáért mi a feljelentéssel egy soron az állami számvevőszék általi megvizsgálását is kezdeményeztük annak, hogy mi a fene történt az MFB csoportnál a Baross Gábor tőkeprogram különböző pilléreit, illetően itt 3 pillér volt, a 2-es meg a 3-as volt a nagy közpénzvesztés, ami 1000 milliárdos nagyságrendben vitt ki közpénzeket az államkasszából átláthatatlanul. A válasz az volt, hogy köszönjük, majd megfontolják az ellenőrzési tervük meg a kockázatbeesés során. Ők az 1-es pillért, az a lakhatási támogatásuk pillére volt, azt vizsgálják, az egyébként relatív átlátható és kisebb pénzösszegeket hozhatok meg. Tehát, hogy mondjam, a kisebb ellenállás irányába indultak.
1: Hadd foglaljam össze az Exim Bank sztorit, hogy tegnap jelentették be, nagyjából 1000 milliárd forintról van szó, hogy a Baross Gábor esetében is, csak ott 383 millió.
2: 383 milliárd az a
1: milliárd.
2: 388 milliárd az a nézmennyiség, okay. Ami ahhoz a 11 magántőkalaphoz került, amelyekre nézve mi pertindítunk.
1: Jó, itt 1000 milliárd van a négy ügyben, ugye? És ez nem egyszerűen feltételezett. Kár egy gyorsan jóvá, hogy ott luxusszálloda hitelről van szó, egy 100 milliárdos állami kezességről, egy afrikai beruházás kapcsán.
2: Az egy autópálya, az egy nagyon fontos gombolat. Lehet, hogy nagyon sok rejtőjenőt olvastam.
1: És egy bedőléssel fenyegető egyiptomi vasútprojektről, ahol orosz együttműködésben gyártottuk itt a vonatokat azért, hogy oda adjuk.
2: Mekkora bedőlést lett volna, nem toljuk bele ezt a
1: sok. És egy rendkívüli kedvezményes észak-macedón állami hitelről.
2: Zseniális.
1: Ugye? Mi ezeknek a közös jellemzője? Ki lehet a felelős azért, hogy egyáltalán magas kockázatú külföldi projektekről, egyébként válságtérségekről is van szó, ugye, hogy oda ment a magyar hitel, magyar közpénz.
2: Itt szerintem élni kell azzal a megközelítéssel, hogyha egy jelenségnek, legyen az bármely gyanús is, többféle lehetséges magyarázat van, akkor általában az egyszerűbb magyarázat az, ami megállja a helyét. És ha itt is azzal a fajta józan paraszti észből táplálkozó kétkezi alapossággal, amivel mi nekiláttunk a Transparency International Magyarországnál szakértők segítségével, ahhoz, hogy a magántőke alapokhoz került pénzeknek a sorsát, az oda juttatás, a pénzjuttatásnak a szabályosságát megértsük, akkor ezeknél az Exim sztoriknál is ki fog derülni, hogy semmi nem stimmelt, hogy mindig is tisztában voltak azzal, hogy túl kockázatos, nem indokolható a közpénzek, a magyar közpénzekre vonatkozó törvényi szabályok által megjelölt célok fényében, tehát hogy a közpénzeket elsősorban a magyar közfeladatokra, a magyar emberek érdekeire kell fordítani, hogy áthágták az összes banki kockázatkezelési szabályt, és ezeket, ha összeadjuk ezeket a különböző elemeket, ha mozaikokat összetoljuk, akkor a kép együttesen megint csak ki fogja adni a hűtlen kezelésnek a tényállás elemét, hogy ebből milyen károk következnek, tehát hogy ez a hűtlen kezelésnek melyik elkövetési alakzata lesz, az majd a vizsgálat fogja kideríteni, de ezek megint mind olyan magatartások, amelyeket megnyugtatóan csak büntetőeljárás keretében lehet kivizsgálni.
1: Megállhat a felelősség a bank üzleti döntéseinél, már úgy, hogy mint döntési szintnél, vagy ez politikai szintnél, hiszen az Exim Bank a külügyminisztérium alá tartozott, külgazdasági vonalon.
2: Az MFB csoport magántőke alapos közpénz befektetései kapcsán is abban bízunk, hogy a nyomozás során, ami most már megindult, bátran és elhatározottan a hatóságok el fognak jutni annak kiderítéséhez, hogy ki volt az, aki utasította a banknak az üzleti szintű vezetőit, mert nyilván nem a saját kútfőjükből jött elő az ötlet, hogy nekik Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Nagy Márton, korábbi nemzetgazdasági miniszter.
1: És náluk, bocsánat, náluk esetleg kvázi vádalkú lehetőség van, vagy ők tulajdonképpen mentesülnek a felelősségre vonása alól?
2: Nem. Itt mindenki elkövető ebben itt nincsenek sértettek, és nincsenek olyan szinten utasított figurák, akiknek az akaratukra bénítólag hatott volna a helyzet, ezért, hogyha nem hajtják végre azt, akkor ott ment pusztulnak benne, tehát ez nem úgy működik, hogyha azt az 50 milliárdot még nem teszem hozzá, akkor azonnal felkötöm magam. De ugyanez van egyébként az Exim esetében is, hogy nyilván nem maguk találták ki, hogy ha az Exim nem tol hozzá a Kongó-Zimbabwe autópálya projekthez. Ez tényleg nem olyan, mint egy rejtőjenő. Nem tudom hány 10 milliárd magyar közpénzt forintban, akkor jaj Istenem, akkor mi fog történni oda az Eximnek a teljes portfóliója. Tehát ezeket valaki utasította, ezek állami pénzkihelyezések, ezek az intézmények, az MFB csoport, az Exim, egyébként ezeknek a magántőke alapos bulijai, azok mind a Nemzeti Tőkeholdingba tartoztak, ez csak zárójel, tehát egy kasszában voltak megítélve. Ezek a szervezetek államháztartási, gazdálkodási körbe tartoznak, mind a magyar állam részei, tehát például az Európai Unió statisztikai elszámolás szerint ők költségvetésbe számítanak, nem
1: világos.
2: Lehet államadósságot sem oda elrejteni, hogy hát az nem is államadósság, az MFB meg Exim adósság.
1: Miklós, nagyon köszönöm, hogy itt volt, és hát várjuk legközelebb is, és akkor szerintem vég nélkül tudjuk folytatni,
2: mert
1: azért a részletekben van az ördög, higgyék el, a nézők is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.

FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.